0: első évtől kezdve a Margit-szigeti szabadtéri színpadon valósul meg. Van kezdetektől olyan program elemünk, olyan program részünk, ami a szabadtéren ingyenes program a nagyközönség, akár oda tévedő érdeklődőket is be tudja vonzani. Ezt mindig is fontosnak tartottuk, hiszen nem mindenki érdeklődik a népzene néptánc iránt, de ha találkozik vele, akkor már ez nem ereszti, szerintem örökre beleszeret. 15. éve, tehát tulajdonképpen fél időben, ha lehet ezt így mondani, találta ki az alapító elnökünk, néhai művészeti igazgatónk Mucsi János a Lánchíd versenyt, és idén már ezt 15. alkalommal rendezzük meg az Erzsébet-ligeti színházban, úgyhogy ez volt így egy újításunk, ami nagyon jól is indult, és azóta is bevált, és szeretik mind a nézők, mind a résztvevők.
1: Ugye ez egy nemzetközi néptánc verseny.
0: Így van, csak a külföldi táncegyüttesek vesznek ezen részt, és egy nemzetközi zsűri értékeli a produkcióikat. Ez egy nemes versengés, és nem arról szól, hogy melyik nemzet tánca zenéje érdekesebb vagy izgalmasabb, hanem egyenlő eséllyel indul mindenki, és a saját maga által vállalt küldetését értékeli a szakavatott szakemberekből álló nemzetközi zsűri.
1: Ugye az idei rendezvény központi helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpad lesz.
0: Nagyon örülünk, hogy együtt tudunk működni a Magyar Nemzeti Múzeummal, immár 4. éve. Ez egy igazán méltó helyszín számunkra. A visszajelzések alapján a nézők is és a fellépők is nagy örömmel mutatkoznak be itt. 3 napon át hozunk programokat, Nyírségtől Somogyig, világzenétől gyermek népművészeti fesztiválig, a Folkidig, de részt veszünk a magyar-szerb kulturális évadban is, és egy izgalmas program elemet adhatunk a nézőknek, ahol hazánkban élő szerb nemzetiségi együttesek, zenekarok lépnek fel, köztük az idén 50 éves kórózenekar is, és a Vajdaságból pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ hozza el azt a hagyományt, amit ők ott őriznek magyarságuk megmaradása érdekében.
1: Említette a Folk Kid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivált, ami immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre. Jól gondolom, hogy itt tulajdonképpen az utánpótlás nevelés most nem annyira elegáns kifejezéssel áll a központban, tehát hogy legyen, aki tovább viszi a népművészetet, a néptáncot, és nem csak a mai felnőttek azok, akik őrzik ezeket a hagyományokat.
0: Valóban így van. Én azt gondolom, hogy a magyar néptánc mozgalomnak a kezdete óta nagyon fontos az utánpótlás nevelés. A Csóri program nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezek a gyerekegyüttesek egyre magasabb színvonalon, egyre komolyabban dolgozhassanak, hiszen gyönyörű viseletekben jelenhetnek már meg, olyan zenekarok kíséretében, mint nálunk éppen a Tarsoly zenekar, akik olyan magas szintű zenei kíséretet adnak, hogy igazán semmi nem áll a gyerekek fejlődésének útjába. Mi ezt kezdetektől fontosnak tartjuk, itt a Folkfesztiválok Magyarországi Szövetségével rendezzük meg a Folk Kid Fesztivált, ahol tényleg olyan tehetséges gyerekek nagyon nagy számban vesznek részt, hogy szinte ez a legszívet melengetőbb része itt ennek a programsorozatnak. Látjuk a jövőt magunk előtt, és biztosak lehetünk benne, hogy nem fog elveszni ez az óriási kincs, ami a Kárpát-medencében őrzünk.
1: És hát azt se felejtsük el, hogy a fesztiválon olyan országokból is érkeznek néptánc csoportok, mint Brazília, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, vagy éppen Türkmenisztán. Hogyan sikerült megszólítani ezeket a csoportokat?
0: Valóban a külföldi együttesek részvétele az egy nagyon, hogy is mondjam, munkás és nehéz feladat, de idén most 6 külföldi együttest is meg tudunk hívni. A Duna Karnevál a FIDAF, Federation of International Dance Festivals nevű világszervezet tagja is, és ez egy olyan nemzetközi világra szóló kapcsolatrendszert ad a kezünkbe, hogy valóban a világból a legnagyszerűbb tánc és zenei együtteseket tudjuk megszólítani, és nagy örömünkre tényleg Brazíliából is, és Türkmenisztánból is, tehát amerikai és ázsiai kontinensről is érkezhet idén csoport, de a bulgáriai Sofia Six tánc együttes, aki közelről jön, de őt is már évek óta próbáljuk elcsábítani, hiszen ők a bulgáriai top 10 együttes verseny nyertesei, és nagyon örülünk, hogy végre sikerült beilleszteni a programjukba a Duna Karnevált. Tehát igyekszünk a környékbeli együtteseken túl, akik szintén egyébként nagyon izgalmas programokkal jönnek elő, de valami egzotikumot is nyújtani a közönségünknek. Ez egyébként mindig nagy öröm, akár a hivatásos tánc együttesek számára is, akik együtt dolgozhatnak velük a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lévő gálára készülve. Van egy közös próbanapunk, és ez mindig egy olyan felemelő érzés, amikor a sok-sok táncos, akik egymás nyelvét nem értik, de mégis értik, hiszen a tánc nyelve az univerzális. Úgyhogy ez mindig nagy izgalom, hogy hogyan fognak együtt táncolni a külföldiek és a hazaiak.
1: Az esemény gála műsora június 19-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a Táncba szőtt szerelem című előadás lesz ez. Mit érdemes tudnunk erről?
0: A Juhász Zsolttal és Mihály Gáborral, valamint Pál István Szalonnával, a gála mindenkori koreográfus és zenei szerkesztőivel sokat törtük a fejünket, hogy mi is legyen az idei gálának a címe. Volt már tánchimnusz, volt az Európai Uniós elnökségre tekintettel örömóda, sok-sok komoly címmel jöttünk el, és úgy éreztük, hogy idén egy kicsit a romantika felé nyissunk. A szerelem az egy egyetemes érzés, nem csak az egymás iránti szerelem, hanem a tánc iránti szerelmünket is igyekeztünk színpadra állítani. Ennek az érzésnek a sokszínű arcát idézi meg ez a gála műsor a világ és a magyar nép zenei és tánc hagyományain keresztül.
1: És hát mindezek mellett lesznek flashmobok és színes karneváli felvonulás is Budapest belvárosában.
0: A karneváli felvonulás karneváli hangulatot teremt a belvárosban, megtűzdelve egy-két flashmobbal, ahol spontán villámcsődülettel lepjük meg, akár a Vigadó téren, vagy a Vörösmarty téren, Bazilikánál, Városháza téren megforduló járókelőket, és a felvonulásunk a Városháza tértől a múzeum kertig tart több száz, közel 1000 hazai gyermek, amatőr, hagyományőrző, táncegyüttes, zenekar, illetve a külföldi együttesek részvételével. A Katasztrófa Védelem Központi zenekara vezeti mindig a menetet, úgyhogy az ő fúvós zenéjükre menetelünk, vonulunk be tánccal a múzeumkertbe, és ott vasárnap délután, június 14-én délután egy nagy táncgálával köszöntjük a karnevált.
1: Minden előadás díjköteles, vagy pedig vannak olyan programok, amelyek ingyenesek?
0: A gála műsorunkra lehet jegyet váltani a Margit-szigeti szabadtéri színpad weboldalán. A többi előadásunk az ingyenesen látogatható, illetve hát az Erzsébet-ligeti színházban a verseny az regisztrációhoz kötött, mert ugye 650 körüli a nézőtér, tehát mindig túljelentkezés van, úgyhogy oda érdemes időben regisztrálni.
1: Hol lehet bővebb információt találni a programokról, még azt mondjuk el?
0: Facebook oldalunkon, Duna Karnevál Facebook oldalán, valamint a www.dunakarneval.hu honlaponkon.
2: A 31. Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-től 19-ig várja az érdeklődőket, az említett helyszínek mellett a fővárosi Kobuci kertben is. Vince Andrea fesztiváligazgatóval Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Harry Blunt egy nagymúltú angol família tagjaként elhatározta, hogy egy alapjaiban más rendszer szerint működő birodalom tanulmányozásába fog. Így indult el 1634 tavaszán Velencéből, hogy az Oszmán Birodalomban majdnem egy évet eltöltve 1635 tavaszán visszaérkezzen Itáliába. Útja során saját szavai szerint 9 királyságban fordult meg, 11 hónap alatt több mint 6000 mérföldet utazott, főleg szárazföldön. Az utazását természetesen könyvben örökítette meg, amely nemrég jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában. Erről beszélget először Várkonyi Gábor történésszel Fazekas Gyöngyvér.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Széchenyi Könyvfesteken most egy olyan kötet mutatkozott be, amire az ember azt hinné, hogy nem verődnek össze tömegek, pedig ez egy izgalmas kötet, csak talán nem annyira felkapott, mint hogyha valami fantasy sorozat lenne, vagy valami történelmi regény, de viszont történelmi a kulcs szó. Ez egy olyan kötet, amelyik részben érdekes dolgokat tár fel Magyarországról, de nagyon sok érdekes dolgot tár fel egyébként is az adott korszakról, a 17. század Oszmán Birodalmáról, és ezért kerül ugye bele Magyarország is. Egy angol utazó nekivág, hogy megnézze magának, hát elsősorban persze Konstantinápolyt és Kairót meg Alexandriát, de hát közben rengeteg érdekes helyre eljut, rengeteg érdekes dolog történik vele, és nem is rejti tulajdonképpen igazán véka alá a véleményét. Ő Henry Blunt, és az az érdekes az ő utazásában, hogy nem az a tipikus, nagy kísérettel jól biztosítottan utazó személy, viszont helyette nagyon okos.
2: Egy nagyon képzett emberről van szó, Oxfordban tanul, családja vagyonos. Itt a beszélgetésen el is hangzott, hogy Oxfordban college-ot alapít a család, és valóban egy a humanista értékrendnek megfelelő, a tudományt szolgáló, az ismereteket szolgáló személyiségről van szó. Gondolkodtunk azon, hogy hát az utazás az most mennyire kalandvágyból, vagy mennyire elkötelezettségből zajlik. Ezt mindig nagyon nehéz kitalálni, hogy vajon mi hajt valakit. Hát természetesen a kalandvágynak is szerepe kell, hogy legyen, mert hát azért a 17. században utazni nem volt egyszerű. Blunt valóban, hát úgy tűnik, hogy egyedül utazik, de én azt gondolom, hogy ez egy-két emberre biztos, hogy van körülötte, csak az út leírásában nyilvánvalóan önmagát emeli ki, és nem a kísérettel foglalkozik. És hát a gyakorlat, az utazás gyakorlatához hozzátartozott, hogy nagy karavánokhoz kell csatlakozni, mert az útviszonyok azok kiszámíthatatlanok, az utak veszélyesek, nincs biztonság. Több olyan leírást is találunk egyébként ebben a szövegben, ami arról szól, hogy hogyan tudták kikerülni a rablótámadást. Sőt, olyan rész is van, hogy a rablótámadást egyetlen egy módon lehetett kikerülni, hogy a karaván egy részét feláldozták. Lényegében majd, hogy nem ezzel átadva egy bizonyos vagyont a rablók számára, és akkor így a karaván nagyobb része tovább tudott menni. Ami érték egyébként a Henry Blunt féle úti naplónak, hogy nagyon alapos geográfiai megfigyeléseket tesz, folyamatosan kitér a látott városokra, talán még az első etnográfost is köszönthetjük személyében, leírja az ott lakókat, öltözetüket, leírja az étkezésüket. Ha a városba érkezik, akkor nagyon pontosan ír a város elrendezéséről, a kiemelkedő épületekről, a nagyobb városokat, mint Edirne, vagy Konstantinápoly, Alexandria, vagy éppen Kairó mindig megdicséri. Tehát nem érződik ez a Nyugat-Európából, vagy Keresztény-Európából érkezek, és ami keleten van, semmi nem tetszik. Tehát, hogy nagyon sok elismerő mondat van ebben a naplóban. Természetesen, amikor a lakocsokra tér ki, vagy azokra a népekre, kultúrákra, etnikumokra, akikkel találkozik, ott azért előjön az ismeretlenség. Tehát előjön az, hogy idegen az ő kultúrájától, sokszor nem tud mit kezdeni azzal, hogy abban a kultúrában hogyan nyilvánulnak egymáshoz az emberek, és hát azért nagyon éles véleményt is mond, általában görögökről, zsidókról, cigányokról, majdnem, hogy azok közé a munkák közé tartozik, ahol elég részletesen ír a cigánytársadalomról, leírja, hogy ezek nem utazó, nem vándor cigányok, hanem ezek mindig a városok külterületén, városfalakon kívül laknak, nagy szegénységben, nyomorban, bizonytalan egzisztenciák, sok esetben félni kell tőlük, mert lehet, hogy éppen tolvajok is vannak köztük, és hát leírja azokat a természetes foglalatosságokat, amiket mi itt Közép-Európában is ismerünk, hogy hát ezek a cigányok, ezek vagy kosárfonással foglalkoznak, vagy pedig valamiféle kupeckedéssel foglalkoznak, tehát hogy egy ilyen egész érdekes, mondjuk úgy etnográfiai vagy antropológiai képet is rajzol azokról a vidékekről, ahol ő megfordul. Egy nagyon nagy kört tesz meg. Velencéből indul, a mai Horvátországon, Szerbián és Bulgárián át jut el Konstantinápolyba, Konstantinápolyba hajóra száll, nem is akárhogy, a oszmán hadiflottával utazik Alexandriáig. Alexandriából a Nílus mentén, a Níluson hajózva eljut Kairóba, majd Kairóból vissza Alexandriába, Alexandriából Szicília, Nápoly, majd Róma és végül Velence. Tehát lényegében egy mediterrán, vagy egy közel-keleti és mediterrán körutazást tesz, és mindez neki majdnem egy évbe telik. Tehát 11 hónap, azt hiszem, ő így írja a könyvében, vagy az úti naplójában. Tehát, hogy ez egy egyéves utazás volt.
1: Ugye ő úgy vág ennek az útnak azért neki, hogy elég komolyan fölkészül rá, és utazás közben is találkozik nagyon sokféle emberrel, ezekről ugye meg is teszi a kis megjegyzéseit, okos vagy éppen értetlenkedő megjegyzéseit, és mindezt tulajdonképpen részben talán azzal a szándékkal is teszi, hogy ha egyszer valaki úgy gondolná, hogy na ez milyen érdekes egy út, én is megpróbálnám, akkor legyen egy mankója, amire támaszkodhat. A korabeli nyugati és főleg angol utazóknál ez egy, hogy így mondjam, bevett cél, hogy én megteszem az utamat, de majd jönnek még utána mások is, akik szintén érdekes dolgokat tudnának felfedezni. Szóval valahol itt is benne van az, hogy ő azért talán kalandvágyó is, de közben talán kutató is, és megint csak azt lehet érezni vele kapcsolatban, hogy igyekszik minél jobban biztosítani a saját maga utazását is, de ha valaki az úti könyvével indulna neki, akkor a másik ember utazását is. Okos tippeket is ad arra, hogy hol mit érdemes megnézni, vagy éppen hol mit érdemes elkerülni, esetleg valamilyen hibát ne kövessen el az ember.
2: Így van, ez egyébként természetesen cél is volt. Amikor Blunt utazik a 1630-as évek közepén, 1634-ben egészen pontosan, addigra az úti rajzoknak, vagy az úti naplóknak már egy nagyon komoly rendszere dolgozódott ki, megvannak azok a kötelező elemek, megvannak azok a keretek, amiket ki kellett tölteni, és ez Blunt nagyon hűségesen meg is teszi. Mindig pontosan rögzíteni kellett az útvonalat. Ez támpontot ad azoknak, akiket ők követi, hogy hol találnak szállást, hol van fogadó, hol van karavánszeráj, hol találnak inni, hol találnak élelmet maguk számára. Nagyon fontos az, hogy leírja a veszélyes útszakaszokat, hogy hol kell számítani rablótámadásra, hol lehet biztonságban utazni, leírja azt, hogy hogyan kell barátkozni például, mikor van szükség arra, hogy valami apró ajándékot adunk, mikor van szükség arra, hogy beleélem magam a fogadó kultúrának a világába, és akkor mondjuk úgy, hogy egy kicsit behízelegve próbálom megnyerni a engem körülvevőknek a bizalmát. Erről nagyon vicces történet is van a könyvben. Tehát valóban ezt egy nagyon komoly tanácsadó könyvként is lehet használni, mind a mellett, hogy a színes leírások, azok a történetek, amiket ő beletesz, az meg természetesen megcélozza azt az olvasó közönséget, aki kedvtelésből olvas. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Blunt-nak a köteteit éppen a fordító Bakonyi Zsuzsanna is mondta, hogy bestseller volt. Tehát csak a 17. században, ahogy jól emlékszem, 7-szer adták ki, most a pontos számlán, de nagyon sokszor kiadták, majd fordították török nyelvre. Tehát, hogy nagyon izgalmas ennek a kötetnek a történetem, sőt a 19. században is folyamatosan olvassák. Ez valóban egyszer ad egy irodalmi élményt, és egyszerre ad egy kézikönyv jellegű szolgáltatást, hogy aki ilyen utazásra szánjol magát a 17. században, az mire számíthasson.
1: És mi viszont a 21. században azért is tartjuk érdekesnek, mert egyrészt korrajz, egyrészt történeti leírás, egyrészt etnográfiai leírás, és így tovább, de azért is, mert kutatható történet. És képzeletben, aki csak laikusként akar visszarepülni egy 17. századi utazó bőrébe bújva, az is megteheti, de aki komolyabban akar kapizsgálni idő dolgokat, annak is egy érdekes kötet, annak is egy fontos forrás szöveg, és azért nagyon jó az, hogy hozzáférhetővé vált.
2: Így van, ez egy történeti forrás. Tehát akár Magyarországon, akár Európában ez egy nagyon komoly történeti forrás. A 17. századi oszmán birodalomról, sőt nem csak a birodalomról, hanem a környező országokról, így Magyarországról is, még Erdélyt is megemlíti. Természetesen Közel-Kelet államai, a Kükládikum, a görög szigetvilág szempontjából. Nagyon komoly történeti forrás, éppen itt a beszélgetés során említettem, hogy ebben a kötetben, amit Bakonyi Zsuzsanna lefordított, és az Országos Széchenyi Könyvtár nagyon-nagyon csodálatos tipográfiával kiadott, hát benne van számtalan szakdolgozat, vagy tudományos munka és tanulmány, mert a forráskiadásoknak éppen az a célja, hogy aztán a további kutatók használják, forgassák, és még talán ők olyasmit is megtalálnak benne, amit esetleg mi most nem vettünk észre.

0: az OSK tudományos munkatársát faggatta Fazekas Gyöngyvér.
1: Várkonyi Gáborral már beszélgettünk erről a kötetről, ami nagyon izgalmas. Megemlítettük azt, hogy milyen fontos példája egy már kialakult, vagy lefixálódott úti könyv műfajnak, milyen fontos, érdekes dolgokat mesél el a korabeli Közel-Keletről, Oszmán Birodalomnak, illetve környező országoknak a népeiről, a szokásairól, földrajzáról, érdekes látnivalóiról és még sok minden egyébről. De nem csak ezért izgalmas ez a szöveg, hanem azért is izgalmas, mert ezt ráadásul úgy csinálja, hogy először csinál egy leírást, és utána van egy ilyen, mondjuk így, hogy megjegyzések, gondolatok, emlékeztetők típusú leírás, szóval, hogy ezt a kettőt valamiért úgy döntött a szerző, hogy külön örökzíti, és ez már önmagában is egy nagyon érdekes elképzelés, általában többnyire bele szokták fűzögetni ezeket a gondolatokat az útleírásban, ő meg külön választotta van, vagy lehet tudni, hogy ennek van valamilyen különleges oka, hogy miért döntött így, vagy csak spekulálni tudunk?
2: Mivel nem tudjuk megkérdezni, és csak spekulálni tudunk. Valószínűleg így a racionális gondolkodás miatt, tehát hogy ilyen tudományos megfigyelő volt, tehát megteszi a megfigyeléseit, és aztán elemzi, mint ahogy a kémikus elvégzi a kísérletet, és utána pedig leírja, és a következtetéseket levonja. Azért, de szerintem még azért nagyon különleges ez az útleírás, mert tényleg nagyon izgalmas kalandokat jó stílusban mond el, és nagyon ügyesen tartja az arányt, a megfelelő arányt az útleíró részek, a megfigyelések, a saját kalandja és a gondolatai között.
1: Nekem az volt a benyomásom, így ahogy a kötettel ismerkedtem, hogy ő egy tipikusan olyan valaki, aki szerencsés kombináció, hiszen van egy nagyon okos, tudományos felkészültsége, és ennek megfelelően, mondhatnám úgy, hogy elemzően, tudományosan, analitikusan leír dolgokat, de közben, ahogy ön is mondja, jó mesélőkéje is van, és még egy dolog társul ehhez, amit szoktak így is megfogalmazni angolul, hogy street smart, hogy az embernek van egy ilyen talpra esettsége, talán ez a legjobb magyar kifejezésre.
2: Mindenképp, tehát egy egész különleges személyiség típusú ember lehetett, tehát egy nagyon kalandvágyó, felfedezésre hajlamos, de nagyon művelt, nagyon gazdag, nagyon magas társadalmi rétegből származó, és azért szerintem ez így ritka, hogy tényleg mindene megvan műveltsége, vagyona, tehetsége, származása, és mégis ilyen kalandokba merészkedik.
1: Ráadásul olyan kalandokba, amikor tényleg ilyen, az ember azt gondolná, hogy hát éppen hogy csak megúsz dolgokat. Még ő maga is leírja például, hogy milyen nehéz azt elkerülni egy keresztény utazónak egy iszlám országban, hogy ne fogja meg valaki a két kis kezét, hogy hát akkor te itt maradsz, és mostantól kezdve nem mész sehová. Mégis vannak nagyon jól elmesélt, de nagyon okos és jó tanácsokat tartalmazó leírásai arra, hogy kell ezt elkerülni.
2: Így van, tehát ahogy itt beszéltünk is erről, hogy a legfőbb probléma ez volt, hogy el ne adják rabszolgának. Tehát megfogják, és bárkit származásra, bármire való tekintet nélkül eladnak rabszolgának. És sokszor előfordult az, hogy miután szabadul sok év vagy évtized után, megy hazafelé, és megint elfogják. Ő ez ellen nagyon ügyesen védekezett. Először is megpróbálta a nehéz helyzeteket elkerülni, például ezeket az erőszakos helyzeteket személyes varázsával, vagy ügyességével, vagy kedvességével kivédeni. De ezen kívül például mindig megpróbálta annyira barátjává tenni az úti társaságot, vagy a környezetét, hogy segítsék a szökésben, vagy a menekülésben. Vitt is magával ajándékokat, bort, például bort nagyon szeretik a törökök, annak ellenére, hogy ez tiltva volt, és feltérképezte az útvonalakat, a menekülési útvonalakat minden helyen, amerre járt. Tehát egyfelől a személyisége, másfelől az előrelátás, a tervezés, az ügyesség, és valahogy elkerülte ezt a bajt. Egyébként úgy szakadt vége az utazásának, mert még nem tervezte, hogy már hazaindul, hogy Alexandriában egy tiltott kikötőt nézett meg, és hát ami tiltott volt, az neki nagyon édes gyümölcsnek számított, tehát ezt muszáj volt megnéznie, és ott egy őr észrevette, és valami tetlegességre került a sor, szóval történt valami, azt nem írja le, hogy mi. Gyorsan fölpattant egy hajóra, és akkor Szicíliába utazott, hát úgy el tudjuk képzelni, hogy mi történhetett.
1: Egyébként ez nyilván a nyugati utazóknak ez egy jellemző szokása volt, hogy szerették az orrukat oda bedugni, ahova nem kellene, és szimatolgatni egy kicsit itt-ott, és hát persze a helyi erők meg ennek nem örültek, vagy azért, mert azt gondolták, hogy az illető akár kém is lehet, vagy azért, mert egyszerűen csak nem akarták megosztani ezt mindenkivel a világban.

0: világgal, mert mondjuk saját kultúrájuk kincsének tartották, és úgy gondolták, hogy hát ez a nem igaz hitűeknek nem járna mondjuk például. Tiltott kikötőben való mászkálás, azért az sokszor felveti azt a kérdést, hogy jó, oké, saját szakállára ment utazni, de azért biztos, hogy itt volt akár olyan hasznosítható tudás, amit hazaérkezvén mondjuk a saját ország azt mondja, hogy hát nem akarod véletlenül ezt velünk is megosztani, nekünk is jó lenne.
1: Ez biztos. Tehát ugye az utazásnak a cél, tehát hogy egészen biztosan saját hasznára fordította az utazását. Nem hiába lett első Károly tanácsadója, aztán meg a parlamenti, aztán pedig második Károlyé. Tehát hogy ő mindenképpen a gazdaság és politikai előnyt szolgálta ezzel, hogy hogyan lehet megélni, hogyan lehet kereskedni és közlekedni biztonságosan és sikeresen az Oszmán Birodalom területén. Tehát igen, ő feszegette a határokat, próbálta, és utána megosztotta a tapasztalatait, hogy hogyan kell. Kicsit kézikönyvszerűen.
0: Igen, ezt is említettük, hogy mennyire nagy sikere is lett. Ez egy bestseller lett, és rengeteg kiadást megért már a 17. században is. Nem is tudom összeszámolni most így hirtelen. De olyan 7-8 körül?
1: Így van, tehát 8 kiadást megért már a 17. században, és egyébként Henry Blount nagy sztár volt a saját korában. Tehát őt ismerték és elismerték már a életében is. Igen, és utána tényleg később is, tehát egészen a 19. századig olvasták és használták a művét, tehát még Viktória királynő is ajándékozta ezt egy katonájának a kitüntetése alkalmából 19. században.
0: Ez egy hasznos olvasmány lehetett, de tulajdonképpen most is hasznos olvasmány, és erről is gondolkodtunk. Érdemes kézbe venni akár laikusként, akár kutatóként, mert egy csomó minden van benne, ami első pillantásra talán csak annyi, hogy végigolvassuk, de jó sztori, vagy végigolvassuk, de érdekes leírás, aztán ha picit elkezdünk mi is elemezgetni, és beleásni magunkat, és oda dugni az orrunkat, ahol, és ott szimatolgatni, ahol esetleg a szerző akár rejteget valamit, akár éppen föltár valamit, csak nem vesszük észre a többedik réteget első olvasásra. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas szöveg ebből a szempontból is, tehát nem csak azért, mert egy egzotikus, eltűnt mesebeli világ tárul elünk, hanem azért is, mert ez a mesebeli világ nem mesebeli volt, hanem valóságos.
1: Igen, nagyon sok rétege van a műnek, tehát van ez az elbeszélő rétege, de nagyon sok elgondolkodtató gondolat is van benne, tehát például úgy zárul a mű, hogy az emberi elme csak akkor működik jól, hogyha a tudásnak a fáját, a jó és a rossz tudásának a fáját ültetik el benne. Tehát ilyen örökérvényű dolgokat megfogalmaz, de egyébként megfogalmaz mondjuk a saját tudását mondjuk a kávé terjesztés vagy termesztéséről és hasznosításáról. Arról beszél, hogy például a kávéház az az angol sörözőkkel és kocsmákkal szemben egy társaságnak a békés és hosszú együttlétét biztosítja, tehát mennyivel jobb egy kávéház, mint egy söröző. Az ókori emlékekre, ókori szerzőkre reflektál, tehát hogy szerintem szinte bárki olvassa, biztosan talál benne hasznos gondolatokat.
2: Fazekas Gyöngyvér beszélgetett Bakonyi Zsuzsannával, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos kutatójával. Utazás a Közel-Keleten címmel az ő fordításában először jelenik meg Henry Blount angol utazó 1636-ban Londonban publikált műve. A kötet a Széchenyi könyvestek sorozaton mutatkozott be a Nemzetkönyvtárában. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

Az elmúlt percekben Hauber Zsolt, Hosszám Remzi, Rafael Tahuela, a Jávori Sound Machine, a Balkán Fanatik, valamint az Amatild felvételei szóltak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra. Következik az embernek maradni.
3: Szeretetek, köszöntök mindenkit mai műsorunkban. Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni podcast legújabb adása. Itt ül velem Toma László, mai vendégem, aki elsősorban férj, édesapa, református lelkész, vallástanár, pszichodráma és bibliodráma vezető. Örülök, hogy itt vagy, Laci, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Örömmel jöttem, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, ami egyébként az embernek maradni általános témáját járja körül egy kicsit a te szemszögedből, ha megengeded, akkor röviden elmondanám az életrajzodat. Egy nagyon hosszú anyagot küldtél, és abból néhány pontot emelnék ki. Dr. Toma László Róbert, férj, édesapa, református lelkész, 1980-ban született. 1999 és 2005 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója volt, ahol teológus szakon végzett. 2005-ben református lelkészi oklevelet kapott, lelkészszentelésben részesült. 2003 és 2006 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szegedre kihelyezett vallástanári tanszékén volt református vallástanár. 2008-tól 2011-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskoláját végezte. 2006-tól 2019-ig Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma és bibliodráma felnőtt képzésében vett részt. Nem tudom, Laci, hogy ha így most röviden is, de jól mutattam ebbe a legszűkebb szakmai képzettségedet lefedő életrajzodat.
4: Abszolút.
3: Örülök neki, ugyanis ugye egy nagyon hosszú anyagot küldtél, és tudom is rólad, ugye nem régóta, vagyis hát régóta ismerik egymást, és nem régóta vettük fel újra a kapcsolatot, de tudom rólad, hogy nagyon sok mindenben mozgolódsz, és én elsősorban most úgy hívtalak meg a mai műsorban, mint segítő szakembert. És ennek is nagyon sok oldala van és dimenziója. Ha most te, mint segítő szakember magadat definiálod, akkor melyik az az első sapka vagy dimenzió, amit kiemelnél a te segítői foglalkozásaid közül?
4: Az első az ember lenne.
3: Nagyon jó, mert hogy az embernek maradni műsorban vagyunk.
4: Meg azért is, mert valahol ez köti össze az egészet, vagy az ember minőség, ami egy nagyon összetett és folyamatosan alakuló, formálódó minőség, amiben benne van az örökség, amit kaptam otthonról, a szüleimtől, benne van az életutam, és benne van a szakmai utam is, a kapcsolatok, a találkozások, amik azzá formáltak, aki vagyok, az életem történései. És ez nem egy ilyen filozófiai kategória, hanem tényleg ez a legkomolyabb kategória számomra, ami összefog mindent, hiszen szakmailag ugye 3 lába van a munkámnak, a lelkészség, a teológia, a pedagógia, ugye valláspedagógiában doktoráltam, és a pszichodráma kapcsán pedig a pszichológiának azok a részei, amik kapcsolódnak, és ennek a hármasában, vagy ennek a metszetében mozgok alapvetően, és valahol az egész számomra így az Istenbe való hitemben gyökerezik, illetve megfordítom, hogy Isten tart mindebben az egészben, de a kérdésedre válaszolva, ez az ember minőség, ami talán a legerősebb.
3: Ugye itt most felsoroltam a képzettségeidet, és te most ki is emeled azt, hogy elsősorban ember vagy, de most ezekkel a képzettségekkel nyilván rengeteg tevékenység is együtt jár. Mik azok, amiket most te űzöl? Tehát aki egy kicsit jobban meg szeretne téged ismerni, távolról jön, nem találkozott még veled. Mi most elsődlegesen a foglalkozásod, napi tevékenységed, miben utazol?
4: A Budapest Gazdagréti Református Gyülekezetnek vagyok a vezető lelkésze, tehát a gyülekezeti munkában való jelenlét, a szolgálat, az ottani munkatársaknak, lelkésztársaknak a munkáját segítem és vezetem, illetve a gyülekezetben én magam is nagyon sok mindenben tevékenykedek, szolgálok. Ez egy nagyon élő, Istennek hála, sokrétű, sok oldalú gyülekezet, nagyon otthonosan érzem magam ezen a helyen. Emellett bibliodráma és pszichodráma csoportokat vezetek, tehát önismereti csoportokat vezetek, és képzésben is részt veszek, tehát a bibliodráma képzőcsoportunk is van, ahol azokat képezzük, akik majd ilyen csoportokat szeretnének vezetni, és egyébként folytatok kutató munkát. 11 évig voltam a Károly Gáspár Egyetem hittudományi karának az oktatója, adjunktusa. Most jelenleg ott nem vagyok aktív, de egyébként tudományos munkában benne vagyok, éppen benne vagyok egy nagyobb kutatásban, a habilitációmra készülődök, tehát azzal foglalatoskodom sokat, és ami még fontos talán, hogy együttműködöm olyanokkal, akik különféle pedagógiai fejlesztéseket végeznek az ország különböző területein, egy nagyon jó szakmai kapcsolaton olyanokkal, akik annak idején az újnatnak a módszertani hátterét biztosították, és különféle ilyen kisebb-nagyobb projektekben is, mint pedagógiai szakértő jelen vagyok.
3: És hogyha jól tudom, akkor ezek például olyan területek, főleg a pedagógián belül, ami ifjúságpedagógiával, meg a pubertáskori vagy fiatalkori, tehát a fiataloknak a valláspedagógiájával foglalkozik. Ha jól tudom, a doktori disszertációd is erről, szóval besegítesz még nekünk? Hogy...
4: Abszolút. A serdülőkori önértékelés és önbecsülés fejlődésből írtam a dolgozatomat, ennek a valláspedagógiai vonatkozásaiból, tehát alapvetően a hittanórán hogyan alakul, hogyan fejlődik a fiataloknak az Isten képe, Isten kapcsolata, és ehhez kapcsolódóan az önértékelés, önbecsülése milyen változásokon megy át, mivel tudjuk építeni és erősíteni ezt az egészet. Egyébként pedig alapvetően középiskolás fiatalokkal foglalkozom, vagy az így a szakterületem, és ezek a projektek is általában középiskolákat érintenek, tehát röviden igen. De egyre jobban érdekel a felnőttkori tanulás, tehát már a habilitációs kutatásaim azok sokkal inkább a gyülekezetek felé, és a gyülekezetekben lévő különféle tanulási helyzetekre irányulnak.
3: Tudod azt, hogy miből fakad ez az érdeklődésed, vagy fakadt annak idején, hogy kifejezetten a fiatalokra fókuszál a te munkád, a kutató és doktori munkád?
4: Az első szolgálati helyem 2004 és 10 között Miskolcon volt, a Léva József Református Gimnáziumban, ott voltam vallástanáriskola lelkész, és egy alaptapasztalatom, hogy belecsöppenve egy olyan 600 diákot számláló iskolai közegbe, ahol tanítottam 24-26 órában egy héten, gyakran tanítottam egy évfolyamban több osztályt. Volt olyan év, amikor 4 osztályt tanítottam párhuzamosan, és nagyon meglepett, hogy ugyanazt a bemenetet kapják nagyjából a gyerekek, ugyanazt az információt, nagyon hasonló élményt, és nagyon eltérő módon fejlődik a hitük. A hátterükben nyilván volt különbség, de még a hasonló szociokulturális háttérből érkező fiataloknak is nem egyforma volt a fejlődés. És elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen faktorok segíthetik, vagy hátráltathatják azt, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, az evangéliumhoz, hogy jobban megértsék, jobban befogadják, vagy akár azt, hogy mivé fejlődnek kamaszkorukban, tehát a hitük és általában a személyiség hogyan fejlődik, és ezt kezdtem ott kutatni. Nagyon érdekes, egy ilyen teljesen nem standardizált felmérést készítettem közöttük, de kitöltötték majdnem 300-an, tehát azért ez egy nagy szám volt ott, tényleg így, akit csak tanítottam, vagy akit el tudtam érni, az válaszolt a kérdésekre. Egy olyan kis kérdővétemben azt kerestem, hogy vajon az önmagáról alkotott általános kép, hogy saját magára hogy tekint, a világról alkotott általános kép, és az Istenről alkotott nagyon általános, milyennek látod Istent, inkább szeretőnek, pozitívnak, vagy inkább ítélő, vagy közönös, és hogy milyen összefüggések vannak ezek között. Az jött ki, hogy aki alapvetően egészségesen értékelte, reálisan értékelte magát, és a világot is egy érdekes felfedezésre váró helynek tartotta, annak Istenről is jobb elképzelései voltak. Akinél negatív volt az első kettő, ott az Isten képzet is negatív volt, és az, aki pedig irányosan magas ilyen önértékeléssel rendelkezett, és a világról is inkább úgy gondolkozott, mint ami ő rá vár, annak diffúz volt általában az Isten képzete, tehát nem nagyon volt így jelen.
3: Zavaros, ugye, diffúz, igen, az ilyen nem lehetett tisztán látni, hogy
4: így
3: milyen
4: van.
3: Is.
4: Tehát teljesen összekeveredett volt, és akkor ez volt az a kis saját felmérés, meg ez a téma, amivel jelentkeztem a doktori programra, hogy én ezt vizsgálni akarom, és aztán ez formálódott nyilván hosszan ebben a tényleg hosszúra nyúlt folyamatban, amiben olyan kanyarok is voltak, amit előre nem láttam, de utólag már hálás vagyok érte.
3: Tehát ez Miskolc, ugye?
4: Miskolcon kezdtem a szolgálatomat, igen, és akkor Debrecenben kezdtem a doktori folyamatot, mert az volt a legközelebbi, ott szereztem az abszolutóriumot, tehát hogy ott voltak meg a tantárgyak, és akkor itt Budapesten fejeztem be.
3: Szóval igazából egy terepgyakorlatból született neked a témád, tehát ott voltál, igen, az emberek között, érzékelted, amit érzékeltél, és azt mondtad, hogy ennek a mélyre szeretnél ásni, ami nekem azt sugallja, hogy egy olyan lelkipásztorral ülünk most itt, kedves hallgatóink, aki szeretné megérteni a környezetét, szeretné jobban látni, hogy mi van az egyénben, mi van a közösségben, akiket szolgál, vagy egyéneket, akiket segít, akár az Isten felé vezetésre, akár az önismereti úton. Mit gondolsz erről egyébként? Nem tudom, hogy látod, de hogy mennyire jellemző ez manapság, hogy tényleg megpróbálja az adott vezető, legyen bármilyen vezető, vagy éppen most így szűkítve lelkipásztor, lelkivezető, megérteni, hogy ki anyája, mi anyája, hogy van anyája. Ez volt esetleg ilyen motiváció is a mögött, hogy te ezt elkezdted, hogy látod ennek a hiányosságát? Szóval, hogy nem ismerik a lelkipásztorok vagy vezetők azokat, akikhez beszélnek, és akiket menedzselniük kéne, így csúnya szóval?
4: Ma már szerintem ezt senki nem engedheti meg magának. Tehát nem hiszem, hogy tud egy gyülekezet élő módon működni úgy, hogy ott a lelkész vagy a lelki vezető ne vegye a fáradtságot erre, hogy egyre inkább megismerje azokat, akikhez szól. Ugyanis nem tud hozzájuk szólni, csak panelekben képes beszélni, illetve elbeszél a fejük mögött. Nagyon elenyésző lehet az a közösség, ami tud létezni így. Amúgy nagyon érdekes, mert vannak olyan helyek, ahol azt látom, hogy annyira erős összetartás van a közösségben, hogy igazából annyira nem nagy súlya van annak, hogy mondjuk egy lelkipásztor mit mond, tehát látok ilyet is. De hát lehetnek ilyen átmeneti időszakok, meg lehet egy lelkipásztor életében olyan is, hogy nincs jól, vagy nincs jó paszban, és nem tudja átadni a szolgálatát, és olyankor is túl kell valahogy a gyülekezetnek élnie, tehát hogy ilyen van egyébként. A kérdésedre pedig azt gondolom, hogy abban lehet különbség, hogy meddig megyünk el az emberek megismerésében, vagy a kontextus megértésében. Úgy működik ugyanis ez szerintem, hogy nyilván, mint mindenben, ebben is megvannak a saját elgondolásaink, megvan a saját gondolati struktúránk, és hogyha látunk valamit a környezetünkben, valami hasonlót, azt odarakjuk a meglévő gondolati struktúránkban lévő elemhez, és azt gondoljuk, hogy akkor az az. Mondok egy példát. Én azt gondolom, mondjuk, hogy a kamaszok rendetlenek, és megyek a buszmegállóba, a Gazdagréten, és látom az ott lévő szakgimnáziumból kijövő fiatalokat, amint állnak a buszra várva, és ledobálták a táskájukat a földre. És ezt meglátom, és megerősítem bennem, hogy ja, igen, ők ezt csinálják, tehát a kamaszok rendetlenek.
3: Visszaigazolást nyert a hipotézise.
4: Pontosan, de ez még nem a kontextus megismerése.
3: Igen.
4: És pontosan ezért az egyik legerőteljesebb feladatunk lelkipásztorként is, meg szerintem akár lelkivezetőként, vagy gyülekezetvezetőként is az, hogy újra és újra feltegyük a kérdést, hogy milyen a kontextus, és ez ugye a kontextualizáció az egész igehirdetést, a tanítást, mindent valamilyen módon ahhoz kell illeszteni, hogy tényleg milyen a kontextus, és mivel folyamatosan változik, engem az nem segít, hogy tudom, hogy 10 éve milyen volt például Gazdagrét. Abban segít, hogy mondjuk láttam, hogy honnan indult, de hogy most milyen, az egészen más is lehet, mint 10 éve volt.
3: Igen. Igen. Tehát az a kontextualizálásban akkor benne van az is, hogy az itt és most, tehát egy jelen mintavétel, vagy a jelen mintái, ami ugye láthatatlan szellemi-lelki háttér és folyamatok sokasága. Jól értem?
4: Abszolút, és azt is jelenti, hogy mivel folyamatosan változik a környezet, ezért folyamatosan kapcsolatban kell maradni vele, és el kell fogadni, hogy a változásokat nem tudjuk irányítani, hanem max lekövetni. Mármint amik a kontextus érintik. Például nem vagyunk hatással arra, hogy mondjuk milyen az összetétele a lakosságnak. Hogy ki az, aki elköltözik, ki az, aki beköltözik. Vagy hogy az emberek hogy bánnak a környezetükkel. Azt látom, hogy ráadásul ebben sincsenek ma már teljesen egységes trendek, mondjuk egy lakóközösségre nézve. Én azt látom, hogy azt a közeget, ahol élünk, Gazdagréten, egyszerre vannak jelen azok, akik egyre jobban odafigyelnek a környezetükre, és a 11 emeletes panelok előtti kiskerteket például rendben tartják, számíthatnak egymásra. Ha van valahol valami baj, akkor odafigyelnek egymásra. Jelen vannak azok is, akiknek erre nincs figyelme, és jelen vannak azok is, akik rongálnak, és semmibe veszik mások nyugalmát, és kifejezetten bántó módon vannak ilyen, tehát hogy nem lehet azt mondani például, hogy egy ilyen lakóközösség vagy lakótelep, hogy 30 éve minden jó volt, és most már egyre elvadultabb, mert nem, hanem egyszerre van jelen a kontextusban ez a sokféleség, és ugye lelkipásztorként, lelkivezetőként nekem egyszerre kell megszólítani mindegyik részt.
3: Hát most csak így az arcodat nem mindenki látja, főleg akik a rádióban hallgatják majd ezt a műsort, vagy podcasten, hogy azért az arcodra az ült ki nekem, hogy ez egy jó nagy kihívás.
4: Igen.
3: jól tudok olvasni?
4: Jól.
3: Nonverbális. Jól. Meg így most így ne arra, hogy a személyeskedésért talán a Nexus megengedi, hogy olyan huncutságot láttam még a szarcodon. Tehát, hogy ez egy bitang nagy kihívás.
4: Abszolút.
3: És akkor így egy picit így inkonkrétó, tehát akkor így belemenve operatívba. Ebbe segít neked valaki egyébként? Hogy néz ki, ha közelebb hoznád, hogy Gazdagréti gyülekezet, református egyházközség, most katolikus szóval, ott most hogy néz ki a te szolgálati csapatod, aminek te vagy a feje, pár mondatban, akár általánosan, és így konkrétan, hogy te ezt most hogy építetted föl, ti hogy építettétek föl, mint közösség?
4: nagyon fontos, hogy az a kép, ami a gyülekezetnek az elhívása és az alapképe, az egy gyümölcsös kert, és az alapigéje a gyülekezetnek is a János 15-16-ból, amikor Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, és bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek.
3: Tehát ez János 15, nem?
4: Így van, és a 16. vers is onnan. Ez a gyülekezetnek az alapigéje. És ez azért fontos, mert hogy amikor én oda kerültem Gazdagrétre, akkor Lovas András vezető lelkipásztor volt ott, aki a gyülekezetet irányította, vezette a presbiterekkel és a szolgálcsapattal, és hogy abban a munkába beosztott lelkészként kapcsoltam be először, és aztán utána, amikor András elment, máshol szolgált, akkor lettem vezető lelkipásztor, de hogy beilleszkedtem egy folyamatba. Uh-huh. És ez olyan, mintha megkapnál egy kertet, aminek megvannak a határai, megvan a földje, hogy mi terem ott meg jól, vagy mi nem, van egy éghajlata, ami nem változik.
3: Milyen tápanyag működik, milyen napsütés számra, vagy időre
4: pontosan,
3: van szükség.
4: És alapvetően a művelés meghatározza azt, hogy ott milyen típusú növényeket és hogyan, megvan a célja, hogy mit szeretne abból kihozni a gazda, és igazából innen indult, hogy van egy története a gyülekezetnek, én ebbe bekapcsolódtam, és így látom a saját szolgálatomat is, hogy nem kitalálni kell a gyülekezetet, nem valamit teljesíteni kell, vagy brillírozni valamit, hanem megérteni azt, hogy mi a gazdának a terve ezzel a gyülekezettel, beilleszkedni egy folyamatba, mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözte, stb. Tehát, hogy így, hogy beilleszkedni ebbe a folyamatba, és meglátni azt, hogy nem vagyunk egyedül. A református lelkészség és a lelkészi rendszer nagyon sokszor, még sajnos ma is inkább egyemberes, vagy nagyon nagy felelősség van egy lelkészen, és nagyon nagy felelősséget vesz magára. Nekem is meg kell tanulnom, sőt, folyamatosan tanulnom kell, hogy hol vannak a felelősségem határai, és mi az, ami tényleg rám tartozik, és mi az, ami nem. De hál' Istennek, itt egy szolgáló csapat van ebben a közösségben, és ez a hagyománya így alakult ki, tehát ezt nem én találtam ki, hanem így léptem ebbe bele, és ezt építem továbbra is. Ennek az alapja a presbitérium. Uh-huh. Egy 8 fős vezetőtestület, akik hívő elkötelezett tagjai a gyülekezetnek, és áldozatkész szolgálatvállaló tagjai, akik alapvetően felelősen vezetnek. Ennek az elnöksége a főgondnokasszony és én, tehát, hogy mi ketten vagyunk nagyon sok döntésben az operatív dolgokban ott, és képviseljük a presbitériumot is, és van egy lelkészi munkatársi csapat, 5 vagyunk, összesen lelkészek, akikkel együtt végezzük a szolgálatokat, és ők nekem nagyon fontos tükör, és nagyon sokszor inspiráljuk is egymást, és nekik olyan ajándékaik vannak, akik nekem nincsenek, tehát kiegészítjük egymást, és nagyon nagy szükség van mindegyikre, és vannak még munkatársaink, aki olyan munkákat végeznek, ami háttérmunka például, az egyházfi adminisztrátor munkatársunk, aki a munkátáját végzi, vagy az ifjúsági diakóniai munkatárs, aki a kávézóban tevékenykedik, vagy mindig van, hogy a hittanoktatónk, és van takarítónénink is, akinek nagy felelőssége van, hogy az a nagy tér, amiben vagyunk, a templom és a terek, azok tiszták és rendezettek legyenek, és azt még mellé kell tegyem, hogy közel 170 ember szolgál valamit a gyülekezetben. Uh-huh. Tehát nagyon sokan szolgálcsapatokban önkéntesként, ezt így mondjuk, szolgálnak.
3: Mennyien járnak egyébként a gyülekezetbe? Tehát mondjuk egy vasárnap, nem is tudom hány istentisztelet van, 2, 3, 2, de az alatt megfordul hány 100 ember vagy 1000?
4: Igen, 2 istentisztelet van, összesen egy vasárnap, nagyon sok mindentől függ. Átlagosan a 2 istentiszteleten, gyerekekkel, mindenkivel együtt, olyan 350-380 ember van a 2 istentiszteleten összesen. És nagyjából ennyi 360 egyházfenntartó van, tehát nálunk tényleg az tag, aki valójában jár. Persze van olyan, aki nem hivatalos tag, de egyébként jár, tehát nyilván ezek ilyen halmazok, amik egymás mellett vannak. De hát nagyon örülünk, hogy az a gond sokszor, hogy nincs hely. Uh-huh. Szóval, hogy így közben ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha ez így belefér, akkor akár beszélek erről is, hogy mik így a tervek, vagy a koncepció, mert egy ilyen közösségnél önmagában az, hogy sokan vagyunk, az még nem jelent semmit.
3: Uh-huh. Rátérhetünk mindjárt, hogyha lesz rá idő, még itt csak azért állnék meg egy picit, mert ugye most összeraktam a képet, vagy összerakjuk, akkor azért ez egy nem kicsi tím, aki ezt itt segíti, ezt a munkát, és azért ez egy szép dolog, hogyha jól értem, még egyszer 5 lelkész társad van.
4: 5 vagyunk összesen lelkészek, velem együtt.
3: Mindenki végzett lelkész.
4: Abszolút.
3: Tehát nem lelkipásztori munkat.
4: Nem,
3: első ilyen kisegítő, hanem nem, ők
4: felszentelt lelkészek, igen.
3: Felszentelt lelkészek. Azért ugye én katolikus házatájáról jövök, ott azért ez nem annyira jellemző már. Ugye régen voltak ilyen, és ma is próbálnak néhány ilyen ilyet alakítani, főleg külföldön megy ez pár ilyen, Magyarországon kevésbé, hogy papi közösségek, és akkor ott 2, 3, 4, 5, maximum 5, de inkább 3 lelkész, azaz pap összeköltözve, és onnan ellátva sokkal nagyobb területet, mint amit nektek kell. Ez azért jól hangzik, úgy mondanám, hogy istenes helyzet, de lehet, hogy máshogy éritek meg. Ami még itt kérdésem lenne, hogy, és itt visszakanyarodnék egy korábbi mondatodhoz, ez nem a konkrét közösségszervezés, meg úgymond ellátás és menedzsment, hanem mondtál egy olyat, hogy a lelkipásztornak is lehet olyan periódusa, amikor nem tud úgy teljesíteni, nem tud lelkipásztorként működni, ez most idézőjelben. Ugye azt járjuk körül ebben a műsorban, az embernek maradni valami olyasmit szeretne így hétről hétre, hónapról hónapra, négy hétre körbejárni, hogy ebben a nagyon túlfűtött, nagyon felgyorsult, gyorsuló társadalom, van ilyen szakmai, szociológiai kifejezés is, illetve technológiai forradalom, amiben ízig-vérig benne vagyunk, mesterséges intelligencia, nem kell bemutatni, és messenger kultúra és egyebek, ahol egyébként nagyon gyorsan várjuk a reakciókra, viszont reakció, vagy a akciókra a reakciót, és így tovább a re-reakciót, tehát folyamatos kölcsönösség van szinte, ott lehet elfáradni. Én azt gondolom, hogy elfáradunk, de hogy kérdezem, hogy ugye ott embernek maradni talán pont azt jelenti, de ez nagyon nehéz vezetőként, hogy egy vezető is elfáradhat, és egy vezető mit csinál akkor, amikor ilyen szituációba kerül, és hirtelen nincs ott helyettese, és ő neki már pedig helyt kéne állni holnap a prédikációba, vagy a tanításban, az áhítatban, és nem tud úgy, vagy egyáltalán nem tud, mint korábban.
4: Két lépéssel háttébb kezdeném. Azt mondta egyszer egy kiképzőnk a pszichodráma képzés során, aki pszichiáterként dolgozik, hogy higgyük el, a lelki, mentális betegségek egy jó része az épített környezetben eltöltött időnk arányával növekszik. És először nem is értettük, hogy ez pontosan mit jelent, aztán rájöttünk arra, hogy minél inkább természetes és természethez közel lévő közegben él az ember, annál nagyobb az esélye, hogy megmaradjon a mentális egyensúlya. Gondolj csak el, hogy nem egy ilyen romantikával gondolva azokra az időkre, amikor nem volt még áram, milyen jó volt, a nappal keltünk, nappal feküdtünk, ez nem így volt, tehát hogy azoknak az éveknek, évszázadoknak is nagyon sok hátránya volt, de hogy az, hogy folyamatosan világos van körülöttünk a városban, az nem normális. Vagy az, hogy olyan szinten nem érintkezünk a természettel és a természet ritmusával, olyan szinten bármikor bármit megtehetünk, hogy tényleg éjjel-nappal lehetőség van élelmiszerhez jutni, bármilyen szükségletünket ki tudjuk elégíteni gyakorlatilag folyamatosan, ami néven nagyon kényelmes, és hogy nagyon praktikus, hogy vannak éjjel-nappal nyitvatartó gyógyszertárak például. De mégis olyan fajta határtalanság vesz bennünket körül, amiben az ember alapvetően beleszédül egy idő után. A különbség annyi közöttünk, hogy mikor és mennyire. Természetesen el fogunk fáradni. Segítőként pedig az, hogy folyamatosan másokra figyelünk és másokat hordozunk, ez is teljesen egyértelmű, hogy a figyelmünk elfárad és kimerülünk. Nagyon nagy különbség van a fáradtság a kimerülésnek a szintjeiben. Én abban vagyok otthon, hogy hogyan lehet jó ritmusokat megtalálni, és jó keretek között működni, és megfelelően helyt adni a pihenésnek, a feltöltődésnek, a semmittevésnek is. A sabbat az Isten igében törvény, a pihenés nem opció, hanem törvény, és nyilván új szövetségi emberek vagyunk, tehát nem a törvény megtartása által üdvözülünk, de ettől még a törvény a javunkat szolgálja. És
3: egy is sem veszhet el a törvény betűi közül, ha jól emlékszem, pontosan, ez is Jézusi mondás.
4: Pontosan, és reformátusként pedig, ha Isten dicsőségére akarunk élni, és a Soli Deo Gloria elvet meg akarjuk tartani, akkor annak része az, hogy Isten dicsőségére pihenünk. Ugyanis amikor dolgozunk, akkor hasonlítunk legjobban Istenre, aki alkot, és amikor nem teszünk semmit, és pihenünk, és elengedjünk minden aktivitást, és produktivitást, akkor éljük meg leginkább a teremtett állapotunkat. És az Isten félelemnek az egy nagyon fontos pontja. És erről most úgy beszélek neked, hogy ez nekem is küzdelem. Nem azért, mert nem tudom, hanem azért, mert sokszor nem látom értelmét.
3: Vagy... Nem látod értelmét, bocsánat, a semmittevésnek.
4: Így van, és haszontalannak érzem.
3: Haszontalannak.
4: És abban kellett változni, és ez is egy önismereti út volt, hogy úgy tekintsek rá, mint egyrészt egy Istent dicsérő tevékenységre, másrészt pedig, mint egy befektetés, amit a saját jól létemért teszek. A harmadik dolog pedig, hogy az sem mindegy, hogy a gyerekeim mit látnak, hogy látnak engem pihenni. A fáradtság egyébként, visszatérve a kérdésre, ez egy természetes állapot. Tehát normális, hogyha az ember elfárad. Nagyon nem mindegy persze, hogy mibe fáradunk el. Például, hogyha mondjuk dolgozunk önkéntesekkel, és akkor valaki állandóan fáradt, és mondja, hogy elfárad. Néha kiderül, hogy nem a szolgáltában fárad el egyébként, hanem más dolgokban, de csak annyit jelent például, hogy fáradt. Azt hiszem, az első lépés az, hogy elkezdünk felelősséget vállalni az erőnkért és a fáradtságunkért is.
3: Fú, annyi felé mehetnénk azért, Laci, nagyon jó, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést. Sajnálom, hogy már a felén túl vagyunk, mert hogy hát egyrészt, ha megengeded, inkább csak kapcsolódnék arra, hogy szabát vagy sabát. Ez egy amerikai elég nagy ívet, tehát komoly pályát befutott lelkész könyvében olvastam, hogy ő elkezdte szigorúan a szombati napot szó szerint egy ilyen hetedik megpihent a hetedik naponnak tartani, úgyhogy pénteken este mindent elintéznek, és éjfél előtt már el is teszik a digitáliát, és másnap nincsen semmilyen digitális eszköz, csak kert van, csak család, csak együttfőzés, együttétkezés, külön-külön olvasás, külön-külön pihenés, ki merre, de minden eszközök nélkül, külvilágnak ilyenfajta bevonása nélkül, egymásra figyeléssel, magamra figyeléssel, Isten dicsőítéssel. Szerintem John C. Marcus vagy ki a könyv szerzője, de most ezt így ne vegyük készpénznek, az a címe, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Egyébként ajánlom minden hallgató figyelmébe. És én is elkezdtem, és idéntől ezt komolyan veszem. És csodákra képes ez az egy nap. Fantasztikus, még nem megy jól, meg nem is tudom mi az, hogy jól megy, de pont így, ahogy leírtam, még nem. Csak megerősítem, amit mondasz, és nagyon nehéz, hogy nem nyúlhatok a telefonhoz, és mondok még nehezebbet, hogy a fejemben sem, tehát gondolataimban sem a jövőt tervezem, nem a múlton szorongok, aggódok, jaj, mit nem intéztem el, jaj, mikor jön az a nem tudom mi, miért nem írt már, mikor fog írni, és nem az, hogy nem tudom mi a jövővel kapcsolatban, hanem csak a jelen. És egy ilyen, hát legalábbis órákra ilyen ilyen megszabadulás élményeim vannak, meg ilyen, hát hogy jó létezni, és hogy csak annak örülök, hogy most friss vizet iszom. És nagyon furcsa, nem? Tehát, hogy ennek örülök. Na most mégis azt mondjuk, hogy elfáradhat a lelkész, és miért ne fáradhatna el? Tulajdonképpen mi itt a felelősségteljes viselkedés ebben a helyzetben, amikor azt érzed, hogy nem, mert én beszélgettem ilyen papbarátommal, hogy hát most ki kell állnom prédikálni, de egyáltalán nem érzem hitelesnek a szavaimat. Most hirtelen azt sem tudom, hogy Istennel hányadán állok, és én most ide kiállok prédikálni egy szent mise keretében. Hát ez egy igazán nehéz lelkészi szituáció, és hát gondolom, te is éltél meg hasonlót.
4: Persze, folyamatosan.
3: Na, mi az orvosság itt, és hogyan tudod ezt esetleg hát konvertálni akár más vezetők, meg nyilván szülők, akik felelősek a gyermekeikért, meg vezetői pozícióba levő embereknek.
4: Egyensúly

0: A másik, hogy megfelelnek a célok. Tehát, hogy ugye a túllőtt vagy túlvállalt felelősség, vagy a teljesen irreális célok, amiben egy gyülekezetbe belepörgetheti magát az ember, meg a gyülekezet is belepörgetheti magát, meg a lelkészét, szóval ez szintén ugyanígy egy tényező. És akkor a harmadik talán az, hogy a fáradtság nem úgy jelentkezik, mint egy szívroham, így hirtelen, hanem hogy nagyon sok fajtája van, nagyon sok lépés, és ez egy olyan folyamat, amit leginkább észlelni kell. A kiégés is egy olyan dolog, ami folyamatosan veszélyezteti azt potenciálisan, aki emberekkel foglalkozik, nem mindegy, hogy mikor és hogyan érzékeljük, és aztán hogyan fordulunk vissza, hogyan engedünk el belőle. Az előbb említetted a pihenésnek a jelentőségét, én is ezt tudok csatlakozni, alapvetően a hétfő a szabadnapom, és akkor tényleg nincsen semmi, amennyire csak lehet. És amikor a hétfőn van valami kötelező program, akkor egy másnap lesz a szabadnapom azon a héten, tehát ennyi rugalmasság van, és akkor tényleg azt meg kell tartani. Nem kell félni a fáradtságtól egyébként, tehát megijedni szerintem nem kell, de az is a felnőttként a felelősségünk, hogy a gyerek hogy fárad el. A gyerek úgy fárad el, hogy játszik, és összeesik.
1: Dúr, igen.
0: Hát jó, hogyha felnőttként mondjuk vannak ilyen indikátorok, mikor jelzünk már, és mondjuk egy közösségvezető, lelkipásztor is, hogyha ha elfárad, akkor azt jó, hogyha időben tudja jelezni, és nem a teljes kiégésnek az állapotában. Jó esetben azért ezt észreveszik rajta, és én is ezért örülök a csapatműködésnek, mert ilyenkor akár a csapat ki tudja egyenlíteni a másiknak a fáradtságát vagy a nehézségét, és visszakapcsolva a kontextualizációhoz folyamatosan kell ellenőrizni azt és megnézni, hogy oké, mi az, amiben esetleg túl sokat teszünk, vagy nem a helyén van az, amit teszünk, és azért fáradunk el benne. Mm. Tehát ez egy rendkívül összetett rendszer.
1: Nagyon összetett. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a vezető, lelkipásztor, vagy üzletvezető, vagy cégvezető, vagy bármi szülő, apa, azért az valahol mindig is egy magányos játék, az. Egy magányos szerep. Tehát van egy olyan faktor, egy olyan dimenziója, ami magányos marad, és azért a felelősség nagy része rajta van, és ezért csak az a kérdésem itt, hogy mégis mikor van az, amikor azt mondhatja a vezető, na jó, de akkor én most mégis át kell, hogy adjam valakinek ezt a részt, vagy azt a részt, és el kell fogadnom most azt, és itt megint az embernek maradni, hogy határok között mozgunk, tehát nem vagyunk végtelen lények, ahogy a rezilienciáról kezdtél beszélni, meg egész pihenés-fáradtság egyensúlya, szóval, hogy mikor és hogyan tudsz erre mondani példát, hogy mikor volt az, amikor be kellett látnod, hogy igen, most nekem két vasárnap, ha van rá mód, akkor nem nekem kell prédikálni, vezetni az ige liturgiát, vagy az Isten tiszteletet, mert most nekem, nem tudom, el kell mennem a hegyekbe.
0: Megfordítanám egy kicsit a folyamatot.
1: Ahogy tetszik.
0: És onnan indítanám el, hogy az, hogy keretek között mozgunk, és vannak bizonyos keretek, amiket bírunk, ez nagyon fontos önismereti téma, és a felnőttségnek a része, hogy már nincsenek olyan illúzióink, hogy mi mindent is meg tudunk tenni. És természetesen szükségünk van a külső visszajelzésekre, de ezért alapvetően mi magunk vagyunk felelősek. Én azt gondolom, hogy a vezető magánya az egy természetes dolog, amikor valaki vezető lesz, akkor ahhoz kell egy jellem, kell egy skillset. Az, hogy az ember el tudja bírni hosszú távon a terhelést, a felelősséget, és kitartóan tud küzdeni valamiért, és el tudja viselni azt, hogy nem fogják megérteni, és nem fogja mindenki szeretni. Uh-huh. Ez edződik is, és erősödik is közben, és közben nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik őt hordozzák, barátok, elsősorban nem a házastárs, hanem valaki házastársa is jó, hogyha jó a szövetség, de nem a házastárs dolga elhordozni engem vezetőként. Vagy legyenek olyan csoport, szupervízió, ahol ezzel lehet foglalkozni. Azért mondtam, hogy megfordítanám, mert hogy én abban hiszek, hogy előre kell tervezni, és az, hogy nekem kell két hét a hegyekben, az nem akkor derül ki, hanem ezt előre lehet tudni, hogy fél év múlva kell két hét a hegyekben, miután levezettem egy nem tudom milyen nehéz programot. Nálunk úgy történik, hogy eleve megvan közel fél évre előre mindig az ige hirdetés beosztás, és a négy vasárnapból én kétszer prédikálok alapból. A másik vasárnapokon mindig a többi lelkipásztor prédikál. Minden hónapban van egy vasárnap, amikor nem vagyunk ott. Tehát a szabad vasárnapunk, mindenkinek van egy ilyen pont kijön. És persze vészhelyzetben pedig lehet segítséget kérni, vagy kifejezni, hogyha valami történik. Én azt gondolnám, hogy ez inkább krízis helyzetekre vonatkozik, váratlan változásokra, egészségügyi kihívásokra. Egy jól működő rendszerben így váratlanul nem hiszem, hogy az ember így rájön hirtelen, hogy most akkor így elfáradt, de természetesen megvannak a kereteink, és hát az idő múlásával

0: is változunk, tehát lehet, hogy valamit 30 évesen kibírtunk, és 60 évesen nem fog olyan intenzitással menni.
1: Szóval a lényeg, amit itt mondasz, és már nem először, az itt azért a felnőttség, ugye ez egy nagyon fontos kulcsszó, amihez már is társítom azt, hogy felelősségvállalás. Tehát az egyéni felelősségvállalás, ami pedig itt van a nagyon fontos alap, önismeret nélkül nem megy. És ezt már a körülbelül 10 perccel ezelőtti gondolatodnál, vagy a bevezetőnél így megütött a fülem, hogy, vagyis a gondolat megütött belül, hogy megkérdezzem, hogy te az önismeret útjára, hogy ezzel foglalkoznod kell, akarsz, ugye pszichodráma és bibliodráma vezető is vagy, tehát nem csak lelkileg vagy teológiai értelemben vezetsz embereket, hanem önismereti utakon is szakképzett vezető vagy, segítő foglalkozású szakember. Te mikor jöttél rá, vagy hogyan alakult neked ez, ha pár mondatban össze tudod foglalni, hogy önismerettel kell foglalkoznom, önismeret érdekel engem, ez neked így valami szituáció, életszituációba jött, akár egzisztenciális krízis hozta, mert sokan így kerülnek közel ahhoz, hogy pszichológia, pszichiáter, vagy mentálhigiénész szakemberhez fordulnak, vagy pedig ez neked így anyatejjel jött, és te mindig is egy önreflektív Toma László voltál, aki tudtad, hogy az önismeret nélkül nincsen egészséges út.
0: Engem arra neveltek nagy szeretettel és bátorítással, hogy a jéghátán is meg kell élni, és hogy ügyesen meg lehet mindent oldani, és ki kell bírni a dolgokat.
1: Ki kell bírni.
0: Ki, és ki is lehet, és ki is tudtam.
1: Na jó, de nagyon milyen áron meg, hogy nem ott halsz-e bele, amikor...
0: Persze. De ez egy ilyen életprogram volt, most nagyon leegyszerűsítettem.
1: Persze.
0: És én például azt hallottam ilyen fiatal koromban, hogy szolgálatra nem mondunk nemet. És hasonló.
1: De ez nem egy keresztény.
0: De. Jó. És mindig utólag megpróbálok együtt érezni azzal, hogy mi lehetett ennek a pozitív oldala, vagy az üzenete, az odaszállás és hasonlók, de azért másik oldalról ez veszélyes. Én azért kezdtem az önismereti munkát, elmondom őszintén, mert a feleségem elküldött.
1: Vagy itt egy kis szünetet tartunk. Köszönöm, akkor mentünk tovább. Csak olyan nők szerepe, tehát hogy
0: igen.
1: Az ember, a férfi, hogy marad férfi, úgyhogy néha hallgat a nőre.
0: Hát abszolút. Ő járt egy képzésre, egy pasztorál pszichológia alapszakot végzett, ahol volt nekik beépített pszichodráma, és egyszer hazajött, és azt mondta, hogy neked ezt ki kellene próbálni, ja. Hát mondtam neki, hogy ki ne találd. És aztán azért mentem el egy ilyen első alkalomra egy csoportba, hogy elmondhassam, hogy én elmentem, és ez nem nekem való. A lehető legnagyobb ellenállással voltam végig az alkalmon, szegény vezetőim, nagyon nehéz helyzetük lehetett, de az alkalom végére volt egy játék, amiben én nagyon érintődtem, és azt gondoltam továbbra is, hogy ez nem nekem való, de azért ezt a folyamatot mégis végig kellene csinálni, mert lehet, hogy jó lesz, és az így folyamatosan oldódott. Nem azért mentem el, mert a szükségét éreztem, hanem miután a folyamatban voltam, akkor döbbentem rá, hogy amúgy mekkora szükségem van most erre, és egy nagyon nagy támogató erő lett, akár az a csoport, vagy a későbbi képződési folyamatban is a csoportok.
1: Oké. Szóval így indult röviden is velősen. Értem. De hát, hogy akkor ez azt jelenti, hogy neked ez onnantól fogva, hogy itt volt ez a megérintődés és saját élmény, onnantól fogva akkor ez azért szerves részét kezdte képezni az életednek, tehát ha jól értem, mert hát azzá váltál, de hogy akkor ez végigkíséri most már az életedet, és most is jelen van.
0: Abszolút, és nem csak a konkrét csoportokban vagy csoportvezetésben, abból is nagyon sokat tanulok, hanem abban, ahogy gondolkozom. Például, hogy képessé váltam ezáltal, zárójel lehet, hogy valakinek ez magától megy, zárójel bezárva. Olyan módon belehelyezkedni a másik perspektívájába, ahogy korábban nekem nagyon nehéz volt. Megérteni egy helyzetnek az összetettségét, megérteni azt, hogy az önismereti témáink koncentrikus körökben zajlanak, vagy ilyen spirális alakban töltik ki az életünket, nem tűnnek el, nem lehet így egyszer megdolgozni mondjuk az anya témát, vagy az apa témát.
1: És kész, és pipa.
0: Így van, hanem újra és újra előjönnek, hogy egy olyan dinamikus folyamat, amiben folyamatosan reflektálunk, és egyre inkább megértjük azt, hogy egy adott helyzetben miért működünk úgy, ahogy vagyunk, és egyre több eszközünk lesz arra, hogy hatással tudjunk arra lenni, ahogyan szeretnénk, hogy adekvátan reagáljunk rá. Hosszú idő volt, míg például meg tudtam engedni magamnak a haragot, úgy igazán. És a haraggal való szembesülés és megküzdés után pedig meg kellett tanulni azt, hogy és akkor ezt hol, milyen helyzetben, hogyan lehet adekvátan kezelni. Ez mind az önismereti útnak a része volt, de hogy nem gondolom, hogy készen vagyok, hanem azt szoktam mondani, hogy tisztul a kép.
1: Szabad megkérdezem, hogy hány éves voltál, mikor ez a harag téma úgy jött föl benned, hogy akkor ezt megengedi magának a Laci?
0: Olyan 33 körülbelül.
1: Én 28. Fú. És itt mi történt benned akkor? Mi volt a... Mi az, amit ebből elmondhatsz? Mert ez egy nagyon fontos téma, és most csak azért, mert engem, én keresztény közegben nevelkedtem, ugye 3 hónaposan 2,5 megkereszteltek, tehát teljesen kezdetektől, és én rájöttem 28 évesen, hogy én magam tiltottam le magamnak, mert félreértettem, annyira intellektualizáltam, kognitív szinten értettem, hogy miért, de félreértettem, hogy mi az, hogy haragudni. Jézus mondja, hogy addig ne is hozza oltárhoz adományt, amíg nem rendezted a haragod, és nem kértél békét, vagy bocsánatot attól az illetőtől, akire haragszol. És akkor ezt sajnos nem magyarázta el nekem egyetlen pap sem jól 30 éven keresztül. Mai napig nem hallok erről sok beszédet. Te hogy vagy ezzel?
0: Nekem ez úgy történt meg, hogy volt az egyik utolsó saját élménycsoportban egy úgynevezett antiszerep hétvége. Az antiszerep hétvége az arról szól, hogy olyan szereplőnek a bőrébe bújunk, és olyan játékok vannak, amik amúgy ott vannak bennünk, de nem tudott teljesen kifejlődni, és gyakran ilyenkor egyébként a pszichodrámán nem szokás, de ilyenkor mondjuk akár egy konkrét karakternek a bőrébe bele lehet bújni, és a csoport azt mondja, hogy akkor most akár egy filmből, vagy egy művészeti alkotásból búj bele a nem tudom kinek a bőrébe.
1: Igen.
0: És én egy olyan szerepet kaptam a csoporttól, aki egy boxoló volt. Uh-huh. Pontosabban a harcosok klubjából a főhős, aki ugye szervezte ezeket a verekedős klubokat. Hát ez tőlem alapból elég távol áll, de nagyon otthonosan mozogtam abban a szerepben, és utána jelezték vissza a vezetők, hogy ezzel a témával én nekem lehet, hogy kellene dolgozni, mert hogy olyan önfeledten voltam benne ebben a szerepben, és hogy ez így ott van bennem, de hogy nincs igazából megdolgozva. És nem arról van szó, hogy most akkor nekiálltam utána verekedni, hanem arról, hogy pontosan, amit elmondasz, hogy hol vannak ebben a határok, és hogyan lehet azzal szembesülni, hogy igenis a harag az jelen van, nagyon is kell a határtartáshoz például az egészséges pozitív agresszió, vagy akár az érdekérvényesítés különböző fajtáihoz, és mellé kell tenni, hogy és a szabályozása is a mi felelősségünk, de ha valaminek nem tudom a létét, akkor nem tudom szabályozni, vagy nem tudom a mértékét.
1: Meg attól még, hogy tagadom, nem azt jelenti, hogy nincs, vagyis, hogy nem veszek róla tudomást.
0: Pontosan.
1: Félünk tőle, talán bocs, azért, ugye, félünk tőle, hogy elhatalmasodik rajtunk, és nem leszünk úrá rajta, mint ahogy ez más energiákkal is lehet?
0: Szerintem más ok miatt félünk tőle, vagy tartunk tőle. A szabályozhatatlansága is benne van, amit mondasz, de az is benne van, hogy ha nem megfelelően fejezzük ki, akkor nem fognak szeretni bennünket például, vagy akár az, hogy valamilyen módon bántunk és sebzünk úgy, ahogy nem szeretnénk bántani és sebezni. Tehát nagyon sokféle formában ez ott lehet, de utána nekem ezzel egyéniben is dolgoznom kellett. És hál' Istennek sikerült ezt valami módon átdolgozni. Közben persze édesapaként újra és újra látom, hogy ez mennyire nehéz a gyerekeknek is felnövekedve, hogy ezzel jól bánjanak, és ott már a másik oldalon vagyok, hogy tudom én úgy rendet tartani közöttük, hogy azért megengedjem az ő haragjuknak és a megnyilvánulásait. Azért ez nagyon nehéz.
1: Azt elhiszem. Tyler, azt hiszem úgy hívják, úgy hívják azt a karaktert, a Brad Pitt játsza. És csak annyiban kapcsolódnék, hogy én is voltam már ebben a szerepben, csak másik kontextusban. És érdekes, most elgondolkodtam, hogy miért pont, akkor én választottam, és nem a csoport választotta nekem, úgyhogy ez egy érdekes. De hogy Tyler azért sok szempontból is egy érdekes karakter. Ez egy nagy téma, tehát a harag. Most azért eltelt már azóta bő 10 év, és mondhatod azt, mert ugye többször utaltál rá, hogy te is sok mindent tanulsz, meg ez nagyon tetszik, ez, hogy ezt mondod, és azt hiszem, hogy ez is valahogy az ember mi voltunk része, hogy mi egész életünkben tanulunk, és ahogy például egy anyánkhoz, édesanyánkhoz, vagy bármelyik szülőnkhöz való viszony jó sok óra, vagy több évnyi önismereti munka után is visszatér más minőségben, úgy egy ilyen is, hogy a harag, te mit gondolsz most több, mint 10 év után, hogy ez ugye a helyén van, és azt mondod, hogy a Toma László most már ura ennek a témának, vagy ez még mindig úgy mocorog, mint 10x évvel ezelőtt?
0: Abszolút a helyén van, azt gondolom. Az az izgalmas, hogy a különféle önismereti témák hogyan érnek össze és kapcsolódnak össze.
1: Ez mit jelent?
0: Ez azt jelenti például, hogy ugye a haraghoz az önvédelem például, a határok meghúzása, a mások igényének a figyelembevétele, tehát hogy ezért ez egy ilyen csomag, ami egymás mellett van. Én azt gondolom, hogy azt tanulom meg az évek múlásával, hogy nem szabad egyedül maradni, tehát hogy szükség van olyan barátokra, olyan közegre, akik visszajeleznek, akikkel lehet élni és gyakorolni a bizalmat, ahol akire rá lehet bízni magamat, és akikkel lehet gyakorolni a megbocsátást, a bocsánatkérést, és valahová tartozást is meg lehet élni. Ez a jéghátán is megélsz, és egyedül mindenre képes leszel. Uh-huh. Ez egy nagyon bátorító szülői üzenetnek tűnik, de végső soron azért nem segít, mert annyira közösségi lények vagyunk, ilyennek vagyunk teremtve, hogy az elszigetelt állapotban az ember soha nem lehet azzá, akinek Isten teremtette.
1: Két dolog. Szüleidnek megbocsátottál?
0: Abszolút. És nyilván ennek voltak ilyen dimenziói, tehát én abban nőttem fel, hogy azért így nagyon nagy szeretetet és odafigyelést kaptam tőlük, de hát ők sem voltak tökéletesek, de szerintem a lehetőségeikhez képest jól csinálták. És aztán különféle helyzetekben kellett ezzel szembesülni, azzal, ami nehéz volt, azzal, amire másként emlékszünk, és végig tudtam egy ilyen folyamaton menni, de hogy újra és újra azért ez előjön, akkor, amikor saját magamban látom meg az ő vonásaikat, akkor az már egy kicsit nehezebb.
1: Nem semmi. Itt ugye kiemelted még a közösségi lény mi voltunkat, hogy az embertársas lény, meg az, hogy vissza jelzést kapni a másiktól, akkor tükörről is beszéltünk, hogy tükröt tartanak a munkatársaid. Itt a műsor vége felé picit ezt a mai kontextust, ha már a kontextualizálásról és az ember, vagy a mai társadalmi működés megértését keressük. Ugye itt van ez a mesterséges intelligencia, és tényleg pár percünk maradt, de így első reflexiód mi? Mert amiket itt mondasz, azok alapján fölmerül bennem a kérdés, hogy mennyiben tud segíteni nekünk ebben, és szerinted tudod-e, mint segítő szakember, használtad-e már valamire ezt az eszközt, hogy állsz ehhez a kérdéshez, és egyáltalán a közösségi mi volthoz, az emberek egymáshoz való kapcsolódásához, ez lehet segédeszköz, vagy ez teljesen másról szól ez a történet, azon kívül, hogy rengeteg pénzt raktak már bele, meg időt a mai napig?
0: A mesterséges intelligenciát nagy általánosságban
1: most ez nyilván
0: egy eszköznek tartom, amit lehet jóra és rosszra is használni. Ja, jelenleg, hogy egészen pontosan mire lesz jó, ezt még nem lehet tudni, mert eléggé erőteljesen fejlődik, és szerintem kialakulóban van. Jelenleg azt tudom mondani, hogy annak jó eszköz, akinek jók a szövegértési képességei, aki tudja, hogy alapvetően mit akar, vagy ha keres, akkor mindig abban tudja körvonalazni, hogy mit szeretne keresni, aki rendelkezik kritikai eszközzel, és ki tudja szűrni a fals információkat, és akinek annyira egészséges a kapcsolatrendszere, hogy bármennyire furcsa, nem kezd el hozzá kötődni. Számtalan ember elkezd kötődni a mesterséges intelligenciához, barátnak, kvázi segítőnek használja, amit rendkívül károsnak tartok. Nem egy ember, nem egy persona, hanem egy nyelvi modell, és azt mondja alapvetően, és úgy kommunikál velünk, ahogyan azt akarjuk. Ezért semmiképpen nem lehet segítő eszköz, vagy segítő felület, mert egy segítő szakember, egy segítő ember soha nem azt mondja, amit a segített hallani akar, hanem abban a kapcsolódásban, a segítői helyzetben való kapcsolódásban, a közös térben megszületik valami, egy reflexió, egy megerősítés akár, vagy egy kérdés, egy tükör, amiben nagyon sokszor egyáltalán nem az hangzik el, amit szeretne hallani a segítő. Megszületik az az együttérzés, amire nem képes a nyelvi modell, és hát barátnak meg különösen alkalmatlan, hiszen nem kölcsönös a dolog, és onnantól, hogy nem kölcsönös, onnantól nem valódi. Azt megértem, hogy vannak emberek, akik nagyon magányosak, és tényleg nincsen más, akivel beszélgethetnének, és nagyon kényelmes és egyszerű, mert ott van, tehát nem ítélkezem, de nagyon nagy felkiáltó jelet tennék amellé, hogy semmilyen módon nem helyettesíti sem a segítő kapcsolatot, sem az emberi kapcsolatokat, és erről beszélni kell, mert szerintem nagyon sokan csúsznak ebbe bele.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogyha legközelebb beszélünk, akár nyilvánosság, akár négy szemköz, nyilvánosság előtt, vagy négy szemköz, akkor ezt a témát még kivesézzük?
0: Nagyon szívesen, és ez engem is foglalkoztat.
1: Mert ez nagyon aktuális téma. Most azonban a műsorunk végéhez értünk, és nagyon köszönöm, Laci, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást. Köszönöm a kedves nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk töltötték ezt a szűk egy órát. Az elmúlt percekben, órában Toma Lászlóval beszélgettem, aki elsősorban férj, családapa és lelkipásztor, de ezen kívül pszichodráma és bibliodráma vezető is, Budapesten él, szolgál. És nagyon érdekes témákról beszélgettünk, többek között a semmittevés, a kontextus megismerésének szükségessége, a reziliencia faktorok közül a bemeneti faktorok, a felnőttség, azon belül is a keretek és a reális határok felállítása, de szóba jött a megbocsátás, a mesterséges intelligencia, és az, hogy az ember az egy közösségi lény, és egymagában nem tudja megoldani, és nem is dolga, hogy megoldja az életet, hiszen nem erre lett teremtve. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. 4 hét múlva folytatjuk, ez az Embernek maradni legújabb epizódja volt. És most köszönöm figyelmüket technikai munkatársaim Bójás János és Szekeres Zsombor nevében is. Köszönöm figyelmüket, Müller Márk szerkesztő műsorvezető. Találkozzunk 4 hét múlva, és addig se feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is.
2: Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Georg Friedrich Händel művének részletét a Le Concert d'Astrée adta elő. Vezényelt Emmanuel Heim.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mivel készültünk. A mai alkalommal Itt élünk című műsorunkat hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk.
4: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Birincsik Márton nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a 10. 33 tavi heves alatkai eperfesztivált látogatjuk meg. Az esemény rendkívül népszerű a környéken, hiszen pálinka versenyen, főzőversenyen és futóversenyen kívül még számtalan program is szórakoztatja az ide látogatókat. Elsőként a polgármestert hallják.
1: Üdvözletem, Svejtszer Sándor, Hevesváros polgármestere vagyok, és itt vagyunk kint a 33 tavi Eper Fesztiválon alatkán, itt az iskola épületnél. Ez már hagyományosan még annó Lányi József volt képviselőtársunk kezdeményezésére indult ez a alatkai Eper Fesztivál. Aztán most az utolsó kettőnél már ugye belevettük a gasztronómia miatt, a 33 horgásztó miatt ugye is a halas ételeknek is szerettünk volna, illetve a horgászturizmusnak is szerettünk volna egy kicsit hírverést csinálni, és ezért is lett a 33 tavi Eper Fesztivál, úgyhogy ebből a nyilván a címéből ez világlik ki. Nagyon jó rendezvény szokott lenni, itt a időjárás a kegyeibe fogad bennünket, akkor én azt gondolom, hogy itt a családoknak, a gyereknap, a foglalkozások, a főzés, hiszen ugye itt a legjobb az, hogy most is 28 csapat van, főleg hevesi csapat. Itt főz, beszélgetünk, nyilván a főzőverseny is fontos, de inkább azt gondolom, hogy a részvétel a fontos, nem pedig az, hogy ki milyen eredményt ér el.
0: Ugye a hallgató számára is, meg az én számomra is azért egy kicsit furcsa alatka. Én heves tudtam, hogy van, de alatkát valahogy úgy sose jártam erre, mindig a másik úton mentünk. Tulajdonképpen ez a városrész akkor egy mezőgazdasági terület. Hát ennyi fóliasátrat nem láttam mostanában sehol. Meg hát gondolom a szabadtéri eper, az is van bőven.
1: Igen. Tehát ez egy külső területünk, egy úgy mondják, hogy külterületként régen Alatka csárdának hívták, ez egy önálló település volt, majd ugye az 50-es, 60-as éveknél ugye már Heveshez csatolták. Itt is van ez az iskola épület, itt ugye önálló iskolaként működött ez. És amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonban, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, nyilván az eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy attól, hogy 200-230 lakos van körülbelül, tehát egy viszonylag kicsi rész, de azt gondolom, hogy így önállóan itt a adventkor gyertyagyújtás van, tehát nagyon összetartó közösség, példamutató, és nyilván itt nagyon sokan most az alatkaiak közül is főznek a csapatok.
0: De akkor dolgoznak rengeteget az alatkaiak, dinnye, eper, sőt, még horgászhatnak is a 33. vagy...
1: Hát 33.
0: De még a 33-on is horgászhatnak akkor valószínű.
1: Igen, illetve hát azért még itt a kertészetek is, tehát ugye több kertészet is van, ahol ugye muskátlik mindenféle növények, akár kisebb facsemeték, tehát nagyon, nagyon szertágazó mezőgazdaságnak ez a része itt Alatkán. Hát bízunk benne, azért az út az elmúlt években Hevestől megújult. Én bízom abba, hogy az alatkaiak szeretnek itt élni. Van kiköltözés is egyébként. Tehát a fiatalok közül, aki kicsit egy nyugalmasabb életre vágyik, azok vásárolnak itt ingatlant, akár felújítják, akár építenek. A fiatalok is szeretnek kiköltözni a nyugalom szigete.
0: Nyugalom meg a lehetőség azért, hogy az eper, amikor szezonja van, hozza a munkadíját azért. Hát gondolom, hogy nem ebből élnek meg egész évben, de azért van lehetőség arra, hogy egy kicsit megugorjon ilyenkor a zseppénz.
1: Hát ez ugye szezonális, tehát nyilván azért azt gondolom, hogy azok a családok, akik nagyon sok mindenet, tehát ugye epertől kezdve gyümölcsökkel, akár szántóföldi mezőgazdasággal is foglalkoznak, tehát nyilván itt tavasztól egészen őszig azért bevételt kell termelni, hiszen ugye nyilván a téli hónapokban már inkább ott már nehezebb ugye a megélhetés, de a tartalékokból meg kell élni. Hát ez így azért van, hogy tehát itt a mezőgazdaság, a fő csapás irány, itt nagyon régen volt egy honvédségi laktanya, az egy 30 éve bezárásra került, tehát az annak a sorsa egyelőre kérdéses, hogy azzal mi lesz, nem tudjuk.
0: Van akkor több kérdés is, hevesen gondolom, bőven a polgármesternek semmikor sem könnyű. Olyan nincs, hogy egy polgármester hátradő a székébe szépen, és akkor el van ott egész nap. Nem ismerem a hevesi problémákat, nem is nagyon akarom úgy tudni most, mert nem is olyan a mostani helyzet. Jobb, hogyha azokat a dolgokat elintézik. Nem fű alatt, hanem rendesen, mert küzdeni kell, az biztos.
1: Hát nyilván problémák mindenhol vannak. Azt szoktam mondani, azért a Délheves az egy nem egy egyszerű terület. A Délhevesbe inkább csak hozni lehet pénzt, azért itt nagyon sokat elvinni nem lehet. Azért Heves, mint járásközpont, próbáljuk úgy fejleszteni a települést, hogy minden olyan szolgáltatás elérhető legyen, ami akár a fiatal családokat, akár a középkorosztályt, akár a nyugdíjasokat is kiszolgálja. Tehát azért itt a bölcsödétől, a óvodákon, iskolákon keresztül, középiskola, a sporthoz, szabadidő eltöltéséhez, mindenhez megpróbálunk úgy hozzáállni, hogy szeressenek hevesen élni a hevesiek, hiszen csak ezzel tudjuk megtartani a lakosságot, meg nyilván ez is az elvárás, hogy ha már itt van valaki hevesen, akkor ha éppen uszodába szeretne menni, akkor tudjon uszodába menni, a kulturális programra szeretne menni, azért rengeteg színházi előadásunk van, nagyon sok koncert, minden itt azért itt most az Alakai Eper Fesztiválon is jelentős fellépők vannak, tehát a kultúra, a sport, a szabadidő eltöltése. Hát nyilván a munkahelyteremtés még az, ami kiemelten fontos lenne, hiszen ha nem tudunk megfelelő munkahelyeket biztosítani, akkor a fiatal családok ugye elkacsingatnak, akkor elmennek esetleg Egerbe, ha már ott talál munkát, akkor el is költözik Egerbe, tehát nekünk ez is fontos, ugye ipari parkfejlesztések és minden egyéb. De azzal, hogy a járásközpont színvonalát próbáljuk húzni fölfelé, azzal a környező településeknek is egy kicsit ugye segítünk, hiszen ha mondjuk valaki Heveshezekényen él, és hevesen megkapja azt a lehetőséget, hogy akár a vásárlás, akár munkaerőbe, vagy munkába, akár a sport és a kultúrába, akkor esetleg nem akar elköltözni Heveshezekényről. Hát nyilván ez nagyon fontos, így összehet, egy ilyen szimbiózisban vagyunk a környező kisebb településekkel, próbálunk előre haladni, hát amit a gép dob, azt szokták mondani, csinálni kell.
0: Az autópálya közelsége mit hozott önöknek? Azért hozta azt, hogy kevesebben költöztek el, vagy pedig hát még ez a jövő titka, hogy megismerjék, hogy itt van, ez nem messze, csak be kell ülni az autóba is menni.
1: Nehéz ügy, hogy Heves megyébe azért a 60 gyöngyös Eger tengely az, ami gazdaságilag nagyon-nagyon erős. Nyilván a betelepülő ipar az főleg ezeket a településeket keresi, az autópálya közelsége nekik ugye nyilván pozitívum. Azért a 20 kilométer, ami most ugye nekünk akár a Nagyfüggedi, akár a Káli lehajtótól, hát kicsit úgy mindenki úgy húzza a száját, hogy hát 20 kilométer, de nyilván próbálunk olyan előnyöket bemutatni, hogy talán ez a 20 kilométer ne legyen akadály. Általában ugye azt szokták mondani, hogy egy beruházó azt nézi, hogy mondjuk egy fél órán belül elérhető legyen az autópálya. Ez most ebben az esetben Heves esetében megvan, hiszen azért a két felhajtó, sőt ugye a Füzesabonyi is körülbelül 20 kilométerre van, tehát három felhajtónk is van 20 kilométeres körzetbe, de akkor sem egyszerű a befektetőknek a megkeresése, a meggyőzése, meg az itt tartása. Nagyon nehéz feladat, de megyünk előre és próbálkozunk.
0: Hát ugye az infrastruktúrálisan teljesen mindegy, mert mindenütt megvan itt, csak már szinte kell tartani a dolgokat, hát én kell beruházni arra. A terület pedig, hát nem tudom, hogy végül is azzal lehet gazdálkodni, hogy területet kínálni, mert hát ugye most már talán egyre drágábbak azok a lehetőségek, hogy egy ipari telephelyet tudjunk kialakítani. Itt lehet még van hely.
1: Ugye ennek az összetett dolog, mert ha megnézzük azt, hogy a zöldmezős és a barnamezős beruházások aránya, hát ugye volt rá ugye kormányprogram, meg szerintem van is rá olyan kormányprogram, hogy próbálnák a barnamezős beruházásokat erőltetni. Viszont azt kell látnunk, hogy nagyon sok cég zöldmezős felé kacsingat. Nyilván azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk egy barnamezős beruházásnál az adott területen történt-e mondjuk 30 évvel ezelőtt bármilyen környezetszennyezés. És hogyha az mondjuk egy 5 év múlva kiderül, az gyakorlatilag olyan rejtett akna, amit nagyon sok cég nem mer, vagy nem is akar bevállalni, illetve ugye, hogyha egy barnamezős beruházási övezetnél azért elég kötöttek a dolgok. Tehát az, hogy most ugye mekkora a terület, hogy lehet építeni, hol vannak már épületek, hol vannak esetleg utak, egy zöldmezősnél meg mindenki ugye rátervezi azt, amit ő szeretne. Tehát még ha drágább is a beruházás, de általában én azt látom, és ugye nyilván erre mindig azt szokták mondani, hogy a drága mezőgazdasági területeket most odaadjuk, és akkor abból ipar lesz. Én egy debreceni példát mondanék, ami ugye annó Debrecenben hangzott el, hogy egy szántó, egy hektár szántó és egy hektár iparterület az 400-szoros beruházási értéket termel meg, mint a mezőgazdaság, és tehát nyilván egy településnél meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy mondjuk Heves esetében például 9000 hektár külterületi gyümölcsös szántó egyéb mezőgazdasági területünk van, tehát hogyha most abból csak az 1%-ot, azt mondjuk, hogy az 1%-ot beáldozunk ipari területnek, az is 90-100 hektár. Tehát nem gondolom azt, hogy az 1%, amiből most mi iparterületet vagy ipari parkot akarunk, az akkora nagy probléma lenne. Tehát ezért az egészséges egyensúlyt, azt meg kell tartani. Én továbbra is azt mondom, hogy Heves esetében az, hogy most legyen egy 100-150 hektáros ipari parkunk, az mindenféleképpen azért lenne fontos, hogy megtartsuk a fiatalokat, megtartsuk a dolgozókat, hogy ne legyen semmi olyan probléma, hogy el kelljen költözniük, mert éppen nem találnak munkahelyet a városba.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, folytathatnánk még sokáig, de ahhoz kell szándék önnek részéről, az emberek részéről akarat, illetve hát a lehetőségek, amit meg lehet pályázni. Tehát ön még fiatal, tudja nagyon jól a dolgát, csak hagyják, dolgozzon.
1: Én köszönöm szépen, tehát én nyilván már most 12. éve vagyok polgármester, tehát azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megéltünk, de megyünk előre. Tehát fel a fejjel, aztán a város fejlődése az mindennél fontosabb, és hát nyilván itt a Eper Fesztiválhoz, a 33 tavi Eper Fesztiválhoz kapcsolódóan pedig nyilván várunk mindenkit. Ez ugye mindig május 3.-4. hétvégén szokott lenni, hát itt ugye a jövő évet még nem látom, hogy ugye hogy fog kialakulni, de május végén ne felejtsék el, Heves Alatkán itt a 33 tavi Eper Fesztivál, és várunk mindenki szeretettel.
0: Naptárba meg kell írni, ugye?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Schweitzer Sándort, Heves polgármesterét hallották.

0: következő riport a futóverseny egyik résztvevőjével készült.
1: Nagy Noémi vagyok, Tarna Mérai lakos, 23 éves, és részt vettem a 2026-ban megrendezésre kerülő Eper Fesztiválon tartott hevesvárosi futóversenyen.
0: Gratulálok, ugye ez egy olyan futóverseny, ami alkalmi. A 10. a fesztivál, gondolom, hogy nem volt minden évben eddig, de hát még akkor, amikor elkezdődött, akkor még kisebb voltál.
1: Igen. Hát igazából láttam a felhívást, hogy lesz ez a futóverseny. Egyébként Pesten élek, egyetemre járok, és pont itthon voltam a hétvégén, és édesapámmal futottunk együtt, és megkérdeztem, hogy esetleg van-e kedvünk eljönni, itthon leszünk-e, és elindultunk igazából. Szóval nem volt nagy tervezés itt a részvételbe, csak pont kijött az időpont.
0: Tehát akkor rendszeresen futsz, ugye?
1: Igen, rendszeresen futok, heti 2-3 alkalommal biztosan, akkor ilyen 5 és 10 kilométer között.
0: És hol?
1: Hát Pesten, mivel ugye Pesten élek az egyetem miatt, ezért a Margit-szigeten szoktam futni, vagy a Dunaparton.
0: Akkor járt helyen, nem az erdőben?
1: Nem szoktam az erdőben futni. Próbálok így a városba futni, akkor így kicsit nézelődök is, és akkor gyorsabban eltelek a kilométerek.
0: Hát mondjuk a Dunapart az kicsit szennyezettebb, de a szigeten ott legalább nincs nagy füst.
1: Igen.
0: Mert hát ott sokan mozognak, mások is.
1: Igen, nagyon sokan szoktak jó időben a szigeten lenni, mert rendesen majd ilyen kressz szabályt kell a futókra kitalálni, mert utolérik egymást a futók a szigeten, úgyhogy de ez boldogsággal tölt el, hogy ilyen sokan mozognak.
0: Jó is, csak hát azért szabályokat azért be kell tartani, mert
1: igen,
0: ha fellökik az embert, odébb kell menni, jönnek szembe, hát a kijelölt pályák jó, de akkor ez a sportos dolog, sportos alkat azért van, vagy pedig még egyébként már itt van Tarna Mérán is futottál?
1: Már régen is futottam, körülbelül ilyen 16-7 éves koromban kezdtem el így hosszabb távon futni, szóval már így 8 éve futok kb. Hosszabb távon, egyébként félmaratonokat szoktam futni, van, hogy terepen is, de inkább aszfalton, és félmaraton távig minden, ami szembe jön futóverseny, azon el szoktunk indulni.
0: Hát mondtad, hogy édesapáddal is futottál, de tulajdonképpen akkor ez hozott dolog otthonról.
1: Igazából én kezdtem el előbb futni edzésszerűen és rendszeresen, és akkor ő meg így csatlakozott hozzám. Mindig, amikor kisebb voltam, akkor még elkísértek versenyekre, és mondta, hogy hát, hogy neki is tetszik ez, és akkor ebből ilyen közös program lett így egy-két év után.
0: Egyébként itt végeztél valahol a közel?
1: Középiskolába Egerbe jártam, most egyetemre pedig Pestre járok.
0: És milyen szakra?
1: Hát a közszolgálati egyetemre járok, és katonadiplomáciát tanulok.
0: Hát akkor nem véletlen a sportos dolog. Közszolgálati, régebben azért a lányok nem nagyon kapkodtak érte, de mostanában többel találkoztam, többőjük el, akik tényleg szívesen mennek el olyan helyre dolgozni, megtanulni, ami a emberekkel foglalkozik, és hát végülis szolgálatot végez.
1: Igen.
0: Már most is.
1: Igen. Nekem egyébként nem volt meglepő az, hogy ilyen pályára megyek, mindig is úgy képzeltem el, hogy ilyen pörgősebb, sportosabb munkát képzeltem el magamnak, úgyhogy nem áll messze tőlem ez, hogy így mozogni kell, feladatokat megoldani, ilyesmik.
0: Fiatalon nagyon jó, de végül is azért, amikor már neked mondom, korosodik, hát hogy korosodnál még. Később azért már a család az egy kicsit másabbá teszi, vagy hát ki tudja.
1: Hát sok idő van addig, ahogy.
0: De jó, de bele lehet jönni, úgyhogy alkalmazkodni kell, tehát hozzá, akár a családhoz, akár a munkahelyhez.
1: Igen, hát ez majd kiforja magát a helyzet, addig még sok idő van, még tanulok, még majd karriert is kell választanom, úgyhogy hogy még ráérek egy kicsit.
0: Hol szeretnél egyébként dolgozni?
1: Hát szeretnék ilyen nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozni, és ilyen, hát még ezt így pontosan nem tudom, de így az Európai Unióba, vagy ilyesmi. Szeretnék nyelveken, különböző nyelveken kommunikálni, és ilyesmi.
0: Ugye EU, angol, hát minden nyelv hivatalos,
1: igen,
0: aki bent van, de tulajdonképpen akkor a nyelvtanulás az az egyik legfontosabb,
1: igen,
0: dolog most, ugye?
1: Igen. Hát angolul azon már nagyon régóta szerintem mondhatom, hogy jó szinten beszélek, aztán jelenleg most rosszul tanulok, az halad egész jól, aztán majd utána a franciát, ugye a francia diplomácia nyelve, aztán majd meglátjuk, még sok idő van.
0: De azért már tudod, hogy mit akarsz,
1: igen,
0: mit szeretnél,
1: igen,
0: mindent
1: az,
0: tudsz
1: az út, az már tudom, hogy merre szeretnék menni, aztán majd alakulnak a dolgok, hogy pontosan mi lesz.
0: Hát azért lesz még ott por is azon az úton, mint ezen volt futás közben, ami a szemedet telehordta porral, de hát ilyen határozottan készülsz rá, akkor nem félsz a jövőtől.
1: Nem, várom, hogy majd mi lesz belőle. Próbálok minden nap tenni azért, hogy ezeket a céljaimat elérjem, de azért próbálok egy kis futással, kis eperfesztivállal szórakozni, pihenni, itthon lenni, aztán a mindennapokban megtenni ezekért a célokért.
0: Hát ugye meg, hát olyan barátokat szerezni, barátnőket, akikkel közösen tudtok készülni, mert azért az is kell, hogy az embert lelkileg erősítse.
1: Igen, szerencsére nagyon jó baráti társaság vesz körbe, akik így támogatják a céljaimat, meg így támogatjuk egymást, mindenki ezen a pályán szeretne valamilyen irányba mozogni. Engem inkább az Európai Unió érdekel, van akit mondjuk a NATO, de hogy így mindig a tanulásban tudjuk egymást segíteni.
0: Köszönöm szépen, el is fáradhattál, várnak is, jó egészséget!
1: Köszönöm szépen!
0: Nagy Noémit, a futóverseny egyik bronzérmesét hallották.

0: A futás után jól esik egy kis töltött káposzta, vagy csülökpörkölt, és akkor főzzünk is egyet.
1: Kapi Gábor vagyok, a nótás kapitányként vagyok ismert a magyar nóta és katonadalok világában. Szentendrén végeztem valóban, és már 26 éve foglalkozom a magyar nóta énekléssel.
0: És hát nem Szentendrén vagyunk, hanem éppen Alatkán, amit megmondom őszintén, annak ellenére, hogy közelben lakom, nem tudtam, hogy Hevesnek van ilyen Epresváros része, de ön már hamarabb tudta jóval, mert mondja, hogy talán már a 10-en van.
1: Így van, 9-en pontosan, a barátaink itt vannak Tenken, és ő általuk kerültünk mi ide. Gyakorlatilag 9-szer voltunk már is, 8 alkalommal főzőverseny, és részt vettünk, abból 3 alkalommal nyertünk 3. helyet, és egyszer pedig, hogy mondják, ezt a külön díjat nyertünk.
0: Tulajdonképpen azért ugye már több egyére vesznek részt, és több egyére főznek, de amikor meghallottam, hogy szabolcsi töltött káposztát, és hogy hát még Tetneházán is volt, ahol én születtem, hát már majdnem rokonok lettem, értelem.
1: Milyen kicsi a világ, igen. Igen, szabolcsi töltött káposztát, pedig ezt a hagyományos töltött káposztát, ami édes káposztában van töltve, illetve paradicsomos. Hát gondolom, aki ismeri, milyen a szabolcsi töltött káposzta, azt tudja, miről van szó. És mi nem használunk vele semmi más adalékot, csak, tehát nincs ilyen füstölt kolbász, meg szalonna, meg ilyesmi, nem egyedül csak a töltelék van a káposztában betekerve, és így van.
0: Otthon nálunk vagdalt volt a hús, nem darált. Édesanyám arra esküdött, hogy csak az a jó, és kicsiket gyurkászott össze. Tehát aki meglátta, ez káposztát, az a káposzta, ami öklömnyi, azt kell főzni. Hát ebből megeszek 20-at, hogyha arról van szó, de nem. Ezek azért emberi méretek, ahogy levette a felült, láttam, hogy...
1: Igen, én nem tudom, hogy csinálsz nagyon piciket, mert ugye mi felénk is ilyen kicsiket csináltak. Éppen erről van egy ilyen történet is egyébként, ha el szabad mondanom, amit beszéltünk, hogy a feleségem unokabátyának a felesége, az petneházai származású volt, és akkor eljött először ide a Hevesre, Tarnabodra a fiúval, a Bélával, megkérdezte tőle a leendő anyós, hogy Marikám, hány töltést kérsz? Azt mondja, hát 4-5-öt. És akkor kivette azt a majdnem két ökölny nagyságú töltetet, akkor majdnem elájult, hogy jaj, abból elég egy is, majd az is sok. Tehát ennyit a szokásról, meg a területről. Úgyhogy valóban ez egy érdekes dolog, hogy én mondjuk nem tudok annyira piciket, nem is akarok. Én általában úgy van, hogy a leveleket ketté veszem, és amekkora levél, én vannak kisebb, nagyobbak természetesen a káposzta méretétől függően.
0: Ez úgy kezdődik, mint normális helyeken. Először bekeveri a tölteléket. Azzal a hússzal, illetve rizssel, és nem túl ízesítettel, hanem picit megpörköli, vagy pörköltszerűen teszi oda?
1: Én úgy szoktam,
0: mert ugye... mondjuk paprika nélkül?
1: Én úgy szoktam, mert tudom, hogy az apró vágott hús az olyan dolog, hogy csinálták nálunk, akkor vágták apróra egyik, amikor püstölt húsból csinálták. Azt nem darálták le, de a nyers húst nálunk darált húsra csinálták. Most én úgy csinálom, hogy ugye a hagymát le, pirítom egy kicsit le, megponyasztom inkább, hogy így mondjam. Igen. És akkor utána én belerakom a fűszereket is rendesen, és a darált húst én bele szoktam tenni, és egy kicsit megforgatom, úgymond felmelegítem inkább a darált húst, egy picikét megkapja a hő. Ennyit csinál csak, és utána megy bele a rizs, és gyakorlatilag ennyi, hát a fűszerek természetesen, jó sóbors, paprika, és hát ami még kell bele, és akkor én így csinálom a tölteléket.
0: Alá tesz a főzéskor?
1: Így van, a főzéskor alulra is apró káposztát vágok, így van, és úgy teszem már a tölteléket szépen sorba, körbe az edényben, és akkor, mikor tele van, elfogyott, akkor pedig tetején is leborítom szintén apró vágott káposztával, és felöntöm ugye a vízzel, és sót bele a levélbe, természetesen, mert a káposzta az ugye elveszi, és azt követően, mikor már felrottyan, akkor teszem bele a paradicsomot, hogyha nálunk ez mindenképpen vagy sűrített, bolti sűrített paradicsom, vagy itt most jelen pillanatban házi paradicsommal édesített, tehát ez azért sokkal jobb.
0: És akkor fedőre.
1: Fedőre, és akkor fekvőzön, hadd szóljon, és akkor amikor már felkor, onnantól kezdve egy 40-45 perc alatt szerintem, nem tudom pontosan, de körülbelül akkor a kész van. Nem szabad túl sokáig főzni egyébként, ezt én megtanultam, mert ha sokáig főzöm, akkor mázgás lesz benne a rizs. És ez nem lesz olyan évezetes, akkor jó, hogyha a rizs már éppen nem roppant, de még nem,

0: és amikor megfő, akkor is jó, hogyha legalább egy óra hosszáig állni hagyjuk, és utána kezdjük el fogyasztani, mert akkor lesz igazából jó az állaga.
1: Tehát nem csak káposzta lesz, van itt még más is, amit őrizni kellett, amíg nem jött valaki.
0: Így van.
1: Elváltja.
0: A barátommal csináljuk, ugye már évek óta ezeket, baráti házaspárral, és hát ők pedig úgy gondolták, hogy külön beneveznek egy csülkös pörkölt, körömpörkölttel, amit ugye valóban őrizni kellett, mert az hamar oda kapja, hogyha nem figyel rá az ember, és elment a barátom éppen valahova, mondta, kicsit megmozgatja magát, és addig én figyeltem rá, hogy ezt kavarni kell. És nemrég tettük bele a húsdarabokat, már előtte a csontos részt, meg ugye a bőrös részt, azt már puhítottuk, körülbelül két óroszán keresztül, az már főtt, és most már beletettük az apró húsokat is, és most már így mire az apró hús megfő, addigra az is teljesen kész lesz.
1: Szóval fitness kaja lesz.
0: Igen, igen.
1: Mind a kettő,
0: igen.
1: Együtt jó, de hát, hogyha ennyit mozognak közben, mert hát gondolom, hogy lesz segítség is. Haza is viszik, ha kell.
0: Hát nyilván haza is viszik, meg hát jönnek majd délután még plusz a rokonságból egy páran, akik ilyenkor viszont napközben nincsenek, de délután a főműsorokra, meg ugye egyébre kijönnek, és akkor nyilván segítenek elfogyasztani, elpusztítani ezt a sok kaját.
1: Tehát azért már van tapasztalata, nem csak a nótában, hanem a főzésben is.
0: Hát igen, igyekszem mind a kettőt fejleszteni, így van.
1: Úgyhogy... Hogy jött össze ez a nótapa?
0: Hát ez hosszú történet, elpróbálom rövidre fogni. Hát ugye, mint vidéki gyerek, én Nyírségből számadom, Encsencs községből, Nyírbátor mellől egy kis községből. És hogy ott gyerekeskedtem, és 14 évesen kerültem Budapestre. De hát ugye emlékszem meg otthon, ugye annak idején nem volt még annyi adás a tévében sem, ugye a 60-as évek vége felé beszélünk, sem a rádióban. És hát önnek mindig szólt a Petőfi Rádióban a Jóvét a szóvonóta, főleg a hétvégi ebédeknél, mindig úgy ebédeltünk, hogy az a fülünkbe szólt. És hát családi rendezvényeken pedig bármilyen rendel, nem csak lakodalmak, hanem akkor még jártak össze az emberek, hogy csak beszélgetni, vagy dohánycsomózni, igen, vagy kártyázni, vagy dohánycsomózni, stb. Tehát nem akarom sorolni, és itt mindig előbb-utóbb mindig feljött a nóta, mindig énekeltek, főleg a férfiak, de a nők is nagyon sokat. Hát innen van a nóta szeretete is, hogy az egész, és én katona voltam egyébként 20 évig, hivatásos katona, Szabadszálláson és Szentendrén, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor volt lehetőségem egy művésznővel, Hazadizsúrenével találkoztam, és ő invitált ebbe a világba, és 2000-ben a Kispesti Nóta Egyesület szervezett Millennium Énekversenyen OSK, tehát Országos Szórakoztató Központ működési engedélyt nyertem, akkor még kellett működési engedély, és onnantól tettál nekem ez a magyar nóta, katona nóta, és az azóta, ahol lehet. Cigányzenekar elsősorban, természetesen a magyar nóta, ugye 2014 óta Hungarikum lett, és hát ez természetesen csak az autentikus, hát a cigányzenekarral előadott magyar nóta. Ezt próbálom továbbadni, továbbvinni. Ez alapján kaptam már több elismerést, és hát a legfontosabb, amit a idei évben, március 15-én a magyar ezüst érdemkeresztet kaptam a köztársaság elnök úrtól, úgyhogy elértem azt a célt, hogy az ember nem hiába, nem csak, mert nyilván nem ezért csinálom, hogy ezt kapjak, de viszont jól esik, hogyha visszaigazolják azt, amit csinálok.
1: Még egyszer ehhez gratulálni
0: köszönöm
1: kell,
0: szépen.
1: Mert hát azért kevés olyan ember van, aki a nótáért kap.
0: Nyilván, így van.
1: A magyar nóta sajnos elfeledendő helyen áll most már, főképp a fiataloknál, de hát nincs már olyan alkalom szinte, hogy összejöjjenek az emberek, nótázzanak, elidegenedtünk egymástól, mert abban az esetben, hogyha régen az ivók nem azért voltak csak, hogy igyanak, hanem a nótákat sorra szedték, de ezeket a nótákat ma már nem tudom. Hát én még talán apáméktól hallottam pár nótát, amikor András bátyám gyárról lejött, akkor két napig hallottam a nótát, de mellette meg is tanultam egy párat. Ugye ezt valahogy nem magát a bótot visszahozni, de a lehetőségét annak, hogy megtanulni a magyar.
0: Mindenképpen ezen vagyunk, én legalábbis ezen munkálkodom, saját magam is, és a kollégák és társak is. És hát a fiatalságra visszatérve azért lehet érezni bizonyos érdeklődést a fiatalok körében is. Én megfigyeltem már több alkalommal, a nézőtéren is a nagyobb műsorokat csinálunk, rendezünk, ott is megjelennek fiatalok, illetve ők is attól függetlenül, hogy nem ezzel a műfajjal vannak barátságban, amikor egy társaságban vannak, azért figyeltem, előbb-utóbb ott is előjön. Az igaz, hogy van ilyen, hogy kicsit felrokkosítják

0: a mai mulatós zenészek felrokkosítják a magyar nótákat, amit mi nem nagyon szeretünk, megmondom őszintén, de viszont annyiból viszont van egy kis előny belőle, hogy így is legalább eljut a fiatalokhoz. És hogyha meghallják egy-egy műsorra eljönnek, és meghallják azt az eredeti előadásmódot, amit mi teszünk a színpadon, akkor rájönnek, hogy mi a kettő közt a különbség, és a szíven érint egy nótát valamelyik fiatalt is, vagy akár lehet az bármilyen korú embert is, egy nóta szíven érinti, valahogy megfogja, onnantól kezdve elkezd érdeklődni iránt, és ez a célunk, hogy ez meglegyen.
1: Köszönöm szépen, akkor nem kell még temetni a nótát.
0: Szerintem még nem. Ez 200 évre nyúlik vissza, több mint 200 évre, és szerintem még vagy 200-ig fenn fog maradni, úgy gondolom.
1: Úgy legyen.
0: Köszönöm szépen.
2: Kapi Gábort, a nótás kapitányt hallották.

0: A pálinka főző verseny győztese egy helyi hölgy lett.
1: Stetszina Natasa vagyok.
0: Nyertes.
1: Így.
0: Nem futásban, nem főzésben, vagy hát a pálinkát főzik.
1: Így van.
0: Na, mondtam, hogy én még azért hölgynyertessel nem beszéltem. Nagy büszkeséget mutathat ön, ugye?
1: Igen, igen. Büszkés vagyok, köszönöm.
0: De ez a büszkeség mire van egyébként? Mit főzök?
1: Fűszeres bírs alma pálinkát.
0: Maga a bírs is különleges, és akkor a fűszer az...
1: Így van.
0: Mi kell hozzá?
1: Hát minden részletet
0: nem. Elvárulja mindegyiket, vagy nem?
1: Nem,
0: akkor
1: nem.
0: Jó van, már megijedtem, hogy nekem
1: nem
0: kell megfőzni.
1: Nem, de van benne fahéj, szegfűbors, és még két összetevő, azt nem árulnám el.
0: Úgy de gondolom, hogy ez úgy van, hogy amikor a cepprét elkezdik, az színtiszta, tiszta.
1: Színtiszta, bírsalma pálinka, így van.
0: Az egészet egybe teszik, vagy darabolják?
1: Feldarabolják, és a főzéshez is tettünk már bele fűszert, majd utána fűszeres bírs ágyon.
0: A cepprét, és akkor azt meddig kell altatni?
1: 2 éves.
0: Micsoda?
1: 2 éves.
0: Már járni tud.
1: Igen, igen.
0: 2 éves.
1: Igen.
0: Hát türelem is kell hozzá.
1: Így van.
0: És közben az nem szabad nézegetni, szabad?
1: Nem néztük. 2 évet állt rajta az ágyon, és akkor utána öntöttük le az ágyról.
0: De úgy látom, akkor segítőtársa is
1: persze,
0: van.
1: Persze, hogy
0: mondja,
1: de igen, igen.
0: Ja, mondja, hogy
1: párom.
0: Tehát
1: párom, így van.
0: Ebbe egyetértés kell.
1: Csak az van, ő kóstol, én megcsináltam.
0: Hát akkor ön a szakember.
1: Így van. Igen.
0: És otthon kell egy kicsit még...
1: Otthonban, igen.
0: Jaj, értem, és itt laknak?
1: Nem, Tenken, nem túl messze.
0: No, de...
1: Vagyis, hogy hát én Hevesi vagyok, én itt lakok Alatkán egyébként, csak a páromban Tenken. De ott csináltam.
0: Itt lakik? Hát ez csoda hely, nem?
1: Igen, így van.
0: Van itt 33 tótó, több
1: tótó. Így van, így
0: meg,
1: van.
0: Meg akkor az Ebret is szoktak.
1: Nem, nem, az nem a miénk. Mi virággal, egynyelvvirágokkal foglalkozunk, kertészet vagyunk.
0: Azt hittem, hogy eperpálinka lesz, de
1: nem.
0: Földi eperpálinka. Abból lehetne egyébként? Vagy hát mindenből lehet,
1: mindenből lehet egyébként,
0: lehet.
1: Így van.
0: Sokat kár érte.
1: Igen, igen.
0: Készített a pálinkát. Akkor nem az első alkalom már, hogy versenyre
1: nem, neveztek. Minden egyes eperfesztiválon versenyeztünk már.
0: Tehát minden versenyre neveznek, ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben készítenek?
1: Nem, csak családnak
0: kis
1: van, így van,
0: mennyiség.
1: Így van.
0: De ezt eltették idejébe, hogy
1: persze.
0: Versenyre.
1: Hát, igen. Amikor csináltuk, akkor még nem gondoltuk, hogy majd a versenyen is részt vesz, de tavalyi évben már alakult a színe, de még vártunk vele, idén meg már úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki.
0: Azért gondolom, hogy nem csak merészség kell hozzá, hanem azért olyan jó ízlés, ami valószínű, hogy hozza ezt az eredményt, mert nem tudom, hát nem lehagyítják. Hogy kell kóstolni?
1: Én antialkoholista vagyok, tehát én ebben nem tudok segíteni. A párom az, aki kóstolja.
0: De hát végül is ő, ugye nem kell azt meginni, hanem... De ő tudja akkor, hogy melyik a jó az illata.
1: Persze, az illata is, meg a fűszerek. Eleve maga a fűszerek, hogy melyikhez, ez az én érdemem.
0: Mérj akkor, belemegy.
1: Így van, így van.
0: És tulajdonképpen milyennek kell, hogy legyen a jó pálinka? Hány fokos és milyen?
1: Ez 50 fok.
0: Tehát 50
1: fokos,
0: lehet,
1: így van,
0: ugye?
1: Így van. Hát lehet fölötte is, de szerintem akkor már mar, csép, nem jó, erős.
0: A pálinkát legtöbb csak bemegy, nyak megélt és már akkor kész is van. Ezt megkóstolgatni kell.
1: Igen,
0: akkor.
1: Igen. Itatja magát.
0: Igen?
1: Igen. Hát azt mondják.
0: Jó, hát egy antialkoholista nem tudja, de nem baj. De nem is zavarja ön sem azért, hogyha pálinka illat van.
1: Nem,
0: mert
1: nem,
0: ez,
1: nem.
0: Ez illat.
1: Igen,
0: de,
1: igen.
0: De olyan,
1: igen,
0: mint a jó. Igen. Tehát tiszta alapanyagból egyszer, a másik a kéti minimum.
1: Igen.
0: Növekedjen egy
1: igen
0: kicsit a szeszpó saját főzőn.
1: Nem.
0: De viszik.
1: Főzdép, persze.
0: Tehát az adagot profi
1: főzőn. Igen.
0: És
1: igen,
0: utána meddig kell állni? Otthon tartani, hogy
1: hát
0: egy év kell nekik, vagy?
1: Tehát, hogy nekünk ugye ez második éves, tehát nem most főzettük, hanem 2020 januárjában, tehát most 26-ban, és akkor a fűszer ágyra, azt ugye szeptemberben, mikor a bírsalma volt, következő bírsalmának az ágyára tettük.
0: Na, van ebben azért.
1: Persze.
0: De mikor a férje megkóstolta, mondta, na, ugye ebből lehet valami?
1: Igen, így volt.
0: gondolom a többiekért nem tudja, hogy milyen
1: volt. Nem, fogalmam sem. Meg hát név nélkül is, tehát jelöletlen volt az üveg is, tehát ők sem tudták, hogy kié vagy, mi csak az, hogy ez az.
0: Gondolod, persze vissza kellett kóstolni, hogyha sok van.
1: De hát 18 volt, azt hiszem. Ahhoz már kellett kóstolni, hogy...
0: Hát valószínű, hogy nem isszák meg, mert hogyha meginne, akkor biztosabb.
1: Így van.
0: Akkor ez a legfőbb, van még egy liter.
1: Igen.
0: Büszkeség, és hát majd a kis papírt
1: mutatja,
0: megmutatja mindenkire, még a virágboltba is.
1: Hogyne, persze, meg is kell. Persze, egyértelmű.
0: Köszönöm azért, hogy sok minden dolog van. Gondolom, ha itt nőtt fel, akkor nagyon igen. Szereti ezt a helyet.
1: Így van, így igaz.
0: Stecsina Natasát, a pálinkafőző verseny győztesét hallották Heves Alatkáról.

0: Végezetül a főszervezővel beszélgetünk.
1: Tisztelettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, én Balog Margó vagyok, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója, az Eper Fesztivál főszervezője.
0: 10. az már szép szám, az azt mutatja, hogy meghagyják biztos.
1: Igen, most ugye jubileumot ünneplünk, úgymond, 10. Eper Fesztiválról beszélünk, kihagytunk 2 évet a pandémia miatt, és ugye ez úgy indult, hogy szimplán Eper Fesztivál volt, most már 33 tavi Eper Fesztivál elnevezést adtuk a programnak, hiszen több mint 30 horgásztó található Hevesváros ezen külterületén.
0: Tehát akkor lehet itt akár még turizmust is úgy fejleszteni ezen a vidéken. A tavak körül mondta, hogy vannak házak és faházak, ahol ott el vannak az emberek, sőt, akkor itt horgászhatnak télen-nyáron.
1: Hát a horgászat jellemzően igen, de most például bent a városban is rekultiváltunk egy régi tavat, a Vicán tavat. Ott is lehet pecázni, gyönyörű szép környezetet alakítottunk ki, és ugye hadd büszkélkedjem a Köpen galériával, az egyedülálló sakmúzeumunkkal, a helytörténeti gyűjteményünkkel, és természetesen ezzel a fesztivállal is. Tehát igen, hogyha turizmusról beszélünk, most alakítottunk ki, és ugye mind a sakmúzeum, mind a Kőpál galéria nemrég nyitotta meg kapuit az új épületekben, és egy nagyon impozáns környezetben láthatóak Kőpál alkotásai, és nagyon szép környezetben, újszerű, interaktív elemekkel bővülve várja a látogatókat a sakktörténeti gyűjteményünk is. És ugye az Eper Fesztiválra is méltán büszkék vagyunk, hiszen egyre többen látogatnak ki, gyermekfesztivállal kötjük egybe, külön terület van a gyerekek számára, külön gyermekfellépők, hagyományőrző programok, kézműves programok, itt van a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, méltán büszkék vagyunk rájuk is, és van egy felnőttér, tehát egy ugye a színpadterünk, ott pedig minden esztendőben ismert fellépőket láthatunk a színpadon, és természetesen helyi fellépőinket is láthatják a kedves vendégek, hiszen nagyon büszkék vagyunk a helyi értékeinkre.
0: Azért egy fesztivált megszervezni nem aznap kell elkezdeni, hanem ennek vége jön a következő szervezésre. Ez azért azzal is jár, hogy tervezni kell rendesen a költségvetését, mert hát önfenntartó egy fesztivál nem tud lenni. Csak akkor, hogyha annyit fizettetnek az emberekkel, hogy nem bírják ki, akkor meg nem lesz fesztivál. Szóval azért kalapolni is kell, ugye?
1: Szerencsére az rendezvényet, tehát az önkormányzat támogatja is ezt a programot, de most pályázati forrás felhasználásával sikerült megrendeznünk az eseményt. És természetesen vannak támogatóink, mint itt a Tóth Kertészet, aki epret ajánlott föl, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, akivel szorosan karöltve együtt dolgozunk, és ugye a Művelődési Központ, tehát a Művelődési és Közgyűjteményi Központ, Művelődési Központ tagintézménye a főszervezője ennek az eseménynek. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen 3-4 ember szervezi ezt a nagy fesztivált, és nyilván a Városgondnokság, a Heva Kft. Emberei segítenek kialakítani a területet, és nagyon sok önkéntes segítőnk van. Most például a Vöröskereszt is itt van, de a rendőrségnek is van kint. Tehát ez egy ilyen szoros civil összefogásként is értelmezhető, és fiatalok is segítenek, tehát nagyon sok önkéntes és civil jelentkezik ilyenkor, hogy szívesen vállalja a fesztivál lebonyolításában egy közreműködést.
0: Ahogy sétálgatok meg, illetve beszélgettem polgármester úrral, meg a vendégekkel is, olyan, mintha saját rendezvénye lenne mindenkinek. Annyira örömmel beszélnek róla, hogy hát ez a miénk.
1: Igen, hiszen olyanok vagyunk mi, mint egy nagy család, és ezt mindenki nagyon várja, ezt a fesztivált. Ez egy nagyon különleges azért is, mert ugye nem a városközpontban van, ugye Heves a járás központja, hanem egy külterületen van, és megvan a maga feelingje. Biztos érzi ön is, hogy egészen olyan felszabadultan érzi magát az ember, és mindenki mosolyog, közvetlen, és jól érzi magát, és rengeteg gyerek, rengeteg család látogat el hozzánk. Egy-egy ilyen fesztivál alkalmával jellemző, akár a 8-10 ezer fős látogatói létszám is, ha az egész nap, az egész napi programívet tekintjük.
0: ugye van minden, van eper, tehát gyümölcs van, akkor van hozzá főzött étel, van káposztáról, meg csülökről, meg sok mindenről hallottam már. Hát itt azért egy napot el lehet tölteni nyugodtan, ugye?
1: Igen, igen, és főzőcsapataink is vannak, jó, hogy említi. Közel 40 csapat főz az idén is különböző ételeket, tehát három kategóriában pörköltek, levesek és minden egyéb más kategóriában főznek. 5 órakor van a díjátadó, és egészen hajnalig tart majd a mulatozás. Úgyhogy diszkók, ismert fellépők, már ugye éjszaka a fiataloknak is kedvezünk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon sokáig kín lesz majd velünk, és nagyon jól fogja magát érezni. Hát,
0: megijesztett, mert én hajnalig biztos, hogy nem bírnám, bár korán kelő vagyok, de azért korán is fekszek le. Tehát nagyon-nagyon jó hangulat. Senkit nem zavar az eső, úgy látom.
1: Nem, nem. Tehát nem esik az eső, fogalmazzunk úgy, hogy csöpörög az eső, csepereg helyesebben. Egyébként volt már úgy, hogy szakadt az eső, és akkor sem mentek haza az emberek. Maradtak, kivárták, sátrak alá bebújtunk, összebújtunk, és folytattuk tovább. Egyébként nem tudom miért az ilyen Eper fesztiválra jellemző, hogy mindig van egy kis esőnk. Úgyhogy mi már megszoktuk ezt, bonyolítjuk a fesztivál, de senki, így, hogy elkezdett cseperegni az eső, senki nem ment haza, senki nem ült be az autójába, maradnak és
0: hasonlíthatnánk. Egyébként úgy már mondtam, hogy elkezdenek készülni a következőre, a 11-re, de csak ez van egész évben. Gondolom, hogy van annyi munkájuk, amennyit csak lehet.
1: Igen, hát, nagyon sok szép, színvonalas, magas kultúrát is közvetítő, illetve lakosságbarát, családbarát programmal is büszkélkedhetünk. A Művelődési Központban szinte hetente. Tehát itt a Csík zenekartól, most például volt a Magyar Nemzetkincsei programunk, de érkezik hamarosan a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Városnapon is nagyon szép és színvonalas programjaink vannak, nyáron táboroztatunk, mindenféle színházi előadásunk, tehát minden korosztály igényét kiszolgáló színházi előadás, kulturális programok, gyermek és felnőtt programokkal is büszkélkedhet mind a műfáz, mind a könyvtártagintézmény, és mind a három múzeumunk, a helytörténeti gyűjtemény, a Sakkmúzeum, illetve a Kőpál Galéria is folyamatosan vannak programjaink, és tényleg nagyon szórakoztató, színvonalas, ismeretterjesztő, tudományos, tehát minden célcsoportot kiszolgáló programkínálattal rendelkezünk.
0: Jó hallani. Azért jó hallani, mert sok helyen csak a zokszó és a panasz hangzik el. Itt nincs idejük panaszkodni. Dolgozni kell.
1: Igen. Nem csak, hogy nincs időnk, hanem ezt a szakmát csak pozitív energiával, flow úgy nevezem én, csak így lehet csinálni, szívvel, lélekkel. Ha valakiben ehhez nincs szív és lélek, akkor biztos, hogy nem fogja tudni ezt ilyen formában művelni, vidáman, mosolyogva és szívvel, lélekkel.
0: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy tanulhatunk egy kicsit mások is. De önök is tanulnak másoktól.
1: Én azt mondom, hogy még van mit tanulnunk. Nekem is, kollégáimnak is, úgyhogy alázattal és tisztelettel viszonyulunk a szakmaira.
2: Az elmúlt percekben Balog Margót, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatóját, az Eper Fesztivál főszervezőjét hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom készítői nevében is, akik a következők voltak. A zenéket Kovács Krisztina válogatta, a technikai pultot Birincsik Márton kezelte, az adás szerkesztője Papp Péter volt. Mindannyiunk nevében további szép napot, jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Negyedik alkalommal rendezték meg Rákóczi telepen az utcabált. A szervezők idén is igyekeztek változatos programokkal készülni, hogy mindenki megtalálja a magának valót. Az eseményen így többek között koncert, sport, tánc, kézműves vásár, ugrálóvár fogadta a Sziget utcába látogatókat. Nagy hagyománya van már ennek a napnak, és úgy látják, igény is van ilyen közösségépítő rendezvényekre Rákóczi telepen. Nem csak az orosháziakat várták, hiszen a környező településekről érkező családok is jól érezték magukat. A lényeg az volt, hogy a közösségépítés és a jókedv uralkodjon a falunapon, fogalmazott Sóki Dóra szervező, az egyesület egyik tagja. Az eseménynek idén is rengeteg támogatója volt. A fellépőknek köszönhetően pedig egy igen színes délután kerekedett. A színpadon elsőként a Kaláris gyermekcsoport néptáncosait láthatták, akiket a Candy Dance Crew táncosai váltottak. Ezt követően Szilágyi Misi és barátai léptek fel, majd az Örökség zenekar következett a színpadon. Mindeközben a gyermekeket csillámtetoválás, lufi hajtogatás várta, sőt a VR szemüvegeket is kipróbálhatták. A Rákóczi Telepért Egyesület bízik benne, hogy a rendezvény jövőre is hasonló sikerrel folytatódik, és még több családot, baráti társaságot tud majd összehozni egy tartalmas, vidám délután erejéig a Sziget utcában. Az orosházi Májva Virágpont, a Szmínraszing Orosháza, az Orosz Klinik Egészségpont és a Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete egy igazán egyedülálló programmal várja az érdeklődőket június 13-án a főtéren, melynek középpontjában az egészség és a mozgás áll majd. A Májva Piknik már reggel 8 órakor egy lendületes spinning edzéssel veszi kezdetét, melyhez bárki csatlakozhat. A kezdőknek sem kell aggódniuk, hiszen ők 9 órától külön lehetőséget kapnak, hogy kipróbálják a népszerű mozgásformát. A szabadtéri egészségnap során a sportolás mellett 8 és 10 óra között számos ingyenes szűrés és tanácsadás áll a résztvevők rendelkezésére, mint a HPV tanácsadás, a testösszetételmérés, a belgyógyászati konzultáció, az életmódorvosi tanácsadás és a vérnyomás és vércukorszintmérés. A családi program révén a szervezők a legkisebbekről sem feledkeztek meg. A gyermekeket mese és dráma foglalkozás, gyöngyfűzés, valamint színezés várja, így minden családtag hasznosan és kellemesen töltheti el a délelőttöt. A részvétel mindenki számára ingyenes. A szervezők várnak mindenkit egy közös mozgással, egészségmegőrzéssel és jó hangulattal teli sportos piknikre. Ez is nagy díjjal zárták a versenyt a Gyulai Szakképzőcentrum, Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Kollégium szoftverfejlesztő és tesztelő diákjai az EDÜDIÁK Fesztiválon. A fiatalok innovációs kategóriában a Felnőve egy algoritmusok által irányított világban című pályamunkával a digitális világ mindennapi életünkre gyakorolt hatását mutatták be. A Németh Imre Alapítvány több területen évek óta segíti a diákok oktatását, így a digitális kompetenciák, a robotika, a programozás és az innovatív technológiák megértését, magabiztos elsajátítását is támogatják. Az alapítványnak köszönhetően születhetett meg a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Kollégium szoftverfejlesztő és tesztelő diákjainak pályamunkája is, melyel az EDÜDIÁK Fesztivál versenyére neveztek. A Stübbe Hédi, Gál Erik és Csanyiga Sándor által alkotott csapat az innováció kategóriában szerezte meg az ezüst nagy díjat. A siker ismét bizonyítja, hogy a kreativitás, a digitális kompetenciák és a csapatmunka együttesen országos szintű eredményekhez vezethetnek. Az elért ezüst nagy díj nem csak a diákok munkájának elismerése, hanem az iskola és a Németh Imre Alapítvány tehetséggondozó munkájának is szép visszaigazolása, fogalmaznak az alapítvány oldalán. A kiváló eredmény mellett a diákokra egy másik élmény is várt. A verseny helyszíne ugyanis a gyulai minigolf klub volt, ahol a neoszínekkel megfestett művészeti alkotások között próbálhatták ki a sportot a fiatalok. A Matalent pályázat kiemelt eredménye volt, a kiemelt tehetségfejlődésű tanulóknak szervezett háromnapos matematikai tehetséggondozó tábor. Az ország számos településéről érkeztek tanulók a fővárosba, így Orosházáról is. Mazurák Tamás, 5. évfolyamos tanuló, az orosházi Táncsics Mihály gimnáziumot képviselve
A Békés megyei delegáció tagjaként vehetett részt a rangos Matalen táborban, olvasható az iskola közösségi oldalán. A gyerekek nem csak a logikai készségeiket tehették próbára, de életre szóló élményeket is szereztek. A rendkívül izgalmas taktikai elemekkel és talentumvásárlással fűszerezett csapatversenyen Békés megye különítménye az 5. helyen végzett az országos mezőnyben. Kikapcsolódásra is jutott idő. A Városliget óriási játszótere, a Néprajzi Múzeum tetőkertje és a zárónapi nagyközös ligeti játéka gondoskodott arról, hogy a telefonok a zsebben maradjanak, és a valódi élményekké legyen a főszerep. A Gál Ferenc Egyetem teológiai karának Don Bosco kampuszán 2026. szeptemberétől új gyermekvédelmi szakellátás specialista szakirányú továbbképzés indul. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik korszerű elméleti tudással és gyakorlati módszerekkel tudják támogatni a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok életútját. A képzésre bölcsésztudományi, társadalomtudományi, jogi, egészségtudományi vagy pedagógiai végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A 4 fél éves gyakorlati képzést a Szent Ágata a gyermekvédelmi szolgáltató biztosítja. A részvételi díj 90 ezer forint fél évente. További információk és a jelentkezési űrlap a gfe.hu oldalon érhetők el. Jelentkezési határidő augusztus 15-e. A Családközpont idén is megrendezi a Szent László foci tornát. A torna június 27-én szombaton 9 órától a késő ebédig tart, helyszíne a Szent Gellért Fórum. A szervezők a 30 év feletti nem igazolt férfi játékosokból álló csapatnak jelentkezését várják. Nevezni a pastorális.hu oldalon lehet. A jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. A nevezési díj összege 5000 forint csapatonként. A tornán 5+1 fős csapatok mérkőznek meg egymással 2 csoportban. A csoportbeosztás előzetes sorsolás alapján történik. A csapatok a cserejátékosokkal együtt legfeljebb 10 főből állhatnak. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Idén is átszállás nélkül vonatozhatnak a debreceniek, a Balaton hozott a hírről a Dehír. Idén június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV csoportnál, közölte a közlekedési társaság. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a vonat és autóbusz járataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, de a tó térségében nyáron több vonat és buszjárat indul a Dunántúrról, illetve Észak, Kelet és Dél-Magyarországról is. A kerékpárszállítás minden vonaton elérhető, és mind az északi, mind a déli partra rendszeresen indulnak vonatok nagy kapacitású bringaszállító kocsival. A nyári főszezoni menetrend különlegességét hagyományosan a vidéki nagyvárosokból induló közvetlen járatok adják, idén is fontos a MÁV csoport számára ezek megtartása, pályakarbantartások okozta korlátozások ellenére is. A népszerűséget mutatja, hogy ezeket a járatokat tavaly csak nem 250 ezeren választották. Ezt a feladatot ugyanakkor erősen nehezíti, hogy a déli körvasút építése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros között tartósan egy vágányon lehet csak közlekedni. Ezen fővárosi szűk keresztmetszet miatt az Aranypart, a Szabolcsi tekergő, az Aranyhíd és az Ezüstpart express vonatok egységesen csak június 26-ától közlekednek majd. A hétvégi és ünnepnapi szezonális járatok, köztük a Vitorlás, a Csabai tekergő és a Panoráma express vonat már a vakáció elejétől június 20-ától közvetlen eljutást biztosítanak az Alföldről és Kelet-Magyarországról. Nemzetközi szakmai konferenciát rendezett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés és Művelődéstudományi Intézet június 3-án az egyetem főépületének aulájában. Az eseményen tisztelegve az intézet igazgatójának tudományos oktatói és iskolateremtő munkássága előtt kollégák, egykori és jelenlegi tanítványai köszöntötték Pusztai Gabriella professzort, adta hírül az egyetem. Pusztai Gabriella a hazai neveléstudomány meghatározó alakja, a Debreceni Egyetem Humántudományok doktori iskolájának vezetője és a KERD Hungary kutatóközpont irányítója. Több mint 20 éve mentorál hallgatókat, doktoranduszokat és fiatal kutatókat, miközben tudományos műhelyeket, kutatói közösségeket és nemzetközi együttműködéseket épít. Munkásságát kiemelkedő tehetséggondozó tevékenység, a doktori képzés fejlesztése és a kutatói utánpótlás támogatása jellemzi. A rendezvény plenáris előadásokkal, tudományos kerekasztal beszélgetésekkel és tematikus előadásokkal mutatta be azt a szakmai közösséget és kutatói hálózatot, amely az ünnepelt több évtizedes munkája nyomán épült fel. A BMW Group gyár Debrecen támogatásának köszönhetően új, modern, fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikájának gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlege. Az új helyiség a rehabilitációban résztvevő gyermekek gyógyulását, fejlődését segíti játékos környezetben, olvasható az Unideben. Ez a játszószoba jelentősen hozzájárul majd a gyermekgyógyászati ellátás további fejlődéséhez a klinikai központban. A gyermekek hatékony gyógyítását számos területen segíti, kiemelten a rehabilitációs folyamatok eredményességét növeli. A beruházás az elmúlt 5 év gyermekgyógyászatot érintő klinikai rendszerfejlesztésébe jól illeszkedik, hangsúlyozta Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke. A helyiséget a BMW Group gyár Debrecen támogatásával alakították ki a rehabilitációs részleg tetőterében. A mozgásukban korlátozott gyermekek jellemzően 3-4 hetet töltenek a 15 ágyas osztályon, amely éve szinten mintegy 230 beteg rehabilitációját biztosítja. Új helyszínen rendezik meg Debrecenben az ünnepi könyvhetet. Az Aranybika szállóban és az épület előtti téren június 10-e és 14-e között várják a látogatókat. Nyitott kapu, nyitott könyv mottóval, írja az MTI. Kovács Béla Lóránt, a Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója kiemelte, hagyomány, hogy a Debreceni Könyvhét város diplomáciai esemény is. Idén Újvidék lesz a rendezvény vendége. Hozzátette, hogy a Könyv utca 15 standdal a belvárosi Aranybika szálló előtti téren kap helyet, míg a könyvbemutatók, a különböző foglalkozások és az épülettörténeti séták az Aranybikán belül valósulnak meg. Korpa Tamás költő, a Debreceni ünnepi könyvhét kurátora elmondta, hogy a rendezvényen a debreceniek összegyűjtve, tömbösítve kapják meg egy régió, jelen esetben Újvidék mestereinek írásait.
A vajdasági szerzők közül a Civisvárosba érkezik a többi között Virág Gábor, írói álnevén Aaron Blum, a Fórum kiadó korábbi vezérigazgatója, vajdasági magyar író, szerkesztő, Balázs Attila, a Magyar Faust és a Kinek Észak, Kinek Dél szerzője, Fenyvesi Ottó, például a Halott vajdaságiakat olvasva kötet írója, és Terék Anna költő, drámaíró, a Jég című új kötetével részletezte. Majd kifejtette, hogy az esemény író díszvendége Végel László Kossuth díjas író, esszéista lesz, aki június 11-én 17 órakor nyitja meg a rendezvényt, majd vele is hallhatnak egy beszélgetést az érdeklődők. A 97. debreceni ünnepi könyvhetet Viski András Kossuth díjas író, költő, Illegalisták című regényének bemutatója zárja június 14-én 18 órától, húzta alá Korpa Tamás. Színházi élménnyel köszönték meg a debreceni pedagógusok munkáját, olvasható a De Híren. A vasárnapra eső pedagógus nap alkalmából pénteken a Csokonai Színházban látta vendégül a debreceni pedagógusokat az önkormányzat. Mint a De Hír megtudta, közel 500 tanár nézhette meg a Dzsungelkönyve előadását. Pedagógus nap alkalmából olyan debreceni közösséget ünnepelhetünk, amely aktív és kiemelkedő szerepet tölt be városunk jelenében és jövőjében, fogalmazott köszöntő beszédében Papp László. A polgármester hozzátette, a pedagógusok teremtik meg a szülők mellett azt a védőhálót, amelyben a debreceni gyerekek felnőhetnek és fejlődhetnek. Köszönet a szakmai felkészültségükért, az elhivatottságukért és azért a pótolhatatlan, odaadó gondoskodásért, amelyel nap mint nap körbeveszik a debreceni gyermekeket, diákokat, mondta a városvezető. Kapibarák születtek a debreceni állatkertben, tudta meg a Civis Hír. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. A kis jövevényeket már az állatkert látogatói is megcsodálhatják. A vízidisznó, vagy másképpen nagy kapibara, a föld legnagyobb rágcsálója, amely Dél-Amerikában őshonos. Úszódisznónak is hívják. Az emlősök osztályának rágcsálók rendjébe, ezen belül a tengeri malacfélék családjába és a kapibara formák alcsaládjába tartozó faj. Új utca készül Debrecenben, írja a HAON. Egy viszonylag kis értékű, mégis fontos fejlesztés indul el, amely egy debreceni utca jövőjét határozza meg. A projekt most új szakaszba lépett, kiválasztották azt a céget, amely elkészíti a terveket. A beruházás Debrecen egyik rövid, de forgalmi szempontból jelentős utcáját a Nyék közt érinti, ahol teljes körű átalakulás készül elő. Lezárult a közbeszerzési eljárás a Debrecen Nyék közt tervezése című projektre. A feladatot egy budapesti székhelyű cég nyert el. A döntés után a szerződést 2026. május 21-én kötötték meg, így hivatalosan is elindulhat a tervezési munka, derült ki a közbeszerzési értesítő június 4-i számából. A közbeszerzés iránt jelentős volt az érdeklődés, 6 ajánlat érkezett valamennyi kis és középvállalkozásoktól. A nyertes ajánlat értéke nettó 2 millió forint, ami a projekt teljes tervezési költségét jelenti. A projekt nem egyszerű útfelújításról szól, hanem egy komplex mérnöki tervezési feladatról. A tervezés során a környezetre is figyelnek, szükség esetén növényzetkezelési terv is készül, amely tartalmazza a fakivágást, pótlást vagy új telepítést. A munka több fázisban zajlik majd, első lépésben elkészülnek az úgynevezett engedélyezési tervek, amelyek alapot adnak a hatósági jóváhagyásokhoz. Ezt követi a kiviteli terv dokumentáció, amely már a tényleges építkezés részletes műszaki alapja. A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román CSM Bukarestit a Női Európai Ifjúsági Kézilabdaliga vasárnapi fináliában, a budapesti négyes döntő második játéknapján, adta hírül az MT. Az első alkalommal kiírt korosztályos sorozat fináliát a felnőtt női bajnokok liája négyes döntőinek helyszínén, az MVM Domban játszották. Az 53. percben a DVSC még 31-25-re vezetett, majd gyors egymás utánban 5 gólt kapott, sőt, ellenfele az egyenlítésért támadhatott. 2 időkérést, majd Tábit Vivien 2 fontos védését követően 33-30-ra ellépett a Debrecen, már másfél perc sem volt hátra, a bravúrosan hajrázó CSM-nek mégis sikerült az egyenlítés, ezért hosszabbítás következett. A ráadás elején a hajdúságiak 2 percen belül 3-szor voltak eredményesek, ezzel megalapozták végső sikerüket, mert a románok innen már nem tudtak visszakapaszkodni. Takács Vera 13, Kun Liliana 6 góllal járult hozzá a győzelemhez, 4-en pedig 4 találattal zártak. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Úrnapján június 7-én ünnepi szentmisét mutatott be Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni Szent Anna székesegyházban. Homiliájában a főpásztor Jézus szavaiból indult ki: a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Rámutatott, hogy Krisztus egész élete a másokért való önátadás példája. A keresztény ember hivatása is ez, nem önmaga körül forogni, hanem felfedezni, hogy kiért él.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, hallottuk Jézus tanítását az élet kenyeréről a kafarnumi zsinagógában. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. És az utolsó vacsorán is, amikor az alapítás szavait elmondja, akkor nem azt mondja, hogy ez miattatok van, hanem az, hogy értetek. A világ életéért, az életért, az örök életért. Jézus az örök élet tágosságát nyitja meg mindenkinek. Megmutatja az élet irányát. Megmutatja a mi személyes életünknek is az irányát. A teológia itt tanítja ezt, proexisztencia, a másokért való létezés. Mai világunkban arról beszélnek önbecsülés, önfejlesztés, önismeret, önmegvalósítás. Túl sokat foglalkozunk magunkkal. Ferenc pápa a fiataloknak szóló üzenetében írta: túl sokat foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok, és nagyon keveset, hogy kiért vagyok. Jézus arra tanít, hogy mások javára éljünk, hogy másokért éljünk, és ez örömforrás mindannyiunk számára. Aki megtapasztalja a szeretetből másokért meghozott élet ízét, öröm tölti el a szívét. Ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Szent Pál Jézust idézi: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kapunk egy ajándékot, aztán gyorsan túl is vagyunk rajta. De hogyha tudunk valamit, olyat adni szeretteinknek, embertársainknak, amitől elkezd csillogni a szeme, ez mekkora öröm tud lenni. És hogyha tudunk igazán önmagunkból adni, áldozatot adni, áldozatot hozni másokért, akkor ez valóban felülmúlja az életünket. Túl mutat rajtunk. Ez az a tágasság, amire Jézus tanítani akart bennünket. Az egyházi év során, amikor átéljük az ünnepeket, az is mindig túlmutat, szükségessé teszi, hogy felülmúljuk magunkat. Amikor Jézus megszületett, anyja Mária és József csodálkozva nézték, hát ki is ez a gyermek? Eljött az Isten erre a földre. Micsoda misztérium, hogyan tudjuk ezt felfogni? És aztán, amikor 12 éves korában ott marad a templomban, atyám dolgaiban kell lennem. Nem értették, hogy mit jelentenek ezek a szavak. De túl kellett lépni, át kellett lépni magukon. És bennünket is így akar elvezetni az Úr, amikor arról kezd beszélni, hogy meg fognak ölni, életemet adom értetek. Akkor az apostolok mondják: ments Isten, ilyen nem történhet veled. Ott is szükség van arra, hogy az emberi gondolkodást felülmúljuk. És amikor Jézus azt mondja, föl fogok támadni, akkor megint értetlenkednek, hogy hát ez hogy lehet? Aki meghal, hogy élhet? És amikor Jézus föltámadt, és mondja, fölmegyek a mennybe az atyámhoz, jaj, hát most lettél megint közöttünk, most élsz itt velünk, hát most akarsz itt hagyni bennünket? Elküldöm a Szent Lelket. Hát az meg, ki az a Szent Lélek? Az embernek felül kell múlni a saját magát, a saját elképzeléseit, gondolkodását. És amikor Jézus azt mondja, itt maradok közöttetek veletek a kenyér és a bor színe alatt, nem valamit hagyott itt, hanem ő akart itt maradni.
0: Az ünnepségről képes összefoglalót olvashat és nézhet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnn.hu-n. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás, a szerkesztő Rátonyi Sára. A megbocsátásról és az újrakezdés lehetőségéről beszélt 14. Leó pápa egy Barcelona közelében működő büntetés végrehajtási intézetben, számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, Isten szeretete és irgalma mindig nagyobb az ember hibáinál, ezért senki sem vesztheti el a reményt. A Szent Atya arra bíztatta a fogvatartottakat, hogy nem múltbeli tévedéseik határozzák meg identitásukat, hanem a megtérés, a jóvátétel és a kiengesztelődés útját keressék. A pápa elismeréssel szólt a börtönlelkészek és önkéntesek szolgálatáról is. Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. Első alkalommal rendezik meg a hétvégén a Keleti Ágnes emlékverseny Török Bálinton, ahol csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó lép szőnyegre, közölte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség az MTI-vel. A kétnapos eseményen 116 csapat indul, a szabadidős sportolóktól az élversenyzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát, az emlékverseny a tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes előtt tiszteleg, derült ki a beszámolóból. Csütörtöktől 3 napon át könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Győrben, közölte a Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér az MTI-vel. A rendezvénynek a Kisfaludi Károly könyvtár ad otthont, miközben a Baross Gábor úton könyvvásár is működik. A programban többek között író-olvasó találkozók, dedikálások és családi foglalkozások szerepelnek. Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a szerbiai kőolajipari vállalat, amelyet orosz tulajdonosi háttere miatt amerikai szankciók sújtanak. Az MTI információi szerint a vállalat jövőjéről továbbra is tárgyalások zajlanak, miután a MOL csoport megállapodást kötött az orosz Gazprom-Neft tulajdonrészének megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok korábban június közepéig engedélyezték az egyeztetések folytatását. Nem vezet be beutazási korlátozásokat a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőkkel szemben Belgium az ebola járvány miatt, jelentette be Frank Wadenbroek, belga egészségügyi miniszter. A politikus szerint a járvány megfékezésének leghatékonyabb módja az érintett térségben végzett intézkedések és az utazók szűrése. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok belgiumi nagykövete a kongói állampolgárok beutazásának felfüggesztését kérte. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami,

ami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igények.

0: Antonio Vivaldi G-moll versenymű trombitára és vonósokra című művének második tételét Boldocki Gábor és a Capella Gabetta szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leopápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leopápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 000 fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket, és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség, és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozóközpontban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt ima virrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság, hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk Bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
4: Sei contente poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessione maternale.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást!
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad.
3: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás, a szerkesztő Rátonyi Sára. A megbocsátásról és az újrakezdés lehetőségéről beszélt 14. Leó pápa egy Barcelona közelében működő büntetés végrehajtási intézetben, számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, Isten szeretete és irgalma mindig nagyobb az ember hibáinál, ezért senki sem vesztheti el a reményt. A Szent Atya arra bíztatta a fogvatartottakat, hogy nem múltbeli tévedéseik határozzák meg identitásukat, hanem a megtérés, a jóvátétel és a kiengesztelődés útját keressék. A pápa elismeréssel szólt a börtönlelkészek és önkéntesek szolgálatáról is. Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. Első alkalommal rendezik meg a hétvégén a Keleti Ágnes emlékverseny Török Bálinton, ahol csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó lép szőnyegre, közölte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség az MTI-vel. A kétnapos eseményen 116 csapat indul, a szabadidős sportolóktól az élversenyzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát, az emlékverseny a tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes előtt tiszteleg, derült ki a beszámolóból. Csütörtöktől 3 napon át könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Győrben, közölte a Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér az MTI-vel. A rendezvénynek a Kisfaludi Károly könyvtár ad otthont, miközben a Baross Gábor úton könyvvásár is működik. A programban többek között író-olvasó találkozók, dedikálások és családi foglalkozások szerepelnek. Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a szerbiai kőolajipari vállalat, amelyet orosz tulajdonosi háttere miatt amerikai szankciók sújtanak. Az MTI információi szerint a vállalat jövőjéről továbbra is tárgyalások zajlanak, miután a MOL csoport megállapodást kötött az orosz Gazprom-Neft tulajdonrészének megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok korábban június közepéig engedélyezték az egyeztetések folytatását. Nem vezet be beutazási korlátozásokat a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőkkel szemben Belgium az ebola járvány miatt, jelentette be Frank Wadenbroek, belga egészségügyi miniszter. A politikus szerint a járvány megfékezésének leghatékonyabb módja az érintett térségben végzett intézkedések és az utazók szűrése. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok belgiumi nagykövete a kongói állampolgárok beutazásának felfüggesztését kérte. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, a következő percekben Tommaso Antonio Vitali művének részletét Sara Chang adja elő hegedűn.

Tommaso Antonio Vitali művének részletét Sara Chang adta elő hegedűn. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A szóbeli imában azt mondjuk ki, ami Istenre vonatkozóan elménkben van. És erre a hegyi beszéd intő szavai érvényesek. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ha az ember Istenhez szól, akkor tegye azt egyszerűen, mély tisztelettel és teljes bizalommal, és ne mondjon többet, mint amit valóban érez. Természetesen szabad ismételni, mint ahogyan az embereknek is többször elmondjuk ugyanazt, s az minden egyes alkalommal jó és igaz lehet, mert első szóra nem mindig világos, amit mondani akarunk. A pogányok szószaporítása, amelyről Jézus beszél, nem az ismétlések számát jelenti, hanem a módot, ahogyan mondják. Azt mondják ugyanis, hogy talán a szavak nagyszerűségével vagy mennyiségével lehet Istenre hatást gyakorolni. Előfordulhat azonban az is, hogy az ember nem akar semmi konkrétat mondani az Úrnak, hanem elidőzni akar az imádságban az Úr előtt, benne lélegezni és mozogni. Előfordul, hogy azért megyünk egy úton, hogy meghatározott célhoz érjünk. Ilyenkor gyorsan megyünk, és nem hagyjuk, hogy bármi is feltartóztasson. De előfordulhat, hogy végig akarunk sétálni az úton, elegendő időt hagyunk rá, és megállunk, ha valahol valami figyelemre méltót találunk. A hit világában is előfordul ez a jelenség, és nem csak hogy jogos, hanem egyenesen fontos és szép. A legjobb az lenne, ha az embernek sok mondani valója lenne Isten számára, mintha a legjobb barátjának mondaná. Képes lenne meghallgatni válaszát, és elidőzne ebben a szent kapcsolatban, de ki képes erre? Hiszen minden alkalom azt mutatja, hogy milyen fáradtságos az Istennel való érintkezés, és milyen hamar kiapad minden forrásunk. Csak egyetlen út marad, amelyen a keresztény imádság kezdettől fogva bátran járt. Az ugyanis, hogy meghatározott, nagyon tiszta és tartalmas imádságos szavakat ismétel, s ezáltal egy olyan tér keletkezik, melyben bensőnk elidőzhet. E szavakat azonban összeköti valamilyen gondolattal, mely tovább haladva legyőzi az egyhangúságot. Ezeknek az ismétlődő imáknak ősi formája a litánia. Az előimádkozó mondja a megszólításokat, mely Istent dicsőségének különböző vonatkozásaiban vagy működésének különböző összefüggéseiben szólítja meg. A nép visszatérő rövid mondatokban válaszol, mint irgalmaz nekünk, vagy kérünk téged, hallgass meg minket. Ezek a mondatok felveszik a megszólítások tartalmát, visszhangot ébresztenek. Másrészt, az állandó mondatok a megszólítás különböző tartalma révén mindig új jelleget kapnak. Ebben a folyamatban megpihenhet a hívő szív. Az egyszeri kérés túl röviden végződne, a csupa ismétlés egyhangúvá válna. Így azonban az imádság aktusa egy állandóan megújuló értelmet nyer, mégis megőrzi a megpihenés nyugalmát. Természetesen a litániát is helyesen kell imádkozni. Néha teljesen terméketlen az, ahogy imádkozzák. Hogy milyen szép a litánia és milyen üdvös hatású, az csak akkor fedezzük fel, ha minden megszólítást érthetően mondanak, s a válasz után egy kis szünetet tartanak, de amely elég nagy ahhoz, hogy a tartalomnak terenyíjék, egy kis kicsengést nyerjen, s a rákövetkező ne valami gépies sietséggel következzék. Ekkor már teljesen biztonsággal lehet arra számítani, hogy a válasz sem lesz automatikus, hanem ugyanolyan kis szüneteket tart, s így Isten békéje övezi az egész imádságot. Ennek az imádság fajtának másik szép példája az Úr angyala. Napjában háromszor, napfelkeltekor, délben és alkonyatkor elmélkedjük végig megváltáson kezdetének az eseményeit, az angyal híradását Máriának, hogy ő lesz Isten anyja. Ennek az imádságnak tehát emlékezésnek, gondolati elidőzésnek kell lennie. Ez az imádság oly gazdag és egyszes, mint oly egyszerű is, hogy bárhol, otthon, a mezőn vagy az utcán jártunkban is imádkozhatjuk. Három rövid mondat beszél el az eseményt. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és az méhébe fogad el Szentlélektől szent fiát.
Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Minden mondatra az üdvözlégy következik. Ezek az előbbihez hasonlóan felveszik a bevezető mondatok tartalmát, tovább visszhangozzák, és megadják az imádkozó embernek, hogy emlékezve elidőzzék a mondottakon. Az úrangyala imádság csaknem elveszett a városi ember számára, mert a városban nem érzékelhető a napszakok változása, s általában nincs többé harangszó. De mégis lehetséges talán délben, vagy esetleg este emlékeztetni önmagunkat, hogy különböző országokban nagyon sok szív végzi ezt a szent megemlékezést, amelybe bekapcsolódhatunk. Talán leggyakrabban alkalmazott formája ennek az imádság típusnak a rózsafűzér imádság. Különös tökéletességgel egyesíti az ismételve elmélkedő imamód mindkét alapmotívumát, az ismétlések által történő elidőzést a lassú gondolati kifejtéssel. A rózsafűzért nem lehet mindig imádkozni. Például, akit a hitbeli keresés nyugtalansága tölt el, és tele van kérdésekkel, az nem tud mit kezdeni a rózsafűzérrel, s jobb, ha félreteszi. A rózsafűzér imádkozásához eleven hitre van szükség, de még előbb az elcsendesedés és csöndes elidőzés képességére. A rózsafűzért gyorsan imádkozni értelmetlen, nem beszélve a szentségével szemben elkövetett igazságtalanságról. Lassan és elmélkedve kell végezni. Ha nincs az embernek elegendő ideje az egészhez, vegye inkább csak egy részét. Inkább egy kis részt jól, mint az egészet rosszul. A rózsafűzér lényege, hogy az Úr alakját és sorsát anyának életébe elhelyezve szemléljük. Az imádkozó ember az Úr életének 15 eseményét elmélkedi végig, de nem önmagában, hanem annak a szívéből, aki minden ember közül a legközelebb állt hozzá. És nem csak egyszerűen átelmélkedjük, hanem beleágyazzuk az üdvözlégy mindig visszatérő szavaiba. Ennek az egymásba fonódásnak a megvalósítása a rózsafűzér imádság lényege, és ezt meg kell tanulni. Aki megbarátkozott ezzel az imádsággal, annak olyan, mint egy csendes, elrejtett vidék, ahová elmehet és ott megnyugodhat, vagy mint egy kápolna, melynek ajtaja mindig nyitva áll számára, s amelybe beviheti mindazt, ami foglalkoztatja őt. Végül emlékeztetnünk kell a hívő elmélkedésnek egy olyan formájára, amely abból áll, hogy meghatározott időre, például egy napra, egy hétre, vagy akár hosszabb időre egy mondatot választunk. Azt magunkkal visszük az élet minden területére, bensőleg mindig visszatérünk hozzá. Ekkor a mondat a nap vagy a hét különféle helyzeteivel kerül kapcsolatba. Néha semmi különöset nem mond, mint egy nyugszik önmagában. De előfordulhat, hogy fényt vet egy adott helyzetre, segít azt megérteni, segít cselekedni, vagy pedig a mondatunkat értjük meg jobban az adott helyzet által, mint egy feltárul a számunkra, és még inkább megtanuljuk becsülni. S így nagy jelentőséget nyer a mindennapok menetében. Még inkább sajátos jelleget kap mondásunk, ha nem magunk választjuk, hanem elfogadjuk valaki kezéből, akinek tekintélye van előttünk. Ilyenek voltak a kezdeti időkben az atyák mondásai, vagy később a heti mondat, vagy a mindennapra szóló szentírási olvasmányok. Így a mondat valóban adománnyá válik, és nagyon sok erőt nyújthat számunkra.

0: Johann Sebastian Bach F-dur brandenburgi versenyének első tételét a Capella Savaria játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6:30.

0: Érintő kérdések is szóba kerültek a romániai kormányalakításról folytatott egyeztetéseken. A békéről és az összefogásról szólt 14. Leópápa üzenete Barcelonában, miközben gyászba borult a mozambiki katolikus közösség egy püspök halála miatt. A katolikus Caritas közben a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére indított gyűjtést. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
1: Az egység és a béke melletti kiállásra buzdította a híveket 14. Leópápa Barcelonában, számolt be róla kedden a Vatican News. A katolikus egyház fő a Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházban arról beszélt, a háborúktól és megosztottságtól sújtott világban a keresztények feladata az egyetértés, a befogadás és a testvériség erősítése. Hangsúlyozta, hogy az egyház erejét az egység adja, ezért a hívőknek a közösség és a béke hiteles tanúság tevőivé kell válniuk. Közben tragikus körülmények között életét vesztette Osorio Sitora Alfonso, mozambiki püspök. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Kelimánei egyházmegye 71 éves főpásztorát mellkasi lőtsérüléssel találták holtan rezidenciáját. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. A mozambiki államfő pótolhatatlan veszteségnek nevezte az egyházi vezető halálát, míg 14. Leópápa imádságáról biztosította a híveket és az erőszak megszüntetésére szólított fel. Adománygyűjtést indította a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet rádiónkhoz eljuttatott közleményében. A június 8-ai 7,8-es erősségű földrengés Mindanao szigetén legalább 36 ember életét követelte, több mint 160-an megsérültek és csaknem 146 ezer embert érintett. A katasztrófa jelentős károkat okozott az infrastruktúrában, miközben a mentést és a helyreállítást is több száz utórengés nehezíti.
0: Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. A magyar-német kapcsolatok aktuális kérdéseiről tárgyalt Berlinben Orbán Anita külügyminiszter és Johann Wade full német külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, megkezdték az őszi német-magyar fórum előkészítését, amely fontos állomása lehet a kétoldalú párbeszédnek. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Átfogó oktatási reformot hirdetett az oktatási tárca, amely a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat is érintené. Lannert Judit tárcavezető szerint a kompetencia mérések alapján ezek az intézmények nem nyújtanak nagyobb pedagógiai hozzáadott értéket, csupán a társadalmi elit korai kiszelektálását és pozíciójuk biztosítását szolgálják. A Kerengőben Lesti Árpád politikai elemző véleményét kérdeztük.
2: Ha van 2-3 olyan ügy, amit az elmúlt 16 év után a választópolgárok módosítani akartak, akkor ugye az egészségügy és az oktatási rendszer egészen biztos, hogy benne van. Tehát az, hogy az oktatási tárca hozzá akar nyúlni az oktatási rendszerhez, ez teljesen legitim elképzelés, semmiféle kritikát én azt gondolom, hogy emiatt senki nem fogalmazhat meg. És hogyha jön egy új politikai erő, akkor azt gondolját, hogy és a saját képére próbálja, és jobbá akarja tenni a saját elképzelései szerint az adott alrendszert. Amit itt egyelőre látunk, és amiről most a közbeszéd foglalkozik, ez ugye az elitiskolák, tehát a 6 és a 8 osztályos gimnáziumoknak a helyzete. Én azt hiszem, hogy ha valami jól működik, akkor azzal azért óvatosan kell bánni, márpedig ezek az iskolák azért nem működtek rosszul. Tehát, hogyha megnézzük akár csak azt, hogy a kormányzatnak a tagjai közül ki hova járt középiskolába, azok közül, akiket most a Tisza előre emelt, azért láthatunk olyan személyeket, akik pont ilyen intézményekből kerültek elő.

0: Tehát úgy hiszem, hogy lenniük kell olyan személyes tapasztalatuknak, amiket be fognak tudni vinni az átalakítások során. Meglátjuk, hogy amikor ez elkerül mondjuk a törvényhozás elé, és ténylegesen elkezdődik róla egy tárgyalás, akkor mi lesz a végső verzió, amit meg is szavaznak, és nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk a Tisza 140X képviselője erről hogyan fog szavazni, és hogyan fog vélekedni, mert eddig többnyire azt láttuk, hogy a kormányzat egy-két szereplője szólal meg, általános politikai témákban jó esélye csak a kormányfő, de nem látjuk, hogy a képviselők, akik lenn lesznek a mezőn, és ténylegesen a végeken a választópolgárokkal találkoznak, azok hogy élik mindezt meg, hogyha mondjuk kiderül, hogy a szomszédja egyébként a gyerekét egy 8 osztályosba járatja éppen azért, hogy jobb minőségi oktatást kapjon vidéken, mint amit az állami normál körülmények között 12-8+4 évben kapna, akkor azután hogy fog neki köszönni? Na, ezek lesznek azok a pillanatok, amikor szintén érdekes fordulatok történhetnek.
1: Még több mint 170 ezer autó tulajdonos nem rendezte az idei gépjárműadót, figyelmeztetett szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
2: Június 30-áig még kérhető az 5 havi pótlékmentes részletfizetés a gépjármű adóra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye szerint jelenleg több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei adófizetési kötelezettségét. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók egyszerűen, akár néhány kattintással is benyújthatják kérelmüket a NAV mobil alkalmazásban. Az automatikus részletfizetéshez nem kell indoklást csatolni, és az adóhatóság a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A NAV arra figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjármű adót és fizetési könnyítést sem kér, késedelmi pótlékot halmozhat fel. A tartósan rendezetlen tartozás miatt pedig akár a jármű forgalomból történő kivonására is sor kerülhet. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést is kérhetnek. Az adóhatóság azt javasolja, hogy akik nem tudják egy összegben rendezni a tartozást, éljenek a rendelkezésre álló lehetőségekkel, így elkerülhetik a későbbi többletköltségeket, emelte ki a közlemény.
1: Új alapokra helyezné Németország és Magyarország együttműködését a két ország kormánya, jelentette ki a német külügyminiszter Berlinben. Az MTI tudósítása szerint Johann Wadephul Orbán Anita külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ősszel német-magyar fórumot rendeznek, és erősítik a kormányközi kapcsolatokat. A politikus szerint a két ország között erős gazdasági együttműködés működik, évente mintegy 70 milliárd eurós kereskedelmi forgalommal. A német külügyminiszter üdvözölte a magyar-ukrán kisebbségvédelmi megállapodást is. Kétszer annyi drónnal és rakétával tud támadni az orosz hadsereg, mint Ukrajna, ismerte el Kijev. Nyíri Kata jelenti.
3: 1 milliós megyeközpontok, keleten Harkiv, délen Odessa volt az éjszakai harci drónok fő célpontja. Mindkét nagyvárosban jelentős a kár az energetikai rendszerben és lakótömbökben is. Több civil megsebesült. Az ukrán válaszcsapások az oroszországi szamarai régióban lángba borítottak egy olajfinomítót, a Kaukázusban egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban 15 tartály is kiégett. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok egy nap alatt kétszer annyi harci repülőszerkezetet vetnek be, mint Ukrajna. Ez szerint Moszkva egyszerre 650 drónt és 100 rakétát képes kilőni, amire Kijev legfeljebb 350 nagy hatótávolságú katonai repülőszerkezettel tud válaszolni. Sajtóbeszámolók szerint szárazföldön a frontszakasz 5 pontján tudtak előretörni az oroszok kedden. Egy nap alatt több mint 230 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának állandósulását jelzi.
1: Jogerősen 7 év börtönbüntetésre ítélte a horvát felső büntetőbíróság Branimir Glavaszot, horvát tábornokot és egykori parlamenti képviselőt, az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt. Az MTI tudósítása szerint a bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, amely szerint Glavasz felelős volt egy olyan alakulat működéséért, amely civileket hurcolt el, kínzott meg és ölt meg a horvátországi háború idején. Az ügyben 3 további vádlottat is szabadságvesztésre ítéltek. Béremelések maradhatnak el Szlovákiában, ha a kormány nem lép gyorsan a gazdaság élénkítése érdekében, hívta fel a figyelmet a Szlovákiai Munkáltatók Országos Uniója. A szervezet szerint a vállalatok egyre nehezebb helyzetben vannak. A részletekről Iski Ibolya tudósít.
4: A Munkáltatók Országos Uniója szerint csak a gazdaságélénkítő intézkedések után szabad elfogadni a jövő évi költségvetést. Az összeállításnál figyelembe kell venni azok anyagi hatásait. Szlovákiában a kieső költségvetési bevételeket az államnak kell állnia úgy, hogy saját magán takarékoskodik. Miroslav Király Varga, a szervezet elnöke elmondta, begörcsölt a gazdaság, a cégek félnek hitelt felvenni és beruházni. Mindezt a kormány konszolidációs intézkedései. Az adó és járulék emelések, a kedvezőtlen piaci fejlemények és az ezt követő bizonytalanság váltotta ki. A szlovákiai cégeket régóta terhelik a magas energiaárak, emiatt gyakran versenyképtelenek külföldön. A helyzet visszafordulás érdekében a társulás az egykulcsos adó visszaállítását javasolja a cégek és a magánszemélyek számára, valamint az áfa rendszer egyszerűsítését, a 3 különböző kulcs eltörlését. Egyúttal javasolják a bürokrácia jelentős csökkentését is, a szigorú munkajogi szabályozás lazítását, az újabb vállalati terhek helyett az állami kiadások lefaragását követelik. Az intézkedések kidolgozásánál készek együttműködni az állammal. A Munkáltatók Országos Uniójának alelnöke hozzátette, más munkáltatói szervezetekkel közösen már mintegy 200 intézkedési javaslatot adtak át a Szlovák Gazdasági Minisztériumnak, de azok többségével a többi minisztérium nem értett egyet. Az eredmény 11 intézkedés, amelyeknek bár lesz némi pozitív hatása a vállalkozói környezetre, de ezt nem lehet gazdaságélénkítésnek nevezni. Ez csak egy aprócska bürokrácia csökkentő csomag, tette hozzá a Munkáltatók Országos Uniójának alelnöke.
1: A kisebbségi jogok és a magyar közösséget érintő kérdések is szóba kerültek a romániai kormányalakításról folytatott egyeztetéseken. Az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke a kijelölt miniszterelnökkel tárgyalt, aki a parlamenti támogatás megszerzéséhez folytat konzultációkat a politikai szereplőkkel. A részleteket Gáspár Sándor ismerteti.
5: Első sikerét aratta Eugen Tomák kijelölt kormányfő, miután a romániai nemzeti kisebbségek képviselőitől ígéretet kapott, hogy támogatni fogják a parlamentben a beiktatási szavazáskor. Nyilvánosan eddig még senki más nem ígért neki támogatást, sem a liberálisok, sem az USZR, sem az RMDS. Eugen Tomák kedden este Zakariás Zoltánnal külön találkozott. Az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke nemrégiben kilépett az RMDS frakcióból, és független képviselőként ül jelenleg a román parlamentben. Zakariás Zoltán közösségi videójában jelezte, elsősorban a kisebbségi jogok kérdését vetette föl, hiszen Eugen Tomák 17 évet román kisebbségiként Ukrajnában töltött a születésétől kezdve. Tomák Zakariás szerint azt mondta, hogy lesznek elemek a kormányprogramban a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, és arról biztosította, hogy amennyiben megválasztjuk miniszterelnöknek, akkor nyitott és folyamatos párbeszédet szeretne folytatni ezekben a kérdésekben. Zakariás sem adott végleges választ, hogy támogatja vagy sem. Várja a végleges kormányprogramot és miniszteri listát, majd annak alapján dönt, akár csak az RMDS Kelemen Hunor nyilatkozata szerint. Ennél cifrább viszont a PSD legújabb nyilatkozata. Egymagában nem hajlandó támogatni. Elvárja, hogy a liberálisok és az USZR is legalább részben támogassa. Tomák különben a harmadik szélsőséges pártból, a potból kilépett képviselők Pácsé Béke nevű frakciójával zárta hivatalos tárgyalásai első fordulóját, de ez legtöbb 66 szavazatot jelenthet neki a szükséges 233-ból. Az AUR-ral és az SOS Romániával nem tárgyalt Tomák. Zakariás Zoltán a kisebbségjogok kapcsán konkrétan is firtatta a kormányprogramot Tomák kisebbségi ukrajnai gyermekévei alapján, de tudnunk kell, hogy romániai vezető politikusként Tomák a magyarokkal szemben eddig mindig ellenségesen lépett föl.
1: Közlekedési hírek.
6: A fővárosban péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Balatoni úttal a Péterhegyi útig. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok! Ma reggel Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között pótóbuszok közlekednek a biztosító berendezés meghibásodása miatt. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. A Szerencs-Nyíregyháza vonalszakasz felújítása nyár végéig tart, pótlóbuszokkal kell utazni a térségben, illetve Miskolc és Debrecen között közvetlen buszok is közlekednek. Rákos rendezőállomáson felső vezeték karbantartást végeznek, ezért még ma éjjel, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. Váci Viktor, MÁV Inform.
1: A várható időjárásról. Csütörtökön a napsütést időnként megdövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, keleten ennél valamivel melegebb is lehet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A békéről és az összefogásról szólt 14. Leópápa üzenete Barcelonában. Átfogó oktatási reformot hirdetett az oktatási tárca. Még több mint 170 ezer autótulajdonos nem rendezte az idei gépjárműadót. A kisebbségi jogok és a magyar közösséget érintő kérdések is szóba kerültek a romániai kormányalakításról folytatott egyeztetéseken. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
8: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
9: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
10: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
11: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
8: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
12: Multidéző. Zsoldos Szilviát hallják.
13: Ma 2026. június 11-e csütörtök van, Szent Barnabás apostol ünnepe. Szent Barnabás ciprusi származású apostol, a ciprusi ortodox egyház megalapítója, vértanú, Ciprus, Milánó és Firenze védőszentje. Jeruzsálemben az elsők között keresztelkedett meg. Nem tartozott az eredeti 12 apostol közé, de részt vett az apostolok zsinatán, majd haláláig Ciprus szigetén apostolkodott. Úgy gyógyított, hogy Márk evangéliumát a betegek fölé helyezte. A hagyomány szerint Szalamiszban a zsidók elfogták, megkövezték és elevenen megégették. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Barnabás és Barna nevű kedves hallgatóinkat. A Barnabás bibliai eredetű név jelentése a vigasztalás fia. A Barna név a Barnabás magyar rövidülése. 130 éve 1896. június 11-én született Szilágyi István festőművész Gyulán. Mindössze 126 cm-es magassága miatt kortársai kis Szilágyiként emlegették, de ő termetét óriási életakarattal és kellő humorérzékkel viselte egész élete során. Szilágyi István az Alföld és a népi élet hiteles megörökítője volt. Munkáim felfedezhető első neves mestere, Riprónai József hatása, emellett Rudnai Gyula magyarsága, Abanovák Vilmos színhasználata, a kubisták képfelfogása és Cézán szellemisége. A naturalista, majd impresszionista időszak után kubista korszakából is nagyon erős képeket hagyott az utókorra. A háború és annak társadalmi következményei nagyon megviselték. Művészeti örökségéről sok éves kutató munka után 2006-ban monográfiát adott ki a Gyulai Évszázadok Alapítvány. Szilágyi István festőművész, a kis Szilágyi, 1945-ben hunyt el Gyulán. 25 éve, 2001-ben ezen a napon hunyt el Fekete Sándor, József Attila és állami díjas író, újságíró, esszéista, irodalomtörténész, a Digitális Akadémia tagja. 1958-ban Hungarikus álnéven megjelent, az 1956 októberi forradalomról szóló írásáért 9 évi börtönre ítélték. 1963-ban amnesztiával szabadult. Ezután ismét az Irodalomtörténeti Intézetben dolgozott, de volt az Új Tükör szerkesztője és főszerkesztője is. Irodalomtörténészként a reformkor irodalmával és Petőfi Sándor életével, elsősorban műveinek eszmetörténeti vonatkozásával foglalkozott. Petőfiről írott könyveiért 1985-ben állami díjat kapott. 45 éve, 1981. június 11-én 6,6-os erősségű földrengés pusztított a délkelet-iráni Kerman tartományban. A rengés epicentruma 800 kilométerre délkeletre volt Teherántól. A rengés következtében Golbaf városa szinte teljesen elpusztult, és a környékbeli falvak is súlyosan megrongálódtak. A katasztrófa több mint 3000 áldozatot követelt. A földrengés anyagi kára elérte az 5 millió dollárt. 158 éve, 1868. június 11-én szentesítette az uralkodó Ferenc József a pénzverésről szóló törvényt. Az önálló magyar államiság kialakításának nem csak az egyes minisztériumok és kormányzati szervek felállítása volt fontos része, hanem a fenntartásukhoz és a gazdaság folyamatos működéséhez szükséges pénzbiztosítása is. Bankjegyekkel Magyarországot, miként az egész osztrák-magyar monarchiát, az Osztrák Nemzeti Bank látta el, de pénzverési joga külön-külön is volt Ausztriának és Magyarországnak. Az 1868. évi törvénycikk szerint arany és főként ezüst pénzeket vertek a Körmöcbányai és a Gyulafehérvári pénzverdékben. A törvény pontosan meghatározta a forintosok, a 10 és 20 krajcárosok nemesfém tartalmát, méretét, feliratozását. Ezek mellett réz 1 és 4 krajcárosokat is kibocsátottak. A pénzkibocsátás az osztrák kormánnyal egyeztetve történt, ami biztosította azt, hogy a magyar vereteket az osztrák-magyar monarchiában mindenütt épp úgy elfogadják, mint az osztrákot Magyarországon, noha képlapjuk s a felirat nem volt azonos. 15 éve, 2011. június 11-én hunyt el Szöllősi Irén, Jászai Mari díjas bábművész, érdemes és kiváló művész. Pályáját 1946-ban kezdte a Nemzeti Színházban, majd 3 évvel később az Állami Bábszínház társulatához szerződött. Számos szerepet formált meg itt, a magyar televízióban pedig a Bálint Ágnes által írt Futrinka utcában. Ő volt a népszerű Cicamica. Emellett Tóth Eszter zsebtévéjében is nagy sikert aratott Bunyó Bálint, a Sündisznócska és Csupafül megelevenítőjeként. Szöllősi Irén tanított is bábszínészetet, és 1967-ben megkapta a Bábszínházi aranygyűrűt. 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.
12: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
14: Szívem első gondolatja, hozzád szelt fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindjájunk anyja vagy, hajtalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: nagy örömmel üljük tiszteletét.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Szeretett testvéreim, élő Imre születésnapján hálából végezzük a Szent Mise szándékát, Szent Barnabás apostol emléknapján. Barnabás kereste meg Sault Tarzusban, aztán Saul lelkesen és szívesen csatlakozott, mint Jézus Krisztustól meghívott apostol az apostoli munkára. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy mi is tudjunk megszólítani Istenhez tartozó embereket, és minket is tudjanak megszólítani, és pedig eredményesen, ha valamiben tévedünk, vagy valamiféle lelki feladatunkat halogatnánk, és azt észreveszik a körülöttünk élők. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
3: Uram, irgalmazz nékünk, Uram, irgalmazz nékünk.

Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány a királyok első könyvéből. A Kármelhegyi áldozat után Illés próféta figyelmeztette Áháb királyt. Menj fel, egyél és igyál, mert nagy eső zuhogása hallatszik. Fölment Áháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig fölment a Kármel csúcsára, lekuporodott a földre, arcát térdei közé tette, és azt mondta szolgájának, menj föl és nézz a tenger felé. A szolga, miután felment, és arra felé tekintett, azt mondta, nincs ott semmi sem. Erre Illés ismét szólt neki, menj vissza hétszer. Hetedik alkalommal aztán íme egy kis felhőcske szállt fel a tengerből, akkora, mint az ember tenyere. Erre Illés meghagyta neki, eredj föl, és mondd Áhábnak, fogasd be szekeredbe, és menj le, hogy utol ne érjen az eső. Közben elsötétedett az ég, nagy felhő, szél és hatalmas eső támadt. Áháb tehát szekére ült, és Jezreelbe ment. Illést pedig megszállta az Úr ereje, és derekát felövezve futott Áháb előtt, amíg Jezreelbe nem ért. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltotok, nem bújja felül az írás tudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele. Nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, hallottuk a Szent Evangéliumban az Úr Jézus Krisztus figyelmeztetését, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy az Úristen szolgálatában, tanításában és az Istenhez való teljes életvitelünkben nincsenek kivételek, nem lehet alkudozni. Teljes elszántságot és odaadottságot kíván tőlünk a mindenható Úristen. De még ezen felül Isten kiválaszt magának munkatársakat Jézus Krisztus művének folytatására. Erről is szeretnék két-három mondatot mondani. A Szentlélek és Jézus a kiválasztottakat misszióba küldi, úgy, mint az apostolokat. Miért választ ki Isten egyeseket egyik vagy másik hivatásra? Meg vagyok győződve arról azért, mert Isten látja, hogy kinek mire van adottsága és tehetsége. Vissza szabad-e utasítani a kiválasztottságot bűn nélkül? Azt tanítják nekünk, hogy vissza szabad utasítani, nem vállalom a feladatot, amire Isten kiszemelt és amire Isten küld, de van ennek egy nagy veszedelme. Az Úr Jézus Krisztus a gazdag ifjút megkedvelte, mert olyan volt a lelkülete, és így szólt hozzá, menj, add el mindenedet, amit van, aztán jöjj és kövess engem. Az ifjú elszomorodottan ment el, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig apostolaihoz fordult, és így szólt, milyen nehéz a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Az Úr Jézus Krisztus, amikor valakit kiválaszt valami hivatásra, a Szentlélek Úristen ajándékait ismervén az illető részére, nem csak kiválasztja, de küldi is őket a sajátos maga munkahelyén isteni tanítás, isteni útmutatás szellemében dolgozni. Egyeseket az ige hirdetésre, másokat a gyógyításra, van, aki teljes jogú és teljes Tökéletes édesanya vagy édesapaságra van hivatva, mindenki a maga területén, ha elvégzi az Istentől ráruházott tehetség alapján a sajátos küldetését és minden áldott napos munkáját, szeretetből, önzetlenül, megelégedve a tisztességes megélhetés lehetőségével, azaz ember a munkáját imában végzi, még akkor is, hogyha nem mondja a különféle úgymond írott imákat, de Istennel személyes kapcsolatot tart. Amikor meghív a mindenható Úristen és felruház, most csak az egyházi alkalmazottakról beszélek, különféle ajándékokkal, akkor az Anyaszent Egyház az, aki kijelöli a meghívottak a helyét, és pedig nem csak felhatalmazást ad, hanem a jogrendben is meghatározza a sajátos küldetését, amit aztán teljesítenie kell. Mert ha nem teljesíti, így szoktam mondani kedves paptestvéreimnek is, ha meghívást kaptál az Anyaszent Egyház szolgálatára, mint pap, és ellenem mondasz esetleg a püspöknek, nem engedelmeskedvén, tudatosítsd magadban, hogy Jézus Krisztusnak mondtál ellene, nem pedig az úgynevezett megyés főpásztornak. Kedves jó testvéreim, ennélkül az Anyaszent Egyházban megvalósuló rend nélkül lehetetlenség lenne a keresztény élet egységét megélnünk. Éppen ezért tartsuk kötelességünknek, egyházi vezetők, papok, püspökök, hívek, hogy odafigyeljünk adottságainkra, s a választott feladatainkat, mesterségünket, intelligenciánkat az ajándékozottságunk szerint műveljük és dolgozzunk egymásért. Ez az igazi hivatás mindannyiunk számára, mert így tudjuk a földi hivatásunk teljesítésével a saját életünk sikerét, az örök boldogság elnyerését művelni. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiesség által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, add meg Imre testvérünknek a szükséges kegyelmeket, és egyúttal fogad hálaadásunkat életéért, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: királyi, esedezünk mi bűnnek foglyai. Kik az eget szóval bezárjátok, és kapuit ismét felnyitjátok, fogságunkat kérjük, hogy lássátok, bűnbilincsét nekünk feloldjátok.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a diétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, szenteld meg áldásoddal felajánlott áldozati adományainkat, hogy szeretetet tüzével áthevítsenek minket, hiszen Szent Barnabás apostoli szereteted indítására vitte az evangélium világosságát a pogányok közé. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájadat örök pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békes és tisztünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és

0: örvendező részesei legyünk majd a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Kedves testvéreim, az oltári szentséget kiteszem, utána azonnal sietek gyóntatni, ha valaki gyónást akar végezni, igyekezzen, mert ahogy csak lehet, tovább kell sietnem temetni. Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtőnek.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A megbocsátásról és az újrakezdés lehetőségéről beszélt 14. Leó pápa egy Barcelona közelében működő büntetés végrehajtási intézetben, számolt be a Vatikán News. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, Isten szeretete és irgalma mindig nagyobb az ember hibáinál, ezért senki sem vesztheti el a reményt. A Szentatya arra biztatta a fogvatartottakat, hogy nem múltbeli tévedéseik határozzák meg identitásukat, hanem a megtérés, a jóvátétel és a kiengesztelődés útját keressék. Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma június 15-e és 19-e között, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz. Csütörtöktől 3 napon át könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Győrben, közölte a dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér az MT-vel. A programban többek között író-olvasó találkozók, dedikálások és családi foglalkozások szerepelnek, derült ki a tájékoztatásból. Első alkalommal rendezik meg a hétvégén a Keleti Ágnes emlékverseny Török Bálinton, ahol csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó lép szőnyegre, közölte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség az MT-vel. A kétnapos eseményen 116 csapat indul, a szabadidő sportolóktól az élversenyzőkig, valamennyi korosztály képviselteti magát. Az emlékverseny a tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes előtt tiszteleg, derült ki a beszámolóból. Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar MOL és a szerb állam között a

0: szerbiai kőolajipari vállalat jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében, közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon szerdán este. Az MTI szerint a két fél abban állapodott meg, hogy ha az orosz Gazprom nyeft megállapodást köt a MOL-lal a NIS több mint 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5%-nyit NIS részvényt vásárol. Nem vezet be beutazási korlátozásokat a kongói demokratikus köztársaságból érkezőkkel szemben Belgium az ebola járvány miatt, jelentette be Frank van den Broeke, belga egészségügyi miniszter. A politikus szerint a járvány megfékezésének leghatékonyabb módja az érintett térségben végzett intézkedések és az utazók szűrése. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok belgiumi nagykövete a kongói állampolgárok beutazásának felfüggesztését kérte. Végül a várható időjárásról. A napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, keleten ennél valamivel melegebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 38 perc, közlekedési információk következnek.
1: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon. A 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Szélkámán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! Ma reggel Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek a biztosító berendezés meghibásodása miatt. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, Bától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. A Szerencs-Nyíregyháza vonalszakasz felújítása nyár végéig tart, pótlóbuszokkal kell utazni a térségben, illetve Miskolc és Debrecen között közvetlen buszok is közlekednek. Rákos rendezőállomáson felső vezeték karbantartást végeznek, ezért még ma éjjel, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: Lapszemle következik. A keresztény nevelés és lelkiség aktuális kérdéseit járja körül Zsódi Viktor piarista tartományfőnök új kötete, amelyet pénteken mutatnak be a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A Magyar Kurír cikke szerint a Táruljatok fel örök kapuk című kötetbemutatón Udvardi György veszprémi érsek és Lobmájer M. Judit tartományfőnöknő ismerteti a kiadványt, amely a 21. századi keresztény nevelés kihívásaira keresi a választ, összegezte a beszámoló. A családi értékek és személyes tapasztalatok továbbadásáról szólt a Család Akadémia legutóbbi képzési hétvégéje az Arad Gályi Pasztorációs Központban, számolt be a Temesvári Egyházmegye információi alapján a romkat.ro. A résztvevő házaspárok azt tanulták, miként oszthatják meg hitelesen saját életük kincseit, valamint hogyan találhatják meg egyéni és közös hivatásuk eszményét, derült ki a beszámolóból. Két egymást követő hónapban is csökkentek a lakásárak Budapesten, miközben országosan lassult az ingatlanok drágulásának üteme, írta a Magyar Hírlap az ingatlan.com adatai alapján. Májusban a fővárosi lakóingatlanok ára havi szinten 0,7%-kal mérséklődött, az éves áremelkedés pedig 9% alá lassult. A szakértők szerint a kereslet és a kínálat egyensúlyának kialakulása fékezi az árnövekedést, miközben több vidéki régióban továbbra is gyorsabb ütemben emelkednek az ingatlan árak. Új elmélet született a Stonehenge egyik legnagyobb rejtélyére, az oltárkő első útját nem emberek, hanem a jégkorszaki gleccserek tehették meg helyette, írta az Origo internetes hírportál a Science Focus beszámolója alapján. A kutatók szerint a 6 tonnás kőtömb Északkelet-Skóciából indulhatott, és a jégtakaró sodorhatta a mai északi tengerhelyén egykor elterülő Doggerland térségéig. A Stonehenge építői ezt követően szállíthatták tovább a követ Dél-Angliába, ami a szakemberek szerint fejlett szervezettségről és együttműködésről árulkodik az 5000 évvel ezelőtti közösségek esetében. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. június 11-e csütörtök van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Biksa Levente hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból 8 óra 8 perctől olyan sokakat érintő hétköznapi problémákról hallhatnak, mint a kátyúk vagy a hibás közvilágítás. A járókelő.hu azt a célt tűzte ki, hogy az ezekről szóló jelzések eljussanak a megfelelő helyre. Balázs Zsanett riportjából hallanak most egy részletet.
4: Köszöntöm a stúdióban Lukács Mátét, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetőjét.
5: A járókelő.hu-ra nagyon sok olyan közterületi probléma érkezik, amiben mi tudunk segíteni. Lehet az egy kátyú, egy kidőlt kresztábla, vagy egy... Például a Bajza utcán, amikor leszálltam az egyes metróról, akkor láttam, hogy a busz megállóban lévő utastájékoztatási táblák közül egyik-másik hiányzik. Szóval ez például egy olyan információ, ami segíti az utazóközönséget abban, hogy tudja, hogy mikor jön a busz. Hogyha ez hiányzik, akkor azt a járókelő.hu-n keresztül tudja jelezni nekünk.
0: 8 óra 22 perckor a házunk táját, 8 óra 37 perckor az akvarelt ajánljuk, 8 óra 45 perckor Venite című összeállításunkban pedig a közeljövő egyházi programjait ajánljuk figyelmükbe. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, fogalmazott kétnyelvű homiliájában az egyházfő. Mint mondta, Gaudi hittelteli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait. 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a kormány, derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Az MTI közlése szerint a szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd 100 milliárd forinttal túlárazott építésének ügyében. A kormányfő a bejegyzést azzal zárta, hogy csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adnak a kormány döntéseiről. Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy évben Szombathelyen, közölte a Vasi vármegyeszékhely polgármestere szerdán. Nemény András elmondta, a legnagyobb összegű és legteljesebb útfelújítási beruházás a TOP Plus programban valósul meg, amelyből Szombathely több mint 9 milliárd forinttal részesedik. Számításuk szerint jövő májusban az építési munkálatok is megindulhatnak. 56-an tettek esküt a Katasztrófa Védelem Központi Mentőszervezeténél, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton a hajdúszoboszlói kiképző bázison. Tájékoztatta a Hajdúbihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdán közleményben az MTI-t. Az eskütételen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese hangsúlyozta, hogy a Hunor Mentő Szervezet Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, amelynek tagjai önként vállalták, hogy itthon és a határainkon kívül is bevethetők legyenek. Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar MOL és a szerb állam között a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében, közölte a szerb energiaügyi miniszter az Instagramon szerdán este. Az MTI szerint a két fél abban állapodott meg, hogyha az orosz Gazprom nyefty megállapodást köt a MOL-lal a NIS több mint 56%-os részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5%-nyi NIS részvényt vásárol. Végül az időjárásról. Az átvonuló hideg front után az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a keleti térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati-nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Kátyuk, hibás közvilágítás, mindennapi problémák, amelyek sokakat érintenek. A járókelő.hu azt a célt tűzte ki, hogy ezek a jelzések eljussanak a megfelelő helyre. Erről lesz szó a következő percekben. A riporter Balázs Zsanett.
1: Köszöntöm a stúdióban Lukács Mátét, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Messzire jöttél?
2: A Kosztolányi Dezső térről, ott van az a közösségi iroda, a Város és Folyó Egyesület irodája, ahol a járókelő csapata is működik. Szerencsére egy olyan helyen tudunk dolgozni, ahol a városért aktívan tevő civil szervezetek, leginkább az urbanisztika valamely ágával foglalkozó civil szervezetek össze, hogy mondjam, verődtek, és együtt közösen tudnak tenni a városért.
1: A rádióba jövet. Láttál-e olyan közterületi problémát, amit ha mondjuk bejelentene egy városlakó, akkor a járókelő csapata meg tudná oldani?
2: Persze, a járókelő.hu-ra nagyon sok olyan közterületi probléma érkezik, amiben mi tudunk segíteni. Lehet az egy kátyú, egy kidőlt kresztábla, vagy egy... Például a Bajza utcán, amikor leszálltam az egyes metróról, akkor láttam, hogy a buszmegállóban lévő utastájékoztatási táblák közül egyik-másik hiányzik. Szóval ez például egy olyan információ, ami segíti az utazóközönséget abban, hogy tudja, hogy mikor jön a busz. Hogyha ez hiányzik, akkor azt a járókelő.hu-n keresztül tudja jelezni nekünk. Mi pedig úgy tudjuk továbbítani az illetékes szervezetnek, jelen esetben a Budapesti Közlekedési Központban, hogy azon valójában nem kell gondolkodni a mi felhasználóknak, hogy hova jelentse be ezt a problémát. Ezt a lelki terhet levesszük róla, hogy neki kelljen nyomoznia és utána járni annak, hogy hova jelentse be.
1: Ez nagyon jó, mert szerintem a legtöbb embernél ott van, vagy ott lehet a hiba, hogy nem csak, hogy elmegyünk a probléma mellett, hanem úgy vagyunk fel, hogy egy emberként úgysem tudjuk megoldani. Egyébként hogy látod, hogy tapasztalod, hogy ez a gondolkodásmód az emberekben miért alakult ki?
2: Hogy miért alakult ki ez a tanult tehetetlenség, az valószínűleg egy ilyen indirekt folyamat, ahol már gyerekkorunktól kezdve azt látjuk, hogy a minket körülvevő rendszer az nem feltétlenül azért van, hogy minket, mint állampolgárokat, vagy más néven ügyfeleket kiszolgáljon, hanem sokszor öncélú, és mi ebben a rendszerben élünk, és valamilyen szinten a fogjai vagyunk, és nehezen tudunk mentálisan is szerintem kapcsolni, hogy saját sorsunknak a kovácsai lehetünk azáltal, hogyha mi fölállunk, és valami ért, vagy valami ellen szót emelünk. És én azt látom, hogy van ennek egy ilyen állampolgári, tudatos állampolgári tanulási fázis, ahol ahogy te is fogalmaztál, nagyon sokszor nem vesszük észre, hogy a minket körülvevő, mondjuk épített környezetben milyen problémák vannak, és aztán ennek a következő stációja az, amikor már észrevesszük, hogy itt egy kiszáradt fa, vagy itt egy lekopott zebra, és milyen jó lenne, hogyha ezt újra festenénk, hogy ilyen biztonságban át tudjak kelni az útvest túloldalára, akkor a harmadik lépésnél már eljutok oda, hogy ezt valójában be is jelentem. Itt érkezünk meg a fekete leveshez. A fővárosi önkormányzati rendszer az ugye egy ilyen kétszintű közigazgatási struktúra, van egy fővárosi szint, vannak a kerületi önkormányzatok, és nagyon sokszor piaci vagy állami szereplők is, ahol nem ritkán 250-300 különböző szervezet között kell nekünk eligazodnunk és segítenünk a hozzánk forduló lakosoknak, hogy hova küldjük a bejelentéseket, észrevételüket annak érdekében, hogy ezek megoldódjanak. Na most, hogyha ezt visszavisszük az állampolgári szintig, akkor nem csoda, hogy ők sokszor ettől megijednek, és inkább hozzá sem kezdenek ahhoz, hogy egy ilyen ügymenetet lefújtassanak.
1: Hogyha most valaki lát mondjuk egy veszélyes kátyút, hogyan történik a bejelentés folyamata?
2: Ott kezdődik ugye, hogy az állampolgár észleli a bejelentést, lefotózza, és aztán a járókelő.hu-ra fölmegy, a hiba bejelentő űrlapunkat kitölti, meg kell adnia, hogy mit észlelt. Például azt, hogy ott egy kátyú, vagy egy lekopott zebra, egy kidőlt kresztábla, feltölti a fotóját, és a térképen megjelöli azt a címet, ahol a problémával találkozott. Beküldi a bejelentést, és gyakorlatilag azt tudtuk mondani, hogy itt a bejelentő hátra dőlhet, és figyelemmel kísérheti azt a folyamatot, hogy mi megoldjuk a bejelentését. Önkéntes ügykezelőink átveszik a bejelentést, megnézik az adatlapot, az alapján beazonosítják a bejelentést, egyrészt bekategorizálják, hogy milyen típusú ügyről beszélünk. Kátyú, zöld területi kérdés, köztisztaság, kerékpározással kapcsolatos és a többi. És amikor ez megtörtént, akkor ugye az illetékesnek a beazonosítása is megtörtént, és elküldik e-mailben a megadott e-mail címre a bejelentést, ahol mondjuk egy adott önkormányzat, egy városüzemeltető cég, vagy akár egy piaci szereplő, ugyanis a telekommunikációs szektor az alapvetően magánkézben van, fogadják ezeket a bejelentéseket, intézkedést kezdenek az üggyel kapcsolatban, visszajeleznek a járókelőnek, hogy mi történt a bejelentése óta, és aztán, amikor sikeresen zárul egy ügy, akkor jó esetben kapunk még egy e-mailt, hogy az ügy megoldódott. És persze nagyon sokszor van az, hogy maguk a bejelentők jeleznek vissza, hogy köszönöm szépen, a bejelentésem megoldódott, nézzétek meg, csatolok egy képet a mostani állapotról, és akkor ebből tudunk ilyen előtte-utána montázsokat például összeállítani, hogy milyen volt, milyen lett a segítségünk. Ami szerintem nagyon fontos, mert sokáig küzdöttünk azzal a, hogy mondjam, stigmával, hogy mi egy kátyúbejelentő oldal vagyunk. Miközben mi egy közterületi probléma megoldó oldal vagyunk. Tehát itt az újrakeretezés az, hogy mi megoldásorientáltak vagyunk, mi segítünk másoknak abban, hogy az épített környezetünk jobb állapotú legyen, az nagyon fontos, és ezért a kommunikációnk is arra fókuszál, hogy megmutassuk, hogy mivel lesz jobb az a városi környezet, amiben élünk.
1: Teszitek ezt nagyon sok önkéntes munkatárssal.
2: Igen. Igen, körülbelül jelenleg 100 önkéntesünk van, a derékhadát ennek az ügykezelő önkéntesek adják, akik mezei állampolgárok, akik a civil állásuk vagy az egyetemi tanulmányaik mellett heti rendszerességgel 2-3 órában segítenek a lakossági bejelentéseket szortírozni és továbbítani a megfelelő helyre, de dolgoznak velünk webfejlesztők, tesztelők, jogászok, térinformatikusok, pénzügyesek, adminisztrátorok, tehát hogy nagyon népes az a csapat, és nagyon nagy és szertágazó az a tudás, ami a járókelőnél összpontosul, és azért dolgozik a mindennapokban, hogy egy ilyen bárki számára ingyenesen elérhető szolgáltatást tudjunk működtetni, és az év 365 napján rendelkezésére el tudjunk állni mindenkinek.
1: Ez pedig nagyon fontos, de van olyan terület, amiben nem tudtok segíteni?
2: Van, persze. Mindig vannak kivételek, én ezt szoktam mondani. Ugye a járókelő egy közterületi hiba bejelentő felület, de befogadunk olyan közforgalmú magánterületekkel kapcsolatos bejelentéseket is, mint például egy élmiszerboltnak a parkolója, ahol ugyanolyan tipikus ügyekkel találkozik az ember. Kidőlt kerékpártámasz, nem működő közvilágítás, lekopott útburkolati jel, értsd, mondjuk nem látszik a parkolósáv. Uh-huh. És ezeket az ügyeket mi ugyanúgy befogadjuk, és továbbítjuk az adott vállalkozás számára. És aztán vannak olyan a közterületen megjelenő problémák, ahol viszont úgy gondoljuk, hogy ezeknek az ügyeknek a befogadása inkább a társadalmi feszültségeket szítaná tovább, meg a társadalomban meglévő árkokat mélyíteni, ezért mi nem kívánunk velük foglalkozni. Ilyen például a hajléktalanság kérdése, ami szociális probléma és nem közbiztonsági vagy közrendi kérdés. Ilyen az, hogy magánszemélyeket, például a szomszédunkat, vállalkozásokat vagy különböző közlekedési járművek vezetőit nem lehet feljelenteni a járókelő.hu-n keresztül. Ezekre megvannak a csatornák, amikről tájékoztatjuk magát a bejelentőt, azonban mi nem tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy ezek az ügyek a mi felületünkön keresztül jussanak el a publikum előtt a megfelelő címzethez.
1: Ahhoz viszont hozzá tudtok járulni, hogy a fiatalok felelősségvállalását jobbá tegyétek. Van erre törekvésetek?
2: Abszolút van. Jelenleg azt látjuk, hogy mind az önkéntes bázisunk, mind pedig a felhasználói bázisunk az a 35 és 65 év közötti korosztályban a legaktívabb, tehát hogy innen van a legtöbb tagunk. És mint sok oly más szervezetnek, nálunk is fejtörést okoz az, hogy lehet manapság a fiatalok felé nyitni, milyen kommunikációs csatornán lehet őket megszólítani. Még dolgozunk rajta, de leginkább azt látjuk, hogy nem a statikus, hanem a videós tartalmakkal lehet őket elérni. esetenként inkább az online térből kiszakadva köztéren megszólítani őket, iskolákban megszólítani őket. Nagyjából azt látjuk, hogy ezek az irányok, amik szóba jöhetnek.
1: Járókelő.hu, ez a weboldal címe?
2: Igen, igen.
1: Máté, köszönöm a beszélgetést neked.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Lukács Mátéval, a Járókelő Közhasznú Egyesület ügyvezetőjével Balázs Zsanett beszélgetett.

0: 8 óra 22 perc. Műsorajánló következik. A 9 órai hírek után a házunk tájában a budapesti Cube-ba látogatunk. Az Innovációs Ipari Élményközpontot bemutató műsorban megismerkedhetünk az ipari forradalom korszakaival és azoknak a gépeknek az alapvető működési elveivel, amelyek ma a gyártási folyamatokban részt vesznek. Fűkasza, okos kávéfőző és magyar fejlesztésű ipari olimpiai győztes robotkar előtt állva barátkozhatnak a látogatók a gépekkel.
1: Itt most például pont azt mutatjuk be, hogy egy régi gépet hogyan lehet felokosítani. Ez egy 1961-es kávéfőző, ez kell a kézi lehúzás, tehát kézi barista erő. Ezeket a folyamatokat már lehet automatizálni és precízebbé tenni. Mi itt éppenséggel egy úgynevezett hidraulikus munkaengert, ezt a kék színű rudat raktuk igazából ide, ő helyettesíti az emberi munkát, és egy mezei nagyon egyszerű tabletről fogjuk elindítani a kávéfőzés tudományát. Ugye ma már vannak ilyen nagyon menő automata kávéfőzők, mi igazából ezt most hidraulikával pótoltuk, viszont az üzenet annyi, hogy egy akár 63 éves gépet is fel lehet okosítani, tehát lehet automata folyamatokat kialakítani régi Esztergom gépekre vagy bármire, másrészt pedig adatokat lehet róla gyűjteni, ami pedig nagyon fontos, ugye mondják most, hogy az adat az új kincs, meg az arany, és ez itt is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Meg tudjuk mondani, hogy Magyarország legízletesebb kávéja milyen adatokból készül össze. Ez itt készül a Cube, és tényleg minden egyes lefőzés után mérjük a nyomást, megnézzük azt, hogy hány másodpercig tartott itt a folyamat. Az igazi kávé gurmék, akik tényleg idejöttek az elején megkóstolni itt a lehetőséget, nagyon sok fogást találtak rajtunk, de most már tényleg a legtökéletesebb, legprecízebb kávét tudjuk itt előállítani Magyarországon, és ezt láthatja a közönség, és itt a túra felénél amúgy meg is kóstolhatják ezt a számunkra készített saját pörkölésű kávét. Ezt még én mint túravezető, vagy akár ők, mint látogatók készíthetik el részben.
2: Egy nagyon fontos mondat hangzott el, hogy régi gépeket felokosítani. Tehát nem úgy néz ki, hogy most kitaláltok valamit, de ez 2 év múlva már okafogyottá válik, tehát kidobjuk az egész gépet meg az egész gyártósort, hanem valamit utána kell kezdeni vele. Úgy tervezik ma a mérnökök a részegységeket is, hogy hogyan lehet majd tovább használni, újra használni, és régit is beépíteni.
3: Egyre fontosabb a fenntarthatóság, egy ciklikus gondolkodás napi szintű, és ugye ha belegondolunk, rengeteg olyan berendezés van, ami több mint 50 éve teljesen jól működnek, vagy csak mondjuk például mechanikus kopolkatrészek cserélével rendszeresen tud működni. Vannak olyan prések, ami majdnem 100 évesek. Egy 50 évvel ezelőtti prést valószínűleg nem fogunk tudni távolról elérni, nem fogunk tudni minden nyomás adat, minden sebesség adat, minden kopást időben látni, vagyis erre is szeretnénk megoldásokat biztosítani, hogy úgymond fölokosítjuk a mechanikusan teljesen jól működő berendezéseket.
0: A budapesti Cube Ipari Innovációs Élményközpontot bemutató műsorunkat 9 órakor a hírek után hallgathatják meg.

8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méteres magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, fogalmazott kétnyelvű homiliájában az egyházfő. Mint mondta, Gaudi hittelteli építészként azzal a vágyjal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait. 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a kormány, derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzéséből. Az MTI közlése szerint a szerdai kormányülésen a kabinet többek között arról is döntött, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását, illetve határoztak a Mohácsi Dunahíd

0: Gazprom Neft megállapodást köt a MOL-lal a NIS több mint 56%-os részesedésének eladásáról, és ha az Egyesült Államok jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5%-nyi NIS részvényt vásárol. Végül az időjárásról. Az átvonuló hidegfront után az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a keleti térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati-nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Perc. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A keresztény nevelés és lelkiség aktuális kérdéseit járja körül Zsódi Viktor piarista tartományfőnök új kötete, amelyet pénteken mutatnak be a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A Magyar Kurír cikke szerint a Táruljatok fel örök kapuk című kötet bemutatón Udvardi György veszprémi érsek és Lobmájer M. Judit tartományfőnöknő ismerteti a kiadványt, amely a 21. századi keresztény nevelés kihívásaira keresi a választ, összegezte a beszámoló. A családi értékek és személyes tapasztalatok továbbadásáról szólt a Család Akadémia legutóbbi képzési hétvégéje az Arad Gályi Pasztorációs Központban, számolt be a Temesvári Egyházmegye információi alapján a romkat.ro. A résztvevő házaspárok azt tanulták, miként oszthatják meg hitelesen saját életük kincseit, valamint hogyan találhatják meg egyéni és közös hivatásuk eszményét, derült ki a beszámolóból. Két egymást követő hónapban is csökkentek a lakásárak Budapesten, miközben országosan lassult az ingatlanok drágulásának üteme, írta a Magyar Hírlap az ingatlan.com adatai alapján. Májusban a fővárosi lakóingatlanok ára havi szinten 0,7%-kal mérséklődött, az éves áremelkedés pedig 9% alá lassult. A szakértők szerint a kereslet és a kínálat egyensúlyának kialakulása fékezi az árnövekedést, miközben több vidéki régióban továbbra is gyorsabb ütemben emelkednek az ingatlan árak. Új elmélet született a Stonehenge egyik legnagyobb rejtélyére, az oltárkő első útját nem emberek, hanem a jégkorszaki gleccserek tehették meg helyette, írta az Origo internetes hírportál a Science Focus beszámolója alapján. A kutatók szerint a 6 tonnás kőtömb Észak-Kelet-Skóciából indulhatott, és a jégtakaró sodorhatta a mai északi tengerhelyén egykor elterülő Doggerland térségéig. A Stonehenge építői ezt követően szállíthatták tovább a követ Dél-Angliába, ami a szakemberek szerint fejlett szervezettségről és együttműködésről árulkodik az 5000 évvel ezelőtti közösségek esetében. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára.

0: program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinoi Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 38 perc. Műsorajánlónk következik. Itt ül mellettem a stúdióban Nagy György András, aki a ma délután 15 óra után kezdődő Akvarelnek a szerkesztője. Milyen témákkal várod a hallgatókat a műsorban?
3: Hát három szót mondok. Könyv, könyv, könyv. Mind a három témánk
2: erről szól. Ez most azt hiszem elég aktuális.
3: Aktuális, hiszen könyvhét van. És egyébként például Jéger Tamással, aki az egyik szerző is, akivel én beszélgettem, találkozhatnak is az olvasók, vagy a leendő olvasók a könyvhéten. Ő tulajdonképpen egy első kötetes szerző, és egy meglehetősen érdekes, vagy különleges témát, hát így mondjam, volt kénytelen megírni, mert hogy a szív átültetését, a transzplantációt foglalta írásba, és először úgy indult ez az egész, hogy elkezdte följegyezni, hogy mi történik vele, pusztán csak így ilyen, mint a naplószerűen, aztán végül is összeállt belőle egy könyv, és azt hiszem, hogy a címe már mutatja, hogy milyen szellemiségben készült, a halál völgyében is velem voltál, ez ugye a 23. Zsoltárnak egy parafrázisa, és végigvonul a könyvön azért az, hogy minden helyzetből van kiút, tehát egyfajta biztatás is mindenkinek, aki akár transzplantáltként, akár bármilyen más helyzetben mélypontra jut, és ugyanakkor van egy sajátságos humor is, ami átszövi ezt az egészet, tehát és felvállaltan szubjektív szempont. Tehát ő a beteg, aki ahogyan megélte a dolgokat, úgy is adja elő. Tehát igazából...
2: Hát volt már erre példa. Volt már erre a példa,
3: és ugye a kórházi téma, meg a betegség, igen, a koponyám körül, igen, utazás, igen, a koponyám körül karinté, ott ugye egy agyműtétről van szó, de agybeültetésről egyelőre még nem tudunk, de ugye a szívbeültetés, vagy a szívtranszplantáció ma már tulajdonképpen egy, ha így fogalmazok, hogy egy magasabb szintű, de rutin műtétnek számít, tehát ez valóban elvégezhető, gyakorlatilag egy olyan hálózat áll, egy ilyen szerv, hálózat áll más szervek esetében is, ami azt jelenti, hogyha a már előkészített beteg, tehát ugye nem lehet akárkibe beültetni, tehát itt azért kell elég sok minden vizsgálaton és sok mindenen átesni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy tudja fogadni a szívet az, akinek szüksége van rá, vagy más szervet, illetve hát ugye az, hogy előálljon egy olyan szerv, amit be is lehet ültetni az illetőbe, és nem lökődik ki azonnal, stb. Ez egy nagy, tényleg nagy hálózat, ezért fölvillan a kötetbe, de nem kell félni, tehát ez nem egy orvos horror, vagy ilyesmi, hanem tényleg egy ilyen, egy embernek az élettörténetével ismerkedhetünk meg, aki nem mellesleg, de azért transzplantált lesz, és ezzel meg is mentődik, hiszen egy gyermekkori szív probléma miatt tulajdonképpen ő azért élhette az életét többé-kevésbé normálisan, a fizikai teljesítő képessége korlátozott volt már gyermekként is, és igazából az volt a probléma, hogy mivel az oxigén dús vér keveredett ugye a széndioxidos vérrel, tulajdonképpen ez volt az alapvető helyzet, így tulajdonképpen egy idő után egyrészt nagyon meg volt terhelve a szíve, és úgy megduzzadt, mert ugye ha dolgozik a szív, mint izom, minden izom túlfejlődik, másrészt pedig a kevés oxigén miatt a többi szerv is elkezdett rosszul viselkedni, és hát mindenképpen szükség volt a műtétre. Tehát, hogy ez egy ilyen szituáció, helyzet, de mint mondtam, minden mélypontról van kiút, és tulajdonképpen ezt is fogalmazza meg a könyv, ami segítség is szeretne lenni mindenkinek, aki hasonló helyzetbe került. Azt hiszem, hogy Liszkai Zoltánról nem mondhatjuk el, hogy első könyves szerző lenne, ő sajátságos stílusát, humorát nagyon sokan megismerhették már, és a Szentlélek boldog szegényeiről című kötetét már bemutattuk itt a Katolikus Rádióban pünkösd előtt. Most viszont egy egészen más típusú könyvről van szó. Liptai Katalin készítette a beszélgetést, a magyar nyelv törökségi gyökereiről szól. Igazából ugye ez egy óriási vita volt annak idején, amiről azt mondják, hogy nem is volt annyira durva nézeteltérés, mint ahogy később ezt beállították, ugye, hogy a törökség vagy a finnugor, és nagyon sokféle minden állítás ezzel kapcsolatban akkor is azóta is folyamatosan elhangzik. Ugye ma már az igazi tudományos álláspont azt mondja, hogy azért valószínű, hogy a magyarság, hiszen abban az úgymond törzsszövetségben, amely Árpáddal érkezett meg a Kárpát-medencébe, és hogy megérkezett vagy visszaérkezett, ez is egy vita, az biztos, hogy nem volt sem nyelvileg, sem etnikailag egységes. Tehát különböző elemekből állt, és innentől kezdve valójában ez a vita feloldható lenne, de attól függetlenül még tart. Liszkai Zoltán elfogadja a finnugor elméletet, csak azt tehát mondja, hogy vegyük már figyelembe azt, hogy mennyi minden hasonló van a török nyelven. Nyilván ez szintén, úgy tetszik, ez egy kicsit írói meglátás. Egyébként Balázs Géza nyelvész professzornak van egy ajánlása ezzel kapcsolatban, hogy ez egy olykor regényes, olykor lírai, vagy éppen humoros nyelvi barangolás valójában, és ha így tekintünk rá, persze ez egyben egy kicsit vitairat is azért természetesen. De hát mindenki ezt maga tudja eldönteni eddigi tanulmányai és egyebek alapján, és igazából a harmadik kötet egy mesekönyv, egy trilógia befejező része, vagy talán még nem is tudjuk, hogy befejező része. Gondolom, tudod, mi a különbség az állatorvosi ló és a lóállatorvos között. Na most utóbbiról van szó, dr. Szuri egy ló, aki állatorvos, és ő már egyszer járt az állatkertben, abból született egy könyv a Balaton körül, és most dr. Szurinek szülinapja van, és barátai ezt különleges módon ünneplik meg, és erről szól, ez egy verses regény, vagy verses meseregény, és egyébként a szerzőnek, Dávid Ádámnak már egy darabját itt a Katolikus Rádióban korábban bemutattuk, Földanyú és a Flórik népe címmel készült egy 10 részes mesejáték feldolgozás, úgyhogy szerintem ő is ismerős lehet sok olvasó számára. Tehát könyv, ahogy mondtam az elején.
2: Akkor várjuk az olvasókat az Akvarelben 15 óra után.

0: 8 óra 47 perc. Kedves hallgatóink, Venite című összeállításunkban a közeljövő egyházi programjait Hámori Kinga és Nagy György András ajánlja figyelmükbe.
1: Köszöntjük hallgatóinkat! Takács Antal zenész zeneszerző és Bazsinka Ivett fogott művész énekesnő szombaton este 7 órakor a Hagyományok házában tartja Peregnek a szemek című új koncertjét, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. Vallják, hogy dalaik az Istennel megélt tapasztalataikról, Isten keresésről és élményekről szólnak, zenébe öntött válaszok, fájdalmak és örömök nyomán. Az est során közreműködik Fehér Géza szólógitár, Huszák Zsolt basszusgitár, Nagy Zsolt dob, Neumann Balázs zongora, az Immedies Bass fúvós együttes, valamint a Sound Factory Budapest ének együttes. A koncertről további információt az ambo.hu oldalon találnak.
2: Szombaton, június 13-án lesz a pasaréti páduai Szent Antal plébánia búcsúja. Este 4:30-kor kezdődik az ünnepi zsolozsma, majd ezt követően a 6 órakor kezdődő szentmisét Berhidai Pius, ferences tartományfőnök mutatja be, Tedeummal egybekötve. A szentmisét követően lesz a gyermekek és a virágok megáldása a közösségi ház udvarán, utána agapé. Mindenkit szeretettel vár a pasaréti ferences közösség.
1: A 97. ünnepi könyvhét eseményeként tartják meg Laszfi János Szívékszer versek Hővel, Hóval című kötetének bemutatóját június 13-án szombaton délután 16:30-kor az Evangélikus Országos Múzeumban. Cím: Budapest, 5. kerület, Deák tér 4. Köszöntőt mond Herjecki Kornél, a Harmad kiadó igazgatója.
2: Zarándoklatot szervez szombaton Andocsra az Emmanuel közösség. Az elvált szülők számára, gyerekeikért, megsebzettségükért. Budapestről indul a közösen bérelt busz, de az ország minden részéből várják a résztvevőket, akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. A szervezők külön hangsúlyozzák, hogy a gyerekekért zarándokolnak, de nem a gyerekekkel, ezért csak a szülőket várják erre a programra. Regisztrálni az avelap.hu oldalon lehet, ahol a további részletes tudnivalókat is megtalálják.
1: Zarándok lélek közösség indul zarándoklat és túravezetőknek, valamint szervezőknek a Ferenciek terén található Zarándok központban. Az első alkalom június 15-én hétfőn este 7:30 között lesz. Témája a zarándoklatok és vezetőik lelki háttere, a vezetői megközelítés, felkészülés. A zarándok turizmus egyik legkiemelkedőbb szakértője, Molnár András József egy olyan zarándok lélek közösséget szeretne létrehozni, melyben gyakorló zarándoklat és lelki túravezetők és szervezők közössége épül. Aki eljön az alakulóban lévő közösségbe, az lelki megerősítést, de akár szakmai inspirációt is kaphat szolgálatához, munkájához. Lehet akár csak egy-egy alkalomra is jönni, részvételi díj nincs. Cím: Budapest, Ferenciek tere 7-8, a templom mögötti belső udvarban, 5. lépcsőház, 1. emelet, 1-11-es kapucsengő.
2: A Szociális Testvérek Társasága és a Salkaházi Sára Alapítvány Lothringer Éva Szociális Testvér szervezésében Anya Pihentető hétre várja a fáradhatatlan, de mostanra esetleg kicsit mégis megfáradt anyukákat. Július 10-e és 17-e között. Igazi bencés vendégszeretetet nyújtó Pilis Csabai kápolnás kertes házába és programjára. Érdeklődni, jelentkezni néhány bemutatkozó sorral. Legkésőbb június 30-áig lehet a familiaittésmost@gmail.com e-mail címen.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
0: Egyházi programajánlónkat Hámori Kinga szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az emberi kapcsolatokat tönkretevő feszültségekről és az erőszakról szóló világban Isten határtalan irgalmának erejét emelte ki 14. Leó pápa abban a videóüzenetben, amit június 7-én küldött a 6. Irgalmasság apostoli világkongresszusára. Az eseményt június 7-e és 12-e között tartják Vilniusban, Litvániában. A Magyar Kurír beszámolója szerint üzenetében a pápa arról beszélt, Isten soha nem fárad bele abba, hogy megmutassa irgalmát. Hozzátette, hogy Isten szeretete örökké tart, ugyanakkor a világunk minden szinten irgalomért kiált. Azonban a békét, amelyre oly mélyen vágyunk, nem lehet irgalmasság nélkül elérni. Fogalmazott Leó pápa. Megújította fogadalmát a Szeged-Csanádi Egyházmegye papsága Gyulán, írta a Magyar Kurír. A Szeged-Csanádi Egyházmegye papi találkozójának évek óta Gyula ad otthont. A Nádi Boldogasszony templomban Kisrigó László megyéspüspök mutatott be szentmisét június 9-én kedden délelőtt, melyen a papság megújította fogadalmát és elvégezték az olajszentelés szertartását is. Az ünnepi esemény középpontjában a közös szentmise állt, és elsődleges célja a közös imádság mellett a paptestvéri közösség megerősítése és az egyházmegyei egység kifejezése volt. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán szerdán. Azt mondta, összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat, amelyet szerdán adtak át Budapesten, közölték a szervezők az MTI-vel. A közlemény szerint a díjátadón Kövér László, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagja, laudációjában arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyarság több mint egy évszázada nehéz történelmi körülmények között őrzi identitását, 2014 óta pedig újabb súlyos kihívásokkal szembesül. Kövér László szerint a díjazott szervezet tagjai a kárpátaljai magyar jövőt képviselik. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet úgy fogalmazott, a pólai haditengerészeti temető Európa egyik legnagyobb katonai sírkertjeként a közös múlt, a bajtársiasság és a történelmi sors közösség erejét hirdeti. Hozzátette, a temetőben több mint 150 ezer katona és tengerész, köztük több száz magyar nyugszik. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a keleti térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 9 óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: beléptünk a Bosch Rexroad Cube-ba, ami egy interaktív élményközpont, multifunkcionális technológiai játszótér és oktatóközpont, de csak Cube-nak vagy kockának fogjuk becézni. Üdvözlöm a hallgatókat, a kocka kockafejűeknek szól, tehát olyanoknak érdemes ide ellátogatni, akik számítástechnika, matematika világában érdeklődnek.
1: Köszöntök én is a hallgatókat, szia, üdvözöllek nálunk a Cube-ban, mert egyébként te vagy az első, aki kockának lefordítja. A Cube az úgy van leírva, hogy CU.BE, vagyis Customer Benefits, és egyáltalán nem csak kockafejű vagy matematikusoknak való.
0: A Customer Benefits az azt jelenti, hogy vevői élmény. Mert hogy ez a hely, ahol most vagyunk, a legújabb ipari forradalmat mutatja be nekünk. Az ipari forradalomról mi az iskolában tanulhattuk, az jó régen kezdődött, az 1760-as években, és aztán volt több hulláma is ennek. Mi most itt a negyediknél tartunk?
1: Igen, abszolút a negyedik ipari forradalmat érünk már jó pár éve, és miért hoztunk létre ez az egészet? Mert a negyedik ipari forradalom arról szól, hogy a digitális világ és a mechanikus világot úgy összekötni, hogy ebből profitáljon az ember. De azt látjunk a mi közvetlen környezetünkben, hogy az még nagyon sok tudás, érettség hiányzik, sokan nem tudják, hogy hol kell az jó megfogni, mi lenne egy jó indítópont, ezért mi egy jó 2-3 éve úgy döntöttünk, hogy akkor hozzunk létre egy ilyen innovációs és élményközpont, ahol tudunk egy kicsit abból a ipari részből, az ipari digitalizációból, és főleg abból az innovációs drive-ból tudunk egy kis lendületet adni, inspirációt adni.
0: Tehát a felfedezés, a kutatás felől próbálják megfogni azt a társadalmi, gazdasági és technológiai átalakulást, ami most is folyamatban van. Prekel Dániellel, a Bosch Rexroad stratégiai üzletfejlesztési igazgatójával beszélgetek. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, kérem, hogy magyarázza meg az akcentust.
1: 21. éve töltöm a Bosch Rexroadnál. Német vagyok, majd hogy echte német, ahogy szoktatok mondani magyarul. A 21 évből most már 17 évet töltöm Magyarországon. A Bosch miatt jöttem, és a feleségem miatt maradtam, úgyhogy magyar a feleségem, két gyerekünkkel itt élünk Budapesten.
0: És még egy segítőtársunk lesz, Juhász Bálint, ennek a Cube élményközpontnak a szakértője. Tehát te szoktad itt körbevezetni azokat a csoportokat, akik szeretnének megismerkedni azokkal a gépekkel, robotokkal, mindenféle újításokkal, amelyekkel itt inspirálni szeretnétek. Mert azért nagyon gyakran ez úgy működik, mint egy oktatási központ. Tehát nagyon szeretitek, ha jönnek ide egyetemisták, akik valamilyen módon kapcsolódnak azért a technika fejlődéshez, és szeretnétek őket rávenni arra, hogy lendítsék tovább ezt az innovációs szekeret.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez így van, sőt, akár már a fiatalabbokra is koncentrálunk, hiszen ami nekünk nagy missziónk az az, hogy megmutassuk mindenkinek azt, hogy mekkora lehetőség rejlik az iparban, illetve abban, hogyha valaki ebbe szeretné elképzelni a jövőjét, akkor olyan stabil alapokat biztosítsunk, akár a technológiák, akár az elérhető újdonságok révén, hogy mondjuk ezt a szakmát válassza és növelni tudja azt, hogy igenis mi magyarok mondjuk mennyire szuperek tudunk lenni abban, hogy gondolkodunk, tervezünk, építünk, hiszen ezt a látogatóközpontot is magyar mérnökök, kollégáink tervezték és vitték el igazából az építőkövekből odáig, amit most látni fogunk.
0: Most itt az egésznek a bejáratánál vagyunk. Ez a zene is azt sugallja számunkra, hogy most fog valami elkezdődni. Hogyha én most itt egy nagy csoporttal érkeztem volna, akkor most mi történne?
2: Hát most meg fogsz nyomni egy gombot, egy fekete nagy gombot, ami egy ipari kaput nyit, és ezzel az igazi látványvilág el fog indulni, mert hogy itt egy ilyen fény és hang hatásokkal teli tűzdelt úgynevezett élményfolyosóba vagy időfolyosóba fogsz belekerülni, mert hogy ahhoz, hogy eljussunk a jövő gyárába, először a múlttal kell megismerkedni, úgyhogy a cégeink, cégcsoportok múltját fogod megismerni az első, második, harmadik és negyedik ipari forradalmon keresztül.
0: Akkor belépek, és addig ti pedig itt megvártok engem, hogy utána együtt mehessünk tovább.
1: Jó utazást hozzá!
0: Felgyulladt a villany, és vetítés kezdődik meg, megismerkedhetek azzal, hogy mi is tulajdonképpen ez az ipari forradalom, amely 1769-ben kezdődött el Nagy-Britanniában, és utána gyűrözött tovább Európába és Észak-Amerikába. Ugye az első ipari forradalom az körülbelül 1850-ig tartott, a lényege pedig a szénfűtésű gőzgép felfedezése, és ennek segítségével a gépesítés volt. És így folytatódik tovább ezen a folyósón a séta. Ugye a gépesítés után a második ipari forradalom, amely 1870-től az első világháborúig tartott, szintén az új találmányok folytán lendíthette tovább a társadalom és a gazdaság szekerét. Itt inkább a vegyészet, az elektromosság, az olaj és az acéliparban történtek ezek az újítások, és a tömegesítés, a tömegtermelés az, amely új inspirációt jelentett még, vagy amely újabb lépést jelentett az ipari forradalomban. A második ipari forradalomnak viszont a növekvő gazdaságú Németország volt a fontos helyszíne, illetve Észak-Amerika. Nem is véletlen, hogy ez a második ipari forradalom az első világháborúval lezárult. Az első világháborúnak az egyik oka is az volt egyébként, hogy túl nagy lett Németország és Németország gazdasági ereje. Aztán a harmadik ipari forradalomról hallhatunk még, amelynek a lényege már a high-tech megjelenése volt a gyártásban. Napjainkig ér a harmadik hullám az ipari forradalomnak.
1: Igen, a harmadik ipari forradalom, de akkor az, amit majdnem minden nap érzünk, azt a fajta automatizáltság, amit egy gyárban, egy üzemben lehet látni. Azaz, amikor mondjuk például vezelők jöttek be, amikor robotizálunk dolgokat, ezt neveztünk mi, vagy ezt nevezik a harmadik ipari forradalomnak.
2: Átsző mindent, ami most történik, amit mi most így látunk. A valódi ipar, ami a háttérben zajlik, amilyen folyamatok vannak most a nagyvilágban, az már szinte a negyedik és ötödik ipari forradalmat is elérheti. Tehát ahova mi most be fogunk lépni, igazából az a negyedik ipari forradalom, és az már itt van közöttünk, akár egész Európában is. Ez globalizáltan jelen van mindenhol, tehát hogy akár a mi cégcsoportunk is mindenhol jelen van, ugye a világ összes kontinensén, tehát hogy mindenhol dolgozunk, fejlesztünk, tanulunk ezekről a folyamatokról és lehetőségekről. És igazából a lényeg az, hogy tökéletesítsük azt, hogy az emberek sokkal hatékonyabbak tudnak lenni a gépek segítségével, sokkal kevesebb energiát használjunk erre, tehát ugye ezek azok a hangzatos, trendi mondatok, hogy környezethatékonyság, vagy mondjuk, hogy fenntartható fejlődés, ezek meg kellenek, hogy érkezzenek az iparba is. Tehát ezen dolgozunk például mi.
0: Na akkor most menjünk tovább, és most már lépjünk be tényleg oda, ami a negyedik forradalomról szól.
2: Végüljük a folyosón, és akkor itt balra be fogunk menni. Ugye itt ebben az üvegfolyosóban a földön ilyen hangszóró ikonok vannak, és hogyha csak erre a hangszóró ikonra állsz, akkor felülről egy speciális zuhanyhangszóron keresztül hallhatod azt, hogy ugye mi történik velünk a harmadik, negyedik, vagy az első és második ipari forradalomban. Ezzel is szemléltetjük azt amúgy, hogy akár a gyártásban milyen technológiákat használunk. Tehát például vannak olyan gyárak, ahol ilyen hangszórókon keresztül egy adott operátor, vagyis egy gyári alkalmazott kapja az információkat, vagy ezeket az inputokat, ami által ő tudja, hogy mit kell éppen az adott pillanatban végeznie, vagy mivel kell foglalkozni, hogy így próbáltuk ötvözni azért a dizájnt, a kinézetet, ugye most egy kicsit ilyen sejtelmes, kicsit ilyen űrállomásszerű, vagy futurisztikus ez az alagút, másrészt viszont olyan technológiát építettünk bele, ami ugyebár a valódi gyártásban, az iparban is előfordul.
0: Most ez az egész azért számunkra egy kicsit ijesztő is. Tehát amire eljutottunk ide a negyedik, vagy akkor talán most már az ötödik ipari forradalomig, addigra azért már úgy érezzük, hogy nőttek a méretek, az ember pedig egyre kisebb lett ahhoz képest, ami itt körülöttünk történik. Mint hogyha egyre kevésbé lenne fontos az ember, meg az ember jelenléte, hiszen akkor most már oda haladunk, hogy a robotok majd mindent elintéznek?
1: Hát azért odaig nem fogunk eljutni. Az tény, hogy ugye a gyártás automatizálás az arról szól, hogy bizonyos automatizálható feladatokat, vagy olyan feladatok, ami nagyon nehéz elvégezni, nagyon káros környezetben, nagyon megterelni az embereket, azt próbáljon kivenni, és az automatizálni például robotokkal, manipulátorokkal, szállítószalagokkal, de nem kell olyan nagyon messzire gondolni, mert ha bármelyik raktárba ma belépsz, akkor látsz békákat, látsz dalgoncokat, az is már egyfajta automatizálás, mert már nem kell a raklapokat mondjuk két kézzel fölemelni. Ez tovább víve, ez jelenti a gyártás automatizálás is, hogyha valami nagyon monoton, valami nagyon-nagyon nehéz, amit hogy súlyban nehéz megcsinálni, vagy nagyon bonyolult megcsinálni, vagy nagyon komplex feladat megcsinálni, vagy például olyan környezetben, ahol nem tudom én, robbanás veszély van, ahol mondjuk nagyon-nagyon durva gázok, vagy érzékszervekre káros környezetben, akkor nyilvánvalóan onnan ki szeretnénk venni az embereket.
2: Egy súhintanod kell a kezeddel, szinte ilyen Star Wars-os lesz itt a felület mögötted, és ez fogja nyitni ezt a rejtett ajtót.
0: Most súhintottatok helyettem, mert én a mikrofonnal dolgozom, úgyhogy olyan nagyokat nem súhinthatok. Na, és akkor most egy újabb zene, és köszöntenek minket a Cube-ban, a kockában.

0: Na, a zene alatt itt villogott mindenféle, és különböző üvegkockákba zárt gépeket látok, ahogy először beléptem ide. Van itt sorrend, ahogy érdemes haladni?
1: Szóval most beléptünk gyakorlatilag a zene is ezért, meg az egész vizuális sort ezért csináljunk, hogy az ipari automatizálás, meg digitálás egy kicsit úgymond vonzóvá tegyünk, ne legyen ez csak szürke, meg bitek, bajtok, mert ugye alapból egy gyár nem úgy van berendezve, hogy nézzen ki jól, vagy legyen szép, de mégis ahhoz, hogy adjunk egy kis inspirációt, meg lendület, meg kedv az egészet, ezért fontosnak tartanak az, hogy legyen az egész showroom, ez a cube maga is vonzó, meg nézzen ki jól. Visszatérve a kérdésedre, alapból lehet minden egyes állomás, mert mi állomásnak hívunk őket, lehet külön-külön megnézni, összesen van 7 darab állomásunk. Most ez nem fog mind beleférni a műsor idejébe, úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy amit szerintünk a legérdekesebb, vagy amely a legjobban lehet rádión keresztül közvetíteni, azt szívesen bemutatnánk.
0: Na, köszönöm szépen, akkor haladjunk is az első helyhez. Ez tulajdonképpen csak egy nagyobb terem. Tehát először azt hittem, hogy, hogy valami gyár részletbe fogok belépni. De azért ez azt is mutatja, hogy itt most nem arról van szó, hogy valamelyik cégnek a gyártási folyamatát ismerjük meg, vagy hogy készül egy termék azt, hanem hogy általában ma a gyártásban, bármilyen termék gyártásában milyen olyan eszközök segítenek, amelyek valahogy egyszerűsítik az akárminek a gyártását. Tehát például tudnak mozgatni valamiket. Tehát ezek most olyan gépek, amiket itt megnézhetünk, amelyek bármelyik gyárnak a gyártó sorába helyet kaphatnának. Hamarosan folytatjuk a műsort a kockában, azaz abban az interaktív élményközpontban, amelyben megismerkedhetünk a jövő technikájával, azzal, hogy mit jelent a 4. ipari forradalom.

0: Önök továbbra is a házunk táját hallják, melyben most egy technikai, multifunkcionális játszótéren ismerkedünk a technológiával. Avval a technológiával, ami a jelen, és egy kicsit már a jövő technikai újdonságait mutatja be itt Budapesten, a Kőbánya-Kispest közelében, a Kockában, azaz a Cube-ban.
1: Nagyon nagy kihívás, hogy nagyon-nagyon sokféle iparág van, nagyon-nagyon sok gép létezik, minden nem tudtunk mi se ide belesúvasztani, nem is az volt a cél. A legmodernebb eszközöinket, gépeket összetettünk, de külön-külön állomásba úgy tettünk, hogy ennek van standalone, önállóan is logikája, ennek van egy funkcionalitása, de nagyon könnyen lehet projektálni egy másik, nagyon hasonló gyártási folyamatban. Mi itt bent a Cube-ban nem gyártunk, csak egy kivétel, ezt majd a Bálint be fogja mutatni, egy élvezeti terméket tudunk előállítani, illetve mi egy gyártást szimulálunk, hanem alapból arról van szó, hogy milyen funkcionalitással, milyen digitális összekapcsolással tudunk az egyes állomásokon létrehozni.
0: Az első helyen van egy mozgatható kar, meg egy kis képernyő.
2: Így van, egy hatalmas narancsárga csápot láthatsz itt belül. Ez a szín, ez igazából a Magyar Közúthoz kapcsolódik. Egy fűnyíró eszközt láthatunk, ami teljesen automatizált. Most már ugye meghaladtuk azt, hogy két jó barátunkat kiküldjük az árokpartra, és dominós fűnyíróval vágják az útszélén a füvet. Itt most már egy automatizált megoldásról beszélünk. Szenzorok, érzékelők, környezeti adatgyűjtő eszközök vannak beleépítve, és amit te itt látsz, a joystick, illetve a kezelőfelület, ez ugyanaz, mint amit a járművezető láthat ezen a mezőgazdasági gépen vagy járművön ülve. Ő azt ellenőrzi, hogy ez a fű kasza levágja rendben a füvet, úgy, hogy ezeket az útszéli jelző bójákat, amit például itt is láthatunk, hogy ez a fehér-fekete színű kis csíkozott izé, ami az útszélén van, hogy ezeket ne is döntsük ki. Tehát, hogy úgy vágjuk körbe ezeket az oszlopokat, hogy le legyen nyírva szépen a fű mellette, illetve az oszlopok is a helyükön maradjanak. Ez a nagyon egyszerű magyarázat annak, hogy mi van itt a kockában, de ami mögötte van, az még izgalmasabb, mert hogy adatokat gyűjtünk szenzorokkal, különböző diagnosztikai eszközökkel, és ezt már akár a központ is láthatóvá tehetjük. Ezáltal pontosan tudjuk azt, hogy hol járnak a járműveink, mennyi üzemanyagot fogyasztanak, mennyire hatékonyak, van-e bármiféle probléma a jármű belsejével. Nagyon sokszor magas hőmérsékleti tartományokban, mondjuk az Alföldön, 40 fok felett, hogy ezek a járművek már ezekkel a régi európai sztenderekkel már nem biztos, hogy úgy működnek, mint korábban, tehát oda kell figyelnünk a hőmérsékleti értékekre, hogy a rendszer ne hibásodjon meg, és a mi rendszerünk tényleg a velejéig belelátnak abba, hogy mi történik mondjuk egy ilyen járművel. Ezt mutatjuk be itt.
0: Hát ez csak egy része ennek, hogy mint egy régi ilyen számítógépes játékot játszva, itt egy ilyen joystickkal lehet ezt a fűkaszát vezetni, de igazából itt az a lényeg, hogy milyen adatokat tud gyűjteni ez a gép. És hogy miért lehetséges az, hogy egy ember ennek a gépnek a segítségével egy sokkal nagyobb területet mondjuk el tud így látni, vagy le tud kasszálni, mint hogyha elindulna a két jó barát gyalog.
2: Ez nagyon fontos, minden eszközünk úgy van felépítve, hogy lehet rajta játszani. A joystick sem hiába van itt, tehát akár te is tudod módosítani a sebességét, vagy állítani ezt a fűkaszát. Interaktíve próbáltuk tenni ezt az egész bemutatót. Tehát nem egy konstans fix múzeumot látsz, nem csak ezeket az eszközöket kiállítva, hanem be is tudsz avatkozni. És hogy miért ilyen egyszerű ez az egész? Azért, mert amit pont kint beszéltünk, mennyire monoton, unalmas, veszélyes, fárasztó az, amikor mondjuk két jó barát damilos fűnyíróval 20 kilométert kell, hogy lenyírjon. Hát az nekik szerintem majdnem egy hét betelne. Így viszont a mi járművünk egy nap alatt végez. Sokkal hatékonyabb, sokkal kevesebb környezeti lábnyoma van, sokkal gyorsabban, és mondjuk több ember tudunk alkalmazni hasonló területeken, akár ezt a személyi állományt több járművel fel tudjuk ültetni. Tehát itt is megint csak az van fókuszban, hogy ne csak a járműveink, hanem akár az emberek is a lehető leghatékonyabban végezzék a munkát. Nem elveszük a munkájukat, hanem azokat a folyamatokat alakítjuk át, vagy tesszük jobbá, ami előre viszi az ő életüket, illetve az ipart is.
0: Persze ehhez nekik is meg kell tanulniuk egy ilyen járművet vezetni. Ugye ez a kocka, vagy Cube, ez egy multifunkcionális technológiai játszótér, ezért is fogalmaztam én is, hogy így ezekkel a dolgokkal, ezekkel az eszközökkel itt lehet játszani, mert fontos része, hogy igen, jönnek ide fiatalabbak is, őket a játékon keresztül fogjátok meg.
1: Valószínűleg a legjobb játék az lett volna itt, hogy egy igazi nagy traktor fűkaszával állítsunk ki, de azért látod is, azért valamennyire határolt, meg limitált a helyigén. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis berendezést, ami gyakorlatilag szimulálja ugyanazt. Vagyis látjunk a fűkosztat maga, ami most nem mozog, mivel ugye egy helyben állunk, de úgy csináltunk ezt a kis bóját, mintha elhaladnánk mellette, vagyis nem mi haladunk, hanem a bója elhalad mellettünk, mindjárt be is kapcsoljunk, és akkor lehet látni, hogy teljesen automatán a fűkasza kikerüli ezt a bóját, ez az útjelző bója az oldalon, sőt, szerintem Bálint meg is nyomja mindjárt a start-stop gombot. Lehet hallani. Amit itt látsz szabad szemmel, az még a harmadik ipari forradalom, mert ugye az történik, amikor a kassa az oszlophoz, vagyis ebben az esetben az oszlop a kasszahoz ér, van hátul egy kis mechanikus szenzor, akkor nem kell a járművezetőnek joystickkal játszani és kikerülni a bóját, hanem teljesen önállóan tudja, hogy milyen szögben, milyen sebességgel kell kikerülni a bóját. Most például megkérném mindjárt a Bálintot, hogy nagyobb sebességgel csináljunk ugyanazt, és akkor látni fogod, hogy nagyobb sebességgel kikerülni majd a bóját is. Ami még nem látható, ha csak a berendezésre ránézünk, az a negyedik ipari forradalom, az az, hogy mire vagyunk képesek a háttérben, a központban? Most itt van egy kis laptop kiállítva, ami azt mutatja, hogy milyen adatokat tudunk még kinyerni az egészben. Mondjuk ezt szeretném tudni, hogy nem tudom én, van-e például probléma a hidraulikus egységgel. Ugye az egész mozgatás hidraulikuson, vagyis olajnyomás alapján hengerekkel, hidromotorokkal működik. Azok nagyon drága berendezések, és azért nyilvánvalóan nem lenne jó, ha a magyar közútos ember úgy indul reggel a 20 kilométeres szakasznak, hogy mit tudom, csöpök a hidraulika, nem tud rendesen kifordulni a fűkasza, nem tudja betartani a sebességet, és a többi. Ezzel az összes létező adat erről a berendezésről gyűjtünk, és akár online is lehet lekérni, lehet elemezni és látni.
0: Egy időben látja mondjuk, aki a központban ül, a sok-sok kasszát, amelyik dolgozik valahol az úton, és látja, hogy na, ott oda kell szólni, hogy álljon meg, mert nem tesz jót a gépnek, ha tovább megy.
1: Így van, illetve még jobb, hogy az összes múltbeli adat alapján már látja a rendszer, hogy mikor lehet milyen probléma. Vagyis nem abban a pillanatban kell leállni, hanem tudja, hogy figyelj, ezzel a berendezés egy hét múlva probléma lesz, csináljuk mostanra a karbantartást.
0: A következő állomáshoz lépve, ez valami, nem tudom, látásvizsgálat, vagy mi ez?
2: Egy hipnózis körbe pörgetjük, egy hidromotort láthatsz itt most jelen pillanatban. Ezt szoktunk poénkodni, hogy a HR rakta ide, és hogyha sokáig nézed, akkor itt maradsz dolgozni nálunk. De ez a veszély nem áll fenn, bár elég jó dolgokkal foglalkozunk, szóval azért könnyen el lehet csábolni, hogy itt maradjál dolgozni. A hidraulikánál maradva, ugye az előbbi az mobil hidraulika volt, tehát mobil eszközökbe, gépjárművekbe rakjuk bele a hidraulikát, itt most nagy gépekbe rakjuk bele a hidraulikát. Amit itt láthatsz, egy ilyen hűtőszekrényszerű eszköz, hát ez nem hűtőszekrény, hanem egy nagy úgynevezett ipari tápegység, hidraulikus tápegység. Az a lényege, hogy ezt az olajat, a szivattyút, az elektromotort és minden olyan dolgot, ami a hidraulikához tartozik, bedobozoltuk, ez igazából az ipari hidraulikának a csúcsa. Ezzel az eszközzel például Magyarországon az operaháznak a nagy színpadát mozgatjuk lefel, vagy például a siózsilipet is hasonló eszközökkel működtetjük, illetve a Mosoni Dunán is rengeteg műgátnak a nyitás emelése, vagy nemzetközi példa London Tower Bridge, a párizsi Eiffel-torony liftjei, vagy hatalmas spanyol stadionoknak a teteje, hatalmas betontömbök mozgatása, ez mind a mi cégünknek a hidraulikájával működik. Ezt szemléltetjük, és ez is egy kicsit ilyen játszótér jellegű, ugyanis 250 kilót emelünk fel vele itt helyben, és utána megpróbáljuk megzavarni az ő működését. Itt már egy kicsit megjelenik az általam vélelmezett ipar 5.0, ami amúgy még nem létező fogalom, de ebben már egy tanuló algoritmus dolgozik, ami ugye a manapság nagyon izgalmas mesterséges intelligenciához hasonlító elveken működik, és mi már ezt beleépítettük a csúcskészülékünkbe. Egy nagyon jó társ, aki segít abban, hogy a gyártásunk folyamán, a hidraulikáról van szó, ne legyen semmiféle probléma. Ő mindent automatán kijavít nekünk, amilyen galiba történhet itt ezen a baloldali hatalmas szerkezeten.
0: És akkor, hogyha ilyen nagy súlyokat emelget ez a hidraulikus rendszer, akkor itt miért kell ez a hipnotizálás itt közben, vagy miért pörög az a spirál?
1: Ezek szerint kicsit elvette a figyelmet, de mindjárt mondom, hogy miért van ez a pörgöntjű. Ami egyébként itt látjunk, ez semmi más nem, mint egy ipari gyerekhinta, és azt próbáljunk ezzel szimulálni, hogy akár hány gyerek ül a másik oldalra, akár mennyire szaladnak jobbra-balra, a hinta mindig vízszintesben, vagy abban a pozícióban marad, ahol mi szeretnénk, hogy maradjon. Visszatérve a kérdésre, hogy mi ez a kis pörgöntjű, ezzel csak annyit mutatjunk, hogy az sem zavarja a rendszer, a hidrolikus munkahenge akkor is marad egy pozícióban, ha a szivatt jut, ami szállítja a hidrolika mennyiséget, meg előállítja a nyomást, ha annak a fordulatszámot változtatjunk, akkor is marad egy helyen, vagyis ha Bálint fölpörgeti, most látod a fordulatszámot, akkor ezzel úgymond lehet látni, hogy milyen gyorsan forog, és ugyanabban a pozícióban marad. És látod, a jobb oldalon a 250 kilót jobbra-balra tolgatjunk, és ugyanazon azon a szinten marad az egész hinta.
2: Itt ugye ezeket a lehetőségeket mutatjuk meg, hogy tényleg bármilyen külső tényező jöhet, egy emberi beavatkozás, egy rendszerhiba, megmozdul a föld, ez a rendszer, ez stabilan tudja tartani ezt a 250 kilót. Ha mondjuk egy nagy darúról beszélünk, mozognia kell az alsó kerekeinek, csúszik egy vasúti sínen, vagy mondjuk pakol ki egy konténert egy hajókikötőben, mozognia kell ugye jobbra-balra, felfelé, lefelé, ott van még szépen a gravitáció, fúj a szél, tehát nagyon sok irányú erő csapódik le egy adott ponton, ezeknek mind ellen kell állnunk, és minden kísérő mozgás, minden plusz feladatot, minden plusz fordulást vagy mozgást egy motornak biztonságosan ki kell szolgálnia. Itt mutatjuk meg azt, hogy a mi rendszerünk igazából így teljes egészében képes erre.
0: Aki most ebbe a látványtárba eljön, tulajdonképpen ez olyan, mint egy ipari látványtár, mennyire a legeket vagy a legjobbakat, legérdekesebbeket, legkorszerűbbeket látja abból, ami ma létezik.
2: Folyamatosan cseregetjük az eszközöket, és például itt, amihez át fogunk mindjárt menni, ez egy olyan eszköz, ami az ipari Oscar-díjat igazából elhozta. Minden évben van egy fesztivál, ahol a leginnovatívabb terméket megszavazzák, és mi hoztuk ezzel az okos egységgel el.

0: tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy milyen területei vannak a gyártásnak, ahol a gép hasznos lehet. Ugye, hogyha nagyon nagy súlyt kell, nagyon pontosan kell valamit emelni, az egy ilyen példa lehet. Na és akkor most itt szókirakót játszik a gép?
1: Pontosan. Mindjárt fogod látni, hogy a rádió nevét ki fogja rakni. Úgy kell elképzelni a hallgatóknak, mint azok a jó kis játszó gépek a benzinkutakon, ahol plüsöket egy kis ilyen manipulátorra lehet nyerni, hogy azok úgy vannak kitalálva, hogy az ember nem nyerjen rajta, mert össze-vissza mennek jobbra-balra. Na, mi most itt az ellenkezőt szeretnénk mutatni, hogy elképesztő precizitással, tényleg mikrométer precizitással lehet akár plüsöket, de ebben a pillanatban betűket kirakni egy táblára, ami mindjárt látni fogod, hogy a katolikus rádió szó ki lesz rakva. A gép tudja, hogy melyik betű hol van felsorcozva, és a megfelelő helyre fogja lerakni. És ha mégis lenne egy pozicionálási hiba a rendszerben, akkor van egy ilyen kompenzáló egység, ami mindig megfelelő helyre, középre behozza az egészet.
0: Hogyha valaki itt nem csak olyan szinten érdeklődik, hogy most megnézi, hogy ez milyen jó pofa, hogy kirakják a nevét. Azoknak, akik mondjuk az egyetemről jönnek ide, mit mutattok? Mi az extra az ő számukra, magasabb szinten egy ilyen gépben?
1: Gyakorlatilag, amit itt látunk, ez talán a legáltalánosabb menüki alkalmazás, mert ez úgy, hogy pick and place, vagy handling, vagyis manipulátor feladat. Gyakorlatilag egy gyártásban, ha bármelyik munkadarabot egyik helyről a másik helyre akarok tenni, akkor ahhoz van különböző megoldás, és a leguniverzális megoldás, ez az úgynevezett manipulátor rendszer, amit itt látsz. Ez akár több száz kilót is tud mozgatni, nagyon nagy, 10 méteres távokon keresztül. Most egy kisebb verziót raktunk ki, ami viszonylag lassan mozog, de még egyszer, talán ez a legesleg általános mérnöki munkafolyamat, akármelyik gyártáson belül egy alkatrészt, egy motor, egy fröccsöntött alkatrész, például egy gépből kiveszem és egy szállítópályakra ráteszem, vagy az egyik munkahelyről elveszem és egy nagyon precíz présbe beleteszem.
0: És akkor most mi lesz Kovács Jancsi munkájával?
1: Hát igen, a szó kirakodó játék valószínűleg Kovács Jancsi is meg tudja csinálni, mert itt az egy nagyon kellemes kis csarnokban vagyunk, de ha úgy képzeled, hogy ez a munkadarab nem 200 gram, hanem mondjuk 35 kiló, és nem 5 centin belül, hanem 2 méteren belül kell mozgatni, akkor valószínűleg ez a Jancsi már sem szeretne mondjuk 10 percnél tovább csinálni. Ezzel berendezésben 0-24-ben csinálja, ugyanabban a sebességben, ugyan a minőségben, és annak az a lényege.
2: Szerintem azt nagyon fontos elmondani, hogy mindig ezzel jönnek, ugye, hogy majd elveszik a gépek az emberek munkáját, viszont azt kell látni, hogy amikor mi mérnökileg tervezünk valamit, vagy iparilag tervezünk valamit, pont hogy olyan feladatokat próbálunk a gépeknek adni, ami az ember számára vagy nagyon monoton,

0: vagy az egészségére mondjuk ártalmas és káros. Én például Ajkáról származom, az egy bányászváros. A nagyszüleim generációja még lejárt a bányába reggel, és nem tudni, hogy délután feljöttek-e. De én nem szeretnék abban a korszakban élni, örülök, hogy a gépek ezeket mind megcsinálják, ma már helyettünk a bányászati gépek. Most ugyanez van igazából az iparban, ugye azokat a folyamatokat adjuk a gépeknek, ami tényleg ma már elvégezhető gépek által. Viszont nagyon fontos, Kovács Jancsira is mindig is szükség lesz. A cégek felelőssége átképezni őket, hogy mondjuk meg tudják tartani abban az állományban, és adjanak nekik feladatot. Mert ezeket a gépeket amúgy be kell tudni állítani, be kell tudni ütemezni, meg kell rá tervezni azt, hogy hogyan fogjuk gyártani. Ahhoz emberek kellenek, ezt még a ChatGPT vagy a mesterséges intelligencia sem fogja tudni átvenni. Most nagyon-nagyon népszerű, de sokkal többet látunk mi ebben a mesterséges intelligenciában, mint ami van. Az intelligencia az bennünk van. És például ez a gép azért is különleges, mert ma már akár te is meg tudnád csinálni ennek a programkódját. Mi ebben látjuk a fejlődést, hogy mondjuk inkább lehozzuk az emberek szintjére, és igen, és alkalmazzuk a gondolkodó, logikus gondolkodású embereket a gépek használatára, ütemezésére, felügyeletére. Ott soha nem fognak labdába rúgni a gépek ellenünk.
1: És ezzel is hoztunk létre ezt a Cube-ot, hogy lehessen látni és inspirációt kapni például a mérnöki pályára. Nem csak a mérnöki pályára, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy a végén ezeket a berendezéseket, ezeket a megoldásokat valakinek meg kell tervezni, szerkesztetni, 3D-ben le kell rajzolni, programozni kell, és a többi. És ezzel szeretünk volna egy kicsit lehetőséget adni, a színfalak mögé mondjuk egy ilyen képzelbeli gyárba beletekinteni, ezzel egy kicsit játszani, és hát ha még egy-két technikust, még egy-két programozót, még egy-két mérnököt tudunk ezzel inspirálni.
2: Vagy még egy-két kávéfőző kisasszonyt, vagy most itt mit csináltok éppen?
0: Igen, az előbb még szakértő voltam, most meg már kávét készítek neked, ez itt előfordulhat. Ugye itt most például pont azt mutatjuk be, hogy egy régi gépet hogyan lehet felokosítani. Ez egy 1961-es kávéfőző, tehát 63 éves, ez kell a kézi lehúzás, tehát kézi barista erő. Ezeket a folyamatokat már lehet automatizálni és precízebbé tenni, ahogy Dani is mesélt róla. Mi itt éppenséggel egy úgynevezett hidraulikus munkaengert, ezt a kék színű rudat raktuk igazából ide, ő helyettesíti az emberi munkát, és egy mezei nagyon egyszerű tabletről fogjuk elindítani a kávéfőzés tudományát. Ugye ma már vannak ilyen nagyon menő automata kávéfőzők, mi igazából ezt most hidraulikával pótoltuk, viszont az üzenet annyi, hogy egy akár 63 éves gépet is fel lehet okosítani, tehát lehet automata folyamatokat kialakítani régi Esztergom gépekre vagy bármire, másrészt pedig adatokat lehet róla gyűjteni, ami pedig nagyon fontos, ugye mondják most, hogy az adat az új kincs, meg az arany, és ez itt is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Meg tudjuk mondani, hogy Magyarország legízletesebb kávéja milyen adatokból készül össze. Ez itt készül a Cube, és tényleg minden egyes lefőzés után mérjük a nyomást, megnézzük azt, hogy hány másodpercig tartott itt a folyamat. Az igazi kávé gurmék, akik tényleg idejöttek az elején megkóstolni itt a lehetőséget, nagyon sok fogást találtak rajtunk, de most már tényleg a legtökéletesebb, legprecízebb kávét tudjuk itt előállítani Magyarországon, és ezt láthatja a közönség, és itt a túra felénél amúgy meg is kóstolhatják ezt a számunkra készített saját pörkölésű kávét. Ezt még én mint túravezető, vagy akár ők, mint látogatók készíthetik el részben.
2: Ja, azért egy nagyon fontos mondat hangzott el, hogy régi gépeket felokosítani, mert itt az egész helyszín arról is szól, hogy úgy szeretnétek, vagy úgy szeretné elképzelni a jövőt az ipar, meg az ipar fejlesztése, hogy ne kelljen mindent kidobni, újra és újra kidobni. Tehát nem úgy néz ki, hogy most kitaláltok valamit, de ez két év múlva már okafogyottá válik, tehát kidobjuk az egész gépet, meg az egész gyártósort, hanem valamit utána kell kezdeni vele. Úgy tervezitek már, vagy úgy tervezik ma a mérnökök a részegységeket is, hogy hogyan lehet majd használni, tovább használni, újra használni, és régit is beépíteni.
1: Egyre fontosabb a fenntarthatóság, egy ciklikus gondolkodás napi szintű, és ugye, ha belegondolunk, rengeteg olyan berendezés van, ami több mint 50 éve teljesen jól működnek, vagy csak mondjuk például mechanikus kopolkatrészek cserélével rendszeresen tud működni. Vannak olyan prések, ami majdnem 100 évesek. Attól a prés szerszám, a prés maga teljesen rendben van, ha azt karbon tartjuk. De igenis, ezzel is fontos azzal a apró kis részlettel, ahogy a kávéfőzőt nézünk, hogy egy régi prést is hogy ezt most nagyon kicsiben látjuk, de lehet óriásiban is gondolkodni, hogy több száz ezer tonnát préselünk, mondjuk egy karosszia ütemben, ott is egy 50 évvel ezelőtti prést valószínűleg nem fogunk tudni távolról elérni, nem fogunk tudni minden nyomás adat, minden sebesség adat, minden kopást időben látni, vagyis erre is szeretnénk megoldásokat biztosítani, hogy úgymond fölokosítjuk a mechanikusan teljesen jól működő berendezéseket.
2: Na, akkor halljuk, lássuk, hogy mi történik most. Azért kézzel annyit meg kellett tenni, hogy megtöltötte egyikötök kávéval. Igen, ugye a szűrőt.
0: Igen, de mert erre is van amúgy egy robotunk, csak itt nem lett ő beüzemelve igazából, de hogy azt is meg tudnánk már csinálni. Itt pont azt szeretnénk bemutatni, hogy vannak olyan szituációk, amikor az ember és a gép együtt dolgozik, és ilyenek is lesznek a későbbiekben is. Ezt már néha kollaboratív robotokkal, ez azt jelenti, hogy olyan robot, amit nem kell ketrecbe zárni, ilyeneket főként autógyárban láthatunk, mert a ketreces változatot. Itt akár ővel együtt tudnék én itt baristáskodni, de mi itt szerettük volna első kézből megfőzni a legfinomabb kávét. Be kellett tölteni, megkaptuk a szakértőtől azt, hogy milyen kávét, milyen tárolási módszerrel, hogyan tamperálunk, vagyis préselünk, vagy nyomogatunk le ugyebár a kávépánát, és utána egy általunk másodpercre beállított úgynevezett előáztatás következik, felhúzzuk a munkahengert, bekerül a vízgőz ide a tetejébe, majd önmagát átpréseli ez a dugattyú a kávé párnán magán, és így keletkezik majd a presszó kávénk, ezt fogjuk látni. És arra kérlek, hogy mivel interaktív, itt van két csúszka, kérlek állítsd be, hogy milyen kávét szeretnél, be lehet állítani, hogy mennyire legyen lágy, keserű, savas, és utána egy start gombbal tudod ugyancsak egy tabletről elindítani, miközben látod az összes adatot valós időben erről a kávéfőzési periódusról.
2: Na nézzük, nézzük. Tehát igen, akkor két csúszka van, az egyik az, hogy mennyire erősre szeretném, hogy mennyire lágy. Még nem próbáltam, de körülbelül beállítottam valamit, és a sebessége múlik, hogy mennyire lesz keserű vagy savas. Ezt is látom, hogy a töltési idő múlik, hogy mennyire lesz intenzív vagy lágy az íze, és a sebességem meg, hogy mennyire keserű vagy savas. Jó, beállítottam valamit, és akkor most megnyomom a start gombot. És mindjárt le is folyik a kávé, de közben hogy kérdezzem meg, mert látom, hogy itt van egy daráló is. Tehát, hogy a jó kávé, az nem darálva érkezik, vagy nem tartjátok darálva, hanem ugye kávészemeket tároljátok valahol. Úgyhogy a darálás is azért beletartozik itt a szeánszba.
0: Hát úgy érzem, egy kicsit challenge ez. A lényeg az, hogy elárulhatjuk, hogy az elején nem főztünk jó kávékat. És képzeljétek el, hogy Magyarország összes kávészakértője tényleg az első két hétben az első túrákra jött ide. Ezt nem így kell, az nem úgy, ne itt tároljátok, tűnődő. Úgyhogy papír nélküli barista lettem, úgyhogy mindent tudok már a helyes kávé tartásáról. Ugye közvetlenül előtte szabad csak betölteni a kávégébe, aki egész héten ott tárolja, akár a cégénél is, az rosszat tesz. Ugye mert mondjuk a kávészem két óra után elkezd erodálódni az oxigén hatására, úgyhogy mi igyekszünk minden ilyesmi dologra figyelni. Most, hogyha itt közelebb hozom a kis zacskót. Itt láthatod, hogy amennyire tudjuk, mi próbáljuk például az oxigént is kizárni ebből az zacskóból, és úgy tároljuk. Minden héten friss kávét nyitunk, tehát, hogy...
2: És tényleg, az van rányomtatva, hogy ezt a Cube-nak készítik. Na, szerintem ennyit a kávéról, én mindjárt meg is kóstolom, hogy tényleg olyan szuper a kávé.
0: Nincs benne hidrolikóolaj.
2: Én most először megpróbálom tej nélkül. Hát az illata, ez fantasztikus. Íze meg az illata így szerintem még tej nélkül jobban kijött. Itt hajlunk egy olyan kar, amire én távolból kíváncsi lettem. Olyan, mint egy sci-fi filmben az a kar, ami kinyúl, és akkor elkapja az űrhajóst, és nem tudom, kidobja a világűrbe.
0: Ő nem bánt szerencsére, nincs ilyen lehetőség benne, nagyon biztonságos. A különböző szabályoknak megfelelő, egy kollaboratív robot, 7 szabadságfoka, 7 tengelye van, az azért izgalmas, mert korábban egy általános ipari robotnak 3, 5 vagy 6 tengelye volt, ő már képes csuklomozdulatokat lehozni, illetve egy ilyen karonfonó körbeülelő mozdulatot, amit korábban robotok nem tudtak, ő egy viszonylag új találmány, Magyarországon sincs még belőle nagyon sok, itt a bemutató teremben viszont ki is lehet próbálni, tehát hogy akár egy pár perces tanulás után ott a tableten nyomogatva lehet őt tanítani, ami korábban elképzelhetetlen volt például a robot programozás tekintetében.
2: Tehát az a lényeg, hogy ez a kar, ez annyi féle mozgást tud megcsinálni, mint egy emberi csukló. Tehát ugye ez a 7 szabadságfok az, hogy milyen irányba tud egyetlen egy darab kar elmozdulni.
0: Így van, olyan mozdulatokra képes, mint amire az emberi kéz, ezáltal ami a jó hír, és beszéltünk róla, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni, amit az emberi kéz, meg ugye a rossz hír annak, aki ezt annak veszi, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni, amit az emberi kéz, de ő képes tényleg hegeszteni, fúrni, diszpenzálni, ragasztani, adagolni, raklapokat pakolni, tehát hogy nagyon sokféle használati módszere van, és ez mint látható, nagyon kicsi helyen is elfér. Ugye most egy ilyen kofferem van rajta. Egy nagyipari robot sokkal nagyobb területet igényel, sokkal több szabályzatnak, biztonsági előírásnak kell megfelelnie. Ez most jelen pillanatban itt is a csúcs kategóriát képviseli. Úgyhogy az is könnyen elképzelhető, hogy most például egy olyan eszköz mellett állunk, ami mondjuk a jövő évi Oscar-díj várományosait az iparban.
2: Na, köszönöm szépen a kávét. Köszönöm szépen itt a Cube-ban, a kockában a vezetést. És hát ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a jövő iránt, meg az iránt, hogy miért érdemes a gépekkel számolni, és hogyan érdemes akár gépekkel dolgozni, vagy fejleszteni őket, hogy látogassanak el ide a kőbánya-kispesti metróállomás közelébe, a Cube-ba, amely tehát egy interaktív élményközpont, multifunkcionális technológiai játszótér és oktatási központ. Mai túránk vezetői voltak Prekel Dániel, stratégiai üzletfejlesztési igazgató, és Juhász Bálint, az élményközpont szakértője. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szabó Csillát hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Újonnan felfedezett lepkefajt neveztek el 14. Leó pápáról, közölte a Magyar Kurír. Görögország Zord-hegyvidékén új molylepkefajt fedeztek fel, amelynek feltűnő színei és a magas egyházi hivatal méltóságát hordozó név tesz különlegessé. Amikor a Tiroli Tartományi Múzeum, a Finn Természettudományi Múzeum és a Bajor Állami Zoológiai Gyűjtemény kutatói azonosították ezt a jellegzetes rovart a krétai Fehérhegységben, olyan nevet választottak neki, amely nemes megjelenését és a környezetvédelmi remény üzenetét egyaránt tükrözi. A Pirellis Papaleonei elnevezés az olasz Papaleone, vagyis Leó pápa elnevezésből származik. Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után, június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot. A barna medve uniós védettségének rugalmasabbá tételét kezdeményezi az Európai Bizottságnál Táncos Barna, a román kormány megbízott mezőgazdasági minisztere, annak érdekében, hogy Románia tagállamként hatékonyabban tudjon fellépni az emberélet és a mezőgazdaság védelmében, jelentette be a tárcavezető szerdán Bukarestben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség minisztere elmondta, meggyőződése, hogy Romániában akkor rendezhető a fokozottan védett fajnak minősülő barna medvék ügye, ha az Európai Uniós szabályozás is módosul. Táncos Barna szerint a kezdeményezést több uniós tagország is támogatja, melyek listáját jövő héten véglegesítik. Csak nem 2 tucatnyi olajszállító tankhajót juttatott ki a Hormuzi szoroson keresztül Irán tudta nélkül az Egyesült Államok, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán. Az elnök egy fehérházi eseményen az iráni helyzetről szólva elmondta, hogy az elmúlt napokban amerikai segítséggel az éjszakai sötétséget kihasználva 22 tanker jutott át a Hormuzi szoroson, több millió hordó kőolajat szállítva. Hozzátette, hogy azért közli, mert a művelet Irán tudomására jutott. Több millió dollár értékű kőolaj jutott ki, ezért áll 85-90 dolláron a hordónkénti ára, és nem 250-en, hangoztatta Donald Trump. Meghaladta a 11,8 milliót Belgium lakossága 2026. január 1-én, vagyis 0,36%-kal több volt, mint egy évvel korábban. De a népesség növekedése teljes egészében a bevándorlásnak tulajdonítható, közölte a belga statisztikai hivatal szerdán. Az adatok szerint a természetes népességfogyás 4890 volt, amit a társadalom előregedésével, a szülőképes korú nők számának csökkenésével és a gyermekvállalási kedv visszaesésével magyaráznak. A lakosság szám ennek ellenére emelkedett, mivel tavaly mintegy 47 ezer fővel többen érkeztek az országba, mint ahányan elhagyták. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a keleti térséget. Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Legeza Péter vértanúpap életéről és a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház 20. századi sorsáról tartottak konferenciát a múlt héten Budapesten. A mindössze 34 évesen meggyilkolt görögkatolikus pap 1945-ben Felső-Kalocsán szolgált, amikor a szovjet megszállással egy időben megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. A hívek papjukkal Legeza Péterrel az élen ellenálltak, és nem adták át templomukat a pravoszláv egyháznak. Péter atyát 80 évvel ezelőtt, 1946-ban gyilkolták meg, miközben hazafelé tartott egy betegellátásból, de emlékezete és kultusza ma is él Felső-Kalocsán, a görögkatolikus és pravoszláv hívek körében is. Legeza Péter életáldozatáról és a konferencia tanúságáról Kocsis Fülöp metropolita érsektől, Szolánszky Ágoston görögkatolikus paptól, ungvári teológiai tanártól, valamint Legeza László szervezőtől Hámori Kinga érdeklődött a helyszínen.
1: Nem a pravoszlávokkal van alapvetően konfliktus, hanem a gonoszsággal, gonosz hatalmával. A konferencia nagyon szépen felszínre hozta, hogy évtizedekre, mind a mai napig tartó módon titkolják ezeket az eseményeket, furcsa módon, hiszen hát már a Szovjetunió szétesett, és mégis ez a fajta gonosz erő, amelyik nem engedi az igazságot, a tisztaságot, a krisztusi evangéliumi örömhírt felszínre kerülni, ez mind a mai napig hat, ez nagyon érdekes. És ahogy hallottuk például, éppen Legeza Péternek az emlékét is bizonyos erők próbálják titkolni, és nem férünk hozzá. Biztos, hogy benne nem szabad a ortodox és a katolikus egyház szembeállását látni ebben. Még arról is van szó, hogy Felső-Kalocsán sajnos nem tudunk oda menni Legeza Péter sírjához, ez nagy fájdalom, mert az most egy ortodox templom. De ezek a konferencia előadások nagyon sok minden felszíroztak, és ahogy lenni szokott, a kutatók egymásnak is új információkat tudtak adni, és sok minden különleges dolog felszínre került. Számunkra érdeklődők számára is nagyon izgalmas volt ez a konferencia. Azt hozta felszínre, hogy ez az erő máig hat, és ezzel számolni kell. Hogy aztán később hogy is lesz, majd meglátjuk, de Krisztus egyházát mindig üldözték. A Krisztushoz tartozás együtt járt azzal, hogy ahogy Jézus mondta, engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Van, amikor erősebben, van, amikor kevésbé. Én a szíriai eseményeket láttam egészen közvetlenül, de hogy most is mi fog történni majd itt a 21. században, ezt nem tudjuk. Ezek az személyek, akik tanúságot tettek, nagy erőt adnak nekünk, és nagy megerősítés jelent, hogy mindig a Krisztus igazság győz, akkor brutálisan, nagyon barbár módon végeztek ezzel az atyával, és lám most már azért szó van arról, hogy a boldogok közé emelhessük, de mi már hát ismerjük, hogy ő vértanú, és remélem elérkezik az az idő, hogy a katolikus egyház hivatalosan is kimondja majd ezt.
2: Miben példa ő? A hívek előtt, vagy akár a görögkatolikus papok előtt is? Szolánszky Ágoston, görögkatolikus parókus, ungvári teológiai tanár.
3: Hát szerintem elsősorban a hithűségbe, és abba, hogy nem szabad megalkudni a gonosszal, mivel a Jóistennel kötött egységünk a keresztség által, az egy olyan erős egység, amit a gonosz nem tud szétiparni, bármennyire is áskálódik ellene. Számomra Legeza Péter különös személy, hiszen mondhatni rokon, dédapámnak harmadfokú unokatestvére. Dédapám úgy szintén lágerbe halt meg, csak azért, mert görögkatolikus pap volt. Számomra akár ez a két pap, ez a két hithű vértanú pap egy olyan erőt ad, amiből nap mint nap meríthetek, és amiből úgy gondolom, hogy nem szabad rossz útra térni, mert voltak a múlt században is olyan nagy hősök, nem csak a kereszténység első századaira emlékezhetünk, mint a nagy vértanútnak a századára, hanem a néhány tíz éve ezelőtt élt papok személyére is, mint nagy példaképekre.
2: És Legeza László, a konferencia szervezője, mit szeretett volna az előadók felkérésével, meg az előadásokkal közelebb hozni az utókor számára Legeza Péter emlékéből, és hogy összegezni a tapasztalatait?
3: Végig gondoltam a konferencia előtt, hogy kiket hívok meg előadónak. Egy koncepció volt ebben az egészben, és hála Istennek, meg az előadóknak messze jobban sikerült, mint ahogy én ezt megterveztem előre.
2: Van egy-egy gondolat, amit mind a hárman hazavisznek a jubileum évben, hiszen a vértanúság 80. évfordulója van.
3: Az, hogy legyünk kitartóak, bármennyire is úgy néz ki, hogy a gonosznak az ereje az nagy, akár a mostani ukrán-orosz háborúban is úgy tűnik, hogy talán a gonosz nagyon felül tud kerekedni, de a múlt arról tanúskodik, hogy a jó mindig legyőzi a rosszat, és a szeretet erősebb a gyűlöletnél.
4: A kitartás mellett itt kiemelnék az a hűség, hogy legyünk hűséges a Jóistenhez, egyházunkhoz, nemzetünkhöz, családunkhoz.
1: Én bennem a konferencia előtt egy nagyon erős gondolat született meg, mondhatni elhatározás, hogy fontos feladatunk Legeza Péter emlékét feltárni, megismertetni másokkal. Őszintén megmondom, nagyon keveset tudtam róla, hogy élt egy ilyen papunk, akit megöltek, de most, hogy ilyen sok mindent megtudtam az életéről, és azt is, hogy most egyelőre nincs módunk még őt tisztelni, erekéhez hozzáférni, méltó módon mondjuk emléket állítani neki. Ez nekünk, utódoknak feladatunk, hogy föltárjuk ezt, és mindent megtegyünk ennek érdekében, hogy aztán majd ez hogy fog sikerülni, mert tudom azt, hogy a Munkácsi Egyházmegye püspökei, püspöktársaim többször is próbálkoztak már ezzel, tehát nem egyszerű dolog lesz ez, de mostantól többen is imádkozunk érte, többen is fogunk föllépni ennek érdekében, úgyhogy ez a konferencia, mondjuk, hogyha ezt a folyamatot indított el, akkor valóban, ahogy mondta László barátom, messze többet tudott hozni, mint amit valaha is gondoltunk erről.
0: Az 1946-ban meggyilkolt Legeza Péter görögkatolikus pap életáldozatáról a róla szóló konferencia után Kocsis Fülöp metropolita érsekkel, Szolánszky Ágoston görögkatolikus pappal, ungvári teológiai tanárral, valamint Legeza László szervezővel Hámori Kinga beszélgetett.

0: Johann Sebastian Bach H-moll zenekari szvittjének első tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, egyháztörténeti sorozatunkban Bóér Judit nővérről, a Szociális Misszió Társulat tagjának életútjáról beszél Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja.
1: Egy ferences szerzetes Király Kelemen a Katolikus Magyarok Vasárnapja című kiadványban 1958-ban így emlékezett meg róla. Rendje az első világháború után küldte Amerikába, akkor legtovább Clevelandben, főleg a Szent Margit egyházközségben működött. A második világháború közelettére hazasietett, és az óhazában élte át a háború minden borzalmát. Rendje 1948-ban ismét Amerikába küldte, hogy gyűjtéssel segítse a rendházakat ért veszteségek helyrehozásában. Halálával a magyar nép lett szegényebb. Az volt a meggyőződése, hogy ha már a jóisten megkímélte a kommunista borzalmaktól, életét osztatlanul és áldozatosan kell az óhaza szenvedő magyarjainak szentelnie. Amikor szervezete nem bírta tovább az emberfeletti munkát, és 40 éves szerzetesi jubiluma évében ágynak dőlt, rendkívül fájdalmas betegségei csodás türelemmel viselte el. Szenvedéseit szent áldozatként ajánlotta fel az óhazában szenvedő magyar népért. Több oldalú hősiessége egészen nyilvánvaló, de talán legnagyobb áldozata a hűsége volt Farkas Edithhez, az ő alapító eszméjéhez és Rendje magyarságához.
0: A 17 órai hírek után az Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből egyháztörténeti sorozatunkban Bóér Judit nővér életútjáról beszél Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja.

0: Edward Elgar Émol vonó szerenádjának második tételét a Mendelssohn kamarazenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lackfi János. Kövér Lajos színre lép. Negyedik rész.

Mikor a súlyemelők rámondták az álment Mr. Payne tech terveire, maguk sem sejtették, mennyire felgyorsul majd az életük. Mr. Payne tech telefonon gratulált a remek döntéshez, és másnap reggel 8-kor már meg is jelent a KLSSC területén, mégpedig, ahogy ő mondta, tímje, vagyis három másik Mr. Payne tech társaságában. Ezek mind szakasztott ugyanolyan fiatal emberek voltak, mint ő, mind ugyanúgy törték a magyart, mint ő, és ugyanolyan fura színösszeállítású eleganciával öltözködtek, mint ő. A nevüket képtelenség volt megjegyezni, hiszen az első napon széles mosolyjal sorra így mutatkoztak be. Hello, Kenny vagyok, hello, Benny vagyok, hello, Danny vagyok. A súlyemelő srácok aztán összeolvasztották a három nevet, hogy könnyebb legyen fejben tartani. Hello, Kenny, Benny, Danny, hogy ityeg a fityeg? Míg az eredeti Mr. Payne-tek a vezetőséggel együtt bezárkózott az irodába, hogy kidolgozzák a világbajnokság részletes akciótervét, Kenny Benny Danny rögtön lesietett az edzőterembe, összekürtölte a súlyemelő fiúkat és színes öltönyben, három példányban fel alá ugrándozva szónokolni kezdett nekik. Hello! Mi azért vagyunk itt, hogy szenzibilizáljunk titeket, és mostantól egyetlen csapattá váljatok, akiknek semmi más cél nem lebeg a szeme előtt, mint a világbajnokság! Yeah! Clap your hands! Nagy tapsot kérünk! Na, ki a legjobb csapat? Ti vagytok! Na, ki a legerősebb? Ti vagytok! Na, ki a legizmosabb? Ti vagytok! A súlyemelőknek valósággal leesett az álla a kiapadhatatlan dumaáradat hallatán. Fél óra hosszat tátott szájjal figyeltek, majd egyikük jelentkezett és szólásra emelkedett. Íme egy pátor jelentkező! Hello, how are you?

0: tudomány szemtanúi lehettek a jelenlevők, nevezetesen Kövér Lajos, Sovány Laci és Súly Elemér. Mr. Paintek, akár egy bűvész táskájából egy laptopot szedett elő, és megkezdte varázslatait. A képernyőn először a KLSSC mostani épülete látszott. Aztán az épület elkezdett körbeforogni, majd bámulatos átalakuláson ment át. Még két emelet nőtt a tetejére, majd mint egy folyó a ház elkezdett ömleni az utca túloldala felé. A sportcentrum lila színnel elárasztotta és magába szippantotta a szomszédos háztömböket is. Az új és régi részek között pedig két emelet magasan húzódó üvegfalú hídon lehetett átjárni.
1: Oké, Mr. Paintek,
0: szólalt meg szépen, tagoltan, érthetően Kövér Lajos, aki elhatározta, hogy megpróbál szót érteni a különös állatfajjal.
1: Látjuk, hogy maga profi, de azért mi sem most másztunk le a falvédőről. Lássuk a békát, mert azt nem hiszük el, hogy csak úgy megveszi a versenyünket, világbajnokságot csinál belőle, aztán semmit sem kér érte cserébe. Valamit valamiért. Mondja csak, mi lesz majd másképpen, mint ahogy eddig volt? Very good, rám kértés, szó. Egy világbajnokság az már nem egy utca, ugye? Marketing kell hozzá, tévé, sajtó, felhajtás, quizműsor, hirdetéség, és persze mindenek előtt egy logó.
2: Szóval először is valami kabala figurát kell találnunk?
1: Very good, remek meglátás, ez legyen az első dolgunk, addig akar bele se kezdjünk semmibe.
0: Majd feléjük fordított a laptopja képernyőjét, melyen egy apró köpcös rajzfilm figura piruettezett, szaltózott, röbdösött, falatozott, ásított, sírt, nevetett és szunyókált. Valahogy olyan ismerősnek látszott. Piros pólót viselt, mely alól kikandikált kerek pocakja. A pólón egy L betű díszelgett, lábán pedig félreismerhetetlenül tiritarka zokni.
1: Én?
0: Kérdezte Lajos, és a három széles mosolyjal rámeredő arcból kitalálhatta, pontosan úgy van, ahogy gondolta. Ettől fogva aztán tényleg beindult a verkli. Kövér Lajosnak, mint kabala figurának egyszerűen nem volt se éjjele, se nappala. Sajtótájékoztatóról sajtótájékoztatóra, reklámfilmforgatásról reklámfilmforgatásra cikázott, pontosabban hurcolázta őt nagy lendülettel és egy nagy Mercedes-szel valamelyik Kenny-Benny Danny. A Mr. Paintek féle marketing lavina beindult. Megjelent a piacon a Kövér Lajos emblémás tej. A Hungarocell Alpok hátter előtt Kövér Lajos egy tehén alatt hever, szájában sugárban spriccel valami fehér folyadék. A Kövér Lajos féle ásványvíz. Kövér Lajos bánya lifttel száll alá a föld középpontja felé, a kristályvíz pedig hatalmas zuhatakként tör felfelé a mélyből. Félúton találkoznak, Lajos jólesően zuhanyzik a gyöngyöző vízben. Vagy a Kövér Lajos chips. Lajos esténként megült az ágya szélén, és sóhajtozott. Szokásos napi sétáját, mára egyáltalán bokros teendői miatt alkalma nyílott rá, nem tehette meg anélkül, hogy el ne vonuljon az itt épül a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum új épülete a jövő évi súlyemelő világbajnokságra feliratú három ember magas tábla előtt. A következő utcasarkon aztán óhatatlanul szembe találta magát egy óriás plakáttal, melyen levegőben úszó hajjal éppen ő magasztalja a hurrikán erejű Kövér Lajos hajszárító erényeit. És egyre ritkábban ért rá becsengetni a lepoke ajtaján, hogy mint a régi időkben a kibővített konyhában együtt bögrebálozzon a lepotyogott szakikkal, akik lassan a ház egész földszintjét kibérelték, ott gyártották ugyanis az iparművészi tervezésű Kövér Lajos zoknikat, és a vagány női divathoz nélkülözhetetlen Kövér Lajos harisnyákat. Ez alatt persze Mr. Paintek sem lazsált. Hanoiból Rómába repült, majd Ulaanbaatarból Montrealba, Novosibirskből Dublinba, vagy éppen Kopenhágából Sydneybe. Végül elkerülhetetlenül beköszöntött a nagy nap. Ott volt mindenki. Először is Kövér Lajos, aki akkor még egyáltalán nem tűnt el, továbbá Mr. Péntek, Kenny Benny Danny,

Súly Elemér, Sovány Laci és a fiúk. Nagy izgalommal együtt nézték a súlyemelőteremben álló hatalmas képernyőt, melyen helyszíni közvetítés látható Torontóból. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke titkos szavazás után ünnepélyesen kihirdeti, hogy a következő világbajnokság rendezője a Kerwell Ladies Sport and Weightlifting Center Budapest, és egyben tolmácsolja gratulációját és köszönetét a rendkívül eredményes munkát végző magyarországi tímnek. Erre a hírre aztán talán mondanom sem kell, lett is a Kövér Lajos utcában nagy ölelkezés, örömrivalgás, pesgős koccingatás, táncikálás és egymás levegőbe hajgálása.

0: Lajos mindig is szeretett volna magának egy biciklit. Pontosabban egy triciklit, mert az ő hatalmas testét nem lehetett egy könnyen egyensúlyban tartani. Egy rendes, kétkerekű biciklin hol kicsit jobbra, hol kicsit balra billen az ember. Ám Kövér Lajos se jobbra, se balra nem tudott kicsit billenni, mindkét felé csak nagyot. Vagyis, ha kétkerekűre pattan, csak hamar valamelyik árokban köt ki. Lajos biciklizésével kapcsolatban a másik fő gond nem más volt, mint hogy valahányszor Kövér Lajos felült egy biciklire, hogy Isten igazából kipróbálja, a biciklik azonnal ócskavassá alakultak át, vagyis összerogytak a súly alatt. Kövér Lajos bicikli keresési akciójának hamarosan híre járt a kerékpárboltosok között, akik képesek voltak fényes nappal lehúzni a rolót, vagy éppen a hátsó ajtón át szabadságra menni, valahányszor megpillantották a bejáratban Lajos és Laci senki máséval össze nem téveszthető körvonalát. Ilyen formán tehát Lajosnak továbbra sem volt biciklije. Pedig Kövér Lajos utcán tett sétái alkalmával továbbra is vágyakozva pillantott a messzeségbe futó utcalámpasorokra, a messzeségbe futó aszfaltra. Na már most, mikor a világbajnokságra való készülés leges legnagyobb hajrájának kellős közepén Lajos egy halálosan fárasztó reklámfilmezéssel és interjúkkal teletűzdelt nap után végre belépett a szobájába, hiába próbálta felkapcsolni a villanyt. No, fene, gondolta, ez a körte is kiégett. Most kénytelen lesz sötétben odatapogatózni az ágyához és felkapcsolni az éjjeli lámpát. Holnap meg majd megkér valakit, hogy cserélje ki azt az átkozott körtét, mert egy sámlira felmászni, nos, arra Lajos nem lett volna képes. Aztán a nagy tapogatózás közepette, egyszerűen halálra rémült, amikor a vaksötétben csillagszórók gyulladtak, és harsány ének szó zendült. Brummogó és dörmögő súlyemelő hangok dalolták, hogy a kíséretet pedig három különösen tehetséges fiatal sportember adta, három jókora tangó harmonikával birkózva. Kövér Lajos dermedten és meghatottan pillantotta meg barátait, az egész díszes kompániát, akik zsúfolásig megtöltötték a szobáját, és nagy ovációval elkezdték őt ölelgetni, majd a plafon felé dobálni. Lajos behunyta a szemét, és megint habkönnyű kis madár volt, amely ide-oda röppen a faágak között. Mikor ezt a madarat szép óvatosan letették a földre, és visszavedlett kerti óriássá, egy tejszínhabos tortát pillantott meg, tetején pontosan annyi gyertyaszállal, ahány éves volt éppen. Szerintetek mennyi lehetett? Én ugyan el nem árulom. Hát hiszen még a legnagyobb darab emberek is csak születnek valamikor, vagyis évi egyszer nekik is van születésnapjuk. Barátunknak pedig a nagy hajszolódásban egészen ki is ment a fejéből, hogy éppen ma van a napja. Na de hát éppen azért vannak a barátok, hogy az ilyesmit fejben tartsák. Kövér Lajos annak rendje módja szerint elfújta mind a 35 gyertyát, majd egy apró dobozkát pillantott meg az asztalon, melyből egy gombolyag kék fonal került elő. Zsokninak való, ugye? Fordult barátai felé. Nagyon szép ajándék. Köszönöm. Nem nyert, de azért alakul, barkópázott vele Sovány Laci, és közben alig tudta palástolni vigyorát. Lajos szemügyre vette a gombolyagot, és látta, hogy a fonál vezet valahová. Elkezdte felgombolyítani a szálat, és követte az útját. Márpedig a fonal bírt a cérnával, végig húzódott a KLSSC folyosóin, kiment az udvarra, elhaladt Seprő János fülkéje előtt, aki felpattant, háromszor is szalutált, majd beállt a menetbe. Kövér Lajos nyomában a népes társasággal követte a fonál útját végig a Kövér Lajos utcán. A kék fonal pedig fogta magát, és egyszer csak besurrant egy kapun, melynek bádog szárnyaira piros ecsetvonásokkal ezt mázolták. Vigyázz, autókihajtás! Amiből azt gondolnánk, hogy az udvaron autókat ültetett el valaki, most meg locsolgatja őket, és várja, hogy kihajtsanak, mint valami virág. Szó mi szó, Az ott lakó Karcsi bácsi kez alatt bizony kivirulnak az autók. Nyilván kitaláltátok már, hogy Karcsi bácsi csak is autószerelő lehet, de akkor vajon mit keres nála Kövér Lajos, akinek tudva levőleg nincs saját autója? Kövér Lajos azonban gondolkodás nélkül némi gombolygatás közepette belépett az udvarra, mely egy álló lámpa vakító fényében úszott. Középütt felnyitott motorháztetővel egy öreg autó állt, és két pipaszárvékony munkásnadrágos öreg láb lógott ki alóla. – Megjöttünk, Karcsibá! – kurjongatott Sovány Laci. – Gyövök má! – gurgulázta egy hang az autó motorján keresztül. Ekkor zörgés támadt az autó alatt, és Karcsibá kászálódott ki alóla. – Tiszteletem! Na kérem szépen! Itt a fóban fogó járgány! Azzal, mint egy bűvész, a ponyva alól egy nagyméretű csillogó-villogó háromkerekű biciklit varázsolt elő. Na hát, ámult el Kövér Lajos, és örömében sorra ölelgette a telisz hájjal vigyorgó erőembereket. Aztán Karcsibához fordult. Kipróbálhatom? Hát persze, azért csináltuk, unyorgott az öreg. A hátulálló súlyemelő kezéből aztán váratlanul pár rekesz harmatos behűtött sör került elő. Karcsibá egy kombinált fogóval sorra kinyitotta az üvegeket, majd mindannyian szépen letelepettek a körben áldogáló autók motorháztetőire, lökhárítóira, jól esően kortyolgatták a jéghideg kesernyés buborékos italt, és kezdtelve nézték Kövér Lajost, aki mint egy kisgyerek tricikliével fel alá száguldozott az udvaron. Végül csapzottan, kifáradva odahajtott Karcsibához, aki sört bontott neki is. Lajos töviről hegyire kikérdezte őt a járművet illetőleg. Kiderült, hogy Karcsibá egy hatalmas öreg amerikai autó halvázát és egy terepjáró kerekeit használta fel, hogy a kerékpár biztosan elbírja Kövér Lajos nem mindennapi súlyát. Ahogy így sörözgettek és társalogtak, egyszerre csak valami dobogásra lettek figyelmesek. Felkapták a fejüket, az udvar túlvégén valami nagy mozgó folt jelent meg, és éppen feléjük tartott. Mikor a lámpa árasztott a fénybe érve megállt, mindannyian láthatták, hogy ez bizony egy fehér ló.
1: Ne féljen, nem bánt. Öreg ló már szegény, az ötémér volt, aki vidéken él, vágóhídra akarta küldeni. Megfajnáltam, mondtam, adja nekem, el lesz itt nálam, legalább legelgeti a füvet, fűnyíró se kell. Hely is van bőven, a lyukas kerítésen, átjár a szomszédba, a bürettelekre. Az is az enyém, el kell már adni egyszer,
0: mesélte Karcsi bácsi. Lajos meg csak ült a triciklién, nézte a fehér lovat a villanyfényben, nézte a kezében lévő kék gombolyagot, és arra gondolt, hogy ebből lesz a legszebb szülinapi zokni, amit életében kapott. Magában ünnepélyesen megfogadta, hogy akárhányszor lyukadjon is ki, mindig megstoppolja újra.

A születésnapját követő éjszakán Kövér Lajos azt álmodta, hogy barátaitól kapott egy biciklit, és arcát szélbe meg napsütésbe tartva addig biciklizett rajta, amíg csak kedve tartotta. Aztán felébredt, és arra gondolt, milyen jó lenne visszaaludni, és ugyanazt álmodni, csak 5 percig, csak 2 percig akár. Ám hiába furta bele fejét a párnába, az álom, ha már egyszer elillant, a legritkább esetben tér vissza megint. Felkelt hát kelletlenül, és az ágya szélén ülve ásítva vakarózott, amikor egyszeriben belényilalt, hogy ho-ho, amit álmodott, az volt a kép a valóság. Ami valóság, az valóság, nincs mese. Igaz, néha a valóság is lehet mesés, vagy éppen a mese valóságos. A kerékpár mindhárom terepjáró kerekével ott vakított a napfényben, mintha csak köszönni akarna gazdájának. Kövér Lajos még a reggeliéről soha el nem mulasztott reggeli kávéjáról is megfeledkezve rohant ki a ház elé, és csak akkor érezte igazán jól magát, amikor végre rápattanhatott az ülésre, és markába szoríthatta a 2 gumival bevont kormányfogantyút. Méltóság teljesen gördült végig a Kövér Lajos utcán. Élvezte, hogy mindenki csodálkozva rajta felejti a szemét. Bizony, ilyen derék nagy ember, ilyen masszív triciklin nem mindennapi látványosságot jelenthetett az utca népének egyhangú életében. Kövér Lajos haját szélborzolta, és a szívét nagy-nagy öröm töltötte el, ahogy lefékezett az utca sarokra érve, ahol eddig lihegve meg kellett állnia, hogy tehetetlenül és vágyakozva nézze a messzeségbe futó utcalámpasorokat, a messzeségbe futó aszfaltot. Többé nem a minnyájunk által ismert Kövér Lajos volt már, hanem könnyű madár, mely ágról ágra reppen, fehér ló, mely bóklázhat kedvére. És az emberek, mindenki nevetett és ujjal mutogatott rá, az autók dudáltak, ő pedig fürdött a többiek csodálatában. Ahogy a házak elmaradoztak mögötte, Lajos lassan fáradni kezdett. Egyre lomhábban hajtotta a pedált, és egyre hosszabban fürdette arcát behunyt szemmel a lombok szabdalt a napfényben, a szélfúvásban. Már erdei utakon járt, mélyen beszívta a levelek illatát, hallgatta a bogarak zümmögését, ám egyszer csak nagyot fordult vele a világ, és kerékpárjáról lebukfencezve elterült a földön. Nem ütötte meg magát, viszont végtelenül jól esett neki a pihenés. Izmai ellazultak, nem is akart tudni a világról, szemét csukva tartotta. Légzése egyenletes szuszogássá alakult. Azt álmodta, hogy barátaitól kapott egy biciklit, és arcát szélbe meg napsütésbe tartva addig biciklizett rajta, amíg csak kedve tartotta. Aztán újabb barátok állítottak be, még egy biciklit hoztak, és ő megint örült neki, hanem is annyira, mint az elsőnek, és fel alá furikázott vele az udvaron. Újabb adag barát érkezett egy újabb biciklivel, ez is tetszett persze Kövér Lajosnak, de már csak azért ült fel rá, hogy meg ne sértse az ajándékozókat. Immel-ámmal tett vele 1-2 kört, aztán leparkolta a többi mellé. Mikor újabb és újabb az előzőekre gyanúsan hasonlító barátai újabb és újabb járgányokkal állítottak be, Lajos utóbb már csak biccentett köszönetképpen. A leggusztustalanabb aztán az volt, hogy az egyik ilyen pimasz barát odalépett Lajoshoz, és mézes-mázos vigyorral megnyalta az arcát. Kövér Lajos undorodva nyitotta ki a szemét, ám tekintete rögtön egy másik szempárral találkozott. Egy őzike nézett rá közvetlen közelről, érdes nyelvével kíváncsian nyalogatva barátunk arcát. Kövér Lajos akkorát ordított ilyettében, hogy szegény őzikének talán még azóta is cseng a füle. Később már sajnálta persze a dolgot, de hát mit tehetett, az állat villámgyorsan eltűnt a bozótban. Zúgó fejjel felült, eltöprengett, ugyan hol lehet most, és voltaképpen mit keres itt. Biciklije felborulva hevert mellette, megpróbálta ültében talpra, jobban mondva kerékre állítani. Nagy nehezen sikerült is, ekkor aztán végignézett magán. Pizsamájára koldus tetvek tapadtak, lábszárán hangyák mászkáltak, szája körül legyek dongtak, amikor pedig beletúrt a hajába, némi levéltörmelék hullott a földre. Elmosolyodott
és felnézett az égre. Ott mentek fenn a felhők, vatta cukorra hasonlítanak, legszívesebben rögtön le is tépne egy darabkát, és a szájába tömni. Nyelt egyet, és megállapította, hogy éhes, vagyis ideje hazafelé indulni. Most azonban kellemetlen meglepetés érte, ahogy megpróbált felállni, tagjaiba éles fájdalom hasított. A híres nevezetes izomláz. Mennyit beszéltek róla a fiúk az edzőteremben, ő pedig mindeddig jobbára csak hallomásból ismerte. Négy kézlábra állva nagykeservesen felkapaszkodott a triciklire, és elégedetten szuszogva markolta meg végül a kormányt. Hát, mégsem olyan tehetetlen, mint korábban. Igaz, a pedálozás eleinte nehezére esett, ám ahogy haladt a fájdalom lassacskán furcsa bizsergéssé alakult át, és nem sokára majdnem ugyanolyan fürkén hajtott hazafelé, mint idefelé.

Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Harangozó Eszter. Rendezte Elromán Kata.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét a kormány, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Ismertette, a kedden éjfélkor beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást lehetne utólag elszámolni az alap terhére, például a Békés-Csaba-Lőkös háza vasútvonal fejlesztését. Ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, így mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon. További 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti CAF villamosok vagy az új trolik beszerzését. 70%-kal nőtt a magyar családok reáljövedelme 2010 óta, derül ki a GKI MTI-nek küldött elemzéséből. A kutatás szerint azonban a több gyerekesek átlag fölé kerültek, míg a gyermektelen és egygyerekes családok viszont továbbra is az átlagos életszínvonal alatt élnek. A kutatóintézet az új magyar kormány előtt álló gazdasági kihívásokat bemutató sorozatának 7. elemzésében a gyerekes családok relatív jövedelmi helyzetével foglalkozik. Az elemzés megállapítja, a gyermek nélküliek és az egygyermekes családok reál jövedelme csak valamivel kisebb mértékben 50-54%-kal nőtt. Nincs elegendő hazai munkaerő a Mastergood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására van szükség, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. A cégvezető hangsúlyozta, nem azért hoznak be külföldi munkavállalókat, mert olcsóbb lenne, hanem mert nincs hazai munkaerő. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor Magyarországon biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat, sőt a hazai termelést is csökkenthetik. Tematikus sétákkal várja az érdeklődőket a szecesszió világnapjához kapcsolódva. A Nemzeti Örökség Intézete június 10-e és 14-e között a Fiumei úti sírkertben és a Salgó-Tarjáni utcai zsidó temetőben tájékoztatta az intézmény kedden az MTI-t. A közlemény szerint a magyar szecesszió a 19.-20. század fordulóján az építészetben, az iparművészetben és a képzőművészetben is új formanyelvet teremtett. Magyarországon ez a stílus sajátos nemzeti karakterrel gazdagodott, alkotásai pedig ma is a kulturális örökség fontos részét képezik. Zavargások törtek ki Észak-Írországban egy késeléses támadás után szerda este. Előző éjjel is összecsapások voltak az utcákra vonuló gyújtogató tömeg és a rendőrség között. A zavargások előzményeként hétfőn éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több készszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit sérülésekkel szállítottak kórházba. Az áldozat a rendőrség szerdai tájékoztatása szerint a támadásban elvesztette bal szemét és jobb szeme is megsérült. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a keleti térséget, később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, 1912. június 11-én született Martini Lajos zongoraművész, zeneszerző, karmester. A hangoló első részében az ő szerzeményeiből, felvételeiből válogatunk.

rajta. Tüzel a szám az egész alakon, s ezen a rém szomorú alapon, bukom el én az erény mezején, noha még szagadom, dom, dom. Engem a rumba döntöget, rumba, ezen az alapon estem én el.

Az 1912. június 11-én született Martini Lajos szerzeményeiből, felvételeiből válogattunk. Két évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Françoise Hardy francia énekesnő, színésznő. A hangulót az ő felvételeivel folytatjuk.

A 2 évvel ezelőtt ezen a napon elhunyt François Hardy francia énekesnőre emlékeztünk. A hangulót Bögös Henrietta szerkesztette.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! Felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, fogalmazott kétnyelvű homiliájában az egyházfő. Mint mondta, Gaudi hittel teli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MTI-vel csütörtökön. Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között, írták. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Megnyílnak a rendőrpalota kapui a múzeumok éjszakáján, a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők, közölte a rendőrség az MTI-vel. A Teve utcai rendőrségi igazgatási központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők beleláthatnak a tevékenységirányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Kipróbálhatják a filmekből ismert detektív tükröt, a rendőrök által használt hőkamerákat és drónokat, szimulációs lézerlövészeten vehetnek részt, a retro rendőrállomáson pedig az 1980-as évekbe utazhatnak vissza a látogatók. Péntektől látogatható a krakkói művészetek palotájában a Magyar Művészeti Akadémia képző és iparművészeinek több generációt felvonultató kiállítása, olvasható az MMA szerdán az MT-hez eljuttatott közleményében. Amint egy 800 négyzetméteres kiállítótérben megtekinthető az Idő érintése című tárlat, nem csupán a kortárs magyar vizuális törekvések sokszínű áttekintése, hanem a két nemzet évszázados történelmi sorsközösségének és kulturális összefonódásának reflexiója is, írták. A tárlat július 26-áig látogatható. Horvátországban a 18 és 34 év közötti fiatalok mintegy 78%-a a szüleivel él. A szülői ház elhagyásának átlagos életkora pedig 31,5 év, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban, számolt be róla csütörtökön a horvát sajtó a Parlament Családügyi, Ifjúsági és Sportbizottságának előző napi ülése alapján. Elhangzott, a különbség mögött elsősorban a magas lakásárak, a megfizethető albérletek hiánya, a bizonytalan munkaviszonyok és az önálló életkezdéshez szükséges anyagi biztonság hiánya áll. A várható időjárásról: az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. Legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati-nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele. Nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 20-tól a 26. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leopápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leopápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imás gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket, és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség, és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szentatya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt ima virrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság. Hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szentatya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb ketyhelyét, a Montserrat hegyen álló Mi asszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
4: Sei contente poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a Montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást!
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
3: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
5: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai gúzsolyosunkban a Bokros zenekar muzsikál.

0: A Bokros zenekar felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A gyűlölet adja át a helyét a reménynek és a békének. Erről beszélt 14. Leó pápa a Montserrati miasszonyunk apátságban, ahol június 10-én délben rózsafüzér imádságon vett részt. A Szentatyát a bazilika előtti téren mintegy 1000 újongó gyermek jelenlétében az egyházmegye domonkos rendi püspöke, valamint a Montserrati monostor bencés apátja fogadta. Leó pápa beszédében kiemelte, hálásan emlékezik vissza azokra az évekre, amikor a perui Trujillóban a Montserrati Szűz Mária plébánia plébánosa volt. A fekete Madonna mindig kísért engem. Köszönöm, Katalónia, a hitedet, tette hozzá a pápa. Harmadszor rendeztek keresztény zenei találkozót Alsó-Szent Ivánon, írta a Magyar Kurír. 2024. augusztus 10-én rendezték meg először az Egy Húron keresztény zenei találkozót, ami idén június 6-án már harmadik alkalommal folytatódhatott. A programot koncelebrált Szentmise zárta, amelyet a rendezvény fővédnöke Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be. Homíliájában a püspök arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy az úrnapja ünneplése nagyon fontos, hiszen, ahogy az evangéliumban is elhangzott, mi az oltári szentségben az élet kenyerét kaptuk meg Krisztustól. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, tájékoztatta az oktatási hivatal csütörtökön az MT-t. A közlemény szerint június 3-a és 10-e között 71 tárgyból 266 helyszínen 4596 tantárgyi bizottság előtt 74.877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen 3360 vizsgabizottság előtt közel 321.600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölte az oktatási hivatal. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható a hivatal honlapján, írták a közleményben. Változnak a külföldi diákok által vásárolható bérletek használatának feltételei a Budapesti Közlekedési Központ járatain június 15-től, közölte a vállalat csütörtökön az MT-vel. A közlemény szerint a külföldi államok diákigazolványaival rendelkező diákok közül június közepétől csak a magyarországi lakcímmel is rendelkezők használhatják a kedvezményes Diák Budapest bérletet. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar, csütörtök reggelig több mint 170 káresetet számoltak fel az egységek. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. Azt írták, hogy Abátszalókon a Gárdonyi Géza úton például egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán, a Klebelsberg-Kunó utcában pedig a járdára zuhant egy letört ág. A várható időjárásról: az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadék zóna délelőtt elhagyja a keleti térséget, később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati-nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. És most röviden arról, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat hallják, utána pedig a kapcsolat következik. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Krisztus kereszt az erdőn.
3: Kápolnák, ott vannak utcáinkon, tereinken, temetőinkben, faluszéleken és a szőlőhegyeken. Legtöbbjüket talán észre sem vesszük, pedig akár nap mint nap a szemünk elé kerülnek. A kápolnák a legtöbb emberben jó érzéseket keltenek, talán mert nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy könnyen befogadható legyen a bennük rejlő varázslatos világ. A kápolnák.hu egy hely, ahol ön is rátalálhat a saját kápolnájára. Idézem a kápolnák.hu honlap néhány gondolatát. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy jó ideje böngésztem már a honlapot, mire elhatároztam, hogy elbeszélgetek üzemeltetőjével, Cetis Róbert fényképésszel. A most következő riport Tatabányai otthonában készült. Egy kis statisztikával kezdem. Fotózott kápolnák száma 1456, elkészített képek száma 4575, és a megírt történetek száma kereken 100. Lehet, hogy már ennél több kép is készült, vagy több kápolna is felkerült azóta a térképre. Hogyan kezdett el kápolnákkal foglalkozni, miért?
4: Én egy fényképész vagyok, természetfotókat készítettem már gyakorlatilag középiskolás korom óta, és egyszer eldöntöttem, hogy elhatároztam azt, hogy szeretnék kápolnákat fotózni, szép szőlőhegyi kápolnákat, elkezdtem utána nézni az interneten, hogy kiválasztom a megfelelő helyszíneket, és hát meglepődve tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag nincs ilyen honlap. Tehát nincs olyan honlap, ami segítene abba, hogy én szép szőlőhegyi kápolnát szeretnék fotózni, hogy akkor hova is menjek.
3: Itt a Tatabánya környékén akartam?
4: Nem, valahol Magyarországon. Leginkább a Balaton felvidéken gondoltam, de ugye volt egy-kettő kiemelkedő, nem tudom, a Szentgyörgyhegyi kápolnák azért össze voltak foglalva, meg volt egy-két hely, de igazából, hogy ez egy ilyen szabad választás lehetett volna, olyan nem volt. És akkor gondoltam arra, hogy ezt meg kéne csinálni, ezt a munkát valakinek, és én úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket a külterületi, vagy nem csak ezeket a szőlőhegyi kápolnákat fogom akkor megnézni, hanem fölkeresem Magyarország valamennyi kápolnáját. Gyakorlatilag így indult az egész.
3: Hát nem kis vállalás. Mikor kezdődött?
4: Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt. Igazából, hogy mekkora vállalás ez, akkor fel sem tudtam mérni. Könnyű úgy belevágni valamiben, amikor az ember nem tudja, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét, mert az ember akkor csak elkezdi csinálni mindenfajta kényszer nélkül. Ugye ezt másképp nem lehet csinálni, csak élvezettel. És gyakorlatilag ez a szenvedély az, ami vitt előre, és azóta is visz gyakorlatilag. Sokszor kérdezik azt, hogy nem szoktam megunni egyáltalán a kápolnáknak a fotózását, minden kápolna más. Egyébként is, hogyha ugyanahoz a kápolnához kétszer visszamegyek, akkor nem ugyanazok az időjárási körülményeket találom, nem ugyanazokat a napszakokat, tehát mindig más arcát mutatja még egy kápolna is.
3: Mitől kápolna egy kápolna?
4: Na ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyha ennek próbálom utána nézni, akkor olyan nagyon egyértelmű definíciót nem nagyon lehet rá találni. Ugye az én a katolikus lexikonban azért megnéztem, hogy mit mondanak kápolnának, és nagyjából én azt tudom mondani, hogy számomra a kápolna az, ami egy templomszerű, egy kis templomszerű épület, amit nem elsősorban az egyházi hivatalok építenek, hanem magánemberek, vagy kisebb családok, baráti társaságok, elsősorban azért, hogy a hitéletüket tudják ott gyakorolni, vagy sokszor vannak ugye olyan kápolnák is, amikor azért építik őket, hogy valaminek emléket állítsanak.
3: És kívülről, belülről sok esetben ezek már annyira használaton kívül vannak, hogy bejutni nem egyszerű.
4: Kápolnákba bejutni valóban nem egyszerű. Ugye én is a honlapon egy csomó kérést szoktam kapni, telefonhívást, meg e-mailt, hogy hogyan lehet bejutni. Én megmondom őszintén, hogy meg sem próbálok bejutni ezekbe a kápolnákba. Ugye engem úgy kezdett érdekelni a kápolna, hogy mint a tájnak a része. És tulajdonképpen az, hogy belülről milyen egy kápolna, ebből a szempontból számomra nem is igazán lényeges. És nagyon-nagyon szerettem az olyan kápolnákat, amik most nem azt mondom, hogy romkápolna, de amin látszik az, hogy korábban milyen lehetett, az egész környezete elvadult, van egy kicsit ilyen vadromantikus hangulata. Ezeknek is megvan a hangulata, ezeknek a kápolnáknak. Tehát nem csak a felújított kápolnák azok, amik szépek tudnak lenni.
3: Igen, valahogy úgy fogalmazott a honlapon a kápolnák.hu-n, hogy kapocs a természet és az ember között?
4: Szerintem igen, legalábbis számomra igen, egyfajta kapocs.
3: Mi volt az első kápolna, hova indult, honnan indult?
4: Hú, ezt nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az első kápolna. Én azt gondolom, amikor ebbe belevágtam, akkor elmentem egy céghez és kibéreltem egy lakóautót, és akkor néhány hétre akkor a nyakamba vettem az országot, és akkor, ha minden igaz, akkor Nyugat-Magyarországon kezdtem el. Győr-Moson, Sopron megyében, Vas megyében kezdtem el kápolnákat fotózni, úgyhogy valahol szerintem ott kell az első kápolnákat. Hát ennek mindjárt így álltam meg, tehát nem csak úgy, hogy most megnéztem, hogy mi a környékem a legközelebbi kápolna, hanem komoly elhatározás volt.
3: Megáll valahol, meglát valakit, megkérdezi, van-e kápolna, és igen, merre induljon? Hogy lehet megtalálni ezeket?
4: Nem, szerencsére azért most már az interneten, és ezelőtt 10 évvel ezelőtt is az interneten már ezeknek nyoma van. Tehát valahol ezeket meg lehet találni, nyilván nagyon-nagyon sok kutató munka ez, de alapvetően én így dolgozom, hogy az interneten keresem a nyomát, és most már azt mondom, hogy többnyire be is lehet azonosítani, hogy nagyjából mi hol van, ha pedig nem, akkor elmentem a faluba, elmentem a kocsmába, és ott biztos tudva tudtak igazítani, hogy hova kell mennem.
3: És mennyivel tudunk többet a magyarországi kápolnákról az ön kutatásai nyomán? Tehát mondjuk mindegyiknek megvan a GPS koordinátája?
4: Ez így van. Hát azért kutatásnak azért ezt semmi esetre sem mondanám. Tehát én egy fényképész vagyok, aki felkeresi Magyarország kápolnáit.
3: De csak készül egy kataszter.
4: Így van. Már a honlapon is egyébként úgy szerepelnek, hogy ezek nagyon pontos koordináták alapján. Nyilván nekem van egy Excel táblám, amiből én dolgozom, egy hatalmas Excel tábla Magyarország tájegységeire van bontva, és gyakorlatilag azokból az információkból jelenítek meg ezen a honlapon. Sokkal több olyan információ van, ami a jelen pillanatban a honlapon még nincsen meg, mert az a tervem, hogy szeretnék először egy teljes listát adni a honlapon, és utána egy csomó minden új információt is meg fog tudni ott jeleníteni, amik jelen pillanatban egy Excel táblában készülnek.
3: Akkor ez nem egy vallási indítatás volt, ami ide vezetett végül, hogy megszületett a kápolnák.hu?
4: Nem, egyáltalán. Tehát vallási indítatás nem volt ebben az egészben. És nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a vallásos emberekhez közel állnak a kápolnák, de majd, hogy nem azt mondom, hogy aki nem vallásos, azokhoz is legalább ennyire közel állnak.
3: Mi a titkuk?
4: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg szerintem az a titkuk, hogy ezeket tényleg emberek a saját elhatározásukból építették ezeket az épületeket, és olyanok, hogy emberléptékűek maradtak. Tehát nem akarnak sokkal-sokkal többnek sem látszani, és nem akarnak más funkciót betölteni. Mert itt azért az a lényeg, hogyha épül egy kápolna, akkor az embereknek épüljön az a kápolna. És a kápolnák általában zárva vannak. Hát miért vannak zárva? Mert féltik őket. De annyira jó példák vannak teljesen nyitott kápolnákról, olyan kápolnákról, amik településektől távol vannak. Ott van a Galgamácsai kápolna. Azt egy magánember építette.
3: Tudom, voltam benne.
4: Az egy fantasztikus hely. És hogyha ön is volt benne, látta, hogy ez nem két fillérbe került az a kápolna.
3: Találkozott olyan emberrel, aki mondjuk kápolnát épített, valami fogadalmat tett, és utána neki állt?
4: Találkoztam ilyennel, igen, persze. Tehát van ilyen magánkápolna, amikor valakinek gyakorlatilag a magánudvarán van, de be lehet menni, meg lehet nézni. Persze, többel is találkoztam és beszélgettem.
3: Az én honlapján fel van osztva a megyékre a kutatási terület, és ott rögtön megtudjuk, hogy egy-egy megyében hány kápolna is van. Arra kértem, hogy egyet-egyet, ugyanis történeteket is gyűjt, emeljünk ki. Kezdhetjük Hevessel, ha már onnan jöttem. Közben nézegetjük a fotókat, ebből egész sok ismerős nekem is.
4: Én azt hiszem, hogy például a Füzesnaponyi kápolna, ez a Szent Vendel kápolna, szerintem ezt már azóta talán el is kezdték felújítani, mint hogyha valami ilyesmi információk lettek volna róla, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Egyébként a kápolnához egészen érdekes dolgok fűződnek, mert amikor elkezdtem ennek utána nézni, akkor mindenféle, hát nem tudom, hogy nem is tudom most, hogy fogalmazzak önnek, hogy milyen oldalakon találni. A lényeg az, hogy itt valamiféle rádióaktív kisugárzást mérnek ebben a kápolnában, valamilyen sztori, és egészen sokan is foglalkoztak ezzel a témával. Az is lehetséges, hogy csak egyébként a kőzetekből, amiből épült a kápolna, annak van egy ilyen kis rádióaktív kisugárzása. De ez mennyire komolyan vehető azt ezért? De egy érdekesség, tehát eszembe jutott ez most, ahogy nézegettük.
3: Amikor legutóbb kint voltam, akkor tették rá a huszártornyot.
4: Ez is érdekes egyébként, hogy ez is egy jó példája egyébként ez a kápolna, amit az előbb beszéltünk róla, hogyha van egy romkápolna, az is romjámmal is tud nagyon impozáns lenni. És szerintem például ez a Füzesabonyi kápolna is egy ilyen.
3: Igen, most már felújították a Gyöngyösi kálváriát.
4: Erre is emlékszem, erre a kápolnára. Ezt drónról tudtam, csak ugye ez teljesen körbe volt zárva, nem is tudtam bemenni, és csak drónról tudtam lefotózni, de akkor ezek szerint ez is már. Ugye annyi idő eltelik, most már lassan 10 éve fotózom ezeket a kápolnákat, ugye nagyon sok olyan kápolna van, ami akkor még romkápolna volt, és most már elkezdték őket felújítani.
3: Vagy fordítva, még romosabb lett.
4: Mert igen, sajnos igen, olyan is van. Sőt, azóta össze is dőltek.
3: Borsodabói Zemplénvár megyében mi volt a szívecsücske? Volt ilyen?
4: Borsodban én ugye sokáig, nem sokáig, de néhány évig Miskolcon laktam, és én meglepődtem azon, hogy ez nagyon rég volt, még 20 évesen ott a Miskolci Egyetemre jártam, és nagyon meglepő volt az, hogy milyen szép kápolnák vannak még Miskolcon is. most ennek a nevét nem is tudom, mert nem is írtam ki valamiért, de ez egy gyönyörű szép kápolna Miskolcon. Tehát ez egészen meglepő volt.
3: Ez a kávária.
4: Ez a kávária? De igen, ez a kávária. Ez a kávária kápolna. Ez gyönyörű szép. És maga a hely is egyébként.
3: Valami történet fűződik valamelyikhez? Érdekes történet? Ezeknek hogy jár utána?
4: A történeteknek? Igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, ugye én alapvetően webfejlesztéssel foglalkozom, és igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, amelyek hitelesek. Most az más kérdés, hogy én hitelesnek tartok mondjuk egy önkormányzati honlapot is, azért volt már olyan, hogy nem valós információk szerepeltek egy önkormányzati honlapon is egy-egy kápolnával kapcsolatban. Természetesen ilyen tévedések vannak, de főleg egyházi honlapokon, főleg önkormányzati honlapokon szoktam gyűjteni kápolnákról történeteket. Elsősorban az érdekel egyébként, hogy kik építették és mikor építették ezeket a kápolnákat, mert szerintem abból egy nagyon érdekes statisztikát szintén majd a végén össze lehet rakni, hogy mely időszakban épült Magyarországon a legtöbb kápolna. Azért ez most már látszik, hogy gyakorlatilag a nagyon nagy többsége az 1700-as, 1800-as években épült. Amit én csak érzésre tudok mondani, erről még statisztikám nincsen, de nagyon-nagyon jól látszik az is, hogy ahova német ajkú embereket telepítettek be, ott feltűnően sok kápolna van. És ugye azért ezt tudjuk Németországról és Ausztriáról is, hogy ott is rengeteg-rengeteg kápolna van, tehát hogy ez biztos, hogy meglátszik Magyarországon is.
3: Itt Komárom-Esztergom megyében?
4: Komárom-Esztergom megyében akkor, hát itt mindenképpen a szülőfalumnak a kápolnáját mondanám, a Kecskédi kápolnát. Gyerekkorom óta is jól ismerem, ott még van egy kis domb is előtt, gyerekkorunkban ott szánkoztunk, bár kápolnaként csak egy, nem is tudom, az utóbbi időben létezik, mert egyébként magtárként meg mindenféleként funkcionált ez a szocializmus időszakában. Most újra kápolna, hétvégente kijárnak oda nyáron a helyi idősek, és ott imádkoznak gyakorlatilag, meg énekelnek a kápolnában.

0: És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Cetis Róbert fényképésszel az általa üzemeltetett kápolnák.hu honlapról.
1: Aztán van itt ez a tatabányai kápolna, ezt mindjárt keresem ezt is. Ennek megpróbáltam utána menni, elég alaposan itt a könyvtárban, ennek a történetének is fűződik hozzá sok minden legenda is. Ezt a kápolnát újraépítették, tehát ez teljesen...
0: Tatabánya Kálvária kápolna.
1: Így van, ez egyébként nagyon-nagyon szép helyen van, és ezt a kápolnát ezt teljesen újjá is építették. Ez szinte földig volt rombolva. Nagyon sok olyan kápolna van egyébként, hát ott van a Hudaörsi kápolna is. Nagyon-nagyon sok olyan kápolna van, amit aztán újjáépítettek, és valahogy az az érdekes ezekben, hogy az embernek szintén fel sem tűnik, hogy korábban az nem volt ott. Tehát ez is nagyon jó példázza azt, hogy mennyire részévé tud válni a tájnak, mert ott van egy Budaörsi kápolna, amit szintén újjáépítettek, és az ember azt, az az érzés, hogy az mindig is ott volt, de ugyanezt mondhatjuk a tatabányai Kálvária kápolnáról, és hogy az az érzés az emberek, hogy ez ott volt, pedig nem volt ott, mert ezeket újjá kellett építeni teljesen.
0: Nagyon sok szőlőhegyi kápolna van a Balaton felvidéken. Melyik a kedvence?
1: Igazából én a Szentgyörgyhegyi kápolnákat, hogyha azt mondhatnám, hogy kedvencet ki kéne választani, akkor a Lengyel kápolnát mondanám. Korábban az egy nagyon érintetlen hely volt, a Lengyel kápolna környéke, most ott valaki nyitott ott, nem tudom én, valamiféle, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem tudom milyen helyet, nem tudom milyen jó szó erre, de egy kicsit eltűnt ott a kápolnának a varázsa. Amikor túráztunk is, akkor is nagyon sokat jártunk a Lengyel kápolna környékén, nyilván amikor a kápolnákat fotóztam akkor is, és az utóbbi néhány évben voltam ott, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként az érintetlen hely, amilyen volt a Lengyel kápolna környéke, az egészen megváltozott.
0: Itt ilyen vendéglátós lett, nem?
1: Igen. Egy ilyen trendi hely, ezt a szót kerestem, egy ilyen trendi hely lett belőle. Egy kicsit más érzése van most szerintem ott, amikor az ember ott jár, mint korábban volt.
0: Baranya? Van ott valami emlékezetes kápolna?
1: Baranyában, ami mondjuk feltűnt, az a nagyon sok kerítés kápolna, ami kifejezetten Baranyára jellemző. Rengeteg van belőlük. Ugye ezek általában valami magánudvarok előtt vannak, vagy félig meddig magánudvarba beépülve, és az is a tapasztalat volt, hogy ezeket egészen rendben tartják, ezeket a kerítéskápolnákat. Nyilván sokkal kisebbek, gondolom körmeneteknél használták őket, de rendben tartják, és egyébként ez a jó mondjuk a falusi kápolnákkal, hogy azt tapasztaltam nagyon sok esetben, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, és tényleg rendben tartják. Nem várnak érte semmit, nem kérnek érte semmit, egyszerűen csak fontosnak tartják azt, hogy a kápolnákat rendben tartsák.
0: Van olyan, nyilván a vallás összetételéből is adódóan egy-egy megyének, ahol kevesebb a kápolna.
1: Igen. Azt mondhatjuk, hogy bár az alföldi kápolnák nincsenek még feltöltve, nagy részük még nincs is feltöltve, de azért az egészen biztos, hogy az alföldön lényegesen kevesebb a kápolna, mint az ország többi részében. De egyébként, ha már az alföld, akkor azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb kápolnái azok Békés megyében vannak. Nem mondom azt, hogy a legjobb állapotúak, mert messze nem ott vannak a legjobb állapotban a kápolnák, de hogyha magukat az épületeket nézzük, akkor szerintem a legszebb kápolnák azok Békés megyében vannak.
0: Ez a legújabb feltöltés?
1: Igen, a Békés megyei kápolnák is szinte már teljes egészében megvannak, csak még nem végeztem a honlapra való feltöltésükkel.
0: Akkor ez még új élmény. Miért ott a legszebbek?
1: Szerintem a Békés megyei kápolnáknak a nagy része azok kastélyokhoz kapcsolódtak. És nyilvánvalóan, tehát akkor volt pénz és volt igény is arra, hogy nagyon szép kápolnákat építsenek. És azért ezeknek az épületeknek a nagy része megmaradt romosan, az igaz, vagy nagy részük romosan, de egyébként romaiumban is nagyon szépek ezek a kápolnák.
0: Amiből kiindulni, hogyha felújítanák egyszer?
1: Így van.
0: Budapest, az milyen hely ilyen szempontból?
1: Hát Budapest a kápolna fotózás szempontjából nem a legjobb hely. Vannak azért szép kápolnák is Budapesten, inkább azt mondom, hogy Budapest környékén. A budapesti kápolnák egyébként pedig annyira körbe vannak épülve, hogy igazából fotósként nagyon nagy élvezetet nem jelent a fotózásuk, inkább kihívástak mondanám. És hát meg nagyon sok olyan kápolna is van Budapesten, ami azért nem is feltétlenül kápolnának néz ki. Én nem akarom megítélni egy kápolnáról, hogy az szép kápolna vagy nem szép kápolna. Mindent föltöltök. Nyilvánvalóan, hogyha egy misézőhelyet kerestek csak, és mondjuk megvásároltak egy kádárkockát, a falunak nem volt temploma, és ott tartották a miséket abban a kápolnában, akkor ezeknek a többség azért nem kerül föl a honlapra, mert ezek egészen más indítatásból készültek ezek a kápolnák. Nem kápolnáknak épültek ugyanis.
0: Szabolcs vármegyét kellett időmig bejárta. Szintén lakóautó?
1: Nem, Szabolcsban nem lakóautó. Azért a lakóautó azért nem bizonyult igazából hatékonynak. Volt egy pár ilyen lakóautós köröm, és ezeket egy idő után elhagytam, mert nyilván nagyon sok kápolna van, tehát hogyha pár hetet is mindig rászántam ezekre a kápolnás utakra, akkor is igyekeztem ugye minél többet felkeresni belőlük. Na most nyilvánvaló az, hogy egy lakóautóval elég nehéz oda menni a kápolnákhoz. És hogyha mindenhova gyalog kell menni, mert lerakom a faluba az autót, és mindenhova oda kell menni gyalog, akkor nagyon kevés kápolna fér bele egy napba, és ezért nem túl jó a lakóautó. Egyébként abból a szempontból viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a lakóautóval elmenni kápolnázni, az tulajdonképpen az egy elvonulás. Az ember belekerül a témába, és benne marad akár hetekre is. És én ezt szerettem. Amikor elmegyek egy kápolnához, én azt megnézem, hogy hol van, megpróbálom megkeresni, hogy hol van, de nem nézek róla képeket. Nem is érdekel, és általában ezek a gyűjtések ezek úgy történnek, hogy jóval előre. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig emlékszem arra a kápolnára. Nyilván vannak kirúgva esetek, amikor óhatatlanul látok róla felvételt, de pont ez a lényege az egésznek ennek a módszernek, hogy én szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen az a kápolna, és szeretném úgy lefotózni. Aztán utána megnézem, hogy egyébként más hogyan dolgozta fel, de ez engem nem befolyásol egyáltalán.
0: Mi lesz a képek sorsa? A honlapon vannak, fel lehet használni szabadon, vagy engedélye?
1: Szoktak belőle vásárolni ezekből a fotókból, hogyha valami non-profit céllal kell a felvétel, akkor szoktam adni, hogyha valaki üzleti céllal használja fel, akkor ezek jogdíjas képek természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki ebből szeretne a saját projektjeihez képet használni, akkor legalább a költségeket közösen viseljük, hiszen ezek a képek, ezek saját finanszírozásból készülnek, és hogyha összeszámolnám azt, hogy mennyi egy egészen komoly összeg jön neki, hogy mennyit kellett erre ráfordítani. Önmagában csak arra, hogy az ember az országot végigjárja.
0: Hát igen, a benzin, a szállás, az étel, még enni itthon is kell, de hát ez nem két fél éres utazás volt. Mennyi van még hátra?
1: Nincsen sok. Darabszámra nincsen sok, a baj viszont az, hogy ezek az országban most már teljesen szét vannak szórva. Tehát még korábban meg tudtam azt csinálni, hogy hetekig mondjuk csak Győr-Moson-Sopron megyével foglalkozom, most már ezt nem tudom. Szerintem körülbelül olyan 200 kápolna lehet Magyarországon, ahol én még nem jártam, de ezek az országban teljesen szét vannak szórva, a nagy részükről tudok is. Azért nem fotóztam le, mert mondjuk nem voltak jók a fények, amikor ott voltam, vagy éppen felújították őket, vagy állandóan parkolt ott egy olyan teherautó miatt a fél kápolnát nem lehetett látni, tehát egy csomó minden van, ami miatt vissza kell menni, és hát ez most már egy picit nehezebb, mert nehéz most már fölfűzni őket egy-egy útra.
0: Vannak kis búcsújáró helyek az erdőkben, egy-egy történet, egy-egy csoda fűződik hozzájuk.
1: Igen, egy nagy bánatom van még ebben, hogy ugye sokan rátalálnak azért a kápolnás honlapra, és időként kapok ilyenekre meghívásokat, és eddig sosem tudtam elmenni, mert gyakorlatilag a munkám miatt is, meg ugye a kápolnázás miatt is annyira feszes a tempó, hogy nem tudtam elmenni. Terve van az, hogy szeretnék ilyen búcsukra elmenni, főleg én külterületi búcsukra, az egy nagyon izgalmas téma, fényképészként is, meg egyébként is érdekel.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Cetis Róbert fényképészt, a kápolnák.hu honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hadd hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új műsorral legközelebb, mához két hétre jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
2: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel fogunk foglalkozni. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás céljáról és részleteiről Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
4: Egy olyan vidéken, egy olyan térségben vagyunk a mai napon, ahol a dombvidéki gazdálkodás jelentős, szőlőtermesztés, illetve gyümölcstermesztés kiemelkedő országos viszonylatban is, és emellett egy olyan sajátos helyen vagyunk, ahol az ipar és a mezőgazdaság nagyon jól megfér egymás mellett. De hogy miért is fontos a mezőgazdaság? Ugye a mezőgazdaság fontosságát többféle szempontból is megközelíthetjük. Itt elsősorban először is az élelmezésbiztonságot emelném ki. Az elmúlt években, évtizedekben a mennyiség helyett inkább a minőség került az előtérbe. Aztán egyébként meg amikor mondjuk a koronavírus járvány megjelent Magyarországon, akkor a mennyiségi szempontok is előkerültek. A mezőgazdaság fontos a vidéki népesség megtartása szempontjából, hiszen a falvak elnéptelenedését megakadályozó tényező, vagy az egyik ok lehet majd a mezőgazdaság, hiszen hogyha mezőgazdaság van, akkor talán a népesség is jobban megmarad a falvakban. Ha a környezetvédelmi szempontokról beszélünk, akkor érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó. Unió szinten is kiemelkedő ez az arány, amelyel Magyarország rendelkezik, hiszen az ország területének több mint 54% a mezőgazdasági terület, és azért is fontosak a megfelelő gazdálkodási módszerek, illetve a digitalizációnak az előretörése. A támogatás politika szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik a mezőgazdaság. A jelenlegi uniós ciklusban a uniós költségvetésnek nagyjából az egyharmadát teszi ki a mezőgazdaság. Ugye jelenlegi uniós ciklus az 2027 lesz majd az utolsó év. Meglátjuk, hogy majd a következő ciklusban a 2028 és 34 közötti időszakban mekkora arány tud majd kihasítani a mezőgazdaság a teljes uniós költségvetésből, tartok tőle, hogy egyébként kisebbet, mint az eddigiekben. A GDP-hez való hozzájárulása a mezőgazdaságnak évről évre némileg változik, ám de az elmúlt években 3-4% közötti szintre állt be, és ugyanez mondható a foglalkoztatás tekintetében is. Nagyjából 200 ezer ember dolgozik a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban. 2025-ben a beruházásokból a mezőgazdaság szintén 4%-ot képviselt. De mi is az a gazdaság szerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaság szerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírások adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük, így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrás

kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőív hossz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza. Ezen adminisztratív forrásoknak az átvétele, illetve felhasználása hatalmas módszertani fejlesztéseket igényel, és ez történt egyébként a mi életünkben is. 2023 óta, a legutóbbi gazdaságszerkezeti felmérés óta egy nagy előrelépést tettünk ebben a viszonylatban. 3 évvel ezelőtt még a mutatóknak a 8-ada származott adminisztratív forrásból, most pedig, ahogy már az imént említettem is, most pedig már közel a fele. Kiket és hol írunk össze a mostani felmérés során? A mostani felmérés az ország 969 települését érinti, és közel 400 összeíró fogja majd segíteni a kérdőívnek a kitöltését. Az adatszolgáltatói kört, tehát a gazdaságokat tulajdonképpen 3 részre bontottuk, 2 fő részre egyébként. A gazdasági szervezetek, tehát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezeteknek a száma az közel 14 ezer, őket teljes körben figyeljük meg. Vannak a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok, akik nagyobb földterülettel rendelkeznek, nagyobb állatállományt tartanak, némelyek úgy viselkednek méret szempontjából, mint egyébként a gazdasági szervezetek, őket is teljes körben figyeljük meg, az ő számuk országosan közel 4,500. Van még nagyjából mintegy 47 ezer nem kiemelt jelentőségű egyéni gazdaság. Őket természetesen teljes körben nem figyeljük meg, mert hogyha így tennénk, akkor egy teljes körű felvételt hajtanánk végre. Összességében így 66 ezer érintettje van a mostani felvételnek, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban, tehát 3 évvel ezelőtt 198 ezer gazdaság volt az országban, akkor elmondható, hogy nagyjából minden harmadik agrárgazdaságot érinti a mostani felvétel. Hogyan is zajlik az összeírás? Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy teljes egészében elektronikusan. A gazdasági szervezetek a számukra már jól ismert KSH Elektra rendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így tesznek ők egyébként 2013 óta, tehát most már 14. éve valamennyi KSH-s adatszolgáltatás esetében. Az egyéni gazdaságok felvétele, illetve összeírása is teljesen papírmentes, egyébként pontosan most már 10 éve, tehát kizárólag elektronikus úton történik a felmérés. Egyrészt van egy online szakaszunk, ahogy már elhangzott a bevezetőben, amely május 15-én indult el, és egészen május 31-éig tart. Ekkor van lehetősége mindenkinek az online kitöltésre, és természetesen nem önkéntes jelentkezőket várunk, hanem az érintetteket előzetesen postai úton, illetve e-mailben tájékoztattuk arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség van. Akik nem élnek, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni a következő szakaszban, június 1-e és július 15-e között. Itt majd a fényképes igazolványjal ellátott összeírók fogják járni a vidéket. A Statek Kft. Összeíróiról van szó. A Statek Kft. Egyébként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. És ezek az összeírók is egyébként tableten hajtják majd végre az adatfelvételt.

Hoztam néhány adatot a 2023-as felmérésből, és ebből látszik az például az első grafikonon, hogy az elmúlt években 2013 és 2023 között folyamatosan csökkent a gazdaságok száma. Ahogy már említettem egy kicsit korábban, 2023-ban már alig 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon. Ez a visszaesés elsősorban annak köszönhető, vagy annak tudható be, az talán jobb szó, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent itt a megelőző 10 év alatt. A növénytermesztőknek a száma az lényegében stabil maradt itt. Ugye a növénytermesztést támogatja elsősorban az uniós gazdaságpolitika, illetve az állattartók sok-sok

gonddal küzdöttek az elmúlt években, évtized során, felfelbukkanó állatbetegségek, a sertéspestistől a baromfi influenzán keresztül a ragadó száj és körönfájásig, de a megemelkedő inputárak, tehát energiaköltségek, illetve takarmányárak sem segítették őket, emellett pedig sokszor sajnos alacsony felvásárlási árakkal is találkozhattak, ami azt eredményezte, hogy ezek az állattartó gazdaságok, elsősorban a kisebbek, megszűntek. Hogyha a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettségét nézzük, akkor itt egy örvendetes változás következett be. 2023-ban már lényegében minden 9. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezett. Annak érdekében, hogy a hazai állatállományt egy közös halmazra hozzuk, tehát össze tudjuk adni a marhákat a sertésekkel, a baromfikat a juhokkal, egy úgynevezett állategység van a segítségünkre, és hogyha az állategységet használjuk, akkor ebből meglátjuk az állatállománynak a szerkezetét. 2013-ban még a sertéstartást vagy a sertésállomány dominálta a hazai állatállományon belül, 2023-ban viszont már a szarvasmarha állomány. Itt kiemelkedő azt elmondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy ez annak is köszönhető, hogy 2010 és 2020 között folyamatosan nőtt Magyarországon a szarvasmarha létszám, egyébként egyedülálló módon az Európai Unió tagállamaiban. A gazdaságok száma tehát folyamatosan csökkent az elmúlt, mondhatni most már évtizedek folyamán. Ez azzal is együtt járt, hogy egyfajta birtok koncentráció következett be. Ez például a szántóterületeknél azt jelenti, hogy közel 30 hektáros volt egy átlagos szántóméret 2023-ban. Fontos elmondani itt is, illetve esetleg egyébként a többi művelési ágnál is, hogy a medián érték talán közelebb vagy pontosabb információkat mutat. A szántó esetében a medián érték az 5 hektár volt 2023-ban, ami azt jelenti, hogy a gazdaságoknak a fele 5 hektárnál kisebb, másik fele pedig 5 hektárnál nagyobb szántóterületen gazdálkodott. 2023-ban megkérdeztük azt is, hogy a gazdálkodók még mennyi időt terveznek gazdálkodni, illetve milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyjából a felük egyébként nem kívánt, vagy nem tudott válaszolni, vagy nem gondolkodott el ezen a kérdésen, de akik válaszoltak, ott az túlnyomó többségük azt mondta, hogy még 10 évnél tovább tervez gazdálkodni. Ki kell emelni még azt is, hogy azok a gazdaságok, amelyek vidékfejlesztési támogatásban részesültek, az ő esetükben nagyjából minden második gazdálkodó több mint 10 évet kívánt még a gazdaságával foglalkozni. A gazdaságok átlagos birtok méretéről már beszéltem a szántó esetében. Itt a szőlő, illetve a gyümölcsös területek vonatkozásában is egy emelkedés következett be. A gyepterületek nagyjából ezen az átlagos 14-15 hektáros területen mozogtak a 2013 és 2023 közötti időszakban. Említettem, hogy Magyarországon jelentős a mezőgazdasági területnek a nagysága, és ennek a mezőgazdasági területnek a nagyjából 4/5-ét, illetve több mint 4/5-ét a szántó teszi ki, és kb. 16%-át a gyep. Ez az arány egyébként az elmúlt évtized folyamán nem változott érdemben. Az adatokat összegyűjtjük, és természetesen publikáljuk is, és a célunk az, hogy mi hamarabb, hiszen az adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett a másik célunk az időszerűségnek a növelése is, mármint az, hogy amint összegyűjtöttük, illetve beérkeztek az adatok, ezeket mi hamarabb ellenőrizzük, validáljuk, és aztán pedig publikáljuk. Július 15-én ér véget az összeírásnak a terepi szakasza, és ezt követően 45 nappal már előzetes országos adatokat fogunk megjelentetni. Ebben majd látni fogjuk egyébként, hogy hogyan változott a gazdaságok száma, milyen a vetésszerkezet, hogy alakult az állatállomány, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is néhány adatot már meg fogunk tudni jeleníteni. A munka ezután sem fog megállni, hiszen majd jönnek a már említett állami adatbázisok, állami nyilvántartások. Ezeket a nyilvántartásokat majd össze kell fésülnünk, össze kell gyúrnunk a mi általunk gyűjtött információkkal, és így lesz majd egy komplex képünk a gazdaságok szerkezetéről. Ezeknek az adatbázisoknak az érkezése már idén ősszel, de inkább jövő tavasszal lesz majd esedékes az évnek a zárása után. És miután ezeket az információkat feldolgoztuk, 2027 nyarán fogunk végleges, illetve részletes adatokat megjeleníteni. Ilyenkor fogjuk majd megjeleníteni a vármegyei adatokat is.
Mivel kötelező a felmérés, illetve valamennyi uniós tagállamban végrehajtják ezt a felmérést, ezért 2028-ban már Európai Uniós szintű összehasonlító adatok is rendelkezésre fognak állni, tehát majd meg fogjuk látni azt, hogy hogyan áll Magyarország az uniós országok összehasonlításában. Szeretnénk minél több csatornán segíteni elsősorban az online kitöltést, illetve a bármiféle érdeklődést szeretnénk kielégíteni mi hamarabb, ezért több csatornán is elérhetőek vagyunk. Például a KSH-nak az oldalán egy dedikált aloldalt működtetünk, emellett az Agrárium Tájékoztató Központon is feltehetik kérdéseiket az adatszolgáltatók, illetve kollégáim segítenek a kérdőívnek a kitöltésében is, illetve van egy e-mail címünk is, ahol szintén tudunk segítséget nyújtani. És mivel Miskolcon vagyunk, ezért hoztam néhány miskolci adatot. A település szintű adatok, így Miskolcra vonatkozó adatok is csak az agrárcenzusokból érhetőek el, ezért van az, hogy most 2026-ban 2020-as adatokat hoztam. 2020-ban egy 600 gazdaság volt a városban, a mezőgazdasági terület az közel 3000 hektáros volt, itt természetesen kiemelkedő a szántóterületnek a nagysága. Emellett az állatok közül, vagy az állatlétszámból itt tulajdonképpen a juhokat emelnénk ki, közel 700 juhot tartottak 2020-ban Miskolcon. És hogy egyen frissebb adatokat is hozzak, itt már vármegyei adatok is megjelennek, 2023-as Borsodabói Zemplén vármegyei adatokat tudok mondani. Ekkor közel 11 ezer gazdaság volt a vármegyében. Hogyha a gazdaságirányítókat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy évvel fiatalabbak voltak, mint az országos átlag, tehát 57 éves volt a gazdaságirányítóknak az átlag életkora. Ami érdekes még, hogy 100 gazdaságirányítóból 74 volt férfi, ez egy kicsit, tehát itt egy kisebb eltolódás van az országos átlaghoz képest, tehát több férfi gazdaságirányító volt a vármegyében 2023-ban, mint az országos átlag. Ami érdekes és fontos és kiemelendő, hogy a gazdaságirányítók esetében a gazdaságirányítóknak a 14%-a rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, ez 3% ponttal jobb arány egyébként, mint az országos, és a gyakorlati tapasztalatukra ugyanakkor minden második gazdálkodó hagyatkozott. Hogyha egy kicsit a föld használatot, illetve a növénytermesztést nézzük, akkor mintegy 320 ezer hektáros mezőgazdasági területről beszélünk a vármegyében. Itt egy kicsit alacsonyabb a szántónak az aránya, az országos 82%-hoz képest 73%-os a szántóterület aránya a mezőgazdasági területen belül. Hogyha az átlagos birtok méretet nézzük, az lényegében megegyezik, valamelyes nagyobb, mint az országos átlag, tehát 32 hektár volt 2023-ban. Ki kell emelni a vármegyének a gabona termesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcs termesztést, illetve a szőlőtermesztést. A gyümölcs, illetve a szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búza termesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe. A gyümölcsös esetében említettem a jelentőségét, fontosságát, ezen belül az alma, illetve a kajszibarasz termesztése a kiemelkedő. A zöldségfélék esetében mintegy 1600 hektáros területről beszélhetünk a vármegyében, ezen belül is a csemege kukorica termesztése a kiemelkedő. Nézzük meg egy kicsit az állattenyésztést. Itt a két legfontosabb állatfajt emelném ki, a szarvasmarhát, illetve a sertést. A szarvasmarha esetében érdekes módon egy tulajdonképpen stagnálás látható, ez a nagyjából 50 ezres állomány jellemző a vármegyére. Ugyanakkor a sertésnél itt egy jelentős visszaesés következett be a 2016 és 23 közötti időszakban. Lényegében 23-ra a sertés létszám megegyezett a szarvasmarháknak a számával. És amire még felhívom a figyelmet, az az állatot tartók számának a változása, és itt is elsősorban a
sertésre hívom fel a figyelmet, hát nagyjából hatodára csökkent a sertéstartók száma 2016 és 2023 között. 2023-ban már csak alig 1000 sertéstartó volt. Itt nyilván az 1-2-3, tehát néhány sertéstartó gazdaságoknak a megszűnése okozhatta ezt a csökkenést. A tyúkállomány természetesen még kiemelhető, 2,2 millió tyúkot tartottak 2023-ban itt a Vármegyében.

Elhangzott műsorunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, megköszönöm figyelmüket, mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ért. Készítői voltak Farkas Erzsébet, valamint Gronda János. Búcsúzom továbbá a szerkesztő Vasvári Detti nevében is. Mindannyiuknak a holnapi viszonthallás reményében kívánok további szép napot és jó rádiózást. Tigovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezni, illetve a döntések végre hajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jog alkalmazásban, indokolt a miniszter. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály módosítás, a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítmény értékelés alkalmazását. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását is. A törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A miniszterelnökséget vezető miniszternek ezért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használt autópiacon. Májusban a hibridek kínálati átlag ára 11, míg az elektromosoké 11,7 millió forint volt. Ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között, közölte csütörtökön a KSH és a használtautó.hu közös statisztikája alapján a jármű hirdetési portál. Az adatok alapján a hibrid használt autók átlagára 11,6%-kal csökkent, az elektromosoké pedig 1,1%-kal emelkedett 2025 májusához képest. A hónapban a benzines és a dízel autók ára hasonló mértékben változott egymáshoz közeli átlagárakkal. A dízel üzemű autók átlagosan 5%-kal drágábbak voltak, mint a benzinesek. A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének. Erről beszélt 14. Leó pápa a Monserrati Miasszonyunk apátságban, ahol június 10-én délben rózsafüzér imádságon vett részt. A Szentatyát a bazilika előtti téren mintegy 1000 újjongó gyermek jelenlétében az egyházmegye domonkos rendi püspöke, valamint a Monserrati monostor bencés apátja fogadta. Leó pápa beszédében kiemelte, hálásan emlékezik vissza azokra az évekre, amikor a perui Trujillóban a Monserrati Szűz Mária plébánia plébánosa volt. A fekete Madonna mindig kísért engem. Köszönöm, Katalónia, a hitedet, tette hozzá a pápa. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. A csapadékzóna délelőtt elhagyja a keleti térséget, később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati, nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: Hangárium, a szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves művész barátunkat, a Szabó Gábor és gramofon díjas Bágyi Balázs, ütőhangszeres művész, jazzdobost prózain mondva, zeneszerző, zenepedagógus, zenekarvezető, hiszen a New Quartetről lesz ma is szó, és a Magyar Jazz Szövetség korábbi elnökét is tisztelhetjük a műsorban. Balázskám, szeretettel köszöntünk, és ugye a jelszavunk, a híreink a Bágyi Balázs New Quintet házatájáról való újdonságok, miközben az Encore című parádés felvétel már felcsendült, és majd jön még egy török lángok is a végére, de közben azért tájékoztass minket, hogy a remek formációt körül mi a helyzet manapság.
1: Szervusz Tibor, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye Bágyi Balázs New Quartet, hát idestóval 13 éve létezik, úgyhogy már a fiúkkal ezt szoktunk kínosan nevetgélni egymás között, hogy valamit ki kell már találni, mert hogy már az újdonság varázsa is elmúlt.
0: De mindig megújultok, tehát de azért
1: annyiban,
0: aktuális.
1: Annyiban nem, azt szeretném mondani, hogy ugye nincs két egyforma este. Tehát estéről estéről, vagy koncertről koncertre, sőt, ugye albumról albumra is megújul maga a zene is, meg új kompozíciók kerülnek be a repertoárba. Ugye ez a nemrég felhangzott dal, az Encore, az ráadásul a legutóbbi lemezünknek a címadó dala is, ami még tavaly ősszel a TomTom Records gondozásában jelent meg. És tervezünk új albumot az idénre is, ami szintén ősszel jön majd ki, ezt egy picit előrevetítve, az lesz a cím, hogy Diversity. És aztán azt megint elkezdjük játszani, most egyelőre az Encore-nak a dalait játsszuk, egy igen intenzív időszak van mögöttünk. Szokták mondani, hogy időről időre elhanyagolom a saját formációmat, és más zenekarokban is játszok, 5 zenekarokban játszok összesen, és
0: a saját formációmra
1: meg alig marad.
0: Lenne a sajátod, ugye?
1: A New Quartet.
0: Vagy New Quartet, bocsánat, igen.
1: Igen, de hogy arra, hogy alig marad idő, de most szerencsére volt egy olyan időszak, hogy voltunk az elmúlt hónapban voltunk Essencia Artist Fesztiválban, a Pesti Vigadóban, aztán voltunk a Doknányi Zenei Központban, Bartók Rádió szervezésében, aztán volt BEC-s koncertünk is, szóval most egy sűrűbb időszak után vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy most erre az időszakra nem igaz, mert sikerült szervezni. És aztán az őszi tervek meg, hogy megyünk tovább, van egy németországi turné tervezve, meg egy svájci fesztivál, meg ez az előbb említett lemez megjelenés, úgyhogy dolgozunk töretlenül továbbra is.
0: A friss titánok hallgatják most a műsort, és jazz formációt alakítottak, és csettintgetnek, hogy a kutya minden itt, hogy megy ez Svájcba, Németbe, Horvátba, ugye, hogy slangben fejezzem ki. Tényleg, hogy történik? Adjunk nekik egy kis tippet. Ki szervez? Ki a menedzser? Ki a promóter?
1: Van
0: ki
1: egy, ezeket az előbb említett dolgokat a Mila Art Agency szervez, ez a svájci ügynökség, akiknél vagyok.
0: Aha.
1: És ők szervezik nekem, ottani promóterekkel. Gyakorlatilag a 25-ös év az egy ilyen csendesebb év volt koncertek meg turné szempontjából, viszont legalább megjelent az Encore, ám azt megelőzően a 24-es meg nagyon intenzív volt, mert a 24-es év az előző lemezanyagot, a Decade lemezanyagot, ami a zenekar fennállásának 10. évfordulójára készült, azt vittük szerte a világba, mert 24-ben voltunk Taihu Jazz Festivalon Kínába, voltunk Tallinnban, voltunk Mexico Cityben, voltunk kétszer Erdélyben, úgyhogy az anyag bejárta a világot. Most az Encore-ral koncertezünk, Úgyhogy így megy ez.
0: Ez mind visszatérő, visszahívások fesztiválokról, hiszen ahol egyszer hát, voltatok, azt már azt mondják, hogy na titeket nem, már most beírunk jövőre, vagy ez a svájci cégnek
1: köszönhető
0: minden?
1: Nem, ezeket még nem, mert akkor még nem voltam velük kapcsolatban. Aha, ezek ugye
0: ment
1: saját,
0: ez anélkül is.
1: Ment ez anélkül is az elmúlt 20 évben. Tehát saját, hát tudod, önmenedzselés van, erről hát, már sokat beszélgettünk, hogy a 30 éves pályafutásom alatt nekem soha nem volt menedzserem, tehát én mindent magam csinálok, ez mondjuk rengeteg háttérmunkát is jelent.
0: Ha már olyan új a kvartett, akkor esetleg a tagokról egy
1: hát a tagok a, régi, tagok a régiek, de nagyon fontos, hogy mondjam, zene működtető eleme a nyugvártetnek, hogy kik a tagok, hiszen az ő egyéniségük is nagyon erősen megjelenik a zenében, és ugye formálják a kompozíciókat, amiket én egyedül otthon a zongoránál megírok, de aztán nyilván azok nem abban a formában csendülnek fel teljes mértékben.
0: El is várod,
1: és így van, ebben az alakításban tettes társaim Szoszó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Dezső zongorán, és kedves barátom, akinél meg kell említsem, hogy 30 éve vagyunk egy ritmus szekció, Olá Péter a bőgön.
0: Hát neki a testvére is egy világklasszis.
1: Az Olival is különben. Sokat játszottunk fiatal korunkban.
0: Igen. Hát így már érthető, hogy ez az olajozott és egyéni és remek ötcsillagos kvartett miért duruzsol ilyen szépen, mint egy Rolls Royce, a te vezetéseddel is kiváló ütős játékoddal is, zeneszerzői képességeddel, mert hiszen ugye lehet örökzöldeket is csodálatosan Bágyi Balázs kvartettesen játszani, nem mindenkinek adatik meg, hogy jó ízű dallamokat és számokat is tud írni, de nálad szerencsére ugye ez is
1: amúgy
0: megvan.
1: Amúgy én szeretem azt standardeket is.
0: Azért
1: tehát
0: mondtam,
1: ugye az a világ, amiből jöttünk, vagy amit fiatalkorunkban játszottunk, inkább ugye a jazznek az internacionális nyelvezete, amit bárhol a világon tudunk használni, tehát akárhova vetődünk, és beülünk egy jam sessionre, akár Kínában, akár Amerikában, akár Mexikóban, mert például most jártam, turnéztem Amerikában is, tehát ott is számtalan alkalom volt ilyenre. Úgyhogy ez működik, de aztán körülbelül 20-22 éve írok saját zenét.
0: Rájöttél, hogy hát a szerzői vénát, virágeltárs.
1: Az egyedi, és igazából én azt gondolom, hogy nekünk ez a fontos.
0: Nincs mese, megadta ezt is az úr. Bágyi Balázs és az ő New Quartetje, török lángokba bukunk most, és aztán visszavárunk természetesen a kiváló zenekaroddal, mert hogy több formációd is van, szerencsénkre. Köszi.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 17. rész.

Zöld utca közelében, Jakob Hauser téglagyára mögött volt egy kis teknőszerű völgy, ahol vándorcigányok szoktak megpihenni. Akármilyen messziről jöttek, és ha életükben először jártak is Szent Tamás környékén, valamennyien tudtak erről a teknő alakú völgyről. Egyenesen ide vonultak zörgő szekereikkel, melyeken pipázó férfiak és asszonyok meg koszos gyerekek ültek. Idehozták faragott faedényeiket, és ide vonszolták a kiszúrt szemű medvéjüket is. A völgyben kifogták a lovakat, szabadon engedték őket, hogy kedvükre legeljenek, felverték a sátrakat, azután a gyerekeket elzavarták a faluba, hogy korduljanak, az asszonyok megvitték a faedényeket eladni. Később a férfiak is bejárták a falut a kiszúrt szemű medvével, megálltak minden utcasarkon, kiabáltak és doboltak, és amikor az emberek köréjük sereglettek, táncoltatták a medvét. Este ismét a völgyben gyűltek össze mindannyian. Napokig, néha hetekig táboroztak itt. Voltak olyanok is, akik késő ősszel érkeztek, és mielőtt tovább mehettek volna, belepte őket az első hó. Ezek egész télen itt maradtak. Mély barlangokat vájtak a völgyet körülzáró dombok oldalába, és a sötét, föld alatti odúkban vészelték át a telet. Tavasszal felkerekedtek, és folytatták a vándorlást. Idővel azonban néhány család végképp itt ragadt. Kibővítették, amennyire lehetett kényelmessé tették a barlangjukat. A szekerüket és a medvéjüket eladták, vagy átadták azoknak, akik tovább mentek. Ők pedig valamiképpen koldulásból, apró lopásokból, alkalmi munkákból eltengődtek egy helyben, a teknő alakú völgyben. Azt hiszem, hogy a Szent Igaz is vándor cigányokkal jött Szent Tamásra, és talán elsőnek telepedett le az egyik ilyen földbe vájt odúban. A Szent Igaz nem volt cigány. Nem tudom, hogyan keveredett közéjük. Bizonyára jól érezte magát a vándorlók között, mint ahogyan jól érezte magát a cigány völgyben is, a domboldalba vájt barlangjában. Szépen berendezte azt a sötét barlangot. Beállított egy ágyat, ülőkéket tákolt össze, téglából nyitott tűzhelyet épített, és mindig friss szalmával fette az odú földjét. A barlang elé gyümölcsfákat ültetett, cseresznyefákat, barackfákat és körtefákat. A gyümölcsfák a völgy pihent talajában gyorsan nőttek és terebélyesedtek. Tavasszal sok ezer fehér virág borított az ágaikat, és ilyenkor, mint hatalmas bóbitás pitypangok, kedvesen üdvözölték a messziről érkező fáradt vándorcigányokat.

Tavasszal látogattam meg először a Szentigast, amikor legszebbek voltak a gyümölcsfái. A barlangja előtt ült egy alacsony, háromlábú széken. Gyönyörködött a fehér virágokban, és hallgatta a virágzó fákat ellepő méhek zümmögését. Mosolyogva fogadott, emlékezett még rám, azt is tudta, hogy mit jósolt nekem valamikor Török Ádáméknál. A szerencsés ember, mondta nyekergő hangján. Tudtam, hogy eljössz egyszer hozzám. Felállt, kezet fogtunk, kihozott még egy háromlábú széket, és leültetett maga mellé. Miért lakik itt a cigányok között? Kérdeztem. Játszva összekártyázhatna annyit, hogy elmehesse rendesebb helyre lakni. Jól megvagyok a cigányokkal, mondta a Szentigaz. Nagyon tisztelnek. Tudják, hogy nekem jobban vallanak a kártyák, mint

Neked úgy sem vallanának a kártyák. Nem jósolni akarok megtanulni, hanem a lapokat megigazítani. Úgy látszik, túl hamar mondtam ki, hogy mit akarok. A szent igaz elkomorodott. A száját összehúzta fogatlan ínye fölött, az arca egészen kicsire zsugorodott. Olyan lett egyszerre, mint egy megborotvált és kopaszra nyírt, sértődött erdei manó. Nem hajlanak szét az ágak előtted? Kérdezte szomorúan. Széthajlanak előttem az ágak, mondtam. Pontosan úgy, ahogy megjósolta. Az emberek is tapsolnak. Mégsem érzed a szerencsédet? De érzem. Valóban szerencsés ember vagyok. Mit akarsz akkor a kártyákkal? Meg kell tanulnom megigazítani őket, hogy azt dobjam az asztalra, amelyiket akarom. Egyszer láttam a csoszogó törökéknél. Kártyázni akarsz? Igen. Csalni akarsz? Igen. Nem tanítalak meg, fiam, mondta a szent igaz. A kártya neked nem hoz szerencsét. Nagyon kérem. Mindenképpen meg kell tanulnom. Szerencsés ember vagy, rázta konokul a fejét a szent igaz. És én nem fogom elrontani a szerencsédet. Egyetlen egyszer fogok csalni, aztán soha többet nem kártyázom, csak egyetlen egyszer. Nem fogsz tudni megállni, mondta a szent igaz. Ha egyszer sok pénzt nyersz a kártyán, egészen biztosan folytatni fogod. Semmit sem akarok nyerni, nincs szükségem pénzre. A szent igaz elejtette összeszorított száját, csodálkozva nézett rám. Miről van szó? Kérdezte. Egyszer. Csak egyetlen egyszer irányítani akarom a lapokat. Mondjuk, hogy győzni akarok, de nem nyerek egy krajcát sem. Becsület Istenemre. Fontos ez neked? Nagyon fontos. A szent igaz nyögve felkelt a háromlábú székről, bement az odójába, és egy kártyacsomaggal tért vissza. Gyorsan összekeverte a lapokat, aztán szétterítette őket a földön, a virágzó gyümölcsfák alatt. Intett, hogy válasszak lapot. A Mak 8-ast fordítottam meg. A szent igaz akkor elkezdett jósolni. Egyenként megfordította a többi lapot is, hosszasan nézegette őket, kopasz feje csak hamar izzadni kezdett, akár azon a télen Török Ádáméknál, de most nem szólt egy szót sem. Még akkor sem mondott semmit, amikor minden lapot megfordított. Újból összekeverte a kártyákat, és még egyszer jósolt. Aztán megtörölte a homlokát, és azt mondta, úgy látszik, igazad beszélsz. A kártyák nem mutatnak vagyont. Megtanít? Kérdeztem. Ugye megtanít? Kivel akarsz kártyázni? Azt nem mondhatom meg. Ügyes kártyás? Igen. Tartalék ász van nála. Ő is csal, kiáltott fel meglepetten a szent igaz. Egyszerre tűzbe jött. Biztos vagy benne, hogy csal? Biztos. Mit játszotok? 21-ezünk. Hűha, nehéz lesz, fújt a szent igaz. Egy tartalék ásszal mindent meg lehet csinálni a 21-ezésben. Majdnem mindent. Én osztok, mindig én osztok. Az jó. Akkor talán sikerülni fog. Ha jól megtanulom úgy kezelni a kártyákat, mint maga, akkor nem félek a tartalék ásztól. Annyit sohasem fogsz megtanulni.

Tanulni, fiam, intett le a szent igaz. De néhány dologra azért megtanítalak. Mikor akarsz kártyázni? Karácsonykor. Elég rövid az idő, dünnyögte elgondolkozva. Sokat kell gyakorolni. Eljövök ide minden nap, még fizetek is. Semmit sem fizetsz, mosolygott a szent igaz. Nekem sincs szükségem pénzre. Tényleg szerencsés ember vagyok, mondtam. Örök életemben hálás leszek. Ha mégis valaha kellene valami, semmire sincs szükségem, mondta a szent igaz. Örülök, hogy egy szerencsés ember lesz mellettem minden nap. Holnap kezdjük. Hozzál 5 csomagkártyát, annyit biztosan elszaggatunk karácsonyig. Köszönöm. Igazán nagyon köszönöm. Hozzál egy frissen égetett érdes téglát is. Téglát? Minek a tégla? Dobálni fogod a levegőbe, mondta a szent igaz. Feldobod, utána elkapod. Rengeteget kell dobálnod egészen addig, amíg az ujjadon olyan vékonyra kopik a bőr, hogy minden apró szemcsét külön érzel a téglán. Érzékeny ujjak kellenek, hogy kitapinthasd a lapokat. Hozok téglát, persze, hogy hozok, mondtam gyorsan. Mérhetetlenül hálás voltam a szent igaznak. Mindjárt elrohantam kártyát venni, téglát is szereztem, és másnap elkezdődött az oktatás a virágzó gyümölcsfák alatt. Először a legkönnyebb trükköt tanultam meg, a kártyák ügyes összekeverését, illetve össze nem keverését, aminek az volt a lényege, hogy a kellő sorrendben megigazított lapok egymás mellett maradjanak keverés közben is. A szent igaz számtalanszor nekem bemutatta lassítva és számtalan változatban. 10 kiválasztott lapot jobb kezének hüvelyk és középső ujja közé szorított. Ezek meg sem mozdultak keveréskor. A többi lap csúszkált egyik kezéből a másikba. Azután fokozatosan mindig többet szorított össze. Úgy, hogy a végén a keverés már csupán 3-4 lap váltogatásából állt. Minden szépen látszott, amikor lassan csinálta, de ha felgyorsult a kézmozgása, senki sem vette volna észre, hogy paklizik. Kezdetben én csak a lassú keverést gyakoroltam, ezt egy hét múlva elég szépen csináltam. Aztán következett a gyors keverés, ami már jóval nehezebben ment, többet kellett gyakorolni. Közben pedig állandóan dobáltam azt az átkozott téglát. A szent igaz pontosan megjósolta. A tégla egyre vékonyabbra csiszolta a bőrömet. Egy idő után kimondottan sütötte a kezemet, és az ujjaim valóban napról napra érzékenyebbek lettek. A lapok kitapintásával azonban még csak nem is próbálkoztam egyelőre. Előbb a keverést kellett minél tökéletesebben begyakorolni. A virágok lehullottak a gyümölcsfákról, mire sikerült megtanulnom annyira, hogy a szent igaz elégedett volt velem. Akkor pihentünk néhány napig, illetve csak a szent igaz pihent, én továbbra is dobáltam a téglát. Barnabőrű cigány suhancok jöttek oda a barlang elé. Valami zöldes lével bepermetezték a fákat, hogy a gyümölcsöt megóvják a férgektől. Közben hangosan röhögtek rajtam, de ügyet sem vetettem rájuk, szó nélkül keserves arccal csiszoltam az ujjaimat. Következett a kártyák megjelölése keverés közben. A szent igaz új csomagot bontott, összekeverte, és amikor kiterítette elém a lapokat, az ászoknak alig észrevehetően meg volt hajlítva a sarkuk. Ennek az alkalmazása komoly veszéllyel járt. Egy jó szemű, tapasztalt kártyás gyorsan felfedezte. Erre figyelmeztetett is a szent igaz, de azért megtanított rá, azzal, hogy csak végszükségben éljek vele. Fontosabb volt a különböző apró jelek bekarcolása a lapokra. Ez aránylag könnyű lett volna, ha jóval a játék megkezdése előtt kézbe kapom a lapokat. Erre azonban alig, ha számíthattam. Így hát az apró jeleket játék közben kellett bekarcolnom. És minden lap megjelölése rengeteg gyakorlással is csak 6-7 osztás után sikerült.
Az eddig az elégedetlenül csóválta a fejét. Azt akarta, hogy legalább 3-4 osztással jelölje meg a lapokat, de az idő vészesen múlt, a fákon megért a gyümölcs, és hátra volt még a jelek kitapintása. Mivel a 21-ezésnél a pakli aljáról osztottam, egyedül az ujjaimra kellett bíznom magam. Most kiderült, hogy nagyon hasznos volt annak az átkozott téglának a dobálása. A jelek kitapintása könnyebben ment, mint ahogyan reméltük, és ezzel nyertünk egy kis időt. Szükségünk is volt rá, mert amit eddig megtanultam, tulajdonképpen nem volt túl sok. Néhány otromba fogás, ami legfeljebb szerencsés körülmények között válik be. Ezután jött a legnehezebb rész, a megjelöletlen lapok felismerése. Újabb keserves téglodobálás, és minden kártyalap vég nélküli tapogatása. A Szentigaznak elég volt, ha csak végig csúsztatta a lapokat az ujjain, tévedhetetlenül kitapintotta őket. Ezt én tényleg sohasem tanulhattam meg. Hosszú hetek múltak el, mire eljutottam addig, hogy alapos tapogatás után felismertem a számozott lapokat. A figurás lapokkal azonban sehogyan sem boldogultam. A Szentigaz lassanként elvesztette a türelmét. Félretette a királyokat, felsőket és alsókat, mivel ezek a legkevésbé jelentősek a 21-ezésben, és csupán az ászok kitapintását gyakoroltatta velem. Újból és újból megmagyarázta, hogy mire ügyeljek. És újabb hosszú hetek után végre az ászokat is biztonsággal felismertem. Persze nem keverés közben, ez szóba sem jöhetett. A csúsztatott lapokon még a bekarcolt jeleket sem tudtam kitapintani. Ennek a begyakorlásához évekre lett volna szükség.

Később a barlangba kellett húzódnunk a hideg elől. A cigánygyerekek rőzsét meg kukoricaszárat hoztak, ezt összetördeltük és begyújtottunk a nyitott téglatűzhelybe. A tűz melegénél és világánál hozzákezdtem mindannak az összeegyeztetéséhez, amit addig megtanultam. Mindent egyszerre kellett csinálnom. Gyorsan megigazítani és összekeverni a lapokat, különböző jelekkel ellátni, osztás előtt kitapintani a megjelölt és megjelöletlen kártyákat, és olyan sorrendben osztani, hogy az ellenfél semmiképpen se nyerhessen. Most már 21-eztünk is állandóan. A Szentigaz egy tartalékásszal játszott ellenem. Nagyon sokat jelentett ez a tartalékász. Az első hó is leesett, és én még mindig legfeljebb 6 osztást nyertem egyfolytában. Utána rám vert a Szentigaz, hiába pakliztam a lapokat, de buzgón gyakoroltam, lassan, fokozatosan haladtam, és valamikor Luca napja körül viszonylag biztosak lehettünk a dolgunkban. Sorozatban nyertem 10-15 osztást is. A Szentigaz akkor tűzbe dobta az 5 elrongyolódott kártyacsomagot, és azt mondta, elég jól megy. Elég jól megtanultál néhány dolgot. Rendben lesz minden, bizonygattam neki is, meg magamnak is. Győzni fogok. Kicsit lassan osztasz még, mondta a Szentigaz. Lassan tapintott ki a lapokat. De aki nem ismeri ezeket a fogásokat, nem veszi észre. Nagyon megkínlódott velem, mondtam. Nekem megérte, mosolygott fogatlan szájával a Szentigaz. Élveztem a dolgot. Tulajdonképpen csak te kínlódtál. Nekem is megérte, mondtam. Karácsonyra hozok bort és mézet. Bor nem kell, mondta a Szentigaz. Mézet hozhatsz. Ha nem leszek itthon, tedd a fal mellé minél messzebbre a tűztől. Nem szeretem, ha megolvad a méz. Eljöhetek máskor is? Kérdeztem. Mit akarsz megtanulni? Semmit. Szeretek itt lenni, tényleg jó hely ez. Üldögélnénk és beszélgetnénk. Kártyázhatnánk is. Megígértem, hogy csak egyszer fogok kártyázni. Velem kártyázhatsz utána is, mondta a Szentigaz. Majd főtt kukorica szemekért játszunk. Eljövök. Sokszor eljövök még, mondtam. Karácsonykor hozok mézet. Ha kimentél, nézd meg jól a gyümölcsfákat, mondta a Szentigaz. Ágaikat belepte a hó. Olyanok, mint a kivirágoztak volna. Ilyenkor a legszebbek. Meg tavasszal.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 17. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Dohnányi Ernő D-moll hegedű versenyének második tételét Szabadi Vilmos és a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Róf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezni, illetve a döntések végrehajtására kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban, indokolt a miniszter. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály módosítás, a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítmény értékelés alkalmazását. A kormány a napirendre vételét javasolja, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is. A törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. Forrong Észak-Írország a lefejezős migráns támadás után, míg a bíróság a letartóztatott elkövető feltételes szabadlábra helyezését indítványozta. Az utcákon már az előző éjszaka is összecsapások zajlottak a gyújtogató tömeg és a rendőrség között. Az indulatokat egy hétfő éjszakai belfasti támadás váltotta ki. Egy 30 éves szudáni állampolgár több kés szúrással megsebesített egy helyi férfit, majd megpróbálta lefejezni. Egyes beszámolók szerint az elkövető a sértett megnyúzásával is próbálkozott. Az áldozat Stephen Ogilvy a rendőrség szerdai tájékoztatása szerint elvesztette bal szemét, jobb szeme pedig szintén súlyosan megsérült. A 40-es éveiben járó férfit a nyakán és a hátán is több kés szúrás érte. Belfastban már kora este leállították a tömegközlekedést, miután előző éjjel a zavargók felgyújtották a helyi közlekedési vállalat egyik autóbuszát. Gyújtogatások nem csak Belfastban, hanem több más Észak-Írvárosban is történtek. A főként tizenévesekből álló tömeg Belfast több, nagyrészt bevándorlók lakta város részében, lakóházakat is felgyújtott. A PSNI közleményében arra figyelmeztet, hogy támadásra kiszemelt lakó ingatlanok címei terjednek közösségi oldalakon és üzenetküldő alkalmazásokban. A hatóság hangsúlyozta, bűncselekményt követ el az, aki mások megfélemlítése vagy fenyegetése céljából lakcímeket, személyes adatokat vagy egyéb érzékeny információkat tesz közzé az interneten. Végül az időjárásról. Az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek. Délután legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati, nyugati szél élénk több helyen erős lesz. Napközben 20-26, este 12-19 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz.
4: 15 óra 4 perc.

Itt az akvarell, transzplantáció és újjászületés. Tükrök és magyarok. Egy állatorvos, ló és a születésnap. Ezeket a témákat kínálja mai kulturális ajánlónk, a szerkesztő Nagy György András.

0: A halál völgyében is velem voltál. Ezzel a címmel dolgozta fel szívbeültetésének történetét Jéger Tamás. A szerző vallja, hogy mostani életének részese lett egy ismeretlen donor és annak családja is. Áldozatuk adott számára új lehetőséget. Nagy György András kérdezte őt.
1: A könyvedben szereplő óra mese miatt jutott eszembe a hasonlat, hogy a transzplantáció egy kicsit olyan, mint az elemcsere, de azért ez talán nagyon leegyszerűsítő. Jól látom?
2: Igen, egy volt osztálytársam, Lám Alexandra meseíró munkája. Úgy került a könyvbe a mese, hogy van egy fotó, amikor egy órával vagyok lefotózva a kórházba. Őt ez megihlette. Hát ha azt vesszük, hogy végül is a szív üzemelteti ugye az embert, mert a vért keringeti, gyakorlatilag ez az egyetlen funkciója, viszont ezt ugye végtelenül tartósan 120 évig képes ellátni, hogyha a feltételek adottak, akkor igen, egy motor. Az a helyzet, hogy a születésemkor ott fogtak a kórházban. Március 22-én születtem, 77-ben. Nem tudták, hogy mi bajom van, ez mondjuk talán szerencsének mondható, mert ha kiderül, hogy mi a bajom, akkor valószínűleg ugye nem jövök a világra. Ez az én szerintem nem alaptalan feltételezésem. És ott fogtak, és akkor igazából hát diagnosztizáltak. És egy éves koromban műteni kellett egy katéteres műtéttel Szegeden, ahová egy mentő repülő vitt Budaörsről, és utána a legközelebbi kórházi tartózkodásom az 82-ben, vagyis 5 éves koromban volt, de arra teljesen jól visszaemlékszem.
1: Tulajdonképpen megszoktad, hogy vigyázni kell bizonyos dolgokra, de emellett azért tudtál normális életet élni.
2: Olyan életet tudtam élni, ami számomra lehetséges volt. Tehát úgy kellett vigyázni, hogy amit bírtam, azt csináltam. A fizikai teljesítő képességem rendkívül korlátozott volt. A szellemi, mondjuk úgy semmivel sem volt korlátozottabb, mint most.
1: A kinézetedre is hatással volt. Nekem volt szívbeteg kollégám, és igen, hát ő neki kékes színe volt a bőrének és az ajkának feltűnően.
2: Igen, úgy hívják ezt az orvosi szaknyelven, cianózis, mert a ciánnak van ilyen lilás, kékes színe, és nálam ez volt a probléma, hogy a két vérkör összekeveredett.
1: Tehát a használt vér és a friss oxigén
2: dúsvér. Ez összekeveredett a szívhiba miatt, ezért a vérnek az oxigéntartalma jelentősen alacsonyabb volt, mint normálisan, mert ugye a széndioxid is együtt keringett vele. És a széndioxiddal telt, tehát a vénás vér, az mindig sötétebb.
1: Nem kaptak az izmok, stb.
2: Semmilyen szervem sem kapott elég oxigént, de ezzel nem volt probléma, csak amikor extrém helyzet volt. Például, amit legkevésbé ment, az a futás meg az úszás. És emiatt ugye, hogy nem edzettem, meg nem jártam tornaórára, ezért hát sokkal gyengébbek voltak az izmai. Most sem vagyok egy izompacsirta, egyértelmű, meg az nem az én utam valószínűleg, már a fennmaradó időre sem, de a mindennapi dolgokat, azokat egészen jól abszolváltam.
1: Ugye a könyv címében szerepel a halál, és hát azért volt egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag tényleg szembe kellett azzal nézned, hogy ha nem lesz műtéted, akkor esetleg ez lesz az utad.
2: Igen, ahhoz szoktam hozzá, hogy állandóan elálltak a tervezett műtétektől, mert senki sem verte el vállalni, beleértve a New Jersey Rotary Club csapatát is, akik 91-ben jártak itt, amikor 14 éves voltam. Ők sem vállalták el a műtétet, pedig jó vizsgálatokkal előkészítettek rá. És utána aztán ez le is került a napirendről, és azzal az információval éltem a további életemet, amit akkor hallottam dr. Bendig László akkori kezelőorvosomtól, hogy ezzel a szívvel akár 50 éves koráig is élhet, úgyhogy nyugodjon meg, szépen folytassa az életét, ahogy eddig. Ugye 15 éves gyereket nem nagyon izgatja, hogy most 50 éves korában mi lesz, az olyan távol van. Én még most sem vagyok 50 éves, tehát mindenképpen.
1: Jó, de hát eljött az az időszak, amikor már úgymond szinte semmit nem tudtál csinálni, vagy hogy is volt?
2: Hát ez úgy volt, hogy először enyhébb jelek voltak. Például most már így utólag tudom mesélni az információk alapján, hogy az oxigén hiány miatt kezdett el a májam működése leromlani, akkor a hüvelykujjamon a körmök ketté hasadtak, és nem tudott meggyógyulni. Meg hát szembesültem vele mondjuk egy pulzoximéter segítségével, hogy valóban most már az amúgy 80-85-ös, 88-as szaturáció, ami nálam bevett dolog volt mindig is.
1: Amikor 90...
2: Hát 98 azért az nem árt, hogyha van mondjuk, vagy 97, de már az is inkább ilyen 70-75 fele tendált, és volt 62 is. El tudjuk képzelni, mi lehetett az a felfokozott teljesítmény az én esetemben a végstádiumban. Mondjuk fölmentem a kert kapuhoz, és alig vártam, hogy beülhessek az autóba, mert nem bírtam járni. Mondjuk ez az utolsó hónapban volt.
1: Ha már így a hasonlatoknál járunk, megváltásként érkezett a hír, hogy lesz átültetés.
2: Átültetés előtt majdnem talán 3 évvel megállapodtunk arról, hogy akkor most ráfordulunk a szívátültetés előkészületeire. Dr. Prodán Zsolt főorvossal beszéltünk, ő is műtött meg egyébként. Szóval az a 3 év az annak jegyében telt, hogy tető alá hozzuk a szívátültetést. És az utolsó év volt az, amikor már tényleg ahhoz képest is nagyon rosszul éreztem magam, ami korábban volt. Már a mindennapi feladataim ellátása is nagyon megnehezült.
1: Két részről kell előkészülni, egyrészt magát a beteget, másrészt ugye kell egy megfelelő szív, amit nem lehet kiszámítani, hogy mikor lesz meg.
2: Még hozzátennék egy szempontot, tehát a betegnek a teljes körű átvizsgálását, de most tényleg, tehát minden szervet szinte, mindenféle szakorvosnál vizsgálatokat kell végezni, gócmentesnek kell lenni, és a másik, amire csak igazából útközben jöttem rá, hogy mennyire fontos, hogy lelkileg, szellemileg az ember erre ráhangolódjon, vagy tudatosítsa, bele simuljon ebbe az egész folyamatba, meg a várható következményekbe, és az élet folytatásába, vagy hát befejezésébe. A donor kiválasztása, igen, az is nagyon fontos, amennyire csak lehet össze kell hozni mindenféle szinten. Erről talán mondjuk egy szívsebészt kéne megkérdezni. De ez a lelki-szellemi felkészülés ugyanolyan fontos, mint a fiziológiai vizsgálatok.
1: A lelki felkészülésed bizonyos szempontból már kész volt, hiszen te katolikus hitoktató voltál. Mondhatni, talán eszedben se jutott az, ami sok embernek hasonló esetben, hogy számon kérje Istent, hogy miért pont én, miért pont ez a probléma, stb. Vagy igen?
2: Erre a Holló Színházból Sir Arthurra tudnék utalni, hogy ki vagyok én, hogy fölülbíráljam őt, nem? Tehát a hithez hozzátartozik az is, hogy én a teremtmény mi voltamat élem meg. Az ember tudja, hogy hol van a hely a rendszerben, ez fontos, nem csak a hitben, mindenhol. Az volt a lényege, hogy mikor bementünk a főorvos úrnak a szobájába, hogy beszéljünk a további kilátásokról, tehát igazából jó hosszú ideig vizsgálta a leleteimet, és arra jutott, hogy nem tudja megcsinálni a rekonstrukciós műtétet. Mert valójában ugyanazt a műtétet akarta megcsinálni, amit gyerekkorom óta terveztek, és hogy most már jobb a technika, meg minden, így megmondta, meg tudom csinálni, csak nem érünk el vele semmit, mert a szívem közben anatómiailag is tönkrement. Tehát eldeformálódott, megvastagodott.
1: Tehát a folyamatos megterhelés miatt?
2: Miatt közismert, hogy a sportolóknak a szíve az miért problémás, mert ugye fokozott teljesítménykényszer van, és a szív, mint minden izom, a nagy teljesítményre megduzzad, és ugye egy bizonyos fizikai helye van, tehát befelé tud vastagodni, és azáltal akkor nincs más választás, mint hogy a szívkamráknak az űrtartalma csökken. És hiába műt meg, hiába választa szét a két vérkört, vagy helyes irányba tereli, már kevés vért pumpált volna, tehát elégtelen lett volna továbbra is a szívműködés. Úgyhogy el kell felejteni, egyetlen egy megoldás maradt, azt mondta, hogy nem probléma, mert viszont a szívtranszplantáció az most már manapság olyan, mint az összes többi műtét, tehát simán elvégezhető. És akkor így mondta, hogy most menjen haza, és dönts el, hogy akar transzplantot, vagy nem akart, de sokáig ne gondolkozzon, mert 1-2 év múlva már az is késő lehet, mert most már tényleg előre van haladva. És ugye nem csak a szívem romlott le, hanem ugye a szervezetem is kezd összeomlani a oxigénhiány miatt. És akkor ültem a kanapén, és akkor most hazamegyek, és mondjuk 1 hétig gondolkozom rajta, hogy akarok-e tovább élni, vagy nem, amit már most is tudok, akkor most minek menjek haza, mondom, a doktor, akkor csináljuk a transzplantot. És akkor az összes vizsgálatra beutaltak. Nem könnyű pontosan felidézni, mert mindez mostantól visszafelé 5-6 évvel ezelőtt volt.
1: Hogy a bulvár sajtóban lennénk, akkor azt mondanám, de tulajdonképpen te is utalsz rá a könyvedben, hogy 2 születésnapod van?
2: Hát nekünk ez egy ilyen kedves szokás, ez ilyen jó poén. Hát ugye persze mindenki örül, jaj, már 1 éve transzplantáltak, jaj, már 2 éve, most vagyok 25 éves. Tehát a transzplantált azt mondja, hogy 2 éves, az nem azt jelenti, hogy elmentek otthonról, hanem hogy 2 éve transzplantálták. Igen, 2-szer. Március 22-én születtem, és január 4 a transzplantos szülőnap, és szoktam tortát kapni.
1: Azt is írod, hogy tulajdonképpen ez egy második, vagy másfajta valóság?
2: Mert ugye eddig nem ilyen volt, eddig sokkal nehezebb volt. Meg eddig nem kellett 12 óránként precízen gyógyszert szedni, meg eddig nem volt az, hogy úristen, elfelejtettem a prográfot, akkor jaj, most fölhívom, hogy még bevegyem-e, vagy már ne vegyem be, de egy kimaradt, úristen, most mi lesz, most csak nem halok bele, de hát nem az van, hogy most 9 óra helyett 9 óra 5-kor veszem be a prográfot, akkor már holnap nem élek. Nem erről van szó, de jó, ha az ember áll, hogy azért ezt tessék tisztességesen.
1: Ez az a bizonyos immun gyógyszer.
2: Szupresszáns, igen.
1: Tehát ami visszaszorítja az immun működést, hiszen egy beültetett szernél, hogyha túl erősen működne az immunrendszer, akkor a kilöködési reakció életbe léphetne.
2: Az életbe is lépne, igen, mert ez idegen test, tehát akár mennyire is szűrik, és próbálják összehozni, hogy nagyjából azért ehhez nem értek, mert azért ez nagyon keményen orvosi, sőt, nagyon szakorvosi dolog, de próbálják összepárosítani a donort a recipienssel, recipiens, aki kapja a szívet, de hát mindenre nem, egyszerűen nincs is idő rá, tehát nem csak, hogy a technológia is biztos, meg a rendelkezésre álló donor szervek sem biztos, hogy alkalmasak 100%-osan, meg lehet, hogy nincs is ilyen, ugye? Tehát egy transplantációnál az idő az aranyatér. Csak gondoljunk bele, a testből kiemelt szív az 4, legfeljebb 6 órát bír ki. Azt is ilyen különleges oldatokban, nem tudom, mínusz 70 fokon hűtve, és akkor szállítják a repülővel gyorsan, és ültetik be.
1: Azóta más időszámítás van, ha már itt tartunk?
2: Igazából a mindennapokban csak a 12 óránként szedendő gyógyszer, ami nagyon fontos, hogy odafigyeljek.
1: Meg hogy mehetsz uszodába.
2: Igen, azt hiszem, talán a második évtől 2 éves koromban lehetett már uszodába járni, de a termálba nem engedték még. Azóta sem voltam termálba.
1: Magadnak írtad, vagy másoknak ezt a kötetet?
2: Volt nálam mindig számítógép. Én szoktam újságcikkeket is írni egyébként, sőt, 20 éves korom óta írogatok. Gondoltam, hogy nem az van, hogy beküldenek a kórházba egy katéterre, vagy egy kivizsgálásra, hanem ez egy komplex rendszer lesz, tehát elindulunk valahonnan, és a végén az lesz, hogy kitolnak új szívvel, ami egy jelentős idő intervallumot is felölel, meg valami irgalmatlan mennyiségű vizsgálatot. És elkezdtem felirogatni Wordbe, hogy most mi történt, most ebbe a kórházba voltam, ma ez lesz, ilyen katéter volt, már ott szúrtak meg, ahol eddig még soha nem, nem is tudtam, hogy csuklóból lehet, holott ez már az 5. katéterem az életem folyamán, és akkor így nőtt, először lett 5-6 oldal, aztán 10 oldal, és akkor utána jöttem rá, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy érdekel embereket, hogy mi történik, mert a szívátültetés az nem egy mindennapi műtét.
1: Nem csak transzplantáltak, de mások is kerülhetnek hasonló nehéz helyzetbe, és nekik ez egy segítség tulajdonképpen, nem?
2: Abszolút. Egyébként a végén bele is írtam a könyvbe, hogy túl azon, hogy én az élményeimet szubjektív módon rögzítettem, fontos, hogy akik utánunk jönnek a transzplantálandók sorában, azok már tudjanak valamihez nyúlni, úgymond. És az a legszebb, hogy ez zajlik ez a folyamat. Tehát épp tegnap beszéltem egy hölgyel, akinek most transzplantálták szombaton a férjét, és hogy mit csináljon utána, hogy ez a könyv ezt jó, hogyha én mindent leírtam. Erre gondoltam, amikor végül könyv lett belőle, hogy erre nagyon jó lesz. Annak is írtam, akit egyszer érdekel, mert azért akár hiszik, akár nem, azért hetente transzplantálnak Magyarországon.
1: És hát van egy szellemi utazás is benne, nem véletlenül a 23. Zsoltárból az idézet.
2: Abszolút. Tehát ez az Valhalla völgye ott a műtőbe. Amúgy is mondom, most hát ha hallgatja olyan, aki lehet, hogy a transzplant előtt áll, ne drámázza túl, mert bele lehet halni, de abba is gondoljon bele, hogy belehalnak emberek abba, hogy kibicsaklik a lábuk és egy lépcsőfokot leesnek, vagy elüti őket a busz. De általában nem halnak bele a transzplantáltak, tehát 97% a sikerességi ráta. Úgyhogy nem volt nehéz belemenni, mert azért most 3% hát olyan minimális, hogy ma vagyunk, holnap nem, mert erről szól a földi élet. Ezért kell, ugye kellene szépen élni. Meg hát azoknak, akik ápolják őket, azoknak is szól a könyv. Úristen, transzplantálják a Lajos bácsit, mit csináljunk utána vele? Olvassák a könyvet. És akkor valami hasonlót, mert nálam sikerre vitték az ápoló személyzetem is, nem csak a kórházban, hanem a kedves barátaim, akiknél laktam 2 hónapig. Felolvastam az utolsó mondatot. Kívánom, hogy azok is, akik olyan szerencsések, hogy egészségesen születtek, felismerjék az egészségük mérhetetlen értékét és törékeny voltát, nem feledve ugyanakkor, hogy mindannyian nap mint nap hivatottak vagyunk az újjászületésre ennek a világnak a jobbítása céljából.
0: Jéger Tamással önök is találkozhatnak személyesen, például a könyvhéten vagy a kötet bemutatók alkalmával. Az sem kizárt, hogy előbb-utóbb egy egészen más témájú írásművel jelentkezik.

0: Két nagyon eltérő téma ugyanattól a szerzőtől. Pünkösd előtt mutattuk be itt a Katolikus Rádióban Liszkai Zoltán a Szentlélek boldog szegényeiről című kötetét. Most egy olyan munkájáról lesz szó, amely a magyar nyelv törökségi gyökereiről szól, és egyszerre esszé és egy kis nyelvkönyv is. A beszélgetőtárs Liptai Katalin.
1: Nyelvészkedés is, meg nyelvkönyv is ez a munka, amivel egészen biztosan magadra fogod haragítani a finnugristákat, pedig talán a kettő együtt igaz. Mármint a finnugor és a törökségi nyelvrokonság. Téged régen foglalkoztat ez a kérdés?
2: Nagyon-nagyon régen. Hát én magam is kiképzett finnugrista vagyok, lévén magyar szakos, magyar-német. Voltak nagyon kedves tanáraim. Élükön Kálmán Béla bácsi, akadémikus, aztán én nagyon szerettem Nyírkos Istvánt is, és Jakab László, csodálatos, kiváló emberek voltak, egyáltalán nem ilyen vaskalapos.
1: A Debreceni valaki. Egyetem magyar tanszékének igen, az igen, oktatói igen. voltak.
2: A mi családunkban az valahogy úgy a levegőben volt, hogy persze, hát a törökök is rokonok, meg hát hasonlít a magyar és a török nyelv. Ezt egész kicsi koromban én hallottam.
1: És ez nem a 150 éves vendégségnek
2: jaj,
1: a következménye
2: nem,
1: lehet?
2: Drága Katikám, ettől tudom tépni a hajamat, ahogy eliminálták a török nyelvet. Ezt hozta magával, ezt a rettenetes tévképzetet, hogy ja igen, az a 150 év. Pedig hát itt az az igazság, hogy
1: sokkal ősibb ez a rokonság.
2: Hát persze, hát abban a 150 évben mi szinte semmit se vettünk át a törököktől ilyeneket.
1: De hát azért vannak török jövevényszavaink,
2: nem? Ilyen dzsámi, meg fincsa, meg papucs, egy-két szó. Azok is ilyen speciális vallási kifejezések, de ahogy a könyvemben is írom, ezeknek is megvoltak a korlátaik, mert például Esztergomban a műezzint azt a helyi nép úgy nevezte, hogy bőrharang.
1: Kosztolányi Dezső Esti Kornélia jut eszembe, amiben a kücsük, a kicsike török leány becézése közben elmélkedik a szerző erről a kérdésről.
2: Persze, kérdésedről feleljek, tehát megvolt ez az érdeklődés. Annak ellenére, hogy én elhittem mindent, amit a finnugristáktól hallottam és tanultam, egyébként alapvetően az ellen most sincs kifogásom, viszont késztetést éreztem, hogy nézzem már meg, hogy mégis milyen ez a török nyelv.
1: A finnugrisztikai tanulmányaink sokat emlegetett példamondata az volt, hogy eleve kala, úszkele veden alla, ami finnül annyit tesz, hogy eleven hal, úszkál a víz alatt. Neked is van egy nevezetes példamondatod ebben a könyvben, a török nyelvből, nem tudom, hogy jól fogom-e kiejteni, dzsebimde csok kücsük elma vár, vagyis zsebemben sok kicsi alma van. Hát ez is elég meggyőzően hangzik.
2: Tehát ezt minden magyar nyelv iránt és a magyar nyelv múltja iránt érdeklődő magyar embernek tudom ajánlani, akiben van egy kis képesség, hogy egy közvetítő nyelvet használjon. Hát én nekem az alapkönyvem, amelynek a segítségével aztán a saját könyvemet is írtam, az egy német-török nyelvkönyv, amelyet én boldogult Hóvári János barátomtól, csodálatos, aranyos ember volt, nagyon nagy veszteség, hogy...
1: Tragikus körülmények igen, között igen, halt, mert kiváló igen, turkológus igen, volt, igen, nekem igen. ötvös kollégista társa. Szóval igen. ő ajándékozta neked igen. ezt a könyvet.
2: Igen, hát az első leckétől kezdve reveláció. Ugye megnézzük a finn nyelvben, rengeteg idegenség van, ijesztő dolgok, ugye, azok a fokváltakozások.
1: Pedig
2: ugye?
1: A finn purista nyelv, úgyhogy ezt tisztelnünk kellene benne.
2: Szép nyelv a finn is, meg hát na, az életmentő,
1: a török
2: életmentő jó barátom, a Erik Baklin, pszichológus, nagyon nagy veszteség számomra. Szeretem a finneket természetesen, és gyönyörű a finn nyelv. Elvis, de hát nem olyan, mint a török. Török első leckét kézbe vesszük, hát kinyílik a világ, kinyílik a magyar nyelv, és megnyílik nekünk a kazak-kínai határ, a legfontosabb határát kelő, milyen érdekes véletlen, úgy hívják, hogy Horgos. A finnugristák azt mondják, hogy ez mind véletlen.
1: A könyvecskében összefoglalod a finnugor nyelvrokonság elméletének a történetét is. Ugye volt a Sajnovics János, Gyarmati Sámuel, Révai Miklós vonulat, ezek együttesen Reguli Antalt arra ösztönözték, hogy az Ob és a Káma folyók mentén kutasson, utazgasson. Ezt az óriási anyagot az ő tragikusan korai halála után két tudós ember dolgozta fel, Hunfalvi Pál és Budenc József. Tegyük hozzá, hogy Hunfalvit eredetileg Hunsdorfernek hívták, szepességi német volt, Budenc pedig Józsefként látta meg a napvilágot egy Fulda melletti német falucskában. A két derék németet viszont annyira elbűvölte a magyar nyelv szépsége és gazdagsága, hogy igazi jó magyar emberek és kiváló tudósok lettek belőlük. Tudomásunk szerint ők sosem tagadták meg mesterüknek, Regulinak azt a megállapítását, hogy a magyar nyelv közepett van a finnugor és a török nyelvek között. Akkor hogyan lett ebből mégis ugor-török nyelvi háború?
2: Ez az ugor-török háború, ez egy bombasztikus kifejezés, aminek a valósághoz nem sok köze van. Volt egy bizonyos kulturált sajtóvita Vámbéri Ármin és Budenc között, illetve Hunfalvi között, de nem volt ottan semmi olyan...
1: Igazi háborúskodásról nem volt szó.
2: Olyan alpári hang, nem, amit például ma megütnek a finnugristák. Azt is nagyon jó tudni, hogy az első nyelvtörténeti tanszék neve a Pesti Egyetemen 1872-ben az volt, hogy altáji összehasonlító nyelvészeti tanszék. Na most az altáji az még véletlenül se jelent finnugort, az
1: inkább
2: a türk nyelveket jelenti természetesen. Olvastam olyat is, hogy kénytelen volt idézni a tanszék eredeti nevét, és akkor írt, hogy altáji, és akkor nemtelen egyszerűséggel záró jelbe oda volt írva, hogy finnugor. Ma megpróbálják a Habsburgok nyakába varni ezt a finnugrizmust, a töröktől eltávolított bennünket, de hát gondoljunk bele a történelmi realitásokba, az első világháború előtt, amikor hát már formálódtak ezek a későbbi tömbök, az egyetlen ilyen nagyobb hatalom az a hanyatló Oszmán Birodalom volt, amelyik a Habsburg és a Német Birodalom mellé állt, és együtt is csináltuk végig az első világháborút, ugye, tehát ez az osztrákoknak kimondottan nyilván kapóra jött, hogy a magyarok és a törökök barátkoznak, tehát bolondok lettek volna ők ezt aláaknázni. Na most más volt a helyzet 45 után, amikor is a türk köztársaságokban, a Szovjetunióban bekövetkezett az a népességrobbanás, ami mindenütt a harmadik világban. És annak idején, amikor a bolsevikiek elfoglalták ezeket a türk területeket, akkor még ott könnyű dolguk volt, ugye erős számbeli fölényben voltak, de ennek aztán nagyon hamar vége lett. Én a 80-as években olvastam egy Mihail Vozlenszky nevű zseniális orosz diplomatának a könyvét, akinek a diplomata státuszából következően sikerült meglógni a szovjetből, és írt egy könyvet Nomenklatúra címmel. Ő találta ki ezt a fogalmat, amit azóta is használunk. Ő kimutatja, hogy például a hős anya címet, amit egy bizonyos gyermek szám után
1: kaptak a szovjet anyák,
2: 10 közül 9 esetben a türk anyák kapják, úgyhogy ő megjósolta már akkor, hogy ezen szét fog hullani a birodalom. A Szovjetunió már csak emiatt is egy kegyhegő bomba volt, már jóval Csernobil előtt. Na most iszonyú idegesek voltak a Kremben, hogyha meghallották azt a szót, hogy türk.
1: A finnugor volt a kívánatos Magyarországon is.
2: És akkor ugye itt voltunk mi magyarok. Mi is aztán kihúztuk a gyufát, ugye alaposan, bennünk se bíztak. Természetes ugye türk-magyar barátkozást emlegetni, hát szó se lehetett róla, és támogatták a finnugor. Akik egyébként a szó használatukban ma is erősen emlékeztetnek arra az alpári szovjet terminológiára.
1: A kis nyelvkönyv szórakoztató olvasmány mindenképpen, annak is, aki nem gondolja komolyan, hogy ezután már fog tudni törökül. Az ABC, a nyelvtan alapjai benne vannak, egyes szám, többes szám, birtokos ragozás, összesen 8 lecke is egy összegzés a végén. A török-magyar nyelvrokonságra számos bizonyítékot, gyakorlati adatot hozol fel, vannak rá megalapozott tényszerű bizonyítékok. Ha visszagondolunk Barcsai Ábrahám nemesi testőr író felhördülésére, miszerint Sajnovics Jármától óvjuk nemzetünket, ki Lapóniából hurcolja nyelvünket. Nos, hát ettől már nagyon messze vagyunk, elfogadjuk a finnugor nyelvrokonságot, csak szívesen kiegészítenénk azzal, hogy a magyar nyelvrokonságban van a törökségi nyelvekkel is, azzal, hogy mindketten az Urál-Altáji népcsoporthoz tartoztunk valamikor a régiségben. Ez így megfelelne számodra is?
2: Abszolút, nagyon jól mondod. Ismétlem, magyar embernek a török nyelvbe belemerülni, az egy valami eurázsiai tágasság élmény. Egyszerűen kitárul a világ, a mi kicsinek mondott nyelvünk hirtelen egy hatalmas térbe helyeződik, és ez csodálatos, ez a tér, hatalmas égbolt, zöld, hűtenger, és a nyelv ezt végig gyönyörűen tükrözi, és sokszor a török nyelv magyarabb a magyarnál, a magyar nyelv meg törökebb a töröknél, és segít megérteni a másik nyelv a mi nyelvünket. Ha azt mondom, hogy mennem kell, akkor milyen szófaj az, hogy mennem? Na most ezt megkérdeztem a professzorok Batthyány körének egy jeles tagjától, és azt mondta, hogy nem tudom. Hát meg lehet mondani, nem titok végül is, ez ragozott főnévi igenév, ami fából vaskarika egyébként. Na most ez a törökben nemhogy szintén megvan, hanem ugyanúgy van. Megnézzük, jön. Arra azt látjuk a török szótárban, hogy gel. Azt mondjuk, nem hasonlít. De kicsit gondolkodjunk, mit csinál a mag? Kell. Mit csinál a tészta? Kell. Mit csinál a nap? Kell.
1: Följön, kijön valahonnan.
2: Tehát magyarul is megvan, csak kicsit átvitt értembe. Egyébként az üzbégek azok kával is mondják, tehát nem gel, hanem kell. Üzbégül egy az egybe. Bársza kelmez. Tehát az, hogy kellnem, kellnet, kelnie, az törökül így van, hogy gelmem, gelmen, gelmeszi. Döbbenetes. Kitaláltam egy fogalmat, amelyet abszolút lehet elterjeszteni. Állítom, hogy ezt is lehet használni a világ összes nyelvére, ezt a fogalmat, hogy rokonsági mutató. Az inspirált engem, hogy a finnugristák minden török-magyar párhuzamra azt mondják, hogy véletlen. Ugye a magyar sok, az törökül csok. Konstruáltam egy ilyen mesterséges, de értelmes szót, az így hangzik, hogy sokaltattam. Ez így van törökül, hogy csoaltürdüm. 5 szótagos szavak, magyarul is, törökül is. Hogyha jól összeszámoljuk, tehát minden nagyon jellegzetes vonást összeadunk, akkor 7 a rokonsági mutató abban, hogy sokaltattam. És törökül csoaltürdüm. Egy török szöveget kézbe veszel, leginkább természetesen az egyszerűbb szövegekre vonatkozik ez az alapnyelvtanra, akkor lépten nyomon olyan szavak sokaságára bukkanunk, ahol nem csak a szótő hasonlít, hanem a végződések is, és ugyanott vannak, ugyanúgy vannak, egészen döbbenetes és nagyon jó élmény. Például ugye az, hogy én, te, ő, az törökül ben, sen, ó. Kicsit gondolkozunk, ó meg ő, ugye hát az csak hangrendi különbség, apróság, de már is a távolba mutató névmásunk közelebb kerül az ott, illetve oda, és onnan névmások, ugye nem is gondolnánk rá, hogy az ő meg az ott, ugye milyen közeli rokonok, már megint csak az van, hogy a török segít a

Ahogy a beszélgetésből kiderülhetett, ebben a kérdésben jelenleg sincs, és a múltban sem volt egyetlen és kizárólagos álláspont, mint ahogy a térfelek éles elválasztása sem feltétlenül áll fenn. Ami biztos, hogy az Árpád törzs szövetsége nem volt egységes, sem etnikailag, sem nyelvi értelemben. A nyelvünk törökségi gyökereiről című kötetéről Liszkai Zoltánnal beszélgetett Liptai Katalin.

0: Csóth Judit könyv ajánlója következik.
1: Vendégünk a stúdióban Dávid Ádám, író, aki elsősorban gyerekeknek és kamaszoknak szóló regényeket, képregényeket, meséket, verseket, akár drámákat ír. A Dr. Szuri szülinapja című már a 14. önálló kötete, és ahogy készültem erre a beszélgetésre, rájöttem, hogy ez a nyár elejé az egyik kedvenc időszakom az évből, olyan szempontból, hogy ilyenkor lehet a legjobb ajánlókat tenni a könyvek terén a gyerekeknek, a szüleiknek, a családoknak, hogy közeleg a vakáció, és akkor talán több idő jut az olvasásra, vagy legalábbis én mindig úgy emlékszem, hogy nyárra így föl voltak halmozva azok a könyvek, amik esetleg évközben elmaradtak. Na de ne is ragadjunk le az én élményemnél. A Dr. Szuri egy sorozat, ugye tavaly beszélgettünk róla először, ennek az első két része már megjelent, az elsőnek az a címe, hogy Dr. Szuri az állatkertben, a második pedig az, hogy Dr. Szuri a Balaton körül, tehát ez egy igazi nyári történet. Dr. Szuri egy állatorvos ló, nem állatorvosi ló, és akkor ezek szerint a születésnapjára készül, és amit még nagyon fontos tudni erről a sorozatról, hogy ez versbeszedett mese.
2: Így van. Ahogy említetted a felkonferálás során, elég sok műfajban kipróbáltam már magam az utóbbi 15 évben, de ez még hiányzott a bakancslistámról, még nem tudtam kipipálni a verses mesét, és mióta megszülettek a gyermekeim, rövidebb műfajokra van időm, így adta magát, hogy megpróbáljam ezt a fajta történetmesélést, hiszen verselni nagyon szeretek, viszonylag könnyen is mennek a rímek. Ez a történet is egyébként egy rímpárból indult. Fölírtam magamnak azt, hogy kapott egy szurikát a szurikáta, és aztán évekig ezzel a rímmel nem történt semmi, míg nem újra elővettem a jegyzeteimet, és foglalkoztatni kezdett az, hogy mégis ki adta ezt a szurit a szegény szurikátának, és innen már csak egy ugrás volt, hogy megjelenjen ez a trilógia, mert hogy annyira beindult a fantáziám ettől, hogy ez egy állatorvos ló lesz, aki adja ezeket a jókedvoltásokat, meg mindenféle különleges gyógymódokat az állatoknak, beindult egy hosszabb történet a fejemben, és adta magát ez a műfaj. Voltak ugye irodalmi előképeim is, amiket szeretettel meg is idézek, a második kötetben, a balatoni könyvben a János Vitéz első verszakát parafrázisként újra megírtam, és ebben a legújabb kötetben pedig a Toldinak az első két verszakát idézem meg a legelején. Úgyhogy ez nekem is egy jó kis irodalmi játék, és remélem, hogy az olvasók is néhány ilyen kis irodalmi utalást föl tudnak fedezni az olvasás közben. Lehet, hogy nem feltétlenül az óvis kisiskolás gyerekek, de hogyha a szüleiknek mosolyt tudok csalni az arcára ezzel, akkor már megérte.
1: Milyen visszajelzések érkeznek?

0: sokfelé viszem a hírét a könyvnek. A Balaton környékén is az utóbbi egy évben elég sok településen jártam, ahol elsősorban könyvtárakban találkoztam gyerekekkel, de jártam az Ördögkatlan Fesztiválon is egyébként tavaly nyáron, és nagyon jó volt a visszajelzés, szerencsére nagyon ráhangolódtak a gyerekek. Azért igyekszem őket minél jobban be is vonni egy-egy ilyen író-olvasó találkozó során, hiszen ők lesznek a segédeim, az asszisztenseim. Én magam bújok dr. Szuri bőrébe és orvosi köpenyébe. El szoktam nekik mondani, hogy mik a panaszai a betegeknek a történetben, és aztán ők összedugják a fejüket, és közösen találnak ki egy-egy gyógymódot, azt egy bátor jelentkező el is mondja, és utána aztán elmesélem nekik, hogy dr. Szuri mire jutott, de nagyon sokszor az a helyzet, hogy ők sokkal kreatívabb és viccesebb megoldási javaslat találnak elő, mint én, úgyhogy mindig nagyon meg szoktam dicsérni őket, és azt látom, hogy abszolút leköti őket, akár az óvisokat is, de azért legeslegjobban az alsós korosztály rezonál ezekre a történetekre.
1: Itt van velünk egyébként mind a három kötet, a dr. Szuri szülinapja. Már a borítója is megmutatja, hogy itt bizony egy cirkuszba fogunk ellátogatni, és hát említsük meg azt, hogy dr. Szurinak kik az utitársai, vagy a kalandban kik a társai, ugye itt egyből egy kapibarát említhetünk.
0: Így van, ő az első kötet végén bukkan föl először, úgy hívják, hogy Relax, és egy nagyon laza kapibara, aki jól ellenpontozza dr. Szuri komolyságát, bár azért ő is tud viccelődni, de sokkal felelősségteljesebb és munkamániás is, mint ez az első könyvből kiderül. Aztán a másodikban együtt kalandozzák be a Balatont egy kerékpárral, természetesen Szuri teker és kapibara utitársa pedig hátul egy utánfutóban lazsál, és aztán most itt a harmadik kötetben pedig közösen kelnek útra egy vándorcirkusszal. A harmadik legfontosabb szereplő ugyanis egy Ampulla nevű lóhölgy, akivel egy iskolába, egy doktorsuliba járt még régen dr. Szuri, és ő hívja meg magával a két kalandort, hogy tartsanak velük. De nem a teljes kötetben maradunk ebben a cirkuszban, az első három fejezet játszódik itt, és utána Ampullának jut eszébe, hogy hoho, hát mindjárt itt van Szuri születésnapja, és mi lenne, hogyha egy szafari parkban ünnepelnénk meg ezt, ez nagyon tetszik mindenkinek, és egy meglepetés bulival készülnek neki. És ha már Szuri ott jár a szafari parkban, akkor természetesen nem bír kibújni a bőréből, és ott is meggyógyít néhány állatot, többek között egy zebrát, egy elefántot és egy oroszlánt. Míg nem aztán sor kerül a szülinapi bulira, de hogy pontosan ott mi történik, azt hadd ne áruljam el. Egy-két hívószót azért elárulok a kedves hallgatóknak. Az én nagy mesterem, akiről már talán itt a rádióban is beszéltem, Lázár Ervin, és neki a kutya Benge kéreg, az előfordul egy meséjében, a négyszögletű kerek erdőben, amikor Szörnyeteg Lajost próbálják kigyógyítani az álmosságból. Talán sok hallgató ismeri, hogy mire való a kutya Benge kéreg, és ebből már ki lehet találni, hogy mi lesz a baj a születésnapi torta receptje.
1: Rendkívül színes mesekönyvről, mesés versről beszélgetünk, amely Ritter Otto illusztrációinak köszönhető, tehát egy igazi közös olvasmány is lehet ez a családnak, kistestvérnek, nagytestvérnek. Mi az, amit a gyerekek ebből a verses meséből megtanulnak az állatokról, vagy akár a versek a rímek világáról?
0: Én abban bízom, hogy játékosan, a közös olvasás során egyszerűen átélik azt, hogy milyen jó dolog segíteni a másikon, hogyha valakinek van egy kisebb vagy akár nagyobb problémája, nem szabad elkeseredni, és dr. Szuri, illetve Relax közös erővel mindig átlendíti ezeket a bajba került állatokat a nehézségeiken. De kimondott tanulsága nincs ezeknek a történeteknek, ezt igyekszem a teljes életművemben kerülni, hanem abban bízom, hogyha maga a történet elég hiteles, az adott világon belül jól működik, akkor észrevétlenül a gyerekek egy olyan szemléletmódot el tudnak lesni a történetekből, amit én fontosnak tartok. És dr. Szuri a maga igényességével és szakmaiságával úgymond komolyan veszi az orvosi hivatását, mindazonáltal reményeim szerint humoros módszerekkel gyógyítja meg a betegeket, nem igazi állatorvosi módszertannal. És hogy ezeken keresztül a gyerekek talán átélhetik azt, hogy nincs veszett helyzet, hanem érdemes lazábban kicsit hozzáállni az élet dolgaihoz. Illetve a kérdés másik fele, hogy a rímek hogyan működnek, azt is írólvasókon szoktam megtapasztalni, szoktam segítséget kérni ebben is a gyerekektől, hogy az első kötet végén van egy rész, amiben kihagytam a rím szavakat, és nekik kell ezt kitalálni. És néha mást találnak ki, mint amit én leírtam a könyvben, de remekül működik, főleg alsósoknál. Szóval én azt gondolom, hogy ilyen játékos módon közelebb lehet hozni hozzájuk a verseket, És mivel ez egy történetben van ágyazva, ezért jó esetben szinte föl se tűnik nekik, hogy gördül a szöveg. Talán a csilingelését a rímeknek azért érzik, öntudatlanul is, már az óvisok is, és abban bízom, hogy ha végigolvassák közösen a szülőkkel, vagy akár iskolások már maguknak ezeket a könyveket, akkor utána jobb szívvel fognak majd meg olyan könyveket is, és olvasnak el olyan hosszabb verses történeteket, amikhez első körben nem feltétlenül lett volna annyira kedvük, mint az emlegetett János Vitéz, vagy Toldi, vagy egyéb verses mesék, illetve elbeszélő költemények.
1: Mielőtt még megkérlek arra, hogy egy nagyon rövid részlet erejéig avassuk be a hallgatókat ezekbe a rímekbe, azért azt még mondjuk el gyorsan, ha már szóba kerültek az író-olvasó találkozók, és ezeknek a fontossága, hogy most zajlik ugye az ünnepi könyvhét, és ezen a hétvégén veled is találkozhatnak az olvasók. Hol?
0: Szombaton, június 13-án Pécsre fogok utazni az Irodalmi Diszkó Mini című mini fesztiválra. Ez egy egésznapos rendezvénysorozatnak a délelőtti szekciója, ahol az Irem kertje nevű gyönyörű helyszínen fogok a gyerekeknek mesélni Dr. Szuriról. Mindenkit várok szeretettel, természetesen utána dedikálás is lesz, meg kézműves foglalkozás is, szóval nagyon izgatottan várom ezt az alkalmat, és másnap, június 14-én, vasárnap, 16 és 17 óra között a budapesti ünnepi könyvhéten a Dunakorzón, a Vörösmarty tértől 3 percre, a Manó könyvek standjánál lesz dedikálás. Ritter Ottóval, a könyv illusztrátorával közösen várjuk a gyerekeket, és azt hadárulja meg, hogy Ottó zseniálisan tud bármilyen állatot rajzolni a dedikáció mellé, szóval ezt is érdemes majd megkérni tőle, hogyha arra járnak a kedves hallgatók.
1: Dávid Ádám volt a vendégünk, akivel Dr. Szuri szülinapja című legújabb kötetéről beszélgettünk. Át is adom akkor a kötetet, hogy néhány rímpár erejéig belehallgathassunk ebbe a történetbe, méghozzá magának a szerzőnek a tolmácsolásában.
0: Arra gondoltam, hogy a Safari Park egyik első betegéről fogok most elárulni egy kis titkot, tehát egy részlet következik a negyedik fejezetből, aminek az a címe, hogy Zabolátlan zebra. Minden állat falta a nekik szánt répát, kivéve egy zebrát. Ő az út szélén állt, lógott az orra és vörös volt a képe. Szuri megkérdezte, mit tehetne érte. A zebratársaim folyton csak piszkálnak. Szerintük tök béna rajtam a mintázat. Azt állítják, ők mind feketén-fehérek, de hozzájuk képest én semmit sem érek, mert a mintám fehér alapon fekete, és olyan sötét, mint a tengerfeneke. Panaszolta el a zebra szégyenkezve. Szuri tudta, hogy jön meg az életkedve. Ne foglalkozz velük, szóra sem érdemes. Nem különc vagy komám, hanem különleges. Kit izgat, hogy rólad miket híresztelnek? Az a fontos, hogy a saját utad leld meg. A zebra bólintott, szép fejét felszegte, és kiállt magáért, na meg az úttestre. Az állatkölykök így átkeltek a zebrán, aki sikerére nagyon büszke lett ám. Így hálálkodott hát. A kedvem jobb újra, köszi, Dr. Szuri, használt a gyors kúra.
2: Dávid Ádám trilógiájának harmadik részét, a Dr. Szuri születésnapját ajánlottuk figyelmükbe. A szerző Földanyó és a Flórik népe című 10 részes mesejátékát néhány esztendővel ezelőtt mutatta be a Katolikus Rádió. Kedves hallgatóink, ez volt már az Akvarell. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. A műsorvezető Tóth Zsófia volt.

0: 15 óra 50 perc. Műsorajánló. Egyház történeti sorozatunkban Bóér Judit nővérről, a Szociális Misszió Társulat tagjának életútjáról beszél Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja. Az adásból következik most egy részlet.
1: Egy ferences szerzetes Király Kelemen a Katolikus Magyarok Vasárnapja című kiadványban 1958-ban így emlékezett meg róla. Rendje az első világháború után küldte Amerikába, akkor legtovább Clevelandben, főleg a Szent Margit egyházközségben működött. A második világháború közelettére hazasietett, és az óhazában érte át a háború minden borzalmát. Rendje 1948-ban ismét Amerikába küldte, hogy gyűjtéssel segítse a rendházakat ért veszteségek helyrehozásában. Halálával a magyar nép lett szegényebb. Az volt a meggyőződése, hogy ha már a jóisten megkímélte a kommunista borzalmaktól, életét osztatlanul és áldozatosan kell az óhaza szenvedő magyarjainak szentelnie. Amikor szervezete nem bírta tovább az emberfeletti munkát, és 40 éves szerzetesi jubiluma évében ágynak dőlt, rendkívül fájdalmas betegségei csodás türelemmel viselte el. Szenvedéseit szent áldozatként ajánlotta fel az óhazában szenvedő magyar népért. Több oldalú hősiessége egészen nyilvánvaló, de talán legnagyobb áldozata a hűsége volt Farkas Edithez, az ő alapító eszméjéhez és Rendje magyarságához.
0: A 17 órakor kezdődő hírek után az Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című egyház történeti sorozatunkban Bóér Judit nővér életútjáról beszél Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja.

0: Beethoven 8. G-dur szonátájából hangzott el a második tétel Baráti Kristóf és Würcz Klára előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Államtitkári kinevezési okiratok átadására került sor a Sándor palotában, közölte Facebook oldalán Sólyog Tamás köztársasági elnök. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közigazgatási államtitkárok és az egyes szakpolitikai területekért felelős államtitkárok kinevezése egyúttal a felelősség teljes együttműködés szükségességét is jelképezi. Munkájuk meghatározó lesz abban, hogy a minisztériumok eredményesen és hatékonyan szolgálják Magyarország fejlődését, biztonságát és gyarapodását, tette hozzá. Az esküdtett államtitkároknak munkájukhoz, a haza eredményes szolgálatához sok sikert kívánok, írta Sólyog Tamás. Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, erősítette meg az MTI-nek Újvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán. Közölte, a magyar helyreállítási terv módosított változatának benyújtása a magyar kormány és az Európai Bizottság között hetekig tartó intenzív együttműködés eredménye, amely az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök, valamint Magyar Péter miniszterelnök által május 29-én bejelentett politikai megállapodásra épül. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és középvállalkozások, tájékoztatott. Az előterjesztés, amely az uniós pénzek lehívásához szükséges szupermérföldkövek teljesítését szolgáló intézkedéseket is tartalmazza, emellett kiterjed a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítására, a közbeszerzések átláthatóságára, valamint a korrupció ellenes intézményrendszer és több állami alapítványi struktúra átalakítására is. Forrong Észak-Írország a lefejezős migráns támadás után, míg a bíróság a letartóztatott elkövető feltételes szabadlábra helyezését indítványozta. Az utcákon már az előző éjszaka is összecsapások zajlottak a gyújtogató tömeg és a rendőrség között. Az indulatokat egy hétfő éjszakai belfasti támadás váltotta ki. Egy 30 éves szudáni állampolgár több kés szúrással megsebesített egy helyi férfit, majd megpróbálta lefejezni. Egyes beszámolók szerint az elkövető a sértett megnyúzásával is próbálkozott. Az áldozat Stephen Ogilvie a rendőrség szerdai tájékoztatása szerint elvesztette bal szemét, jobb szeme pedig szintén súlyosan megsérült. A 40-es éveiben járó férfit a nyakán és a hátán is több kés szúrás érte. Belfastban már kora este leállították a tömegközlekedést, miután az előző éjjel a zavargók felgyújtották a helyi közlekedési vállalat egyik autóbuszát. Gyújtogatások nem csak Belfastban, hanem több más észak-ír városban is történtek. A főként tizenévesekből álló tömeg Belfast több, nagyrészt bevándorlók lakta város részében, lakóházakat is felgyújtott. Egyre növekvő aggodalommal figyelik a német tudományos élet szereplői az Alternatíva Németországért az AfD erősödését Szász-Anhaltban, ahol a párt több közvélemény kutatás szerint kiemelkedő 42%-os eredménnyel utasíthatja maga mögé a CDU-t és a többi mainstream pártot a szeptemberi tartományi választáson, írja a Die Welt. A szakemberek olyan létfontosságú dolgokat féltenek a Patrióta párttól, mint a társadalmi nemek kutatása, azaz a gender studies képzések és a felsőoktatást az Európai Unió szerte uraló bolonyai rendszer. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Sávlezárásra kell készülni ma este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utcánál, mert útburkolatot javítanak. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Máli utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Péntekig a 11. kerületben a Rétköz utcában a Kapterkő utcánál a forgalmi jelzőrös irányítás mellett időszakosan egy sávon váltkozva halad, mert javítják a burkolatot. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. Lezárták a középső sávot. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Zápor, esetleg zivatar északkeleten, illetve a déli határ mentén fordulhat elő. Az északnyugati, nyugati szél több helyen erős lesz. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Legkedvesebb könyveim. A szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.

0: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és technikai munkatársunk Urbán Péter nevében is köszönti Önöket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A Szóról Szóval című rádióműsorban három jeles nyelvész felváltva tart kis előadásokat a szakterületükről. Gessner Károly és Hátót Tibor tanárurak, valamint Bencéli József halála után Őri Vilma tanárnő. A műsor 50. születésnapjának köszöntésére készült el az a kis könyv, melyben a három nyelvész nyelvműveléssel, nyelvtörténettel, a nyelv helyes használatával kapcsolatos írása került az olvasók elé. Ezek mindegyike elhangzott már a rádió műsorban is. A három nyelvész szerzők közül kettővel ültünk le beszélgetni. Olyan kötetről beszélünk, ami ezer szállal kötődik az anyanyelvünkhöz, és ezer szállal kötődik a nyelvünk szeretetéhez, az Anyanyelvápolók Szövetségéhez, a Tinta kiadóhoz, mint kiadóhoz, és hát a Magyar Katolikus Rádióhoz is, hiszen itt hangzik el a Szóról Szóval műsor, amelyből most 150 írás már elhangzott műsorokból 150 írást kaphatunk a kezünkbe, méghozzá Őri Vilmától, Hátót Tibortól és Gessner Károlytól. A kötetben megjelenő írások sorrendjében említem a nevüket, és most Őri Vilmával és Hátót Tiborral fogunk beszélgetni arról, hogy ennek a kötetnek miért van jelentősége, ha már egyszer hallottuk, ez az egyik nagyon fontos kérdés. A másik, amit nagyon sokan szoktak feszegetni, és szerintem ez a kettő összetartozik, hogy a nyelvet beszélők azok úgy is helyesen használják a nyelvüket, nem kell javítgatni, mit kell konzerválni, őrizgetni ezen, hát úgy van az jól, ahogy van. És akkor itt most fölvinném a hangsúlyt, hogy na folytassuk ezt a gondolatot, mert én azt hiszem, hogy van mit folytatni rajta.
1: Én az első részét választanám, és a másodikat felkínálnám a kollégának, jó? Hogy miért kell megjelentetni azt, ami elhangzott? Elcsépelt mondás ez a szó, elszáll az írás, megmarad, de az biztos, hogy hallás után nehezebb értelmezni. Tehát hallom, látszólag értem, vagy úgy tűnik értem, viszont a gondolatok nem maradnak meg úgy, arra egy olyan speciális koncentráló képesség szükséges, amelyel ma rendelkeznek jó néhányan, de nagyon sokan egyáltalán nem. Na most nem mintha azt hinném, hogy este az ágyba olvasni ezt a kötetet viszik azok, akik nem értették tökéletesen akkor, amikor beszéltünk. Ennek ellenére azt hiszem, hogy az írott forma, ha már érteklődik valaki, és esetleg hallgatta is, vagy nem hallgatta, csak így jut a kezébe, az elmélyedésre ad lehetőséget. Tehát a mondatokat végig lehet olvasni, az egész szöveget akár még egyszer, mert azért összeállnak ezek a szövegek, erre ügyeltünk, hogy összeálljanak. Tehát valami olyan, nem csak olvasás, gyakorlás, olvasás, értelmezés, élmény, hanem olyan, a nyelvünkkel való olyan foglalkozás, amelyik a nyelvünkről szól. Tehát ez így nagyon-nagyon összetett, és nagyon sokat tud adni szerintem. Ezen kívül, ha azt figyelembe vesszük, hogy például én úgy szerkesztettem az előadásaimat, hogy tematikusan, tehát nekem ugyan mindig újra kezdődik, tehát önmagában is keret, de nagyobb tematikai egységekben van, és mindig hivatkoztam az előzőre, ez leírva sokkal jobban működik, mint hallásokban.
0: Így van, és akkor mi a helyzet? Az úgy van, az jól, az a nyelv, ahogy van, nem kell azon finomítgatni dologgal.
2: Hát ehhez rengeteg mindent lehetne mondani, de most egy kicsit csak sarkítva, meg talán két lényeges pontot említve. Egyrészt igaz. Tehát az adott beszéd helyzetben aki megszólal, ugye senki sem azért ejt hibákat, vagy azért csinálja úgy, ahogy éppen csinálja, amit kritizálunk, mert azt akarja, hogy ne legyen jó a kommunikációs cél, ne legyen hatékony, ne menjen át, vagy ha épp direkt ez a cél, akkor pont azért fogalmaz úgy, hogy takarjon, tehát az is célzott. Tehát, hogy mindig funkciós, mindig az a cél, ösztönösen vagy kevésbé. Tehát nem ez a kérdés, itt egy szándékos félreértés, értetés van, amikor azt mondjuk, hogy súlyosan, és akkor ezt folytatom is, ezt a gondolatmenetet, ugye súlyosan károsítjuk és beavatkozunk a személyiségi jogaiba annak, akinek a nyelvhasználatát itt meg akarjuk mondani, mert milyen alapon és ki a másiknak, hogy hogyan, és a szabadság. Nem erről van szó. Vegyük a másik oldalról az esélyegyenlőség sokat hangoztatott gondolatát. Hogyan lehet esélyegyenlőség, hogyan lehet fölemelni az embereket, akiknek ugye egy Bernstein-féle kifejezést használva, hogy a szociolingvista volt és kutatásokat végzett, hogy hogyan lehet korlátozott kódú embereknek, nagyon szűkszavú családban, nagyon gyengén kommunikáló családból fölnövőket munkára képesíteni, eséllyel elindítani a társadalomba, az önkifejezését, a másokkal való megértetését lehetővé tenni, ha nem hozzuk föl az önkifejező képességét, amit itt most éppen emlegettünk a szóbeli előadásainkban, illetve a rövid kis eszmefuttatásainkban, ha ezen a magyar nyelven nem mágnesezzük át, és nem visszük át az agyunkat, ami a kultúránkat őrzi, és ami a folytatást letéteményezi. Tehát enélkül nem lehet, vagyis az esélyegyenlőségnek a legfontosabb feltétele az, hogy a művelt, kiművelt köznyelvet, amelyet nagy koponyák, finoman gazdagítva Arany Jánosok, Vörös Marti, Petőfi és a sok költés a 20. század és az újságíróink és a rengeteg művelt ember finomított. Ha ezt, ebből valamit legalább nem próbálunk igényként megfogalmazni, és akkor emeljük föl, tehát itt tulajdonképpen ugyanazzal azzal a demagógiával találjuk magunkat szembe, ami azt mondja, hogy kéne szépen, amikor a média azt mondja, hogy ilyen vacak műsorokat adunk, mert nincs rá igény, mert erre van igény. Hát a média az nem igény szolgál csak ki, ha jól működik, hanem igény teremt. Mint hogy a reklám a vacak termékekre igény teremt azzal, hogy valami új borzalmat kitalál, amire nincs is szükség, de ő azt állítja, hogy igen. Ugyanúgy a médiának is igényt kell teremtenie olyan dolgokra is, különösen ha valamit érez felelősségből a közszolgálatban, akár közszolgálati, akár nem egyébként, de a közért érez felelősséget, van olyasmit kell, ami fejleszti is az embereket. És még egy dolog, hozzáteszem ugyanez gondolatkörhöz, hogy nyelvi értékítélet mindig létrejön, akár akarjuk, akár nem. És voltaképpen akkor segítünk a másikon, ha magunkhoz emeljük, vagy még magasabbra ugye a tanítvány, és akkor nagyobb a tanárnál, ha még a tanárnál többet el tud érni, és a tanárnak, és ennek a műsornak is, a beszélni nehéznek, ez a fő szerepe, amiről Deme László is beszél, a kommunikáció, az élő kommunikáció, megéreztetni, hogy mi mindenre vagyunk képesek a nyelvben, kihasználni a maximumát, divat szóval maxoljuk ki. Na most, akinek korlátozott kódja van, és azt mondjuk, hogy hadd beszéljen úgy, az voltaképpen képmutatás. Azt mondjuk, hogy igen, én nem beszélek úgy, de csak hadd beszéljen úgy, hadd látszon a különbség közöttünk, hogy én egy elit rétegből vagyok, ő meg egy kis elmaradott emberke. Hát ez van mögötte.
0: Igen, pont az jutott eszembe, hogy, és itt most megemlítettek más európai nyelvek is, hogy ők is mennyire őrzik a saját nyelvüket, hogy még komoly kutatások is vannak arról, hogy akár a hétköznapi gyakorlatban hogyan kerül valaki hátrányos helyzetbe, csak azért, mert a nyelvhasználata nem annyira egyezik a mondjuk így, hogy normatív vagy standard nyelvhasználattal. Például van egy lingvisztikai, azt hiszem lingvisztikai cikkben olvastam, hogy például, illetve ilyen szociokulturális és lingvisztikai cikkben olvastam, hogy például bírósági gyakorlatban és az angol száz nyelvterületen, ahol van esküdtszék, ott ugye az esküdtszéket nagyon befolyásolja az öntudatlanul, hogy a vádoltak padján ülő az milyen nyelvi regisztereket használ. Na most erről pont Őri Vilma tanárnőnek az egyik beválogatott írásában egy idézet jutott eszembe Kosztolányitól, hogy csak az anyanyelvemen vagyok önmagam. És hozzá kapcsolnám azt is, hogy végül is anyanyelvünknek hívjuk ezt a bizonyos magyar nyelvet. Az ember az édesanyját jó esetben szereti, az édesanyja is kapcsolódik hozzá, és igyekszik is minél inkább megismerni, még felnőttként is oly sok mindenre rádöbbenünk a saját édesanyánkkal kapcsolatban, hát még az anyanyelvünkkel kapcsolatban. Azt hiszem mindenkinek egy sajátos tapasztalata az, hogy ahogy előrébb kerül az időben, öregedik, öregszik, úgy lesz egyre inkább sokrétűvé az a tudás, amit megszerzett, és úgy lesz egyre inkább világos, hogy elképesztően kevés az a sokrétű, amit eddig megszerzett a nagy egészhez képest. Azt hiszem, a nyelv is ugyanezt hozza elő az emberben. Minél többet használjuk, minél többet beszéljük, minél többet írunk rajta, olvasunk vele, annál inkább azt érezzük, hogy hát, sajnálom, elnézést, a fasorban sem vagyok.
1: Igen, azt szokták mondani, hogy az embernek te mindent tudsz a nyelvről. Szoktam mondani, olyan nincs. Mi az, hogy minden? Nem tudom, meddig tart a nyelv. Hol a határai? Tehát nem tudhatjuk. Egyszerűen arról van szó, hogy ahogy az idő telik, az ember szerzi a nyelvi ismereteit, ha szakember, ha nem szakember, akkor a nyelvi gyakorlatát, valamilyen módon a viselkedési ismereteit, akár még a nyelvről szóló ismereteit is, de a világról szóló ismereteit is, amelyeket valami módon nyelvileg fogalmaz meg. Tehát az, amikor rájövök, hogy Úristen, mennyit tudok már, de mennyi hiányzik még, az tulajdonképpen az egész tudásbázisom, a nyelvi és a nem nyelvi együtt. Tehát ez a végtelen és utolérhetetlen, viszont hogy lépést tudjanak tartani egymással. Ez nem az, hogy ehhez szükség van a nyelvi tudáshoz, vagy fejlesztéshez is, nem megy nélküle. Maga a tanulás folyamata, legalábbis verbális szinten, tehát akkor, amikor olyan fogalmakat tanulunk meg, nem egyszerűen egy képben való gyönyörködés, mert azt nehéz verbalitással lefordítani. De minden, amiről beszélni lehet, szoktunk, ami nyelven van írva, vagy hallgatjuk, az mind a dolog és a nyelv összefüggéséről szól. Együtt születnek, együtt rögzülnek a fejünkben. Tehát tulajdonképpen az hiányzik, amit nem tudunk megnevezni, az a szó. De remélem olyan nem sok van.
2: A nevelődésünk során, ahogyan egyre több mindent tudunk meg a világról, ugye vannak ezek tanultan, tudjuk, bevésődési szakaszok, nagyon nem mindegy, hogy akkor mennyi hatás ér bennünket. Ugye a Kaspar Hauser történetre, ha visszagondolunk, ami hát egy súlyos történet filmen is megcsinálták, ugye szegény rejtett csecsemőt leláncolva ott tartanak valahol, és aztán ő nem tud már azon a nyelven megtanulni, hiába próbálkoznak, mert az intellektuális fejlődéséhez az a bevésődés úgynevezett imprinting szakasz, amit a pszichológia tanít, ugye abban a kritikus korszakban, és ez genetikailag öröklődik, nem történt meg az az elárasztás, aminek meg kellett volna történnie. Na most ez az egyik, tehát, hogy eleve a neveléskor, és ezért folynak olyan viták, hogy az anyanyelvet kell legelőször, és az tényleg a megfelelő korszakban, és aztán lehet majd ráépíteni az idegen nyelvet. Nem azért, mert a gyerek nem tud megtanulni, hanem lelkileg is az a legbiztonságosabb, mert erre vagyunk programozva, nem egyszerre általában arra, hogy 20-féle nyelv hatása ér bennünket, még erre is van kontrollt vizsgálat. Békésben, ott, ahol ugye román, szlovák és magyar hatás éri egyszerre a magzatot, 80-as évek vizsgálata, orvosi szociolingvisztikai vizsgálat, a különböző intenzitás, súlyhatások, hanglejtés és hangsúly ritmuszavarokat és egy beszédzavarok szignifikáns megnövekedését hozza. Ilyen vizsgálatunk is van, és nem most, 40 évvel ezelőtti vizsgálatok. Tehát ez az egyik, hogy bizony be kell oda vésődni. A másik, ami eszembe jutott, hogy a beszéd, ami itt is lépten nyomon előkerül Deme László és mások, a beszéd az cselekvés is. Ugye így jön össze a viselkedés. Minden egyes pillanatban a maximuma tulajdonképpen, ahol én is mindig a táblára föl szoktam írni a hallgatóknak, hogy mi a legfelsőbb kategória, amikor kommunikációról beszélünk. Mert ugye a nyelv fölött van a kommunikáció egésze. A kommunikáció fölött mi van? Hát a viselkedés. Amivel az etológia foglalkozik, a mi esetünkben a humán etológia, és az etológia minden, amit csinálunk vagy gondolunk, az viselkedés. És kommunikáció egy jó része. Tehát a legmagasabb kategória ebben a viselkedés. És bizony, a kommunikáció azon belül a nyelv is a legfinomabban kimunkált viselkedés. Tehát minden pillanatban a pszichénk, az egész mindenünk megnyilvánul valahogyan. És az érzelmi reakciónk is, tehát hogy hogyan adott esetben káromkodunk, szidalmazunk, hogy milyen indulatkitöréseink vannak, és azok mennyire cizelláltak, vagy mivel milyen kísérőink vannak, például Isten meg ne verjen, de lekopogom, hogy, és a többi, amik nagyon régi szómágiából örököltünk több ezer év távolából. Ezek részévé válnak a nyelvnek, de a szólások, közmondások. Ha bevesszük gyermekkorunkba, beszedjük, összevesszük, magunkba szedjük ezeket, szívjuk a szólásokat, nem tudatosan, hiszen ez egy ösztönös dolog. Nyelvről tudni, hogy tanárna is mondta, meg a nyelvet tudni, az két különböző dolog. Ugye a nyelvész az tud is valamit az anyanyelvéről, de mondjuk jó esetben tud is persze jól anyanyelvén beszélni, de van, aki csak tud, de nem tud róla semmit. Tehát itt a kettősség. ez egy önkéntes képesség, mint ahogy járni tudunk, lélegezni tudunk, enni tudunk, beszélni is az anyanyelven, így tudunk, tudattalanul, tehát nem nagyon sok minden tudatosodik, a tartalom tudatosodik, a forma nem. Tehát ha mi most beszélünk, ön is megkérdezni két mondattal korábban én melyik szólakot használtam, nem tudnám megmondani, mert nem azt figyeltem.
1: De tudnám, hogy miről beszélünk.
2: De hogy miről beszélünk, mi a tartalom, azt tudnánk. Na most a szólás, közmondás, csak ennyit teszek hozzá, az is viselkedés, azt is valami belső igényt teremti meg, tehát amikor a gyerekkorunkban hallunk valamit, lehet, hogy 40-50 évig nem használjuk azt a szólást, de amikor elérkezünk a szülőkorba, vagy elérkezünk, tehát idős szülők korba. Leszünk, vagy időskorba, és egyszer csak mi se tudjuk honnan, kitör belőlünk, hogy de, ez, és mondjuk a szólást is, magunk se tudjuk, hogy honnan jött elő, de ha egyszer nem került be a mélybe belénk, nem ivó, akkor nem tudjuk mondani. Tehát valami gyerekkorba kerül elő, és 70 éves korunkban jön ki belőlünk.
1: Csak egy rövid mondatot, hogy gyerekkoromban vidéken, paraszt családban sok ember között növekedtem, és nem használtam sokáig szólásokat. Most az utolsó egy-két hétben jön még kutyára dér, meg lesz ennek a bőtje. Na most nem mondom a többit, meg lehet, hogy nem jut eszembe, de legalább 10 olyan jutott eszembe, hogy lehet, hogy egész életemben nem mondtam ki. Ez én vagyok, amit kaptam, magamba szívtam, ki tudok adni, tehát a nyelv az a énnek, míg pedig a közösségben élő énnek, mert nem magamtól tanultam őket, hanem mástól, annak a szövedéke. És ez az óriási benne, és ezért az egyetlen dolgunk, hogy használjuk, és minél inkább úgy használjuk, hogy a lehetőségeit kiteljesítsük, tehát amire van lehetőség, azt ne hagyjuk parlagon. Ez az egyetlen veszély fenyegeti. Természetesen egy fiatal ezt most nem érti. Reménykedjünk benne, hogyha idősebb lesz, valamit ért belőle. Addig változik annyit a világ, hogy valahol fékek is lesznek, és akkor mégis számít ez is.
2: Még ez nagyon megszólaltatta bennem még ezt az egy gondolatot, hogy becsülni. Tehát itt kerül elő az, amiről ez a, ami ennek a körnek, illetve a beszélő nehézköröknek is, és az egész működésnek a lényege volt, hogy mi az, hogy megbecsülni, megérteni azt, hogy amikor belekerülünk ebbe, hogy használjuk, hogy tanács, és használjuk, tessék csinálni, és az igény megvan bennünk, mint a nagy költőinkben, hogy minél jobban, akkor azt jelenti, hogy megbecsüljük a kultúránkat, a közös nyelvünket, és megbecsüljük egymást, és amikor belépünk a körbe, megszületünk, és amikor kilépünk a körből, akkor hagyunk benne valamit, hogy tovább keringjen azzal, hogy mi használtuk, de rá is eszmélünk erre, ami ugye az emberi tudat kettősége, hogy van egy, hogy használjuk, és benne vagyunk, de mindig reflektálunk is rá. És ezt próbálják azok semmivé tenni, akik azt mondják, nem hogy nem lényeges. Reflektálunk a nyelvet, nem azért kötelező változtatni, mert úgy születünk, hogy változtassuk, hanem az embernek társadalmilag is, és egyénileg is van egy tudata, egy reflektív tudata, és ezért van a pedagógia is. Akkor ezt is mondhatnánk, hogy ne neveljük a gyereket, és hogy ez már Rousseau-i meg sokkal korábbi gondolat, hogy ahogy a jó Isten megadta, tegyük ki az erdőbe, és majd lesz vele valami. Ez ugyanaz lenne. Nem, becsüljük meg, hogy itt tartunk, hogy van kultúránk, hogy van múltunk. És amennyit lehet ebből, a legmagasabb szintre a magunk értékrendszerbe vigyük föl.
1: És ha azzal tudjuk megbecsülni, hogy annak megfelelően beszélünk és viselkedünk, nem úgy, csak anba illeszkedően, és nem csak kimondjuk, hogy becsüljük meg, akkor lesz igazán értelme.
3: Kedves hallgatóink! Hátót Tibor tanárúrral és Őri Vilma tanárnővel beszélgettünk a Szóról szóval műsorban elhangzott 150 előadást magába foglaló azonos című kötetről, amely a Tinta kiadó gondozásában jelent meg. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és technikai munkatársunk Urbán Péter nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő, Fazekas Gyöngyvér.

0: Elhangzott a legkedvesebb könyveim.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Zenekari műhely. Robert Schumann művei a Pannon Filharmonikusok koncert felvételein. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője Magyar Kornél.

Robert Schumann szimfonikus muzsikájával köszöntöm hallgatóinkat. A hét elején emlékeztem születésének 216. évfordulójára. Az 1810. június 8-án Zwickauban született romantikus mester kamaramuzsikájára és versenyműveire irányítottam figyelmüket, ez alkalommal pedig a Pannon Filharmonikusok koncert felvételéről idézek fel egy kevésbé ismert alkotását és négy szimfóniája egyikét. A kürt a zenekari részfúvósok nélkülözhetetlen hangszere használata több évszázadra tekint vissza, már a barokk szerzők óta. A bécsi klasszikusok közül Haydn és Mozart is versenyműveket írt művészei számára. Schumann az 1849-es maga által is legtermékenyebbnek tartott esztendőben előbb egy szólódarabot komponált, majd a szimfonikus együttes kürt kvártettjére egy hangversenydarabot. Az Opus 70-es Adagio és Allegrót Julius Schlitterlau kürtművésszel mutatta be Clara Schumann. A szerző a sikerén felbuzdulva egy kürtkvártett által kísért férfi vadászkar után vállalkozott a négy kürtös verseny megírására. A lipcsei Gewandhaus zenekar négy művésze Eduard Pohle, Josef Jeningen, Eduard Julius Leisenring és Karl Heinrich Konrad Wilke a hangverseny darab címzettje. Ők is mutatták be 1850. február 25-én Julius Rietz vezényletével. Most a Pannon Filharmonikusok művészei Zempléni Szabolcs, Varga Ferenc, Borbíró Máté és Péters Árpád szólójával hallják a Kodály Központban 2020. január 30-án készült koncertfelvételről Bogányi Tibor vezényletével.

Robert Schumann négy kürtre és szimfonikus zenekarra írt hangverseny darabját második szimfóniája követi. A két mű között két esztendő telt el, a szimfónia vázlatait 1845 őszén kezdte összeállítani, de később elhatalmasodott betegségének első tünetei megnehezítették elkészültét. A hangszerelés lassan haladt és közel egy esztendőt vett igénybe. Azonban akkor még a munka előre haladtával javult Schumann mentális állapota is. A laikus hallgató a második szimfónia melódia gazdagságát és olykor egészen emelkedett tónusát figyelve egy tipikusan boldog és sikeres szerzőt sejt e remek mű mögött. A szimfóniát 1846. november 5-én mutatták be a lipcsei Gewandhausban Felix Mendelssohn vezényletével. Most a Pécsi Kodály Központban 2022. február 25-én készült online, a koronavírus járvány miatt közönség nélküli koncert felvételről a negyedik Allegro Molto Vivace tétel szól Hamar Zsolt vezényletével.

A zenekari műhely a második szimfónia fináléjával véget ért. Születési évfordulója alkalmából Robert Schumann műveiből, a Pannon Filharmonikusok koncert felvételeiből válogatott a sorozat szerkesztője Magyar Kornél.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Magyar Péter szerint szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása, jelezte az MTI. Szeptember elején tudja a pénzügyminiszter jó esetben a parlament elé terjeszteni a 2026-os felülvizsgált módosított költségvetést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére. Köbből Anita kormány szóvivő ismertetése szerint jelenleg is folyamatosan zajlik az idei költségvetés felülvizsgálata, aminek a határideje június 30-a és augusztus 31-éig van közzétételi kötelezettségük. Úgy fogalmazott, egy elég hányattatott sorsú költségvetést hagyott rájuk az előző kormány, ennek feldolgozása nem történhet egyik pillanatról a másikra, hangsúlyozta. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az EU bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kis csomagok vám kezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termék kategóriák után kell megfizetni. A termék kategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termék kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termék kategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vám kezelésében nem lesz változás. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 18-19-es külföldről a plusz 36-1 461 18-19-es számon ingyenesen hívható NAV info vonalon is. Az Útinform hírei következnek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél beton elemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében baleset történt. A 40-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a torlódás még így is 5 kilométeres. Szintén az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométernél. A torlódás már meghaladta az 5 kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert Irsa csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 5-ös főúton vagy az M4-es autóút felé. Végül az időjárásról. Zápor, esetleg zivatar, néhol előfordulhat északkeleten, illetve a déli határ mentén. Az északnyugati, nyugati szél élénk, több helyen erős lesz. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunkban Boér Judit nővérről, a Szociális Misszió Társulat tagjáról, az ő életútjáról hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja. Mit lehet tudni, hogyan került kapcsolatba, és hogyan lett a Szociális Misszió Társulat tagja Boér Judit nővér? Mi az ő életútjának az első szakaszának a meghatározó pontjai, amelyek a Szociális Misszió Társulat felé vezették őt?
4: Közösségünkben mindig nagyon fontosnak láttuk azt, hogy visszaemlékezzünk azokra a nővérekre, akik valamiképpen előélték elébünk a szent fogalmát, nem feltétlenül az oltára emelés magaslatában, hanem életüknek példaadó, a mai társadalomban is hasznosítható gondolkozására, személyiség jellemzőire szeretnénk rábukkanni, és ezt továbbadni. Ha visszatekintünk a missziótársulat 1908-ban kezdődő történelmére, akkor úgy most hirtelen kettő nővérünk jut eszembe. A leginkább Boér Judit nővérünkről szeretnék most beszélni, mert lehet, hogy személyisége engem ragadott meg elsősorban, már a belépésemnél, mikor először olvastam a történetét, 1990-től kezdődön, de főleg amikor már együtt éltünk itt a Krisztina körúton, nagyon nagy példaképű nekem minden személyiség vonásában és minden cselekedetében is. Tehát, ha szentünk nincs, és oltárra emelt szentünk, de, hogy úgy mondjam, akár szent, akár boldog jelöltünk mindenképpen van, például Prohászka Otto, akár égi pártfogónk személyében, akinek oltárra emelése késik, egyre késik, de reméljük, sőt, azt biztos tudjuk, hogy ő amennyire földön biztonsággal állítható, hogy ő a mennyei boldogságban van, és így szentként tisztelhetjük. Példaképeinkről szintén beszélhetnénk, írhatnánk is, mert kezdettől fogva többen is voltak, akiknek személyére, tetteire, mint nagy tanúságtevőkre tudunk emlékezni. Így hát akkor a követendők egyikére, Boér Judit nővére most kiemelkedően gondolunk. Egy ferences szerzetes, Király Kelemen, a Katolikus Magyarok Vasárnapja című kiadványban 1958-ban így emlékezett meg róla. Rendje az első világháború után küldte Amerikába, akkor legtovább Clevelandben, főleg a Szent Margit egyházközségben működött. A második világháború közelettére hazasietett, és az óhazában élte át a háború minden borzalmát. Rendje 1948-ban ismét Amerikába küldte, hogy gyűjtéssel segítse a rendházakat ért veszteségek helyrehozásában. Halálával a magyar nép lett szegényebb. Az volt a meggyőződése, hogy ha már a jóisten megkímélte a kommunista borzalmaktól, életét osztatlanul és áldozatosan kell az óhaza szenvedő magyarjainak szentelnie. Amikor szervezete nem bírta tovább az ember feletti munkát, és 40 éves szerzetesi jubiluma évében ágynak dőlt, rendkívül fájdalmas betegségei csodás türelemmel viselte el. Szenvedéseit szent áldozatként ajánlotta fel az óhazában szenvedő magyar népért. Több oldalú hősiessége egészen nyilvánvaló, de talán legnagyobb áldozata a hűsége volt Farkas Edithhez, az ő alapító eszméjéhez és rendje magyarságához. életének jelszava fejezte ki egész életének törekvését, az age quod agis, jól tedd, amit teszel. Elgondolkodható kijelentés ez, hogy ez egy egész életen át vezérelte a minőségi munka igénye saját maga iránt, és hát ezt adta tovább egész lényének sugárzásával a vele kapcsolatba lépőkkel. Az életrajzát egy grófnő rendtársa írta meg, aki 1922-ben már újfogadalmas volt. Azt hiszem, hogy több ilyen magasrangú nővérünk nem is volt, de valamiképpen őt mégis ebben a rangjában kell megemlítenem, mert az egy nagyon érdekes dolog, hogy még csak első fogadalmas volt, és mégis egy nagy amerikai alapítással bízta meg az előjárónőnk, tehát fiatal kora és fogadalmainak fokozata ellenére ő olyan lelki értékeket és emberi magatartást mondhatott magáénak, hogy nagy látó szemével Farkas Edit megmerte bízni ezzel a jelentős feladattal, hogy kiküldte a Cleveland püspökéhez, aki ismerte Farkas Editet, és nővéreket kért megsegíteni az ő püspöksége alá tartozó egyik nagy közösséget, vagy több közösséget Clevelandben. Eredetileg, amikor kiküldte Hildegard nővért Amerikába Farkas Edit, akkor az első terv az volt, hogy Slachta Margit, akkor még szociális missziótársulati nővér lesz a főnök, és ő pedig kísérője lesz, amikor nem csak az alapítás, sőt, talán elsősorban nem az új alapítás volt a célja ennek a külföldi útnak, hanem gyűjtés, anyagi gyűjtés, mert igen nagy szükség volt ekkor erre a missziótársulat ennek ebben a korszakában. Időközben kiderült, hogy Slachta Margit nővér vissza kellett, hogy térjen Magyarországra, mert ott 1922-23-ban olyan kritikus és nagy döntést igénylő események zajlottak le, amelyek nem nélkülözhették akkor Margit nővért. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ennek a csapatnak akkor a vezetője Hildegard nővér volt, aki 1922. szeptember 30-án kötött ki Amerikában, és egy már ott tartózkodó lelkésszel, Szilágyi Oszkárral megkezdték az új alapítást, illetve a szolgálatot Clevelandben. Így ez az új fogadalmas Hildegard nővér a főnöknői titkári beosztás helyett egy új amerikai közösség alapítója lett. Ez hamarosan egy egyházjogú szerzetté lett, most is élnek, és elszakadtak a missziótársulattól, úgy hozta a történelmi helyzet, és most Szentlélek missziós nővéreinek hívják őket, és Michigan államban működnek. A Judit nővéről néhány életrajzi adatot szeretnék ismertetni. 1895-ben született, a missziótársulatba 1917-ben lépett be, örökfogadalmat 1933-ban tett, és 1958-ban halt meg. 63 életévet élt itt a Földön. Rendkívüli gazdag clevelandi tevékenységét ismertetve, nem annyira a konkrét életeseményeit, amelyet munkában töltött el, szeretném részletezni, hanem a gondolkodását, a lelkiségét, amelynek ma is nagy hatása lehet egy-egy szemlélődő ember lelkébe, de talán társadalmi helyzetünk, jövőképünk megformálásánál is. Azt lehet mondani, hogy egész életét az igazságosságra való törekvés és az emberi méltóság tisztelete jellemezte. Egész egyéniségére jellemző az, hogy tervező, alkotó gondolkodása és táglátóköre volt. Egy 7 gyermekes családban született, nagyon meleg családi környezetben. Ez későbbi életére egy döntő, pozitív hatással volt. És akkor, amikor a Szociális Missziótársulat karizmája nő, család és gyermekvédelemre irányul, abban bontakozik ki, akkor mi is mindig hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos egy ember felnőtt korában való biztonságos, eligazodó képessége, határozottsága és egyéb kiegyensúlyozottságai mennyire belegyökereznek a családi légkörbe, a családi szemléletbe, hogy úgy mondjam, a családi elvekbe. Már Amerikában volt, amikor egyszer azt mondta róla egy tisztelője, hogy Judit nővér férfias gondolkodású elméje van, és ugyanakkor egészen gyermekder. Clevelandben rendkívül hatásosan dolgozott, főleg a Szent Margit egyházközségben, és amit itt Magyarországon elindított Farkas Edit, a szociális misszió, ez teljes erejével igyekezett ott is megvalósítani. Nagy nehézsége, amely végül is áldozatos életében mutatkozott meg, az volt, hogy abban az időben az Amerikai Egyesült Államokban, ott Clevelandben is nem olyan szociális körülmények jellemezték az életet, mint itt Magyarországon. Kiegyensúlyozott, stabil életet mondhattak maguknak ott az ott lakók. Nem volt olyan égetően szükségük a szociális segítésre, mint itt nálunk. Ezt Judit nagyon hamar felismerte, és akkor inkább az irgalmasság lelki cselekedeteire igyekezett koncentrálni. Ez természetesen sok csalódást is okozott a számára, mert nagyon sok olyan munkában lelkes támogatója és segítője volt, akik ezen a területen teljes odaadással segítették Judit nővért, de azt nem igazán tudták megérteni nagyon sokan, a legtöbbjük, hogy miért kell neki elindulnia az egyháztól elszakadtak felé, mert ez lett volna a Judit nővér és az egész missziótársulat központi gondolata, hogy mi nem e világi munkában gondolkodunk elsősorban, hanem mindig az örök élet, a túlvilág távlataiba szemlélünk minden eseményt, örömöket, bánatokat egyaránt. Hát itt sok mindennel meg kellett küzdeni, és mondhatnám azt, hogy sok esetben hősiesen. Nagyon fontos volt, hogy célszerű munkatervezése volt, és bizony bátorsága, hogy a népszerűtlenségeket is magára vegye, azért, hogy társait kimentse a nehézségekből. Őszinte bizalommal mindig egyenesen kért. Lelki frissessége, tudományszomja és képessége mindent élvezni, teljes szíve beállni, ahol és amire szükség volt, ez tette valóban elragadóan gyermekdeddé. Volt egy mondata, amit feljegyeztek róla, egyszer azt mondta: ma lelkem túlcsordul a boldogságtól, s valamit ki kell magamból adni. Hallottam Juditot lelkesen egy fogadalomtétel, vagy egy jó sikerült értekezlet, vagy egy lelkesítő beszéd után. Boldog és vidám természete volt, gyengéd lelkű. Például, ez is egy mondás, amit feljegyeztek róla. Szegény kis Jake hogy félti életét? Mondta megállva, hogy időt adjon annak a továbbhaladásra. Ez is jellemző, előbbi ez hasonló gondolkodásra van. Először átölelem a lelkemmel, hogy azután jobban tudjunk beszélgetni. Vagy megsimogatom a lelkét. Az ilyenfajta beszédei, megnyilvánulásai igen gyakoriak voltak. Ez a gyengéd lelkiség társulva az emberi méltóság tiszteletével tette őt kiváló és figyelmes hallgatóvá. Belelátott az egyének lelkébe, őszinte megnyilatkozásra bátorítva őt. Ő maga teljesen bele volt mélyedve és osztozott minden problémában, mint egy jó anya mindig simított. Önmagát adta, és gyakran észrevehetően felemésztette a nagy igyekezet az erejét. A társai, illetve Hildegard névvel egyik beszélgetésében megjegyezte, hogy néha azzal hecceltük, hogy kovászhoz hasonló, mert úgy látszott, mi többiek minél inkább felhúzottak, izgulók vagy bizonytalanok vagyunk, ő annál nyugodtabb, zavartalanabb maradt. Így nyilatkozott magáról, hogy az úr egy bizonyos természetes ellenálló képességet adott nekem, fegyver és pajzs gyanánt, az energiapazarlás, az idegzet fölösleges túlfeszítése ellen, hogy védje és megóvja érzékeny idegrendszeremet. Egészsége mindig gyenge volt ahhoz, hogy bármi tekintetben is hosszú időre bírja a túlfeszítettséget. Nem engedhette meg, hogy apró, jelentéktelen dolgok befolyásolják. Hűséges volt társulataihoz, életfeladatához, hálás is volt, és tehetségéhez képest mindig nagy lelkűen megbocsátott. Még olyasmi is volt, hogy mintha magára váltalta volna az okot a megbántásért. Nemes egyszerűségű volt, és nagyon értékelt a szépséget. Lehetőleg, ami jót, hasznosat kapott ő maga, azt azonnal megosztotta másokkal. Tanácsai és figyelmeztetései mindig anyaiak voltak. Engedelmes és őszintén együttműködő volt. Az is jellemző, hogy amikor megérkeztek Clevelandben, akkor megkérdezte, hogy még ma jelentkezni kell a püspöknél. Tehát ez az engedelmesség, a felettes tisztelet, az együttműködési készség nagyon-nagyon meglátszott rajta. Itt kell már is megjegyeznem azt, hogy amikor megérkeztek Amerikába, és ezt mondta, hogy még ma is jelentkezni kell a püspöknél, akkor még egy cseppet se sejtette, hogy mennyire ő nekik maguknak kell az utukat járni, küzdeni, kijárni, hogy a rendesnél is több lesz az emberi lanyhaság, amit le kell győzni. Néha azért felsóhajtott, hogy ha teljesen csak a munkának adhatnánk magunkat, és nem kellene alapítani, pont. Tehát ez az alapítás nehézsége, ez szenvedést okozott neki. Aztán meg lehet említeni még róla, hogy nőies volt a szó legjobb értelmében. Egyszer azt mondta, nem hittem, hogy tudok második hegedűs lenni, de megpróbálom. Meg kell említeni, hogy Prohászka püspököt nagy példaképének tekintette, azt a Prohászka püspököt, aki megelőzte korát, mert hogy megmentője, felvilágosítója volt itt nálunk az intellektuális életnek, és példája a Karitásznak, egyszerűségének és mindenki iránti igazságosságának ténye vonzó volt. Juditban mintha megtestesült volna Prohászka oktokát tanítása. Így viszonylag röviden összefoglalva a Judit nővérünknek az ő élethatárain túlmutató jelentőségét, amelyet ma is nagyon tudunk hasznosítani igazi belső életünk gazdagításánál. Most viszont nagyon fontos megismerni azt, hogy honnan merítette ő alapvetően nemes természetéhez az erőt, hogy ez azért olyan szépen ki tudott bontakozni, hogy már halálakor szinte szentként emlékezett meg róla Király Kelemen Ferences. Nagyon-nagyon döntő volt számára az Isten kapcsolata, és ez az a másik pólus, amit nem csak nekünk missziós nővéreknek, hanem minden nagy belső értékre törekvő embernek érdemes keresztényként célul tűzni ki az Isten kapcsolat mélysége és az emberbarát szeretete. Most az Isten kapcsolatáról beszélünk, akkor néhány szót. le van írva róla, hogy a tabernákulumhoz ment minden problémájával, fájdalmával, gondjaival, mindazzal, ami foglalkoztatta őt. Igazi gyermeki őszinteséggel számított az Úr megvilágosító kegyelmére, erejére, hatalmára, az ő jóságára, hogy vezesse, irányítsa őt. Az Úr Jézus iránti szeretete szinte mérhetetlen volt. Mindent áthatott, amit csak csinált, és ez minden tettének fényt adott. És így mindjárt vissza is kapcsolhatunk arra a prohászkai tanácsra, amit magára is alkalmazott Prohászka, ugyanis azt mondta, lelkem mécses, tehát világít, szívem tűzhely, tehát melegít, jót teszek másokkal, segítve, nemesítve, biztatva hatok rájuk. Aki így él, higgye, hogy ő a világ világossága. Higgye, Krisztus mondta. Ez volt egyik központi gondolata az ő Judit nővér Isten kapcsolatának. Nem csak a templomban vagy kápolnában, hanem a saját otthonában is, ott a kis tellájában, szobájában, olyan szerető, bensőséges találkozása volt Jézussal mindig az esti ima után, amely nagyon életszerű volt, nagyon bemutatta azt a valóságos Isten kapcsolatát, amely minden hősies és nagyszerű tettére jellemző volt. Nagyon finom volt a lelki ismerete, és gyakran hivatkozott arra, hogy amikor ő Jézussal, hogy úgy mondjam, négy szem közt van, akkor mint a megnyugvás és erőforrására talál. Megjegyezték róla, hogy amikor a háború után visszatért Amerikába, mert akkor ismét vissza kellett jönni Kupasz Irma nővérrel gyűjteni, és akkor kapott sok meleg gyapjútakarót, meg egyéb ajándékokat, és akkor egyszer megjegyezte, hogy de a szegény kicsi Jézusnak nem volt ilyesmije Betlehemben. Ezért újból és újból megújította a lelki szegénységet, a közömbösséget és a szegénységet, mint központi törekvését. Szinte felmagasztalva érezte magát, mint Krisztus jegyese, és örömmel vette a kiváltságot, hogy például oltárterítőt vasalhat. Azt mondta egyszer, szeretem azt a lelkületet, amelyik Istent és embert és mindent átölel szeretetben. Na, ez az Isten és ember szeretete voltak egyéniségének fő alkotó elemei. Azt is el lehet mondani, hogy néha nehezére estek a szerzetes élet bizonyos külsőségei, de azért magasabb szempontból mindig alávetettem magát mindennek. Mert hogy mindenben a mélyebb értelmet kereste, a valódit, a valóságot. És hát most így az ő jellemzésénél egy idézettet szeretnék ismertetni egyik amerikai tisztelőjének egy leveléből, aki szintén egy régi jó barátja és pártfogója volt az ottani kis közösségnek, amely végül is köréje épült, köréje alakult. Judit nővére jellemző volt, hogy hűséges volt a magyarságához, és ahhoz a missziótársulati szellemhez, amelyet itt Magyarországon alkalmazott a társulat. A püspök viszont, akinek fennhatósága alá kerültek, mert ő hívta őket Clevelandben, az volt az álláspontja, hogy váljanak amerikaivá, mert az amerikaiak azt mondták ott Clevelandban nekik, hogy nekünk elsősorban tanítókra van szükségünk, és nem szociális misszionáris nővérekre. Ez Juditban minden buzgolkodása, szeretete, mély tisztelete az amerikai légkör, az ott uralkodó társadalmi helyzet ellenére is azt eredményezte, hogy egy idő múltán hazajön, és végül is valóban ezt meg is tette. Összefoglalóan úgy emlékezett rá egy clevelandi hívő egyházközségi tag, Judit olyan teljes szívvel és nehezen dolgozott, fáradhatatlanul buzgolkodott, hogy kész a jutalomra, a szenvedésekért és áldozatokért, amiket élete folyamán hozott.
3: Boyer Judit, Szociális Missziótársulat tagjáról hallhattak beszélgetést, vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.

0: Arcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra 31 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.
3: Indonézia egyensúlyoz. Az ország tagja gyakran a nyugat ellenpólusaként lefestett BRICS-nek, ugyanakkor csatlakozott a Trump elnök által életre hívott béketanácshoz is. Indonézia egyensúlyoz. Az iráni háborúval azonban felmerül a kérdés, hogy egy kiélezett geopolitikai helyzetben mennyire működik a minden irányba való megfelelés politikája. El nem kötelezettség, gyengeség vagy erő? Sodródás vagy bölcs előrelátás? Milyen kihívásokkal szembesül napjainkban ez a stratégia, és milyen tanulságokkal szolgál az indonéz példa más, szintén egyensúlyozó külpolitikát folytató országok számára? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégem a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Jó napot kívánok, Péter!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, mielőtt Indonéziába belevágunk, és nehogy azt higgyék a hallgatók, hogy ez nem érdekes téma, nagyon-nagyon izgalmas, hiszen ahogy mondtam a felvezetőben, Indonézia példája ebben az átalakuló világrendben nagyon érdekes tanulságokkal szolgálhat, de mielőtt belevágunk, szituáljuk egy kicsit Indonéziát, hiszen nem napi szinten foglalkozik vele a sajtó, és mi sem. Mekkora Indonézia, milyen ország, milyen erőforrásai vannak, miből gazdálkodik, és ez azért is fontos, hogyha kapcsolódni, szövetkezni kell, akkor nyilván valamiből kell neki táplálkoznia.
4: Ha előveszük a földgömböt, és meg akarjuk találni Indonéziát, akkor Ázsiához kell eljutnunk, azon belül is Dél-Kelet-Ázsiának a legnagyobb országa. Jelenleg a világ negyedik legnépesebb országa Indonézia, majdnem közel 300 millió lakossal. További érdekesség, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége tartozik az országhoz, illetve nagyon nagy gazdasági potenciált jósolnak az országnak, tehát előrejelzések szerint 2050-re akár a föld egyik legnagyobb gazdasága is lehet Indonézia. Egy elég érdekes, mondjuk így a geopolitikai feszültségek fókuszában álló régióról beszélünk egyébként. Dél-Kelet-Ázsiát szokták az Egyesült Államok és Kína egyik főütköző zónájának tekinteni. Ugye itt van közel Tajvan is, ugye ott van a dél-kínai tengerű területi vita, szóval sok minden adott ahhoz, hogy ez egy feszültséggel terhes térség legyen.
3: Mindjárt erre is rákérdezek, hogy kikinek a barátja és az ellensége a régióban, hiszen ez is izgalmas, de milyen erőforrásai vannak Indonéziának, milyen ipara van, miből gazdálkodik?
4: Egyik erőforrás a nagy számú fiatal népesség. India kapcsán szokás ezt még kiemelni. Egy olyan népesség, amelyik fogékony az új technológiák használatára, vonzza a nagy vállalatokat, a külföldi cégek beruházásait, a technológiai cégeket, tehát önmagában már ez egy erőforrás. Illetve van Indonéziának még egy ütőkártyája, ez pedig, hogy itt található a föld legnagyobb nikkel tartalék, a nikkel készlet, hogy a nikkel egy kritikus ásványként, kritikus fémként szokás említeni, nagyon sok olyan eszköz az elkészítéséhez használják föl, amelyek a legkorszerűbb technológiával készülnek.
3: Mint például?
4: A legkülönbözőbb kütyük, amiket használunk napi szinten, elektromos autókban is szükség van nikkelre, úgyhogy tényleg a modern iparnak az egyik legfontosabb
3: alapanyaga. Feltételezem, hogy itt a stúdióban is tele vagyunk nikkellel.
4: Jó esélyel, igen.
3: Na és akkor hát most az nagyon érdekes, amit elkezdett már Péter, hogy a geopolitikai erővonalak Dél-Kelet-Ázsiában hogyan alakulnak, kikinek a barátja ott, kikinek az ellensége, és most Indonézia szemszögéből nézzük.
4: Alapvetően van két szuperhatalom. Ott van Kína, ugye Dél-Kelet-Ázsia gyakorlatilag a szomszédságában fekszik, Kína pedig mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a biztonságpolitika terén a befolyását egyre inkább kiterjeszti, vagy igyekszik kiterjeszteni erre a régióra. És ott van az Egyesült Államok, amelyiknek hagyományosan több országgal a régióból van biztonságpolitikai együttműködése, illetve az az érdeke, hogy Kína ne tudja ezt a régiót teljesen a befolyása alá vonni. Tehát ezért is, hogy említettem, szokás ezt a régiót a két szuperhatalom szuperhatalom egyik főütközési zónájának tekinteni. És köztük áll, mondjuk így, hogy köztük, 10, illetve most már 11 dél-kelet-ázsiai ország, amelyek együtt alkotják a dél-kelet-ázsiai nemzetek szövetségét, az ASEAN angol rövidítéssel. Ugye alapvetően ez a szövetség az olyan szempontból is jó a tagországoknak, hogy biztosít számukra valamiféle védelmet, valamiféle védőernyőt a külső hatalmi befolyásolási próbálkozásokkal szemben, illetve a kisebb tagországoknak, mint nem csak Indonéziáról van szó, hanem akár egész kis tagországokat is besorolunk, mint például a legutóbb csatlakozott Kelet-Timort. Ezeknek az országoknak ez a szövetség lehetőséget biztosít, hogy hallathassák a hangjukat, illetve a saját súlyukon felül képviseltessék magukat a regionális politikában.
3: Igen, ennek külön műsort szenteltünk éppen önnel.
4: Igen,
3: néhány hónappal ezelőtt. Igen. Izgalmas társulás. A kisebb országok közül van-e olyan ott Indonéziával kapcsolatban, amelyik ellenséges?
4: Alapvetően ellenséges, kifejezett ellenségességről nem beszélhetünk, és igazából rá is térhetünk akár az indonéz külpolitika egyik fő sajátosságára, az el nem kötelezettség vagy egyensúlyozás. Ezt egyébként ők úgy nevezték el, hogy szabad és aktív külpolitika, tehát így lehet lefordítani az indonéz elnevezést. Azért szabad, mert hogy nem akar egyetlen nagy hatalom oldalára sem állni a különböző konfliktusokban, és azért aktív, mert a saját sorsát akarja a kézbe venni és akarja irányítani. Tehát Indonéziának hagyományosan ez a fő

0: stb. Stb. Most nyilván az iráni háború, az, ahogy említettem, ez egy elég komoly kihívás elé állította ezt a szemléletet, ezt az irányvonalat, és erre majd valószínűleg mindjárt ki is fogunk térni. Hogyha a térségben megjelenő kapcsolati hálót akarjuk egy kicsit elgondolni, vagy elképzelni magunknak, akkor ugye ott van Kína, ami azért a térség valamennyi országának a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ezért gyakorlatilag egyik ország sem engedheti meg a térségben magának azt, hogy teljesen elvadítsa, idegenítse magától Kínát. És egyébként egy nagyon-nagyon érdekes pragmatizmust látunk ebben a kérdésben, hogy ugye a térség több országának területi vitája van Kínával, Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, stb. Stb., de mellette pedig vígan tudnak gazdasági együttműködésekről, partnerségről, kölcsönös befektetésekről tárgyalni. Tehát úgy gondolom, ez is egy érdekes sajátossága a világunknak, a globalizált világgazdaságnak, amiben élünk, hogy olyan országok is, amelyek egyébként rendszeresen ütköznek bizonyos területi kérdésekben, ugyanakkor meg ezt félre tudják tenni, és tudnak gazdasági partneri kapcsolatokat építeni. Ez egyébként kedvez, ez a szemlélet, ez olyan országnak, mint Indonézia, amelyek azt mondják, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, mi a saját érdekeinket akarjuk követni, és ez szükségünk van mind arra, hogy több partnerhez kapcsolódjunk, hogy minden hatalommal megpróbáljunk jó viszonyt ápolni.
1: Ott a nyersanyaggal kapcsolatban is vannak követelései vagy igényei Kínának?
0: Kínának inkább érdekei vannak a nyersanyaggal kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, ez egy nagyon fontos ásványkincs, az elektromos autókhoz használt technológiákban is felhasználják, és hát tudjuk, hogy az elektromos járművek terén Kína ugye abszolút megkérdőjelezhetetlenül világ első, és Indonézia ebben a tekintetben be tud csatlakozni a Kína által dominált értékláncokba, termelési hálózatokba. Ugyanakkor ott van az Egyesült Államok, amelyik pont csökkenteni akarja a függőségét Kínától a kritikus ásványok terén. Ugye ez az egyik nagy ütőkártya Kínának az Egyesült Államokkal szemben, amit ki is játszott a tavalyi kereskedelmi háború során, és gyakorlatilag ez volt Kínának az a fegyver, amivel tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Washingtont. És hogyha Indonézia Kína által dominált értékláncokba tagozódik be, az megint egyfajta Kína felé való sodródás vagy orientációt jelent. És most februárban írt alá egy érdekes kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Indonézia, amelyben pont olyan kitételek kerültek be, hogy Indonézia feloldja a kritikus ásvány exportra vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, illetve hogy amerikai cégeket, beruházásait vonja be a saját területén a nikkel feldolgozásba.
1: Ez nagyon érdekes, az ön egyik elemzésében olvastam, hogy ne tűnjek nagyon okosnak magamtól, mert hiszen én is hát szakemberektől veszem, amit tudok, hogy a nikkellel kapcsolatban Indonézia nem a nyersanyagot szeretné exportálni, hanem azt szeretnék, hogyha minél többen a feldolgozóiparban részt vennének, hogyha minél magasabb szinten lenne feldolgozva bármilyen nyersanyag, vagy bármilyen termék, amit Indonéziában előállítanak. Most ez a kereskedelmi megállapodás Amerikával ezt egy kicsit felülírja, nem? Tehát engedniük kell akkor ebből a törekvésükből.
0: Ez így van, ugye, hogy ön is mondta, ennek az az oka, hogy Indonézia nem akar egyszerű gyarmattá válni, jön egy nagyhatalom, megveszi a kitermelt ásványkincseket, boldogan elviszi, és a valódi hozzáadott érték, az ipar, a termelés, az pedig a saját területén valósítja meg. Ugye ezért folytat Indonézia egy olyan stratégiát, hogy ne csak az ásványkincsért jönjenek ide a cégek és vigyék el, hanem hozzák ide a termelést, az ipart, az értékláncnak minél több fázisa, minél több stációja ott valósuljon meg az ország területén. És igen, valóban ez a kereskedelmi egyezmény ebben a tekintetben felvet Indonézia szempontjából bizonyos aggályokat. Jakarta állítja egyébként, hogy ez nem fog változtatni ez a megállapodás semmit az eddig követett stratégián, hát majd meglátjuk, ezt majd az idő eldönti, de minden esetre rámutat arra, hogy az Egyesült Államok komolyan tudta befolyásolni az indonéz vezetésnek a döntéseit ilyen tekintetben.
1: Mit szól ahhoz Kína, aki eddig az erősebb fő partnere volt Indonéziának, hogy most Indonézia az Egyesült Államok felé is egy nagy lépést tett ezzel a megállapodással, tehát itt azért összefeszülnek az érdekek.
0: Így van. Kína elég visszafogottan reagált, tehát nem volt valami látványos kirohanás. Ezzel együtt meglátjuk, hogyan fogják értékelni a jövőben. Értékelhetik úgy, hogy ezzel, ahogyan is mondta, Indonézia úgymond az Egyesült Államok felé orientálódik, de ugyanakkor Peking sem akarja magától elidegeníteni Indonéziát, mert ők is tisztában vannak az egy óriási piac, amiről most már sokat beszélgettünk, ugye a föld legnagyobb nikkel készlet ott található, tehát számukra is egy értékes gazdasági partner, és itt nagyon óvatosan kell gyakorlatilag ilyen szempontból ők is picit lavíroznak, vagy egyensúlyoznak, hogy ne az legyen, hogy egy agresszív külpolitikával az Egyesült Államok felé tolják még inkább Indonéziát, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és sok összetevődő sakjátszma.
1: Milyen kapcsolata van Oroszországgal például? Viszonyul-e egyáltalán valahogy Oroszországhoz?
0: Oroszország olyan szempontból

0: Ázsia azért jóval messzebb van, mint akár Kína, és mondjuk nincs olyan közvetlen jelenlét a régióban Oroszországnak, mint mondjuk van az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor pont az iráni háború mutatta meg azt, hogy az USA-Kína kettősön túlmenő partneri kapcsolatok is mennyire értékesek tudnak lenni. Ugye hiába a kőolajkitermelő ország Indonézia, azzal, hogy a Hormuzi szorost lezárta Irán, bizonyos komoly és fontos kőolajszállítmányok nem jutottak el Indonéziába, és azonnal el is kezdtek tárgyalni arról Oroszországgal, hogy együttműködés révén tudják Indonézia energiabiztonságát a jövőben biztosítani. Ezen túlmenően egyébként pedig évente tart közös katonai hadgyakorlatot, haditengerészeti gyakorlatot az indonéz haderő, illetve az orosz haditengerészet néhány egysége. Úgyhogy ez is mutatja, amiről beszéltünk az elején, hogy az ország nem akar sem egyik, sem másik fél mellé állni, illetve próbál minden komoly hatalommal valamiféle partneri kapcsolatot kiépíteni.
1: Katonai szempontból hogyan áll Indonézia? Van-e saját haderőfejlesztése, saját gyártása, kiktől vásárol, kikkel működik együtt partnerségben vajon?
0: Ebben a tekintetben is az ország igyekszik több lábon állni, hát nyilván van valamilyen szintű saját hadipara az országnak, de ezen túlmenően nyilván szüksége van valamiféle védelmi együttműködésen áll erősebb katonai hatalmakkal is, és úgy gondolom ez tükröződött abból, hogy áprilisban aláírtak az Egyesült Államok egy védelmi együttműködési megállapodás, de nagyon érdekes volt az időzítés, mert pont azon napon, amikor Washingtonban ezt aláírta az indonéz védelmi miniszter, az ország elnöke éppen Putyinnal tárgyalt Moszkvában arról, amit említettem az energiabiztonsági kérdésekről.
1: És a tenger alatt járókról.
0: Nem, elsősorban a kőolajról, illetve energiahordozóknak a vásárlásáról, tehát ez nagyon látványosan mutatja, úgy gondolom azt, hogy ezt a megpróbálni ezt a több lábon állást, és hogy nem lehet egyfajta ilyen vagy logikával megítélni ezeknek az országoknak a külpolitikai törekvéseit.
1: Európával milyen a kapcsolat? Ez a zárójeles, mert szintén messze vagyunk, de azért mégis.
0: Úgy gondolom, hogy a térség országai számára Európa elsősorban gazdasági értelemben lehet egyfajta alternatíva. Nyilván nem tudja Kínának a jelentőségét pótolni, Kína ott van a szomszédban egy elképesztő ütemben fejlődő gazdasága, ahogy említettem, a térség országai számára, legtöbb országa számára a legfontosabb kereskedelmi partner. Ugyanakkor a diverzifikáció szempontjából, tehát a több lábon állás szempontjából igenis van jelentőség, úgy gondolom az Európával fennálló kereskedelmi vagy befektetési kapcsolatoknak, és én azt érzem, hogy mindkét fél részéről, tehát az Európai Unió részéről is, meg Indonézia vagy a térség többi országa részéről is van egyfajta törekvés, hogy ezt a kapcsolati hálót ezt még szorosabbra fonják.
1: Na és akkor kitört az iráni háború, illetve hát Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Részben már említette, hogy a Hormuzi szoros lezárása érintette Indonéziát, de hogyan érintette még? Tehát ott azért kiderült, hogy az Egyesült Államok is elvárta, hogy mindenki lépjen elő és álljon elő a farbával, hogy A vagy B. Indonézia hogyan oldotta meg ezt a helyzetet?
0: Hát ez egy kényes helyzetbe került Jakarta. Ugye egyrészt ott van ez a tájékozódás az Egyesült Államok felé, ugye frissen aláírt kereskedelmi egyezmény, ugyanakkor Irán és Indonézia, ugye mind a ketten BRICS tagországok, hogy ön is említette a bevezetőben, és ezt a BRICS-et, tehát ez is mutatja egyébként, hogy nem biztos, hogy nyugaton mindig jól értelmezik. Szokás egyfajta ilyen déli, globális délországainak egyfajta ilyen együttműködési, vagy inkább védés dacszövetségeként leírni. Hát itt most az látszik, hogy Indonézia ebben a tekintetben nem állt ki Irán mellett, sokkal inkább egyfajta ilyen lagymatag elítélő nyilatkozat született. Ugye nyilván elítélték valamennyire az Egyesült Államok és Izrael támadását. Ezt már csak azért is meg kellett tenni, mert hagyományosan, ahogy említettem, a nemzetközi jog betartása, ez Jakarta számára egy ilyen nagyon fontos alapelv, de ehhez képest nagyon-nagyon-nagyon visszafogott volt a nyilatkozat, illetve Ali Khamenei ajatollah likvidálását követően, és nem tudom hány nap késéssel küldtek valamiféle részvét táviratot. Ugyanakkor meg, hogy a kicsit a másik irány felé is tegyenek egyfajta gesztust, illetve a saját közvélemény nyomására, vagy a közvélemény megnyugtatására felfüggesztette Indonézia tagságát a béketanácsban, ahogy amit ön is említett, Donald Trump hívott életre. Tehát erre is, arra is, de látszott, hogy ez a taktika egy ennyire kiélezett geopolitikai helyzetben, konfliktus helyzetben nem igazán működött, mert Teherán nem díjazta ezt a lavírozást, és feltartóztatta Indonézia két kulcsfontosságú olajszállítmányát a Hormuzi szorosban. Érdekes kettőség, hogy akkor Malajzia tankerjeit pedig átengedte. És végül az egész helyzet úgy oldódott meg, hogy a szomszédos Malajzia közbenjárására volt szükség ahhoz, hogy Irán végül átengedje az Indonéziába tartó fontos olajszállítmányokat, ami úgy gondolom egyfajta presztízsveszteség volt Jakarta számára, melyik igyekszik a dél-kelet-ázsiai országok vezetőjeként, regionális középhatalomként pozícionálnia magát.
1: Mégis mi a tanulság ebből? Mit mutat ez, hogy Indonéziának ez az egyensúlyozni próbáló politikája, ugye mégiscsak egy erős gazdaságú ország van, adóász a tarsójában, a nikkel és még egyebek is. Hát jogosan próbálkozhat ezzel, de ez erő vagy gyengeség most ebben az átalakuló világrendben, amikor az Egyesült Államok is próbálja megerősíteni a saját pozícióját, próbálja újra ezt a nagyhatalmi rendet visszaállítani?
0: Valószínűleg be kell látni azt, hogy amikor egy ennyire kiélezett helyzetről beszélünk, mint mondjuk a mostani iráni háború, akkor az olyan országoknak, amik nem akarnak elkötelezni, tudomásuk kell venni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem lehet mindenkinek megfelelni, és mindenkinél jó fiúnak maradni. Ez most úgy gondolom, hogy feketén-fehéren bebizonyosodott, és akkor elképzelhető, hogy mondjuk ilyen események zajlanak, akkor ez inkább átvált egyfajta sodródásba, futnak az események után. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ennek az egyensúlyozó politikának ne lenne létjogosultsága, ne lenne jövő. Úgy gondolom, hogy itt egy ilyen helyzetben segíthet valamiféle nagyon egyértelmű kommunikáció mindkét a konfliktusban résztvevő két oldal felé, amelyben az adott ország, amelyik most jelen esetben Indonézia, próbálja elkerülni azt, hogy állást foglaljon, vagy oldalt válaszol egy ilyen konfliktusban, nagyon egyértelműen jelzi mindkét résztvevő felé, hogy az ő döntései, az ő kommunikáció nem azt jelenti, hogy bármelyik fél mellé állna, hanem ebben a helyzetben nem tud és nem is akar oldalt választani. Nyilván fontos az, hogy az egész kapcsolati hálónak az egészét szemléje mindkét fél. Tehát úgy gondolom, egy olyan szemlélet, ami a viszonyrendszer egészét tekinti. Ugye sokféle kapcsolatról beszélünk, gazdasági, kulturális, katonai, stb. És egy konfliktus mondjuk ennek a kapcsolati hálónak az egyik elemét kikezdi, attól még ott van a többi. Tehát amiről beszéltünk talán egy pár perccel ezelőtt, hogy attól még, hogy több dél-kelet-ázsiai országnak területi konfliktusra van Kínával, ami időnként elég meredek találkozásokra ad alkalmat a különböző parti érségek, vagy akár hadihajók között. Ugye ez nem jelenti azt, hogy nem lehet gazdaságilag együttműködni, ez nem jelenti azt, hogy ennek a partneri kapcsolatnak vége kell, hogy legyen. Egy ilyen helyzetben az is látszik, hogy az egyensúlyozási politika az bizonyos szempontból kényszer is. Tehát Indonézia esetében most láthatóvá vált, igazából nem tudja befolyásolni az eseményeket. Ugye említettem, az egyik szomszédjának a segítségére volt szüksége az, hogy egyáltalán befusson az a két tankerhajó és meghozza azt a kőolajszállítmányt, ami nagyon fontos az ország gazdasága számára.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki mégis sikeresen, egy ország sikeresen folytathassa ezt az egyensúlypolitikát? Elég nagynak kell lenni ahhoz, elég erős gazdaságnak kell lenni, elég sok nyersanyaggal vagy iparral kell rendelkezni. És azért is kérdezem ezt, mert mondjuk itt Magyarországon is volt egy ilyen egyensúlypolitika, tulajdonképpen sikeres is volt az utóbbi években. Meddig lehet ezt fenntartani? Mindenki azért erre gondol magában, de beszéljünk Indonéziáról, és ott a környező. Tehát ki engedheti meg magának?
0: Hát igazából ezt a varázsformulát sokan keresik, amire most ön rákérdez, és nyilván egy nagyobb gazdaság, egy népesebb ország, egy olyan ország, amelyik évtizedek óta folytat egy ilyen külpolitikát, neki azért jobbak, sokkal jobbak az esélyei, mint mondjuk ugye Dél-Kelet-Ázsiában nem kell messzire menni, van egy pár ország, amelyik sokkal kisebb, nincsenek ilyen erőforrásai, és egyszerűen nem tud olyan több lábon álló gazdasági kapcsolati hálót kiépíteni, ami mondjuk egyfajta, ami lehetővé tenni ezt az egyensúlyozást. Ami úgy gondolom, ami talán kulcsfontosságú, és egyre inkább az lesz a jövőben, ez a gazdaságnak az ellenálló képessége. Tehát most megmutatkozott Indonézia példánál maradva megint csak, úgyhogy rászorul egy olyan kulcsfontosságú nyersanyag behozatalára, mint a kőolaj, és kitör a balhé egy olyan régióban, ahonnan ő importálja, akkor az ország bajba kerül. És nyilván 100%-os ellenálló képesség nem létezik. Egy olyan világgazdaságról beszélünk, ahol ezer szárral kötődnek egymáshoz az országok, de ugyanakkor azonosíthatók olyan kulcsfontosságú területek, technológiák, nyersanyagok, amik valóban olyan pontot jelenthetnek, hogyha ott megakad az import, megakad az értékláncban a termékeknek az áramlása, akkor bizony az adott ország bajba kerül. És ezt látjuk a világban, akár az Egyesült Államok vagy Kína részéről, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket megszüntessék, főleg azokat a szűk keresztmetszeteket, amik egymással szemben vagy egymás viszonylatában állnak fenn.
1: Itt beszéltünk gazdaságról, beszéltünk nyersanyagokról, és beszéltünk katonai erőről érintőlegesen, de vannak kulturális kapcsolatok, meg van egyfajta ilyen soft power, oktatáskultúra. Ez lehet az egyik láb ebben az egyensúlypolitikában, vagy ez inkább csak annyira marginális terület, hogy nem számít?
0: De igazából a soft power is egy fontos összetevője a mai világban a nemzetközi kapcsolatoknak. Úgy gondolom, soft powerben azért még az Egyesült Államok még mindig messze Kína előtt jár, ugye elég csak arra utalni, hogy azért még mindig inkább angol nyelvet tanulnak a világban szerte a fiatalok, meg egyáltalán a felnőttek is, és nem pedig kínaiul, bár nyilván egyre nagyobb az érdeklődés a kínai nyelvtudás iránt, de még mindig az amerikai kultúra, az angol száz kultúra, úgy gondolom, még ebbe a térségben is erőteljesebb. Egyszer érdekesség, de ugye mennyire a technológia használat terén is megmutatkozik, hogy évek között még láttam egy kimutatást arról, hogy hányan használják a dél-kelet-ázsiai országaiban mondjuk a Google-t a kínai keresőmotorral összehasonlítva, és olyan ordító különbség volt a kettő között, tehát ezek az ikonikus technológiai nagy platformok, vagy szolgáltatások tekintetében is még nagyon egyértelműen erősebb az amerikai dominancia, de biztos vagyok benne, hogy ez is, ahogy sok más területen a két nagy hatalom között, azért ez az eltérés, ez a különbség is biztos, hogy a jövőben csökkenni fog, finomodni fog.
1: Maradt még néhány percünk, és az interjúra készülve én arra kértem Önt, hogy egy kicsit beszélgessünk arról is, hogy milyen ott a keresztények helyzete Indonéziában, hiszen távoli ország, keveset beszélünk róla, és ezért szeretném megragadni az alkalmat. Tehát említette, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége él ott, Indonéziában, de vannak keresztények is, ez a második vallás. Ők milyen társadalmi pozíciót foglalnak ott el?
0: Ha megengedi, akkor kicsit az egész régióra tágítom ki a válaszomat. Ugye nagyon sokféle országról beszélünk Dél-Kelet-Ázsiában, és ennek megfelelően a keresztények, katolikusok státusza, társadalmi helyzete is nagyon-nagyon sokféle. Ott van Fülöp-szigetek, ami egy nagyon erősen keresztény, azonban is katolikus ország, és annak lehet nevezni, bár nyilván sokkal kisebb területek Kelet-Timort is. Ugye ezekben az országokban a keresztények alapvetően már csak a létszám miatt is fontos pozíciókat töltenek be, abszolút ott vannak a gazdasági életben, vezető beosztásokban. És akkor, hogyha tovább haladunk a skálán, akkor jön Indonézia, jön Malajzia és jön Brunei. Ezek ugye masszívan iszlám országok, ahogy említettem, Indonézia a világ legnagyobb muszlim országának számít, és talán ez is így a skála, így ahogy haladunk, ugye Indonézia, Malajzia és Brunei, hogy mennyire uralkodik az iszlám, mennyire járja át a társadalmat, mennyire meghatározza azt, hogy valaki a társadalom vagy a gazdaság életben mennyire tud érvényesülni. Ugye Brunei nem is olyan régen még szultanátus volt a hivatalos államformája, tehát úgy gondolom ez mutatja, hogy ott azért nagyon erősen jelen van az iszlám. Ott van például a régióban Szingapúr, ami egy ugye a világnak egy pénzügyi, kereskedelmi központja, nagyon sokszínű, nagyon sokféle ember él ott. Ott alapvetően a kereszténység megtalálta a helyét, és szabadon lehet gyakorolni mindenkinek a vallását. Sajnos vannak a régióban olyan országok is, ahol komoly gondok vannak, hogy ott van Myanmar, ahol évek óta polgárháború dúl, így gyakorlatilag az ott élő keresztény csoportoknak nyilván ez meghatározza a mindennapjait meg az életét. De példaként lehet említeni akár Vietnámot is, mint egy megint csak egy másik kategória, vagy egy másik érdekesség, ugye ott alapvetően kommunista egy pártrendszer van. Ott, ha valaki érvényesülni akar akár a gazdasági életben, vagy a társadalmi életben, ott nem a vallás, vagy az etnikai holtartozás az, ami meghatározó, hanem az, hogy áll a párthoz, ott milyen pozíciót tölt be. Ugye hát ezt Magyarország történetéből is ismerjük. Már még akkor is, hogy a Vietnám mondjuk nem tekinthető olyan értelemben kommunista berendezkedési országnak, mint mondjuk volt a Szovjetunió vagy Magyarország az 1950-es években.
1: 2024-ben a pápa Indonéziában járt egyébként, és én utána néztem a különböző ONG-k, civil szervezetek vallás szabadságról szóló jelentéseinek, és ott azt írták, hogy Indonéziában viszonylag jó a helyzet, nincs durva keresztényüldözés.
0: Igen, ez így van. Tehát vannak fokozatok, és Indonézián szempontból úgy gondolom még a muszlim világban egy visszafogott példa olyan értelemben, hogy valóban keresztényeknek nem kell úgy gondolom egzisztenciálisan félniük, vagy a létüket félteniük, de tény az, hogy az iszlám dominál nyilván, és ez átjárja az egész társadalmat.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Indonézia kapcsán az el nem kötelezettség és az egyensúly politika tanulságairól, valamint egy kicsit az ottani keresztényekről is beszélgettünk Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. A technikus Miksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Önhangzott a kerengő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A kereszténydemokrata néppárt elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az odajáró gyerekek, a szülők és az ott tanítók megbélyegzését, számolt be róla az MTI. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke Facebook oldalán csütörtökön úgy fogalmazott, az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter, a Quibit nevű portálnak adott interjúban beszélt arról, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyerekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé. A KDNP-s politikus az új oktatási miniszter gondolatait aggasztónak nevezte. Rámutatott, a nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak. Mindezt arra hamis vádra építve, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Ez egyszerűen nem igaz, fogalmazott. Kiemelte, az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon, évszázadok óta szolgálják a magyar köznevelést, és szülők tízezrei bízzák rájuk gyermekeiket, rögzítette Latorcai Csaba. A MOL is megszólalt annyi is üzletről szóló hírekkel kapcsolatban. Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében, közölte a vállalat a Mandiner szerint. Az állami olajvállalat közölte, tájékoztatták a tőkepiaci szereplőket arról, hogy sikeresen lezárultak a tárgyalások a szerb állammal. A Nafta Industria Serbia, azaz a nyis többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról. Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében, tették hozzá. Szerdán a szerb energiaügyi miniszter bejegyzésében ismertette, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazprom nyeft megállapodást köt a MOL-lal, a nyis 56,15%-os részesedésének eladásáról és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5%-nyi nyis részvényt vásárol. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom nyeftjel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a nyis 56,15%-os részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazprom nyeft és a MOL között az orosz tulajdon rész átvételéről. Végül az időjárásról. Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Pénteken a képződő gomoly és kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. Élénk lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 22 és 23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket és vendégünket, Diószegi Lászlót, aki koreográfus, történész, egyetemi tanár, kutatási területe a romániai magyarság története többek között. és a Duna-medence integrációs törekvései. Annyira szerte ágazó, hogyha végignézzük az életét, annyi mindennel foglalkozott, hogy az embernek az az érzése, hogy talán a néptánc szellemisége indította el erre az útra, ami a magyarságot kutató, képviselő és egész életében domináló szerepet adó élet.
3: Hát ezt nehéz megmondani, hogy a néptánc volt az alap, vagy pedig az, hogy én már középiskolás koromban részint a családi okok miatt, mert édesanyám erdélyi születés és sok rokon volt Erdélyben, és ez erdélyi járó voltam, még a táncház mozgalom előtt. Tehát, hogy melyik volt a domináns, azt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy úgy tűnik, hogy két távolálló vagy nem összefüggő területről van szó, de ez egyáltalán nem így van. Tehát a néptánc, a Kárpát-medence csodálatos népművészete, illetve a romániai magyarság története, vagy a Duna-medencei integráció, tehát a Kárpát-medencei, vagy szélesebb körben a közép-európai népek együttműködésének a kérdése, ezek mind-mind összefüggenek, mint ahogy összefügg ezzel a világgal a műemlékvédelem is, hiszen az a másik nagy terület, amelyen az elmúlt évtizedekben sokat dolgoztam, ugye a határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség védelme, kutatása, dokumentálása, felújítása, ugye ez a Teleki László Alapítványnak az egyik legfontosabb tevékenysége.
2: A Teleki László Alapítvány szintén, aztán a Csóri Sándor programban dolgozott, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa volt, a Válaszú táncegyüttes vezetője.
3: Ahogy elhangzott már, én néptánccal kezdtem 70-es években a táncmozgalom kapcsán, és a Bartók együttesben Timár Sándor alatt táncoltam, és már akkor érdekelt a koreografálás, úgyhogy fiatalon elkezdtem koreografálni, és hát elég jól sikerültek a darabjaim, de aztán utána Szegeden volt az első együttes, amivel foglalkoztam, a Délép Napsugár táncegyüttes, és ott mentünk fesztiválokra, sikerült díjakat nyerni, és hát kellett egy budapesti is, és akkor elvállaltuk a feleségemmel a Gutenberg táncegyüttest, amelyik aztán a rendszerváltáshoz közeledve szépen a támogatók kikoptak mögülünk, és hát új utakat kellett választani. Nagyon jóba voltunk Kallós Zoltánnal, és szimbolikus volt a válaszút elnevezés, meg Kallós Zoltánra is utalt, hiszen Válaszúton született, úgyhogy így aztán megalapítottuk a Válaszút táncegyüttest, amit mind a mai napig hát vezetünk, és hát ott nagyon sok mindent készítettem és csináltam a néptánc koreográfusi működésemmel kapcsolatosan.
2: Amit aztán folytatott a táncművészeti főiskolán is a tanítás formájában. Mi a tapasztalata a mai nemzedékkel?
3: Az egy rövid, de nagyon, nagyon jó periódus volt, amikor taníthattam a táncművészeti akkor még főiskolán. A nemzedékek olyanok, amilyennek mi csináljuk őket. Tehát én nem szeretnék azok sorába tartozni, akik a bezeg az én időmbe felkiáltással mindig azt mondják, hogy ez más volt. Persze az élet is más, és ugye a nemzedékek ennek megfelelően változnak. Nem szerettem természetesen a Facebookot, nem szerettem a TikTokot, nem is ismerem, de el kell fogadni, és elfogadom, hogy a fiataloknak ez egy fontos információ lehetőség. Nem szerettem, hogy állandóan bújják a telefonjukat, de éppen ezért kell a táncegyüttesbe dolgozni velük, mert tánc közben biztos, hogy nem fogják bújni a telefonjukat, meg a tánc közben a férfi szerep biztos, hogy férfi szerep marad. Tehát csomó olyan probléma, ami a mai időknek kardinális kérdése, az a népművészetben, a paraszt életben oly mértékig természetes volt, és ugye a mostani néptánc együttesek azt utánozzák, vagy azt a világot hozzák elénk. Tehát nyilván, ahogy mondtam, van olyan dolog, amit nem szeretek, de én nem akarok belenyugodni, meg nem is sértődök meg ezen. Tudomásul veszem, és csinálom azt, amit viszonyónak tartok.
2: A felszállott a PÁVA zsűri tagjaként a tehetségkutatás területén is megtapasztalhatta ezeket.
3: Az is egy kedves emlék, és jó lenne, hogyha még lenne felszállott a PÁVA, nem is értem, hogy miért nincsen, hiszen a televíziósok meglepődtek, megdöbbentek a sikerén, és én éppen most tegnap jöttem haza Erdélyből, és mindig jól esik, hogy most már 10 évvel, vagy még több mint 10 évvel a Fölszabadult a páva adásorozata után még mindig megszólítanak az utcán, mert emlékeznek rá, mert annyira szeretik, nem engem, hanem a pávát. A Fölszabadult a páva egyébként nekünk nem volt olyan nagy újdonság, hogy milyen erőt mutatott, de nagyon büszkék voltunk rá arra, hogy ezek a fiatalok, ugye a gyerek sorozat is volt, hogy mit tudnak. Tehát Magyarország tényleg azt lehet mondani, hogy egy népművészeti nagy hatalom, nem csak a tánc területén, a népzene területén, ennek persze csomó háttér összetevője van, amire rövid idő miatt nem akarok belebonyolódni, de a tény az tény.
2: A Csóri Sándor program, a Teleki László alapítvány. Ezek önt keresték meg, vagy hogy került a közelbe?
3: Hát megvan mindegyiknek a történet, hogy a Teleki László alapítvány az 1991-ben alapították, és az én nagyon kedves tanárom Jeszenszky Géza, aki a Közgazdasági Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán diplomácia történetet tanított, és a végzés után ugye én az a Nemzetközi Kapcsolatok szak az a külügyminisztérium felé terelte az embereket, és akkor megkérdeztem Jeszenszky Gézát, hogy mi a vélemény, hogy menjek-e a külügyminisztériumhoz, ugye még vastagon a szocialista, kommunista korszakban volt, és akkor azt mondta Géza, hogy hát ő nem javasolja, hogy abba a külügybe bemenjek, úgyhogy aztán emiatt is kerültem egy másik pályára, amit egyáltalán nem bánok. Na és akkor ugye a Jeszenszky Géza, ő bement a külügybe, csak éppen a rendszerváltozás után külügyminiszter lett, és ugye a Teleki László Alapítvány, Teleki László Kutató Intézet, az egy új típusú tudományfinanszírozási lehetőség és mód volt, és akkor ő keresett meg engem azzal, hogy vállalnám az ügyvezetését, tehát a tudományszervezési feladatokat, amit én nagyon boldogan elvállaltam, úgyhogy így kezdődött a Teleki László Alapítványos munkám, ami a mai napig tart. Hát persze óriási zökkenőkkel, mert 2006-ban Gyurcsány kormány megszüntette, aztán 2007-ben újra alapítottuk a alapítvány, mármint magán alapítvány. A Csóri programmal kapcsolatosan pedig hát az akkori kulturális miniszter Balogh Zoltán kért föl a bizottságba, hiszen akkor én már mondjuk így, hogy díjazott néptánc koreográfus voltam, mert Harangozó Gyula díjat kaptam. Számított az, hogy mit mondok, gondolom
2: Martin
3: ezért.
2: Martin,
3: igen, gondolom ezért kért föl a bíráló bizottság. Egy nagyon nagy munka, mert évente azóta is csak a néptánc területén közel 600 pályázat érkezik be, plusz még a határon túli pályázatok, ezeknek az elbírálása, az igazságos döntéshozatal az egy nagyon, nagyon felelős dolog, de azért itt hagyj jegyezzem meg, hogy a Csóri program az egyedülálló, mert végre központi támogatás nyújt a legkisebb művészeti műhelynek, kézműveseknek, táncosoknak. Tehát itt nem azt kell gondolni, hogy a Fölszállott a páva él csapatai kapnak támogatást, hanem a legutolsó falusi együttes, és mindenki, aki rendszeresen jár próbára legalább heti egyszer, de rendszeresen, az fordulhatott és fordulhat támogatásért, és általában is kapják.
2: Kossuth díjat kapott 2022-ben.
3: Hát ez egy nagyon-nagyon jelentős elismerés, a legmagasabb. Hát ugye ez, amikor gondolkoztam én azon fiatal koromban, hogy már most billenjen el valamerre, hogy a tudományos világ, vagy pedig a néptánc koreográfia, ami mind a kettő érdekelt, nem tudtam dönteni, vittem mind a kettőt, és akkor még belejött ebbe a képbe a Rákóczi szülőhelynek a helyreállítása, a Borsi Rákóczi kastély helyreállítása, és utána a működtetése, mert ez is az én feladatom lett, és én úgy gondolom, hogy minden erre az egészre, a művészeti teljesítményre, a tudományszervezésre, a művészetszervezésre kaptam meg ezt a hát nagyon magas kitüntetést, ami hát boldogsággal tölt el, az egy fájdalmam van, hogy édesanyám, ezt nem érhettem meg. Én nem voltam egy nagyon szorgalmas gyerek, tehát én az egyetemi éveim alatt is nem azt mondom, hogy link voltam, mert azért az nem igaz, de azért nem voltam éltanuló. És anyukám hitt bennem, és hát tulajdonképpen, ahogy mondtam, ez egy kicsit fáj nekem, hogy ezt a legmagasabb elismerést ő már nem érte meg.
2: Nekem debreceni vonalaim vannak a családi származás tekintetében, úgyhogy muszáj, hogy megkérdezem, hogy Diószegi Sámuel, a botanikus, a református lelkész, nincs-e a felmenői között valamilyen módon?
3: Nincsen. Ő egyébként GHY-os, mi pedig sima GI-sek vagyunk, de ettől még lehetne elvileg. Én nem foglalkoztam olyan nagyon sállatfákutatással, de az unokaöcsém kikutatta, hogy a diószegi ősök azok a felvidékről települtek át a török után ugye az Alföldre. Eléggé hát általános mozgás volt, és az apai ágon alföldi paraszt emberek voltak, nincstelen paraszt emberek. Ez egy óriási dolog volt, hogy a dédnagymamám már azt mondta a fiainak, gyerekeinek, hogy tanuljatok fiaim el innen ebből a nyomorból, ami ugye akkor jellemezte a magyar falut. Aztán így lett a nagyapám továbbszolgáló katonatiszt helyettes, és az édesapámból, illetve a nagybátyámból pedig értelmiségi.
2: Diószegi Lászlóval beszélgetünk, a Teleki László Alapítvány igazgatójaként kerestem meg. Mutassuk be ezt az alapítványt.
4: A Teleki László Alapítványt 1991-ben a magyar kormány hozta létre, azzal a céllal, hogy a közép-európai kutatásoknak, és ezen belül is hangsúlyosan a határon túli magyarsággal kapcsolatos kutatásoknak egy önálló intézménye legyen. Ezen kívül az is cél volt akkor, hogy egy a kommunista időszakban ismeretlen tudományfinanszírozási formát valósítson meg alapítványi keretek között. Ugye ez a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban bevett tudományfinanszírozási rendszer, ami ugye Magyarországon ismeretlen volt. Na ezért hozták létre a Teleki László Alapítványt, amelyik működtette a Teleki László Intézetet, és hát egyéb nagyon fontos feladatokat látott el. Ez 2006-ban közalapítvány volt, megszüntették a Gyurcsány kormány, de miután a feladat ott maradt, és a határon túli magyarsággal kapcsolatban is sor olyan tevékenységet meg kellett valósítani, amelyre az alapítvány megszűnése után nem volt megfelelő intézmény, ezért többen úgy gondoltuk, hogy mindenképpen ezt folytatnék, és 2007-ben ugyanezzel a céllal, ugyanezzel a névvel létrejött a Teleki László Alapítvány, amelyik intézetet nem működtet, tehát kutatóintézetet, tudományos intézetet nem működtet, de egy sor olyan feladatot vett tehát a régi alapítvány tevékenységéből, amelyet azóta is végzünk, így a műemlékvédelem, műemlékhelyreállítás, kutatás, dokumentálás, a Csángó, Moldvai Csángó magyarsággal kapcsolatos kutatásokat, konferenciákat szerveztük és szervezzük a mai napig, és hát szertágozó tevékenységet végzünk.
2: A műemlékvédelemről is szó esett az imént. Nekem egyik legnagyobb élményem, múzeumlátogatási élményem a borsi Rákóczi várkastély volt, és én pedig elég hírhet nagymama vagyok, aki az unokáit is cipeli, ha akarják, hanem múzeumokba, de olyan élményem nagyon-nagyon régóta nem volt már mit ott.
4: Hát ez egy nagyon nagy munka volt, és úgy érzem, hogy nagyon sikeresen valósult meg, és még a mostani helyzetben is sikeresen történik. 2018-ban kaptuk meg azt a feladatot, hogy végezzük el a igen rossz állapotban lévő, de nagyon értékes borsi reneszánsz kastély, II. Rákóczi Ferenc szülőhelye felújítását. Ezt el is végeztük, a Teleki László Alapítvány alapított egy szlovákiai bejegyzésű civil szervezetet, de ez csak a technikája volt a dolgoknak, alapvetően a Teleki Alapítvány irányításával zajlott a munka. 2021-ben került átadásra a felújított kastély, benne egy csomó olyan funkcióval, amik a későbbi működtetés segítették, például az említett kiállítással, és azóta a működtetést is mi végezzük, ami egy nehéz, de nagyon szép feladat. Azért nehéz, mert Borsi az egy kis falu. Igazából nincs is más vonzó nevezetessége, mint a Rákóczi kastély, és hát azt kell elérni, hogy minél nagyobb bevételre tegyen szert, hiszen a magyar állam a felújítást azt támogatta, de aztán utána már a kulturális intézménynek a működtetését azt nyilván nem tudja vállalni. Úgyhogy úgy kellett megszervezni a dolgokat, hogy bevétel is legyen, de az érték is maradjon meg, és hát ez ezen dolgozunk a mai napig.
2: Hogy kell elképzelni, hogy milyen állapotban volt a kastély?
4: Hogyha más kárpát-medencei kastélyokkal vetjük össze, akkor azt kell mondjam, hogy egész jó állapotban volt, de ez nem azért van, mert a Borsi kastély valóban jó állapotban volt, hanem a többi van annyira rossz állapotban. A főfalak, a reneszánsz főfalak az épületnek a nagy részén még álltak. Azért mondom, hogy nagy részén, mert ez egy négyszög alakú várkastély volt, aminek a bodrok felüli oldala, illetve a U-alaknak egy másik oldala már az idők során elpusztult, úgyhogy a történeti részből egy L-alak maradt meg. Ennek a résznek a főfalai álltak, sőt, még a reneszánsz ablakkeretek egy része is megmaradt, de természetesen a tetőzet az már beomlott, azt újra kellett a födémszerkezetet is csinálni. Ugye a szokásos műemléki probléma, hogy vizesedett a fal, azt is meg kellett oldani, tehát azért ez egy nagyon nagy munka volt, de hát, ahogy mondtam, az egy külön érték, hogy a főfalakat és még a reneszánsz kőfaragványokat is megőrizték az idő során, nem pusztultak el.
2: Csodálatos emlékhelyez, és rengeteg ötlet van benne. Gondolok azokra a kis maketekre, amelyek a mesterségeket is bemutatták, a lépcsőépítéstől kezdve sok mindent, ami nem csak a gyerekeknek öröm, hanem a felnőtteknek is óriási élmény.
4: A felnőttek nagyon szeretnek visszagyerekesedni, úgyhogy én a Hősök tere mellett lakom, és iskolás koromban iskolai látogatások tömkelege volt a Színművészeti Múzeumban, és mindig nagyon-nagyon nem szerettem, hogy nem lehetett hozzányúlni semmihez, tehát ugye ez a vitrénes múzeum látogatás volt, úgyhogy itt, amikor megkaptuk ezt a feladatot, akkor a MOME kreatív csapata volt a tervező, és külön kértem tőlük, hogy lehetőség szerint olyan kiállítást tervezenek, ahol hozzá lehet érni, sőt hozzá kell érni a tárgyakhoz. Na most ez persze nem az én útfejembe jelent meg először, hiszen a kiállítás módszertan nagyon sokat változott az elmúlt években, és most már valóban az a követendő irány, hogy a kiállítás interaktív legyen. Úgyhogy ez is egy interaktív kiállítás, még egyszer hangsúlyozom, hogy a MOME kreatív csapata végzett kitűnő munkát. A fő cél az volt, hogy a fiatalokat is behívjuk, bevonzuk ebbe a kiállításba, mert a kiállításnak az egyik célja Rákóczi életének és korának a megismertetése, és az idősebb korosztályban jelen volt és jelen van egy Rákóczi kultusz, de a fiataloknál annyira nem. És én azt látom és tapasztalom, és az ottani kollégák ebben nagyon nagy munkát végeznek, hogy nagyon sok iskolai csoportunk van, akik nem unják a kiállítást. Tehát ez egy jó visszajelzés, hogy elmatatnak benne, és közben ismereteket szereznek.
2: Milyen módon lehet népszerűsíteni ezt a gyönyörű várkastélyt?
4: Ha csak a várkastély lenne, hogyha csak a kiállítás lenne, akkor sokkal kevésbé lenne sikeres. Úgyhogy ezért több lábra állítottuk mi ezt a programot. Van például szabadulószoba, ami ugye egy nagyon divatos dolog, de miután Rákóczi életében a bécsújhelyi börtönből való megszökés az egy valóság volt, ezért adódott, hogy erre fűzzünk föl egy nagyon kreatív, fantáziás szabadulószobát. Aztán van körpanoráma vetítés, ahol ugyancsak Rákóczi életével, a Rákóczi birtokokkal és más kisfilmeket is csináltunk, ismerkedhetnek meg a nézők. Ezek is olyan technikai újdonságok, amelyek önmagukban is vonzóak. Tehát, hogyha beül a gyereksereg a körpanoráma vetítőbe, akkor már el van csodálkozva, hogy hiszen nem csak a vetítő vásznat látom, hanem körbe vesz engem az egész. Úgyhogy ezek a technikai újdonságok, ezek fontosak. Hát ugye a virtuális szobánk, a virtuális reality szobánk is erre épül. Tehát, hogy úgy megszólítani a fiatalokat, hogy nekik ismerős és általuk használt eszközökkel találkozzanak. Aztán a kisebb korosztályra is gondoltunk, mert egy Rákóczi tematikájú játszóteret építettünk föl, arra gondolva, hogy már kiskorban azért legyen élményük Rákóczi életéről. Hát például van egy olyan hangsorunk, amelyik a Rákóczi indulót, úgyhogy végig húzzák rajta egy ilyen faütőt, akkor a Rákóczi indulót fogja eljátszani, és hát egy csomó más olyan dolog, ami játék, de mégiscsak Rákóczihoz kapcsolódik. A családokra is természetesen gondoltunk, ezért egy pihenő park van, és egy nagyon szép kies tó, amit rehabilitáltunk, kiszáradt már, és így elmocsarasodott, ezt újra építettük. Úgyhogy aki nem a múzeumba akar menni, de pihenni akar, akkor elmegy oda, és akkor ott pihen egy picit, vagy sétál, aztán hát, ha kap kedvet ahhoz, hogy bemenjen, és nézze meg a kiállítást is. Ugye Rákóczi születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén, és ez adta az ötletet és a lehetőséget arra, hogy az Arany János évhez kapcsolódó, meg a Petőfi évhez kapcsolódó autóbuszos mobil civil kiállítást Rákóczi kapcsán is létrehozzuk, és ez sikerült is, úgyhogy már úton van az a autóbusz, amiben ennek a nagy kiállításnak az anyagát tömörítettük nagyon sikeresen, mert elképesztő mennyiségű információ került abba a kicsi kis autóbuszba, és az elsősorban a kistérségek és kistelepüléseknek az iskoláiba fog parkolni, tehát úgy szervezzük meg az utat, hogy minden nap máshol lehetőség szerint iskola közelben parkoljon, erről természetesen tudnak a tanárok az iskolák, és oda viszik a gyerkőcöket. Hát ugye voltam már több helyszínen is, ahol megnéztem, hogy ez hogy működik, és azt mondhatom, hogy kitűnően működik. Biztos vagyok benne, hogy sok ezer gyerek fogja így megtekinteni a kiállítást. Az a rengeteg információ nem fog nekik mind rögtön lecsapódni, de biztos vagyok benne, hogy valamit már most is fölfognak, és hogy ott lesz a kicsi fejükben az, hogy hát ez érdekes, ide talán még el kéne menni, és akkor elmenek Borsiba is.
2: Nagyon pici kortól kell elkezdeni, arra rájöttem, hogy egyetlen védekezési lehetőségünk a világ ellen, hogy elültetni icipici korban már valamit, mert ebből tud aztán később táplálkozni az olvasás felé is, és egyáltalán a múlt felé a kapcsolódás, én ezt gondolom.
4: Mi is így gondoljuk, és a néptáncban is ugye azt láttuk, és azt gondolom, hogy a gyerekek rendkívül nyitottak, és sokkal-sokkal több információt, ismeretet tudnak befogadni, mint amennyit gondolnánk. Tehát a falusi világban ugye nem volt babysitter, hanem magukkal vitték a gyerekeket, hogyha volt egy lakodalom, ahova meghívták a családot, és akkor a gyerekek ott mit csináltak, utánozták a felnőtteket, és akkor kiderült, hogy már 6-7 éves korban ugye széken apruk tánca volt, hát kitűnően táncolnak. De ez mindennel így van, hogy a gyerekeknek ezt az időszakát, ezt kell használni. Hát a saját unokáimon is látom, hogyha én mondok nekik valamit, egy hónap múlva emlékeznek rá, és akkor mondják. Úgyhogy óvatosan, de ezt ki is kell használni.
2: Diószegi László koreográfus, történész, egyetemi tanár volt a mai műsorunk vendége, aki szeretettel várja Borsiba a Rákóczi várkastély látogatóit. A szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották, viszont hallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Június 11-e van, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
2: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Donald Trump amerikai elnök az iráni infrastruktúra elleni átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba, bírálva Irán időhúzó tárgyalási taktikáját. Kelemen Hunor úgy látja, 3 évtizede elmarad a titkos szolgálatok valódi reformja Romániában. Megemlékezést tartottak a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben, a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. XIV. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A távirati iroda beszámolójából Kövér Tamás idéz.
3: 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A Szent Misén az egyházfő hangsúlyozta, a világhírű templom nem csupán emlékmű, hanem a keresztény hit és a közösség építés élő jelképe. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma. De nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak a kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homíliájában 14. Leó pápa. Mint mondta, Gaudi hittelteli építészként azzal a vágyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait, egy lelki zarándoklatot felajánlva, amely elvezet a találkozáshoz Krisztussal. A Sagrada Familia Bazilika sokkal több, mint egy emlékmű, ma is egy folyamatban lévő munka, amely emlékeztet minket arra, hogy a keresztény élet mindig egy utazás, mert ez egy olyan feladat, amelyet Isten visz véghez, mondta mindenről a Szentatya. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét még 1882-ben tették le. A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és a szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. 14. Leó pápa egyhetes spanyolországi útjának következő állomása a Kanári-szigeteken lesz.
2: Megújította fogadalmát a Szeger-Csanádi Egyházmegye papsága Gyulán, írta a Magyar Kurír. A Szeger-Csanádi Egyházmegye papi találkozójának évek óta Gyula ad otthont. A Nádi Boldogasszony templomban Kisrigó László megyés püspök mutatott be szentmisét június 9-én kedden délelőtt, melyen a papság megújította fogadalmát, és elvégezték az olajszentelés szertartását is. Az ünnepi esemény középpontjában a közös szentmise állt, és elsődleges célja a közös imádság mellett a paptestvéri közösség megerősítése és az egyházmegyei egység kifejezése volt. Harmadszor rendeztek keresztény zenei találkozót Alsó Szent Ivánon, írja a Magyar Kurír. 2024. augusztus 10-én rendezték meg először az Egy Húron című keresztény zenei találkozót, ami idén június 6-án már harmadik alkalommal folytatódhatott. A programot koncelebrált szentmise zárta, melyet a rendezvény fővédnöke Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök mutatott be. Homiliájában a püspök arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy az Úr napja ünneplése nagyon fontos, hiszen ahogy az evangéliumban is elhangzott, mi az oltári szentségben az élet kenyerét kaptuk meg Krisztustól. Zene. Donald Trump amerikai elnök az iráni infrastruktúra elleni átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba, bírálva Irán időhúzó tárgyalási taktikáját, a szerkesztő összefoglalója.
3: Trump elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, közelebb került ahhoz, hogy támadást rendeljen el iráni hidak és erőművek ellen. Úgy fogalmazott, volt esélyük, hogy aláírjanak egy megállapodást és túléljenek, és hozzátette, hogy a béke megállapodásról szóló egyeztetéseken kevés előrelépés történt. Donald Trump a Truth Social platformja internetes bejegyzésében még úgy fogalmazott, hogy idézem, túl hosszú ideje tárgyalnak egy megállapodásról, ami nagyszerű lett volna a számukra, most megfizetik ennek árát. Az elnök egyúttal csodának nevezte, hogy a hétfőn lezuhant Apache típusú amerikai katonai járőrhelikopter két tagú legénysége túlélte azt, hogy eltalálta a gépet egy iráni drón az ománi partok közelében. Az incidensről azt írta, hogy az iráni drón, idézem, a két pilóta között csapódott a járműbe, de nem robbant fel, aminek köszönhetően a helikopter a vízbe ereszkedett. A két amerikai katonát egy távirányítású, úgynevezett vízi drón segítségével mentették ki a vízből 2 óra elteltével. A fehérházi illetékesek szerdán ugyanakkor azt közölték, hogy a történtek ellenére a tárgyalások folytatódnak Iránnal. Az Egyesült Államok válaszolt az Apache elleni támadásra, és az elnök továbbra is maximális nyomást gyakorolt egy megállapodás létrejötte érdekében, mondta mindenről egy nyilatkozó. Az amerikai haderő az amerikai katonai helikoptertért incidensre válaszul, washingtoni idő szerint kedden este műveletet hajtott végre iráni célpontok ellen. A közel-keleti térségért felelős úgynevezett középső parancsnokság a CENTCOM bejelentése szerint, idézem, önvédelmi légi csapásokról volt szó. Később közölték, hogy összesen mintegy 20 iráni célpontot támadtak, közöttük légvédelmi és radar létesítményeket.
2: 3,4

0: adnak a kormány döntéseiről. Kelemen Hunor úgy látja, 3 évtizede elmarad a titkos szolgálatok valódi reformja Romániában. Gáspár Sándor jelenti.
1: A román titkos szolgálatok militarizált működése, a gyenge parlamenti ellenőrzés és a civil vezetők hiánya továbbra is megoldatlan probléma Romániában, jelentette ki Kelemen Hunor az Outsider Politik című műsorban. A titkos szolgálatok kérdése nemzetbiztonsági gondként merült föl, most, hogy múlt pénteken ukrán drón jutott be a konstancai kikötő folyékony gáz termináljához. A hatósági mentegetődés szerint amiatt, hogy Romániának nincs fejlett megfigyelő rendszere. Kelemen Hunor szerint a román titkosszolgálatoknál a demokratikus kontroll nem elég erős. A szolgálatokat a régi struktúrákra építették, az akadémiát, a képzést is a korábbi rendszer örökségére alapozták, mondta az RMDSZ elnöke. Kijelentette, egyetlen államfő sem tett érdemi lépést ezen a téren, vagy nem tudták, mit kellene tenniük, vagy nem akarták megtenni. Külön problémának nevezte, hogy évek óta nincs civil vezető bizonyos szolgálatok élén. Emlékeztetett rá, hogy 2014-ben ő azért távozott a kormányból, mert ugyan miniszterelnök helyettes volt, de előzetesen nem is tájékoztatták, hogy Románia a civil kezdeményezés a Minority Safe Pack ellenében szállt perbe, és amikor magyarázatot kért, azt a választ kapta, hogy ez a döntés született. Az RMDSZ elnöke szerint ez az eset jól mutatja, hogy a román állam működésében időnként még magas politikai szinten sem teljesen átlátható, hogyan és hol születnek meg bizonyos döntések. Kelemen Hunor úgy látja, Románia 2026-ban is ugyanazokkal az alapvető problémákkal küzd a titkosszolgálatok működése és ellenőrzése terén, amelyek a kommunista rendszer leváltása után is jelen voltak.
0: Változnak a külföldi diákok által vásárolható bérletek használatának feltételei a Budapesti Közlekedési Központ járatain június 15-től, közölte a vállalat az MTI-vel. A közlemény szerint a külföldi államok diákigazolványaival rendelkező diákok közül június közepétől csak a magyarországi lakcímmel is rendelkezők használhatják a kedvezményes diák Budapest bérletet. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. A megjelent beszámolókból Kövér Tamás idéz.
2: Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet elmondta, a sírkövek arra a korszakra emlékeztetnek, amikor a magyarok, a horvátok és az osztrák-magyar monarchia többi népe válvetve védelmezte az Adria partját. Demcsák Csaba felidézte a Szent István csatahajó emlékét is, amely Fiuméban épült, és amelyet a magyar ipar büszkeségének tartottak. A nagykövet beszédében azt mondta, Közép-Európa és a világ ma ismét viharos vizeken hajózik. A szomszédságban dúló fegyveres konfliktusok és a távolabbi térségek politikai feszültségei pedig arra figyelmeztetnek, hogy a béke, a biztonság és a stabilitás nem magától értetődő adottság. Hozzátette, Magyarország és Horvátország ma nem csak szomszédok, hanem NATO szövetségesek és Európai Uniós partnerek is. A koszorúzás szerinte annak kifejezése is, hogy Közép-Európa népei képesek tanulni a történelemből. A Szent István csatahajó elsüllyedésének 90. évfordulóján 2008. októberében magyar búvárok emléktáblát helyeztek el a csatahajó maradványainál. A magyar ipar és hadtörténet kiemelkedő alkotása a nyílt tengeren, 65 méter mélyen, fedélzetével lefelé fordulva fekszik a tengerfenéken. A hajó elsüllyesztésekor 89 magyar tengerész veszítette életét a hullámsírban. Az országgyűlés 2017-ben, június 10-én a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapjává nyilvánította, és felkérte a kormányt, hogy állítson emlékművet a pulai haditengerészeti temetőben. Azóta minden évben koszorút helyeznek el a táblánál a hősi halált halt magyar haditengerészek emlékére.

0: nyilatkozást szervezett Lannert Judit felkérésére Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási főtanácsadója. Ezen egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel közösen tekintették át a köznevelés aktuális kihívásait és fejlesztési lehetőségeit, tudatta internetes oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. A katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházi fenntartók, valamint gyermekvédelmi szakmai szereplők egyetértettek az adatvezérelt gyermekközpontú és partnerközpontú oktatás, valamint a hátrányos helyzetű tanulók támogatásának fontosságában. Szó volt a hittan oktatás kérdéseiről, a demográfiai csökkenés helyi kezeléséről és a tanulók tapasztalatainak a döntéshozatalba való becsatornázásáról. Lannert Judit és Rubovszky Rita külön megbeszélésen tisztázta a sajtóban megjelent félreértéseket, eloszlatva minden olyan feltételezést, hogy az egyházi fenntartású iskolákat vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat bárki meg akarná szüntetni. A közeljövőben folytatjuk a párbeszédet, és közös érdekek mentén fogunk mindezekről egyeztetni, ahogyan minden más oktatási témában is folyamatos párbeszéd zajlik a szakmai és társadalmi csoportokkal, zárta közleményét Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
1: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Megújult az egykori apátsági épület és templom, elkészült a Zarándok központ a Bihar megyei Szentjobbon, írta a Krónika. Amint a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye szerdán közölte, a 2022-ben megkezdett munkálatok során az országos helyreállítási terv részeként elnyert 13 millió lejből kívülbelül megújult az egykori apátsági épület és a plébánia templom. Feltárták ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét is Szentjobbon. A nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László út része lesz. A Szent László út kulturális és zarándokút hálózat, amely a magyar lovak király Szent László életéhez, kultuszához és emlékeihez kapcsolódó helyszíneket köti össze a Kárpát-medencében. A kezdeményezés célja, hogy hálózatba szervezze azokat a településeket, templomokat, várakat és műemlékeket, amelyek őrzik Szent László emlékét. Rima szombati szakember is megkapta a Kultúra és Művészet Virága díjat, olvasható a Pozsonyi Újszóban. Beszterce-Bánya megye önkormányzata idén is átadta a Kultúra és Művészet Virága díjakat azoknak a személyiségeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő tevékenységükkel gazdagítják a régió kulturális életét. Az idei díjazottak között szerepel Nagy Erzsébet, a Rima szombati Gömör Kishonti Múzeum szakmai munkatársa is. Nagy Erzsébet pályafutása során több tízezer múzeumi tárgy restaurálásában és szakszerű kezelésében vett részt, jelentősen hozzájárulva Gömör és Kishont kulturális örökségének megőrzéséhez. A megyei önkormányzat méltatása szerint munkája nélkül számos értékes történelmi és néprajzi emlékállapota romlott volna. Több évtizedes szakmai tevékenysége meghatározó szerepet játszott abban, hogy a régió kulturális értékei fennmaradjanak a jövő generációi számára. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrehet. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Donald Trump amerikai elnök az iráni infrastruktúra elleni átfogó támadások folytatását helyezte kilátásba, bírálva Irán időhúzó tárgyalási taktikáját. Kelemen Hunor úgy látja, 3 évtizede elmarad a titkosszolgálatok valódi reformja Romániában. Megemlékezést tartottak a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben, a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
3: Ma 2026. június 11-e csütörtök van, Szent Barnabás apostol ünnepe. Szent Barnabás ciprusi származású apostol, a ciprusi ortodox egyház megalapítója, vértanú, Ciprus, Milánó és Firenze védőszentje. Jeruzsálemben az elsők között keresztelkedett meg. Nem tartozott az eredeti 12 apostol közé, de részt vett az apostolok zsinatán, majd haláláig Ciprus szigetén apostolkodott. Úgy gyógyított, hogy Márk evangéliumát a betegek fölé helyezte. A hagyomány szerint Szalamiszban a zsidók elfogták, megkövezték és elevenen megégették. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Barnabás és Barna nevű kedves hallgatóinkat. A Barnabás bibliai eredetű név jelentése a vigasztalás fia. A Barna név a Barnabás magyar rövidülése. 130 éve, 1896. június 11-én született Szilágyi István festőművész Gyulán. Mindössze 126 cm-es magassága miatt kortársai kis Szilágyiként emlegették, de ő termetét óriási életakarattal és kellő humorérzékkel viselte egész élete során. Szilágyi István az Alföld és a népi élet hiteles megörökítője volt. Munkáim felfedezhető első neves mestere, Riprónai József hatása, emellett Rudnai Gyula magyarsága, Abanovák Vilmos színhasználata, a kubisták képfelfogása és Cézán szellemisége. A naturalista, majd impresszionista időszak után kubista korszakából is nagyon erős képeket hagyott az utókorra. A háború és annak társadalmi következményei nagyon megviselték. Művészeti örökségéről sok éves kutatómunka után 2006-ban monográfiát adott ki a Gyulai Évszázadok Alapítvány. Szilágyi István festőművész, a kis Szilágyi, 1945-ben hunyt el Gyulán. 25 éve, 2001-ben ezen a napon hunyt el Fekete Sándor, József Attila és állami díjas író, újságíró, esszéista, irodalomtörténész, a Digitális Akadémia tagja. 1958-ban Hungarikus álnéven megjelent, az 1956 októberi forradalomról szóló írásáért 9 évi börtönre ítélték. 1963-ban amnestiával szabadult, ezután ismét az Irodalomtörténeti Intézetben dolgozott, de volt az Új Tükör szerkesztője és főszerkesztője is. Irodalomtörténészként a reformkor irodalmával és Petőfi Sándor életével, elsősorban műveinek eszmetörténeti vonatkozásával foglalkozott. Petőfiről írott könyveiért 1985-ben állami díjat kapott. 45 éve, 1981. június 11-én 6,6-os erősségű földrengés pusztított a délkelet-iráni Kerman tartományban. A rengés epicentruma 800 kilométerre délkeletre volt Teherántól. A rengés következtében Golbaf városa szinte teljesen elpusztult, és a környékbeli falvak is súlyosan megrongálódtak. A katasztrófa több mint 3000 áldozatot követelt. A földrengés anyagi kára elérte az 5 millió dollárt. 158 éve, 1868. június 11-én szentesítette az uralkodó Ferenc József a pénzverésről szóló törvényt. Az önálló magyar államiság kialakításának nem csak az egyes minisztériumok és kormányzati szervek felállítása volt fontos része, hanem a fenntartásukhoz és a gazdaság folyamatos működéséhez szükséges pénzbiztosítása is. Bankjegyekkel Magyarországot, miként az egész osztrák-magyar monarchiát, az Osztrák Nemzeti Bank látta el, de pénzverési joga külön-külön is volt Ausztriának és Magyarországnak. Az 1868. évi törvénycikk szerint arany és főként ezüst pénzeket vertek a körmözbányai és a gyulafehérvári pénzverdékben. A törvény pontosan meghatározta a forintosok, a 10 és 20 krajcárosok nemes fém tartalmát, méretét, feliratozását. Ezek mellett réz 1 és 4 krajcárosokat is kibocsátottak. A pénzkibocsátás az osztrák kormánnyal egyeztetve történt, ami biztosította azt, hogy a magyar vereteket az osztrák-magyar monarchiában mindenütt épp úgy elfogadják, mint az osztrákot Magyarországon, noha képlapjuk s a felirat nem volt azonos. 15 éve, 2011. június 11-én hunyt el Szöllősi Irén, Jászai Mari díjas bábművész, érdemes és kiváló művész. Pályáját 1946-ban kezdte a Nemzeti Színházban, majd 3 évvel később az Állami Bábszínház társulatához szerződött. Számos szerepet formált meg itt, a magyar televízióban pedig a Bálint Ágnes által írt Futrinka utcában. Ő volt a népszerű Cicamica. Emellett Tóth Eszter zsebtévéjében is nagy sikert aratott Bunyó Bálint, a Sündisznócska és Csupafül megelevenítőjeként. Szöllősi Irén tanított is bábszínészetet, és 1967-ben megkapta a Bábszínházi aranygyűrűt. 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.
0: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Leo Dölib művét a Royal Philharmonikus zenekar szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi
0: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítsa minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk betegeinkért, különösen azokért, akik közel vannak az Úrral való személyes találkozáshoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Következő tizedet ajánljuk az idős otthonok lakóiért és gondozóikért. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk a Fülöp-szigeteki földrengés áldozataiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Következő tizedet ajánljuk hazánkért. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úrban te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, te vagy áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk bíboros főpásztorunk fölépüléséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Ima szándékukat kérjük jelezzék a 061-255-3333-as telefonszámon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 33 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. Megnövekedett terrorveszélyre hívta fel a figyelmet az olasz belügyminiszter. A hatóságok hetente tartóztatnak le és toloncolnak ki az országból merényletre vagy előre eltervezett gyilkosságra készülő személyeket. A sajtó arról számol be, hogy a modénai rendőrség és a csendőrség azonnali hatállyal kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlöletből elkövetett gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-ától kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modénai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus posta fiókjára. A levelekben faji és vallási gyűlölettől fűtött lőfegyveres gyilkossági szándékokat fogalmazott meg, illetve templomok elleni támadásokat. Az illegális migráció következtében drámaian megemelkedett a radikalizálódó, rejtőzködő terrorista sejtek száma Olaszországban. Óriási felháborodást váltott ki az a nyomozás is, amely bizonyította, hogy Izrael ellenes szervezetek jótékonysági és szolidaritási hálózatokon keresztül titokban a Hamász terror szervezetet finanszírozták. Lemondott csütörtökön John Healey, brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta a távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A leköszönő miniszter felidézte, januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Azóta azonban ön nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre a nemzetnek szüksége van az ország megvédésére a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában, fogalmazott lemondását bejelentő levelében a távozó miniszter. Az Egyesült Államok ma este nagyon kemény csapást fog mérni Iránra, írja True Social-on legfrissebb Iránnak címzett fenyegetésében az Egyesült Államok elnöke Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében azt is közölte, hogy a nem túl távoli jövőben elfoglalják az Irán olajipari központjának számító Harg szigetet és más olajipari létesítményeket is, majd teljes ellenőrzésük alá vonják az ottani olaj- és gázpiacokat. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Lackfi János. Kövér Lajos színre lép. Negyedik rész.

Mikor a súlyemelők rámondták az álment Mr. Payne-tek terveire, maguk sem sejtették, mennyire felgyorsul majd az életük. Mr. Payne-tek telefonon gratulált a remek döntéshez, és másnap reggel 8-kor már meg is jelent a KLSSC területén, mégpedig, ahogy ő mondta, tímje, vagyis három másik Mr. Payne-tek társaságában. Ezek mind szakasztott ugyanolyan fiatal emberek voltak, mint ő, mind ugyanúgy törték a magyart, mint ő, és ugyanolyan fura színösszeállítású eleganciával öltözködtek, mint ő. A nevüket képtelenség volt megjegyezni, hiszen az első napon széles mosolyjal sorra így mutatkoztak be. Hello, Kenny vagyok, hello, Benny vagyok, hello, Danny vagyok. A súlyemelő srácok aztán összeolvasztották a három nevet, hogy könnyebb legyen fejben tartani. Hello, Kenny, Benny, Danny, hogy ityeg a fityeg? Míg az eredeti Mr. Payne-tek a vezetőséggel együtt bezárkózott az irodába, hogy kidolgozzák a világbajnokság részletes akciótervét, Kenny Benny Danny rögtön lesietett az edzőterembe, összekürtölte a súlyemelőt,

Hagytok! A súlyemelőknek valósággal leesett az álla a kiapadhatatlan duma áradat hallatán. Fél óra hosszat tátott szájjal figyeltek, majd egyikük jelentkezett és szólásra emelkedett. Íme egy pátor jelentkező! Hello, how are you? Hogy smint érzed magad? Hadonászott Kenny Benny Danny. Csak azt szeretném kérdezni, hogy ugye ti most azért vagytok itt, hogy minket meggyőzzetek arról, hogy érdemes lelkesen készülnünk a világbajnokságra. Yes! Ugrott nagyot örömében Kenny Benny Danny. Te aztán fején találtad a tőgyét, ha érted, mire gondolok. Legyintettek a fiúk, és mindenki szépen visszatért az edzés programjához. Ettől fogva a súlyemelők rá se heterítettek a tarka öltönyösökre. Ez alatt az igazgatósági irodában nem mindennapi mutatvány szemtanúi lehettek a jelenlevők, nevezetesen Kövér Lajos, Sovány Laci és Súly Elemér. Mr. Paintek akár egy bűvész táskájából egy laptopot szedett elő, és megkezdte varázslatait. A képernyőn először a KLSSC mostani épülete látszott, aztán az épület elkezdett körbeforogni, majd bámulatos átalakuláson ment át. Még két emelet nőtt a tetejére, majd mint egy folyó a ház elkezdett ömleni az utca túloldala felé. A sportcentrum lila színnel elárasztotta és magába szippantotta a szomszédos háztömböket is. Az új és régi részek között pedig két emelet magasan húzódó üvegfalú hídon lehetett átjárni. Oké, Mr. Paintek, szólalt meg szépen, tagoltan, érthetően Kövér Lajos, aki elhatározta, hogy megpróbál szót érteni a különös állatfajjal. Látjuk, hogy maga profi, de azért mi sem most másztunk le a falvédőről. Lássuk a békát, mert azt nem hiszük el, hogy csak úgy megveszi a versenyünket, világbajnokságot csinál belőle, aztán semmit sem kér érte cserébe. Valamit valamiért. Mondja csak, mi lesz majd másképpen, mint ahogy eddig volt? Very good, rám kértés! Egy világbajnokság az már nem egy utca, ugye? Marketing kell hozzá, tévé, sajtó, felhajtás, quizműsor, hirdetésig, és persze mindenek előtt egy logó. Szóval először is valami kabala figurát kell találnunk? Very good! Remek meglátás! Ez legyen az első dolgunk, addig akar bele se kezdjünk semmibe! Majd feléjük fordított a laptopja képernyőjét, melyen egy apró köpcös rajzfilm figura piruettezett, szaltózott, röbdösött, falatozott, ásított, sírt, nevetett és szunyókált. Valahogy olyan ismerősnek látszott. Piros pólót viselt, mely alól kikandikált kerek pocakja. A pólón egy L betű díszelgett, lábán pedig félreismerhetetlenül tiritarka zokni. Én? Kérdezte Lajos, és a három széles mosolyjal rámeredő arcból kitalálhatta, pontosan úgy van, ahogy gondolta. Ettől fogva aztán tényleg beindult a verkli. Kövér Lajosnak, mint kabala figurának egyszerűen nem volt se éjjel, se nappala. Sajtótájékoztatóról sajtótájékoztatóra, reklámfilmforgatásról reklámfilmforgatásra cikázott, pontosabban hurcolázta őt nagy lendülettel és egy nagy Mercedes-szel valamelyik Kenny Benny Danny. A Mr. Paintek féle marketing lavina beindult. Megjelent a piacon a Kövér Lajos emblémás tej. A Hungarocell Alpok hátter előtt Kövér Lajos egy tehén alatt hever, szájában sugárban spriccel valami fehér folyadék. A Kövér Lajos féle ásványvíz. Kövér Lajos bánya lifttel száll alá a föld középpontja felé, a kristályvíz pedig hatalmas zuhatakként tör felfelé a mélyből. Félúton találkoznak, Lajos jólesően zuhanyzik a gyöngyöző vízben. Vagy a Kövér Lajos chips. Lajos esténként megült az ágya szélén, és sóhajtozott. Szokásos napi sétáját, már ha egyáltalán bokros teendői miatt alkalma nyílott rá, nem tehette meg anélkül, hogy el ne vonuljon az itt épül a Kövér Lajos súlyemelő és sportcentrum új épülete a jövő évi súlyemelő világbajnokságra feliratú három ember magas tábla előtt.
A következő utcasarkon aztán óhatatlanul szembe találta magát egy óriás plakáttal, melyen levegőben úszott

hosszú hajjal, éppen ő magasztalja a hurrikán erejű Kövér Lajos hajszárító erényeit. És egyre ritkábban ért rá becsengetni a lepoke ajtaján, hogy mint a régi időkben a kibővített konyhában együtt bögrebálozzon a lepotyogott szakikkal, akik lassan a ház egész földszintjét kibérelték, ott gyártották ugyanis az iparművészi tervezésű Kövér Lajos zoknikat, és a vagány női divathoz nélkülözhetetlen Kövér Lajos harisnyákat. Ez alatt persze Mr. Péntek sem lazsált. Hanoiból Rómába repült, majd Ulan-Batorból Montrealba, Novosibirskből Dublinba, vagy éppen Kopenhágából Sydneybe. Végül elkerülhetetlenül beköszöntött a nagy nap. Ott volt mindenki. Először is Kövér Lajos, aki akkor még egyáltalán nem tűnt el, továbbá Mr. Péntek, Kenny Benideni, Súly Elemér, Sovány Laci és a fiúk. Nagy izgalommal együtt nézték a súlyemelőteremben álló hatalmas képernyőt, melyen helyszíni közvetítés látható Torontóból. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke titkos szavazás után ünnepélyesen kihirdeti, hogy a következő világbajnokság rendezője a Kövér Lajos Sport and Weightlifting Center Budapest, és egyben tolmácsolja gratulációját és köszönetét a rendkívül eredményes munkát végző magyarországi tímnek. Erre a hírre aztán talán mondanom sem kell, lett is a Kövér Lajos utcában nagy ölelkezés, örömrivalgás, pesgős kocingatás, táncikálás és egymás levegőbe hajgálása.

0: Lajos mindig is szeretett volna magának egy biciklit. Pontosabban egy triciklit, mert az ő hatalmas testét nem lehetett egy könnyen egyensúlyban tartani. Egy rendes kétkerekű biciklin hol kicsit jobbra, hol kicsit balra billen az ember. Ám Kövér Lajos se jobbra, se balra nem tudott kicsit billenni, mindkét felé csak nagyot. Vagyis ha kétkerekűre pattan, csak hamar valamelyik árokban köt ki. Lajos biciklizésével kapcsolatban a másik fő gond nem más volt, mint hogy valahányszor Kövér Lajos felült egy biciklire, hogy Isten igazából kipróbálja, a biciklik azonnal ócskavassá alakultak át, vagyis összerogytak a súlya alatt. Kövér Lajos biciklikeresési akciójának hamarosan híre járt a kerékpárboltosok között, akik képesek voltak fényes nappal lehúzni a rolót, vagy éppen a hátsó ajtón át szabadságra menni, valahányszor megpillantották a bejáratban Lajos és Laci senki máséval össze nem téveszthető körvonalát. Ilyen formán tehát Lajosnak továbbra sem volt biciklije. Pedig Kövér Lajos utcán tett sétái alkalmával továbbra is vágyakozva pillantott a messzeségbe futó utcalámpasorokra, a messzeségbe futó aszfaltra. Na már most, mikor a világbajnokságra való készülés leges-legnagyobb hajrájának kellős közepén Lajos egy halálosan fárasztó reklámfilmezéssel és interjúkkal teletűzdelt nap után végre belépett a szobájába, hiába próbálta felkapcsolni a villanyt. No, fene, gondolta, ez a körte is kiégett. Most kénytelen lesz sötétben oda tapogatózni az ágyához és felkapcsolni az éjjeli lámpát. Holnap meg majd megkér valakit, hogy cserélje ki azt az átkozott körtét, mert egy sámlira felmászni, nos, arra Lajos nem lett volna képes. Aztán a nagy tapogatózás közepette egyszeriben halálra rémült, amikor a vaksötétben csillagszórók gyulladtak, és harsány énekszó zendült. Brummogó és dörmögő súlyemelő hangok dalolták, hogy a kíséretet pedig három különösen tehetséges fiatal sportember adta, három jókora tangó harmonikával birkózva. Kövér Lajos dermedten és meghatottan pillantotta meg barátait, az egész díszes kompániát, akik zsúfolásig megtöltötték a szobáját, és nagy ovációval elkezdték őt ölelgetni, majd a plafon felé dobálni. Lajos behunyta a szemét, és megint habkönnyű kis madár volt, amely ide-oda röppen a faágak között. Mikor ezt a madarat szép óvatosan letették a földre, és visszavedlett kerti óriássá, egy tejszínhabos tortát pillantott meg, tetején pontosan annyi gyertyaszállal, ahány éves volt éppen. Szerintetek mennyi lehetett? Én ugyan el nem árulom. Hát hiszen még a legnagyobb darab emberek is csak születnek valamikor, vagyis évi egyszer nekik is van születésnapjuk. Barátunknak pedig a nagy hajszolódásban egészen ki is ment a fejéből, hogy éppen ma van a napja. Na de hát éppen azért vannak a barátok, hogy az ilyesmit fejben tartsák. Kövér Lajos annak rendje módja szerint elfújta mind a 35 gyertyát, majd egy apró dobozkát pillantott meg az asztalon, melyből egy gombolyag kék fonal került elő. Zsokninak való, ugye? Fordult barátai felé. Nagyon szép ajándék. Köszönöm. Nem nyert, de azért alakul, barkópázott vele Sovány Laci, és közben alig tudta palástolni vigyorát. Lajos szemügyre vette a gombolyagot, és látta, hogy a fonál vezet valahová. Elkezdte felgombolyítani a szálat, és követte az útját. Márpedig a fonal bírt a cérnával, végig húzódott a KLSSC folyosóin, kiment az udvarra, elhaladt Seprő János fülkéje előtt, aki felpattant, háromszor is szalutált, majd beállt a menetbe. Kövér Lajos nyomában a népes társasággal követte a fonál útját végig a Kövér Lajos utcán. A kék fonal pedig fogta magát, és egyszer csak besurrant egy kapun, melynek bádok szárnyaira piros ecsetvonásokkal esztmázolták. Vigyázz, autókihajtás! Amiből azt gondolnánk, hogy az udvaron autókat ültetett el valaki, most meg locsolgatja őket, és várja, hogy kihajtsanak, mint valami virág. Szó mi szó, Az ott lakó Karcsi bácsi kez alatt bizony kivirulnak az autók. Nyilván kitaláltátok már, hogy Karcsi bácsi csak is autószerelő lehet, de akkor vajon mit keres nála Kövér Lajos, akinek tudva levőleg nincs saját autója? Kövér Lajos azonban gondolkodás nélkül némi gombolygatás közepette belépett az udvarra, mely egy állólámpa vakító fényében úszott. Középütt, felnyitott motorháztetővel egy öreg autó állt, és két pipaszárvékony munkásnadrágos öreg láb lógott ki alóla. – Megjöttünk, Karcsibá! – gurjongatott Sovány Laci. – Gyövök má! – gurgulázta egy hang az automotorján keresztül. Ekkor zörgés támadt az autó alatt, és Karcsibá kászálódott ki alóla. – Tiszteletem! Na kérem szépen! Itt a fóban fogó járgány! Azzal, mint egy bűvész, a ponyva alól egy nagyméretű, csillogó, villogó, háromkerekű biciklit varázsolt elő. Na hát, ámult el Kövér Lajos, és örömében sorra ölelgette a telisz hájjal vigyorgó erőembereket. Aztán Karcsibához fordult. Kipróbálhatom? Hát persze, azért csináltuk, unyorgott az öreg. A hátulálló súlyemelő kezéből aztán váratlanul pár rekesz harmatos behűtött sör került elő. Karcsibá egy kombinált fogóval sorra kinyitotta az üvegeket, majd mindannyian szépen letelepettek a körben áldogáló autók motorháztetőire, lökhárítóira, jól esően kortyolgatták a jéghideg kesernyés buborékos italt, és kezdtelve nézték Kövér Lajost, aki mint egy kisgyerek tricikliével fel alá száguldozott az udvaron. Végül csapzottan, kifáradva odahajtott Karcsibához, aki sört bontott neki is. Lajos töviről hegyire kikérdezte őt a járművet illetőleg. Kiderült, hogy Karcsibá egy hatalmas öreg amerikai autó halvázát és egy terepjáró kerekeit használta fel, hogy a kerékpár biztosan elbírja Kövér Lajos nem mindennapi súlyát. Ahogy így sörözgettek és társalogtak, egyszerre csak valami dobogásra lettek figyelmesek. Felkapták a fejüket, az udvar túlvégén valami nagy mozgó folt jelent meg, és éppen feléjük tartott. Mikor a lámpa árasztotta fénybe érve megállt, mindannyian láthatták, hogy ez bizony egy fehér ló.
1: Ne féljenek, nem bánt. Öreg ló már fegény, az ötémér volt, aki vidéken él, vágóhídra akarta küldeni. Megfajnáltam, mondtam, adja nekem ellet itt nálam, legalább legelgeti a füvet, fűnyíró se kell. Hely is van bőven, a lyukas kerítésen, átjár a szomszédba, a bürettelekre. Ad is az enyém, el kell már adni egyszer, mesélte Karcsi bácsi.
0: Lajos meg csak ült a triciklién, nézte a fehér lovat a villanyfényben, nézte a kezében lévő kék gombolyagot, és arra gondolt, hogy ebből lesz a legszebb szülinapi zokni, amit életében kapott. Magában ünnepélyesen megfogadta, hogy akárhányszor lyukadjon is ki, mindig megstoppolja újra.

0: A születésnapját követő éjszakán Kövér Lajos azt álmodta, hogy barátaitól kapott egy biciklit, és arcát szélbe meg napsütésbe tartva addig biciklizett rajta, amíg csak kedve tartotta. Aztán felébredt, és arra gondolt, milyen jó lenne visszaaludni és ugyanazt álmodni, csak 5 percig, csak 2 percig akár. Ám hiába furta bele fejét a párnába, az álom, ha már egyszer elillant, a legritkább esetben tér vissza megint. Felkelt hát kelletlenül, és az ágya szélén ülve ásítva vakarózott, amikor egyszeriben belényilalt, hogy ho-ho, amit álmodott, az voltak épp a valóság. Ami valóság, az valóság, nincs mese. Igaz, néha a valóság is lehet mesés, vagy éppen a mese valóságos. A kerékpár mindhárom terepjáró kerekével ott vakított a napfényben, mintha csak köszönni akarna gazdájának. Kövér Lajos még a reggeliéről soha el nem mulasztott reggeli kávéjáról is megfeledkezve rohant ki a ház elé, és csak akkor érezte igazán jól magát, amikor végre rápattanhatott az ülésre, és markába szoríthatta a 2 gumival bevont kormányfogantyút. Méltóság teljesen gördült végig a Kövér Lajos utcán. Élvezte, hogy mindenki csodálkozva rajta felejti a szemét. Bizony, ilyen derék nagy ember, ilyen masszív triciklin nem mindennapi látványosságot jelenthetett az utca népének egyhangú életében. Kövér Lajos haját szélborzolta, és a szívét nagy-nagy öröm töltötte el, ahogy lefékezett az utca sarokra érve, ahol eddig lihegve meg kellett állnia, hogy tehetetlenül és vágyakozva nézze a messzeségbe futó utcalámpasorokat, a messzeségbe futó aszfaltot. Többé nem a minnyájunk által ismert Kövér Lajos volt már, hanem könnyű madár, mely ágról ágra reppen, fehér ló, mely bóklázhat kedvére. És az emberek, mindenki nevetett és ujjal mutogatott rá, az autók dudáltak, ő pedig fürdött a többiek csodálatában. Ahogy a házak elmaradoztak mögötte, Lajos lassan fáradni kezdett. Egyre lomhábban hajtotta a pedált, és egyre hosszabban fürdette arcát behunyt szemmel a lombok szabdalt a napfényben, a szélfúvásban. Már erdei utakon járt, mélyen beszívta a levelek illatát, hallgatta a bogarak zümmögését, ám egyszer csak nagyot fordult vele a világ, és kerékpárjáró lebukfencezve elterült a földön. Nem ütötte meg magát, viszont végtelenül jól esett neki a pihenés. Izmai ellazultak, nem is akart tudni a világról, szemét csukva tartotta. Légzése egyenletes szuszogássá alakult. Azt álmodta, hogy barátaitól kapott egy biciklit, és arcát szélbe meg napsütésbe tartva addig biciklizett rajta, amíg csak kedve tartotta. Aztán újabb barátok állítottak be, még egy biciklit hoztak, és ő megint örült neki, hanem is annyira, mint az elsőnek, és fel-alá furikázott vele az udvaron. Újabb adag barát érkezett egy újabb biciklivel, ez is tetszett persze Kövér Lajosnak, de már csak azért ült fel rá, hogy meg ne sértse az ajándékozókat. Immel-ámmal tett vele 1-2 kört, aztán leparkolta a többi mellé. Mikor újabb és újabb az előzőekre gyanúsan hasonlító barátai újabb és újabb járgányokkal állítottak be, Lajos utóbb már csak biccentett köszönetképpen. A leggusztustalanabb aztán az volt, hogy az egyik ilyen pimasz barát odalépett Lajoshoz, és mézes-mázos vigyorral megnyalta az arcát. Kövér Lajos undorodva nyitotta ki a szemét, ám tekintete rögtön egy másik szempárral találkozott. Egy őzike nézett rá közvetlen közelről, érdes nyelvével kíváncsian nyalogatva barátunk arcát. Kövér Lajos akkorát ordított ilyettében, hogy szegény őzikének talán még azóta is cseng a füle. Később már sajnálta persze a dolgot, de hát mit tehetett, az állat villámgyorsan eltűnt a bozótban. Zúgó fejjel felült, eltöprengett, ugyan hol lehet most, és voltaképpen mit keres itt. Biciklije felborulva hevert mellette, megpróbálta ültében talpra, jobban mondva kerékre állítani. Nagy nehezen sikerült is, ekkor aztán végignézett magán. Pizsamájára koldus tetvek tapadtak, lábszárán hangyák mászkáltak, szája körül legyek dongtak, amikor pedig beletúrt a hajába, némi levéltörmelék hullott a földre. Elmosolyodott, és felnézett az égre. Ott mentek fenn a felhők, vatta cukorra hasonlítanak, legszívesebben rögtön le is tépne egy darabkát, és a szájába tömni. Nyelt egyet, és megállapította, hogy éhes, vagyis ideje hazafelé indulni. Most azonban kellemetlen meglepetés érte, ahogy megpróbált felállni, tagjaiba éles fájdalom hasított. A híres nevezetes izomláz. Mennyit beszéltek róla a fiúk az edzőteremben, ő pedig mindeddig jobbára csak hallomásból ismerte. Négy kéz lábra állva nagykeservesen felkapaszkodott a triciklire, és elégedetten szuszogva markolta meg végül a kormányt. Hát, mégsem olyan tehetetlen, mint korábban. Igaz, a pedálozás eleinte nehezére esett, ám ahogy haladt a fájdalom lassacskán furcsa bizsergéssé alakult át, és nem sokára majdnem ugyanolyan fürkén hajtott hazafelé, mint idefelé.
1: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. A negyedik rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Harangozó Eszter. Rendezte E. Román Kata.
2: Édes Jézus, eljött hozzád ez az egész kis család. Kérünk szépen, adj mi nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Bocsásd meg bűneinket, minden rossztól te védj meg. Egyikünket se érje baj. Jézusom, szent szíve, kérlek. Amen.
1: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
1: 20 óra 2 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. Megnövekedett terrorveszélyre hívta fel a figyelmet az olasz belügyminiszter. A hatóságok hetente tartóztatnak le és toloncolnak ki az országból merényletre vagy előre eltervezett gyilkosságra készülő személyeket. A sajtó arról számol be, hogy a modénai rendőrség és a csendőrség azonnali hatálya kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlöletből elkövetett gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-ától kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modénai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus posta fiókjára. A levelekben faji és vallási gyűlölettől fűtött, lőfegyveres gyilkossági szándékokat fogalmazott meg, illetve templomok elleni támadásokat. Az illegális migráció következtében drámaian megemelkedett a radikalizálódó, rejtőzködő terrorista sejtek száma Olaszországban. Óriási felháborodást váltott ki az a nyomozás is, amely bizonyította, hogy Izrael ellenes szervezetek jótékonysági és szolidaritási hálózatokon keresztül titokban a Hamas terror szervezetet finanszírozták. Lemondott csütörtökön John Healey, brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta a távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A leköszönő miniszter felidézte, januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Azóta azonban ön nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre a nemzetnek szüksége van az ország megvédésére, a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában, fogalmazott lemondását bejelentő levelében a távozó miniszter. Az Egyesült Államok ma este nagyon kemény csapást fog mérni Iránra, írja True Social-on legfrissebb Iránnak címzett fenyegetésében az Egyesült Államok elnöke Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében azt is közölte, hogy a nem túl távoli jövőben elfoglalják az Irán olajipari központjának számító Hárg szigetet és más olajipari létesítményeket is, majd teljes ellenőrzésük alá vonják az ottani olaj- és gázpiacokat. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. A déli órákig egy-egy helyen az ég is megdörrelhet. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
5: Néhány általános szabályt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, amikor az Emma cselekményét vizsgáljuk. Talán először is emlékeznünk kell arra a látszólagos lazasságra, amellyel Jane Austen összerakja történetét. Gyakorlatilag semmi sem a szokásos értelemben vett izgalmas anyag. Vagyis kevés a külső pont, és nincs kalandos cselekmény. Ennek elsősorban az az oka, hogy ez egy szatirikus regény, amely a társadalmi illemről és erkölcsökről szól, és a szatíra inkább az érzelmek hatásaiból, mint magából az érzelmek bemutatásából fakad. Amint az olvasó megismeri a cselekmények kimenetelét, és újra kezébe veszi a regényt, azt fogja tapasztalni, hogy ez az egyik legszorosabban megfogalmazott mű, ami valaha készült az angol írónő tollából. Mivel ugyanis a könyv nagy része irónia céljából rajzolja meg az egész történetet és a karaktereket, az olvasó élvezheti azt az aprólékosságot, amellyel Miss Austen előkészíti, majd a végletekig kiaknázza a provinciális közösségben élő emberek, és különösen Emma félreértéseit és gyarlóságait. Például mindaz, amit Frank Churchill tesz és mond a Box Hill-re tartó társaságban, kettős értelművé válik az olvasó számára, és felfedezhetjük, hogy csak látszólag komolytalan a jelenet. Hasonlóképpen érezni lehet az iróniát abban, ahogy Emma félreérti Mr. Elton gáláns viselkedését, vagy Harriet ragaszkodását Mr. Knightley iránt. Egyszerűen azért, mert a szereplők túl modorosak. A regény cselekmény szerkezetét tulajdonképpen a három kötetre való felasztása adja. Az első kötetben Emma becsapja magát Mr. Eltonnal kapcsolatban. Ez végül a kocsiban tett nyilatkozatában éli el csúcspontját. A második kötetben ugyanígy becsapja magát, ezúttal Frank Churchill-el kapcsolatban. És sokkal kevésbé csúcsosodó módon túllép rajta. Végül a harmadik kötetben folytatja az emberekkel kapcsolatos öncsalását, de ezúttal a fő csúcspontot a végső leleplezésben éri el önmagával és George Knightley-val kapcsolatban. Röviden vázolva, ez a regény három emelkedő és süllyedő szakasza. Véglegesnek azonban csak az utolsó tekinthető, hiszen Emma mindvégig egyre inkább, egyre jobban becsapja önmagát, ugyanakkor. Mégis valamiféle önismeret felé is halad, amely lehetővé teszi a számára, hogy megbékéljen saját magával és helyzetével. Ahhoz, hogy az olvasó megértse ezt a kiteljesedést, emlékeznie kell arra, hogy a regénybeli cselekmény mozgatórugója általában háromféle konfliktus közül az egyik vagy több. Az ember az ember ellen, az ember a környezete ellen, vagy az ember önmaga ellen. Nos, az ember elleni erő itt tulajdonképpen mellékes, bár fontos a regény általános szatírája szempontjából és a különböző szereplők társadalmi manőverezésében érhető tettem. A második, az ember a környezetével szembeni harc elsősorban Emma és a társadalmi környezete közötti viszonyban jelenik meg. Emma az elfogadott illemszabályok és társadalmi rangok ellenében próbálja manipulálni környezetét, többek között Harriettet, vagy éppen Harriett érdekében. A regény legkövetkezetesebb cselekmény erője, harca azonban az ember és önmaga között folyik. Emma folyamatosan becsapja magát, és így aztán konfliktusba is kerül önmagával. A cselekmény mindhárom mozgatórugója megtalálható tehát a könyvben, de az utóbbi kettő dominál. És lényegében ez a kettő ugyanaz, hiszen Emma ironikus módon azért van önmaga ellen, mert a környezete ellen harcol. Elfogadja társadalmának szabálykönyvét, törvényeit, ugyanakkor képzeletének és értelmének kiegyensúlyozatlansága miatt szembe is akar szállni vele. Mind a szabálykönyv, mind az azzal szemben álló akaratossága fontos tehát számára. És innen a konfliktus. A cselekmény mozgásának általános mintázata meglehetősen klasszikus. Emma konfliktusa akkor kezdődik, amikor akarakos képzelete felszabadul Miss Taylor elvesztése miatt. Helyzete olyanná válik, mintha egy vákumba került volna, amelyet természetének megfelelően önmaga próbál betölteni és kitölteni. Az eredmény az olvasó folyamatos növekvő érdeklődése, ahogy Emma növekvő öncsalása megvalósul és megnyilvánul. A nagy tetőpont az olvasói érdeklődés legmagasabb pontján az utolsó kötet fejezeteiben következik be, amelyet aztán egy rövid feloldás követ. Ez az olvasói érdeklődés fokozására irányuló mozgás úgy ábrázolható, mint egy grafikonon az emelkedés, a csúcspont és a süllyedés háromszor és egyre nagyobb mértékben megtörténő mintázata. Mindezek az összecsapások mögött a komikus irónia motívuma húzódik meg. A téma magának az embernek az abszurditásai. Nem a tragédia magasröptű és kivételes abszurditásai, vagy a Swifti szatíra komor abszurditásai, hanem azok a közönséges, gyakori és nevetséges jelenségek, mint a társadalom és annak illemkódexe, vagy az ember idejének, gondolatainak és energiájának látszólagos lekötése. Mondhatnánk úgy is, ezek piszlicsáré ügyek. És mégsem. Austin szatirikus komédiája mögött valódi morális realizmus húzódik. A társadalmi dolgok valóságos ellentmondásainak ábrázolásával utal arra, hogy mi lehet a helyes. Az ideális egyensúly, az ész és a szív, a józanság és a jószívűség, a racionalitás és a képzelet vagy érzelem között helyezkedhet el. Az övé nem egy természeti világ, amely ellenséges vagy destruktív az egyénnel szemben. Inkább egy meglehetősen stabil, megszelidített társadalmi világ, amely kényelmesen működik, amíg nem történik nagyobb eltérés. Sőt, ha a történet kimeneteléből ítélünk, az eltérés ellenére is képes hatékonyan működni, biztosítva, hogy ez az eltérés korrigálható és eltüntethető, hogy a deviáns Emma megtalálja és elfogadja a neki kiutalt megfelelő helyet és szerepet. Emma ezen a háttéren követi akaratos és később keresztbe forduló útját. Változása végül nem valami újdonságá és a korától vagy a helyzetétől eltérővé válik, hanem pontosan olyanná, ami a környezetének a színvonala. A változás tehát nem egyfajta haladás valamilyen liberális eszme felé, hanem haladás a konzervatív eszméhez. Nem egy társadalmi hagyományból fejlődik tovább és lép el, hanem abban fejlődik ki. A könyv egyik fő tematikus iróniája tehát az, hogy Austin a végén hagyja, az olvasó belássa. A felszíni kételyek és zavarok ellenére soha nem állt fenn annak a valós veszélye, hogy a környezet szövetét Emma miatt, vagy Emma számára megváltoztatják. Ezt a bizonyosságot A házasulandó párok kényelmes és irodalmilag is konvencionális párosítása harsogja. Ennek ellenére, ennek a társadalmi világnak a diadala nem jelenti azt, hogy feltétlenül a legjobb a maga nemében. Az e világ illemszabályainak és embereinek rovására történő tematikus szatira a könyvben végig adott. A morális mondani való szerint a kiegyensúlyozott megfelelés világát még el kell érniük a szereplőknek, csupán látszólagos a megegyezés. És végig megmarad a kérdés. Vajon a nagy lázadók, vagy a nagy megalkuvók lesznek-e? Hosszú távon boldogabbak.
1: Fazekas Gyöngyvért hallották. Chopin F-moll zongora versenyének első tételével folytatjuk adásunkat, előadja Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével.

0: Chopin F-moll zongora versenyének első tételét Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara adta elő Vásári Tamás vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, Bartók Béla Divertimento című műve szorosan kapcsolódik Bázelhez. A darabot a zeneszerző 1939 nyarán Svájcban írta Paul Sacher felkérésére a bázeli kamarazenekar számára. A mű ős bemutatóját is ebben a városban tartották meg ezen a napon 1940-ben. Most a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában szólal meg Doráti Antal vezényletével.

Bartók Béla Divertimento című művét 1940-ben ezen a napon mutatták be Bázelben. Most a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában szólalt meg Doráti Antal vezényletével. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Handel F-dur koncertójának részletét Cidra László és a Liszt Ferenc kamarazenekar adta elő.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisén az egyházfő hangsúlyozta, a világhírű templom nem csupán emlékmű, hanem a keresztény hit és a közösség építés élő jelképe. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, a keresztel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homíliájában 14. Leó pápa. Az Egyesült Államok ma este nagyon kemény csapást fog mérni Iránra, amelynek haditengerészete, légi ereje, radarai, légvédelme és minden egyéb védelmi rendszere, valamint támadó képességeinek nagy része már nincs többé, írja Truth Social oldalán legfrissebb Iránnak címzett fenyegetésében Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében azt is közölte, hogy a nem túl távoli jövőben elfoglalják az Irán olajipari központjának számító Hark szigetet és más olajipari létesítményeket is, majd teljes ellenőrzésük alá vonják az ottani olaj- és gázpiacokat. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Venezuelában tettük, ami mind Venezuelának, mind az Amerikai Egyesült Államoknak kiválóan bevált, írta Trump. Teherán nem reagált Trump legújabb kijelentéseire. Lemondott csütörtökön John Healey, brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta a távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet elmondta, a sírkövek arra a korszakra emlékeztetnek, amikor a magyarok, a horvátok és az osztrák-magyar monarchia többi népe válvetve védelmezte az Adria partját. Demcsák Csaba felidézte a Szent István csatahajó emlékét is, amely Fiuméban épült és a magyar ipar büszkeségének tartott. Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. A sajtó arról számol be, hogy a modénai rendőrség és a csendőrség azonnali hatállyal kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlöletből elkövetett gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-ától kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modénai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus posta fiókjára. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat. Élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele. Nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igény.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 20-tól a 26. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
2: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállította annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
3: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuina questa bella città.
2: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülőfélben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A keresztornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér. Ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lakunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételét teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
3: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo seu evangelii.
2: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangélium szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
1: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a keresztel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szent misét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szent mise előtt a szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
4: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo, kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz: nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz: öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szentatyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség: Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
3: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
4: A Szentatya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Scarlatti G-dur szonátáját David Russell játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Gion Nándor, virágos katona. 17. rész.

Zöld utca közelében, Jakob Hauser téglagyára mögött volt egy kis teknőszerű völgy, ahol vándor cigányok szoktak megpihenni. Akármilyen messziről jöttek, és ha életükben először jártak is Szent Tamás környékén, valamennyien tudtak erről a teknő alakú völgyről. Egyenesen ide vonultak zörgő szekereikkel, melyeken pipázó férfiak és asszonyok meg koszos gyerekek ültek. Ide hozták faragott faedényeiket, és ide vonszolták a kiszúrt szemű medvéjüket is. A völgyben kifogták a lovakat, szabadon engedték őket, hogy kedvükre legeljenek, felverték a sátrakat, azután a gyerekeket elzavarták a faluba, hogy korduljanak, az asszonyok meg vitték a faedényeket eladni. Később a férfiak is bejárták a falut a kiszúrt szemű medvével, megálltak minden utcasarkon, kiabáltak és doboltak, és amikor az emberek köréjük sereglettek, táncoltatták a medvét. Este ismét a völgyben gyűltek össze mindannyian. Napokig, néha hetekig táboroztak itt. Voltak olyanok is, akik késő ősszel érkeztek, és mielőtt tovább mehettek volna, belepte őket az első hó. Ezek egész télen itt maradtak. Mély barlangokat vájtak a völgyet körülzáró dombok oldalába, és a sötét, föld alatti odúkban vészelték át a telet. Tavasszal felkerekedtek, és folytatták a vándorlást. Idővel azonban néhány család végképp itt ragadt. Kibővítették, amennyire lehetett, kényelmessé tették a barlangjukat. A szekerüket és a medvéjüket eladták, vagy átadták azoknak, akik tovább mentek. Ők pedig valamiképpen koldulásból, apró lopásokból, alkalmi munkákból eltengődtek egy helyben, a teknő alakú völgyben. Azt hiszem, hogy a Szent Igaz is vándor cigányokkal jött Szent Tamásra, és talán elsőnek telepedett le az egyik ilyen földbe vájt odúban. A Szent Igaz nem volt cigány. Nem tudom, hogyan keveredett közéjük. Bizonyára jól érezte magát a vándorlók között, mint ahogyan jól érezte magát a cigány völgyben is, a domboldalba vájt barlangjában. Szépen berendezte azt a sötét barlangot. Beállított egy ágyat, ülőkéket tákolt össze, téglából nyitott tűzhelyet épített, és mindig friss szalmával fette az odú földjét. A barlang elé gyümölcsfákat ültetett, cseresznyefákat, barackfákat és körtefákat. A gyümölcsfák a völgy pihent talajában gyorsan nőttek és terebélyesedtek. Tavasszal sok ezer fehér virág borított az ágaikat, és ilyenkor, mint hatalmas bóbitás pitypangok, kedvesen üdvözölték a messziről érkező fáradt vándorcigányokat.

Tavasszal látogattam meg először a Szentigast, amikor legszebbek voltak a gyümölcsfái. A barlangja előtt ült egy alacsony, háromlábú széken. Gyönyörködött a fehér virágokban, és hallgatta a virágzó fákat ellepő méhek zümmögését. Mosolyogva fogadott, emlékezett még rám, azt is tudta, hogy mit jósolt nekem valamikor Török Ádáméknál. A szerencsés ember, mondta nyekergő hangján. Tudtam, hogy eljössz egyszer hozzám. Felállt, kezet fogtunk, kihozott még egy háromlábú széket, és leültetett maga mellé. Miért lakik itt a cigányok között? Kérdeztem. Játszva összekártyázhatna annyit, hogy elmehessen rendesebb helyre lakni. Jól megvagyok a cigányokkal, mondta a Szentigaz. Nagyon tisztelnek. Tudják, hogy nekem jobban vallanak a kártyák, mint nekik. Mindennel ellátnak, még a gyümölcsfáimat is segítenek gondozni. Ugye szép fák? Igen, szépek. Az egész cigányvölgyben csak ezek a gyümölcsfák szépek. Jó hely ez, mondta mosolyogva a Szentigaz. Nekem való hely. Azért jöttél, hogy ismét jósoljak? Szeretném, ha megtanítana valamire. Nem 7 hónapra születtél, mondta a Szentigaz. Neked úgysem vallanának a kártyák. Nem jósolni akarok megtanulni, hanem a lapokat megigazítani. Úgy látszik, túl hamar mondtam ki, hogy mit akarok. A Szentigaz elkomorodott. A száját összehúzta fogatlan ínye fölött, az arca egészen kicsire zsugorodott. Olyan lett egyszerre, mint egy megborotvált és kopaszra nyírt, sértődött erdei manó. Nem hajlanak szét az ágak előtted? Kérdezte szomorúan. Széthajlanak előttem az ágak, mondtam. Pontosan úgy, ahogy megjósolta. Az emberek is tapsolnak. Mégsem érzed a szerencsédet? De érzem. Valóban szerencsés ember vagyok. Mit akarsz akkor a kártyákkal? Meg kell tanulnom megigazítani őket, hogy azt dobjam az asztalra, amelyiket akarom. Egyszer láttam a csoszogó törökéknél. Kártyázni akarsz? Igen. Csalni akarsz? Igen. Nem tanítalak meg, fiam, mondta a Szentigaz. A kártya neked nem hoz szerencsét. Nagyon kérem. Mindenképpen meg kell tanulnom. Szerencsés ember vagy, rázta konokul a fejét a Szentigaz. És én nem fogom elrontani a szerencsédet. Egyetlen egyszer fogok csalni, aztán soha többet nem kártyázom, csak egyetlen egyszer. Nem fogsz tudni megállni, mondta a Szentigaz. Ha egyszer sok pénzt nyersz a kártyán, egészen biztosan folytatni fogod. Semmit sem akarok nyerni, nincs szükségem pénzre. A Szentigaz elejtette összeszorított száját, csodálkozva nézett rám. Miről van szó? Kérdezte. Egyszer. Csak egyetlen egyszer irányítani akarom a lapokat. Mondjuk, hogy győzni akarok. De nem nyerek egy krajcát sem. Becsület Istenemre. Fontos ez neked? Nagyon fontos. A Szentigaz nyögve felkelt a háromlábú székről. Bement az odójába, és egy kártyacsomaggal tért vissza. Gyorsan összekeverte a lapokat, aztán szétterítette őket a földön, a virágzó gyümölcsfák alatt. Intett, hogy válasszak lapot. A Mak 8-ast fordítottam meg. A Szentigaz akkor elkezdett jósolni. Egyenként megfordította a többi lapot is,
Hosszasan nézegette őket, kopasz feje csak hamar izzadni kezdett, akár azon a télen Török Ádáméknál, de most nem szólt egy szót sem. Még akkor sem mondott semmit, amikor minden lapot megfordított. Újból összekeverte a kártyákat, és még egyszer jósolt. Aztán megtörölte a homlokát, és azt mondta, úgy látszik, igazad beszélsz. A kártyák nem mutatnak vagyont. Megtanít? Kérdeztem. Ugye megtanít? Kivel akarsz kártyázni? Azt nem mondhatom meg. Ügyes kártyás?

Az jó. Akkor talán sikerülni fog. Ha jól megtanulom úgy kezelni a kártyákat, mint maga, akkor nem félek a tartalékásztól. Annyit sohasem fogsz megtanulni, fiam, intett le a szent igaz. De néhány dologra azért megtanítalak. Mikor akarsz kártyázni? Karácsonykor. Elég rövid az idő, dünnyögte elgondolkozva. Sokat kell gyakorolni. Eljövök ide minden nap, még fizetek is. Semmit sem fizetsz, mosolygott a szent igaz. Nekem sincs szükségem pénzre. Tényleg szerencsés ember vagyok, mondtam. Örök életemben hálás leszek. Ha mégis valaha kellene valami, semmire sincs szükségem, mondta a szent igaz. Örülök, hogy egy szerencsés ember lesz mellettem minden nap. Holnap kezdjük. Hozzá öt csomag kártyát, annyit biztosan elszaggattunk karácsonyig. Köszönöm. Igazán nagyon köszönöm. Hozzál egy frissen égetett, érdes téglát is. Téglát? Minek a tégla? Dobálni fogod a levegőbe, mondta a szent igaz. Feldobod, utána elkapod. Rengeteget kell dobálnod egészen addig, amíg az ujjadon olyan vékonyra kopik a bőr, hogy minden apró szemcsét külön érzel a téglán. Érzékeny ujjak kellenek, hogy kitapinthasd a lapokat. Hozok téglát, persze, hogy hozok, mondtam gyorsan. Mérhetetlenül hálás voltam a szent igaznak. Mindjárt elrohantam kártyát venni, téglát is szereztem, és másnap elkezdődött az oktatás a virágzó gyümölcsfák alatt. Először a legkönnyebb trükköt tanultam meg, a kártyák ügyes összekeverését, illetve össze nem keverését, aminek az volt a lényege, hogy a kellő sorrendben megigazított lapok egymás mellett maradjanak keverés közben is. A szent igaz számtalanszor nekem bemutatta lassítva és számtalan változatban. 10 kiválasztott lapot jobb kezének hüvelyk és középső ujja közé szorított. Ezek meg sem mozdultak keveréskor. A többi lap csúszkált egyik kezéből a másikba. Azután fokozatosan mindig többet szorított össze. Úgy, hogy a végén a keverés már csupán 3-4 lap váltogatásából állt. Minden szépen látszott, amikor lassan csinálta. De ha felgyorsult a kézmozgása, senki sem vette volna észre, hogy paklizik. Kezdetben én csak a lassú keverést gyakoroltam, ezt egy hét múlva elég szépen csináltam. Aztán következett a gyors keverés, ami már jóval nehezebben ment, többet kellett gyakorolni. Közben pedig állandóan dobáltam azt az átkozott téglát. A szent igaz pontosan megjósolta. A tégla egyre vékonyabbra csiszolta a bőrömet. Egy idő után kimondottan sütötte a kezemet, és az ujjaim valóban napról napra érzékenyebbek lettek. A lapok kitapintásával azonban még csak nem is próbálkoztam egyelőre. Előbb a keverést kellett minél tökéletesebben begyakorolni. A virágok lehullottak a gyümölcsfákról, mire sikerült megtanulnom annyira, hogy a szent igaz elégedett volt velem. Akkor pihentünk néhány napig, illetve csak a szent igaz pihent, én továbbra is dobáltam a téglát. Barna bőrű cigány suhancok jöttek oda a barlang elé. Valami zöldes lével bepermetezték a fákat, hogy a gyümölcsöt megóvják a férgektől. Közben hangosan röhögtek rajtam, de ügyet sem vetettem rájuk, szó nélkül keserves arccal csiszoltam az ujjaimat. Következett a kártyák megjelölése keverés közben. A szent igaz új csomagot bontott, összekeverte, és amikor kiterítette elém a lapokat, az ászoknak alig észrevehetően meg volt hajlítva a sarkuk. Ennek az alkalmazása komoly veszéllyel járt. Egy jó szemű, tapasztalt kártyás gyorsan felfedezte. Erre figyelmeztetett is a szent igaz, de azért megtanított rá azzal, hogy csak végszükségben éljek vele. Fontosabb volt a különböző apró jelek bekarcolása a lapokra. Ez aránylag könnyű lett volna, ha jóval a játék megkezdése előtt kézben

Bekapom a lapokat. Erre azonban alig, ha számíthattam. Így hát az apró jeleket játék közben kellett bekarcolnom. És minden lap megjelölése rengeteg gyakorlással is csak 6-7 osztás után sikerült. Az eddig az elégedetlenül csóválta a fejét. Azt akarta, hogy legalább 3-4 osztással jelöljen meg a lapokat, de az idő vészesen múlt, a fákon megért a gyümölcs, és hátra volt még a jelek kitapintása. Mivel a 21-ezésnél a pakli aljáról osztottam, egyedül az ujjaimra kellett bíznom magam. Most kiderült, hogy nagyon hasznos volt annak az átkozott téglának a dobálása. A jelek kitapintása könnyebben ment, mint ahogyan reméltük, és ezzel nyertünk egy kis időt. Szükségünk is volt rá, mert amit eddig megtanultam, tulajdonképpen nem volt túl sok. Néhány otromba fogás, ami legfeljebb szerencsés körülmények között válik be. Ezután jött a legnehezebb rész, a megjelöletlen lapok felismerése. Újabb keserves tégladobálás, és minden kártyalap vég nélküli tapogatása. A Szent Igaznak elég volt, ha csak végig csúsztatta a lapokat az ujjain, tévedhetetlenül kitapintotta őket. Ezt én tényleg sohasem tanulhattam meg. Hosszú hetek múltak el, mire eljutottam addig, hogy alapos tapogatás után felismertem a számozott lapokat. A figurás lapokkal azonban sehogyan sem boldogultam. A Szent Igaz lassanként elvesztette a türelmét. Félretette a királyokat, felsőket és alsókat, mivel ezek a legkevésbé jelentősek a 21-ezésben, és csupán az ászok kitapintását gyakoroltatta velem. Újból és újból megmagyarázta, hogy mire ügyeljek. És újabb hosszú hetek után végre az ászokat is biztonsággal felismertem. Persze nem keverés közben, ez szóba sem jöhetett. A csúsztatott lapokon még a bekarcolt jeleket sem tudtam kitapintani. Ennek a begyakorlásához évekre lett volna szükség.

Később a barlangba kellett húzódnunk a hideg elől. A cigánygyerekek rőzsét meg kukoricaszárat hoztak, ezt összetördeltük és begyújtottunk a nyitott téglatűzhelybe. A tűz melegénél és világánál hozzákezdtem mindannak az összeegyeztetéséhez, amit addig megtanultam. Mindent egyszerre kellett csinálnom. Gyorsan megigazítani és összekeverni a lapokat, különböző jelekkel ellátni, osztás előtt kitapintani a megjelölt és megjelöletlen kártyákat, és olyan sorrendben osztani, hogy az ellenfél semmiképpen se nyerhessen. Most már 21-eztünk is állandóan. A Szentigaz egy tartalékásszal játszott ellenem. Nagyon sokat jelentett ez a tartalékász. Az első hó is leesett, és én még mindig legfeljebb 6 osztást nyertem egyfolytában. Utána rám vert a Szentigaz, hiába pakliztam a lapokat, de buzgón gyakoroltam, lassan, fokozatosan haladtam, és valamikor Luca napja körül viszonylag biztosak lehettünk a dolgunkban. Sorozatban nyertem 10-15 osztást is. A Szentigaz akkor tűzbe dobta az 5 elrongyolódott kártyacsomagot, és azt mondta, elég jól megy. Elég jól megtanultál néhány dolgot. Rendben lesz minden, bizonygattam neki is, meg magamnak is. Győzni fogok. Kicsit lassan osztasz még, mondta a Szentigaz. Lassan tapintott ki a lapokat. De aki nem ismeri ezeket a fogásokat, nem veszi észre. Nagyon megkínlódott velem, mondtam. Nekem megérte, mosolygott fogatlan szájával a Szentigaz. Élveztem a dolgot. Tulajdonképpen csak te kínlódtál. Nekem is megérte, mondtam. Karácsonyra hozok bort és mézet. Bor nem kell, mondta a Szentigaz. Mézet hozhatsz. Ha nem leszek itthon, tedd a fal mellé, minél messzebbre a tűztől. Nem szeretem, ha megolvad a méz. Eljöhetek máskor is? Kérdeztem. Mit akarsz megtanulni? Semmit. Szeretek itt lenni, tényleg jó hely ez. Üldögélnénk és beszélgetnénk. Kártyázhatnánk is. Megígértem, hogy csak egyszer fogok kártyázni. Velem kártyázhatsz utána is, mondta a Szentigaz. Majd főtt kukorica szemekért játszunk. Eljövök. Sokszor eljövök még, mondtam. Karácsonykor hozok mézet. Ha kimentél, nézd meg jól a gyümölcsfákat, mondta a Szentigaz. Ágaikat belepte a hó. Olyanok, mint ha kivirágoztak volna. Ilyenkor a legszebbek, meg tavasszal.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Sveres Zoltán olvasott fel. A 17. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Haydn D-dur csemballó versenyének második tételét az Angol Koncert kamarazenekar adta elő, vezényelt Trevor Pinnock.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát szerdán Barcelonában. A Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisén az egyházfő hangsúlyozta, a világhírű templom nem csupán emlékmű, hanem a keresztény hit és a közösség építés élő jelképe. A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, a keresztel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás, fogalmazott kétnyelvű homíliájában 14. Leó pápa. Az Egyesült Államok ma este nagyon kemény csapást fog mérni Iránra, amelynek haditengerészete, légi ereje, radarai, légvédelme és minden egyéb védelmi rendszere, valamint támadó képességeinek nagy része már nincs többé, írja Truth Social oldalán legfrissebb Iránnak címzett fenyegetésében Donald Trump. Az amerikai elnök bejegyzésében azt is közölte, hogy a nem túl távoli jövőben elfoglalják az Irán olajipari központjának számító Hark szigetet és más olajipari létesítményeket is, majd teljes ellenőrzésük alá vonják az ottani olaj- és gázpiacokat. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Venezuelában tettük, ami mind Venezuelának, mind az Amerikai Egyesült Államoknak kiválóan bevált, írta Trump. Teherán nem reagált Trump legújabb kijelentéseire. Lemondott csütörtökön John Healey, brit védelmi miniszter. Healey, aki a munkáspárti kormány 2 évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta a távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. Megemlékezést tartottak szerdán a horvátországi Pólában, a haditengerészeti temetőben a hősi halált halt magyar haditengerészek emléknapján. Az eseményen Demcsák Csaba, zágrábi magyar nagykövet elmondta, a sírkövek arra a korszakra emlékeztetnek, amikor a magyarok, a horvátok és az osztrák-magyar monarchia többi népe válvetve védelmezte az Adria partját. Demcsák Csaba felidézte a Szent István csatahajó emlékét is, amely Fiuméban épült és a magyar ipar büszkeségének tartott. Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. A sajtó arról számol be, hogy a modénai rendőrség és a csendőrség azonnali hatállyal kitoloncolt Olaszországból egy 32 éves pakisztáni állampolgárt, aki faji és vallási gyűlöletből elkövetett gyilkosságokkal, valamint öngyilkos merényletekkel fenyegetőzött. A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-ától kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modénai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus posta fiókjára. Végül az időjárásról. Pénteken a képződő gomoly és a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A keleti országrészben helyenként zápor előfordulhat, élénk lesz az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
3: Mai műsorunkban Boér Judit nővérről, a Szociális Misszió Társulat tagjáról, az ő életútjáról hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja. Mit lehet tudni, hogyan került kapcsolatba, és hogyan lett a Szociális Misszió Társulat tagja Boér Judit nővér? Mi az ő életútjának az első szakaszának a meghatározó pontjai, amelyek a Szociális Misszió Társulat felé vezették őt?
4: Közösségünkben mindig nagyon fontosnak láttuk azt, hogy visszaemlékezzünk azokra a nővérekre, akik valamiképpen előélték elébünk a szent fogalmát, nem feltétlenül az oltára emerés magaslatában, hanem életüknek példaadó, a mai társadalomban is hasznosítható gondolkozására, személyiség jellemzőire szeretnénk rábukkanni, és ezt továbbadni. Ha visszatekintünk a missziótársulat 1908-ban kezdődő történelmére, akkor úgy most hirtelen kettő nővérünk jut eszembe. A leginkább Boér Judit nővérünkről szeretnék most beszélni, mert lehet, hogy személyisége engem ragadott meg elsősorban már a belépésemnél, mikor először olvastam a történetét 1990-től kezdődön, de főleg amikor már együtt éltünk itt a Krisztina körúton, nagyon nagy példaképű nekem minden személyiség vonásában és minden cselekedetében is. Tehát, ha szentünk nincs, és oltárra emelt szentünk, de, hogy úgy mondjam, akár szent, akár boldog jelöltünk mindenképpen van, például Prohászka Ottokár égi pártfogónk személyében, akinek oltárra emelése késik, egyre késik, de reméljük, sőt, azt biztos tudjuk, hogy ő amennyire földön biztonsággal állítható, hogy ő a mennyei boldogságban van, és így szentként tisztelhetjük. Példaképeinkről szintén beszélhetnénk, írhatnánk is, mert kezdettől fogva többen is voltak, akiknek személyére, tetteire, mint nagy tanúságtevőkre tudunk emlékezni. Így hát akkor a követendők egyikére, Boér Judit nővére most kiemelkedően gondolunk. Egy ferences szerzetes, Király Kelemen, a Katolikus Magyarok Vasárnapja című kiadványban 1958-ban így emlékezett meg róla. Rendje az első világháború után küldte Amerikába, akkor legtovább Clevelandben, főleg a Szent Margit egyházközségben működött. A második világháború közelettére hazasietett, és az óhazában érte át a háború minden borzalmát. Rendje 1948-ban ismét Amerikába küldte, hogy gyűjtéssel segítse a rendházakat ért veszteségek helyrehozásában. Halálával a magyar nép lett szegényebb. Az volt a meggyőződése, hogy ha már a jóisten megkímélte a kommunista borzalmaktól, életét osztatlanul és áldozatosan kell az óhaza szenvedő magyarjainak szentelnie. Amikor szervezete nem bírta tovább az ember feletti munkát, és 40 éves szerzetesi jubiluma évében ágynak dőlt, rendkívül fájdalmas betegségei csodás türelemmel viselte el. Szenvedéseit szent áldozatként ajánlotta fel az óhazában szenvedő magyar népért. Több oldalú hősiessége egészen nyilvánvaló, de talán legnagyobb áldozata a hűsége volt Farkas Edithez, az ő alapító eszméjéhez és Rendje magyarságához. Életének jelszava fejezte ki egész életének törekvését, az Age Quod Agis, jól tedd, amit teszel. Elgondolkodható kijelentés ez, hogy ez egy egész életen át vezérelte a minőségi munka igénye saját maga iránt, és hát ezt adta tovább egész lényének sugárzásával a vele kapcsolatba lépőkkel. Az életrajzát egy grófnő rendtársa írta meg, aki 1922-ben már új fogadalmas volt. Azt hiszem, hogy több ilyen magasrangú nővérünk nem is volt, de valamiképpen őt mégis ebben a rangjában kell megemlítenem, mert az egy nagyon érdekes dolog, hogy még csak első fogadalmas volt, és mégis egy nagy amerikai alapítással bízta meg az előjárónőnk, tehát fiatal korai és fogadalmainak fokozata ellenére ő olyan lelki értékeket és emberi magatartást mondhatott magáénak, hogy nagy látó szemével Farkas Edit megmerte bízni ezzel a jelentős feladattal, hogy kiküldte a Cleveland püspökéhez, aki ismerte Farkas Editet, és nővéreket kért megsegíteni az ő püspöksége alá tartozó egyik nagy közösséget, vagy több közösséget Clevelandben. Eredetileg, amikor kiküldte Hildegard nővért Amerikába Farkas Edit, akkor az első terv az volt, hogy Slachta Margit, akkor még szociális missziótársulati nővér lesz a főnök, és ő pedig kísérője lesz, amikor nem csak az alapítás, sőt, talán elsősorban nem az új alapítás volt a célja ennek a külföldi útnak, hanem gyűjtés, anyagi gyűjtés, mert igen nagy szükség volt ekkor erre a missziótársulat ennek ebben a korszakában. Időközben kiderült, hogy Slachta Margit nővér vissza kellett, hogy térjen Magyarországra, mert ott 1922-23-ban olyan kritikus és nagy döntést igénylő események zajlottak le, amelyek nem nélkülözhették akkor Margit nővért. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ennek a csapatnak akkor a vezetője Hildegard nővér volt, aki 1922. szeptember 30-án kötött ki Amerikában, és egy már ott tartózkodó lelkésszel, Szilágyi Oszkárral megkezdték az új alapítást, illetve a szolgálatot Clevelandben. Így ez az új fogadalmas Hildegard nővér a főnöknői titkári beosztás helyett egy új amerikai közösség alapítója lett. Ez hamarosan egy egyházjogú szerzetté lett, most is élnek, és elszakadtak a missziótársulattól, úgy hozta a történelmi helyzet, és most Szentlélek missziós nővéreinek hívják őket, és Michigan államban működnek. A Judit nővéről néhány életrajzi adatot szeretnék ismertetni. 1895-ben született, a missziótársulatba 1917-ben lépett be, örökfogadalmat 1933-ban tett, és 1958-ban halt meg. 63 életévet élt itt a Földön. Rendkívüli gazdag clevelandi tevékenységét ismertetve, nem annyira a konkrét életeseményeit, amelyet munkában töltött el, szeretném részletezni, hanem a gondolkodását, a lelkiségét, amelynek ma is nagy hatása lehet egy-egy szemlélődő ember lelkébe, de talán társadalmi helyzetünk, jövőképünk megformálásánál is. Azt lehet mondani, hogy egész életét az igazságosságra való törekvés és az emberi méltóság tisztelete jellemezte. Egész egyéniségére jellemző az, hogy tervező, alkotó gondolkodása és táglátóköre volt. Egy 7 gyermekes családban született, nagyon meleg családi környezetben. Ez későbbi életére egy döntő, pozitív hatással volt. És akkor, amikor a Szociális Missziótársulat karizmája nő, család és gyermekvédelemre irányul, abban bontakozik ki, akkor mi is mindig hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos egy ember felnőtt korában való biztonságos eligazodó képessége, határozottsága és egyéb kiegyensúlyozottságai mennyire belegyökereznek a családi légkörbe, a családi szemléletbe, hogy úgy mondjam, a családi elvekbe. Már Amerikában volt, amikor egyszer azt mondta róla egy tisztelője, hogy Judit nővér férfias gondolkodású elméje van, és ugyanakkor egészen gyermekder. Clevelandben rendkívül hatásosan dolgozott, főleg a Szent Margit egyház községben, és amit itt Magyarországon elindított Farkas Edit, a szociális misszió, ez teljes erejével igyekezett ott is megvalósítani. Nagy nehézsége, amely végül is áldozatos életében mutatkozott meg, az volt, hogy abban az időben az Amerikai Egyesült Államokban, ott Clevelandben is nem olyan szociális körülmények jellemezték az életet, mint itt Magyarországon. Kiegyensúlyozott, stabil életet mondhattak maguknak ott az ott lakók. Nem volt olyan égetően szükségük a szociális segítésre, mint itt nálunk. Ezt Judit nagyon hamar felismerte, és akkor inkább az irgalmasság lelki cselekedeteire igyekezett koncentrálni. Ez természetesen sok csalódást is okozott a számára, mert nagyon sok olyan munkában lelkes támogatója és segítője volt, akik ezen a területen teljes odaadással segítették Judit nővért, de azt nem igazán tudták megérteni nagyon sokan, a legtöbbjük, hogy miért kell neki elindulnia az egyháztól elszakadtak felé, mert ez lett volna a Judit nővér és az egész missziótársulat központi gondolata, hogy mi nem e világi munkában gondolkodunk elsősorban, hanem mindig az örök élet a túlvilág távlataiba szemlélünk minden eseményt, örömöket, bánatokat egyaránt. Hát itt sok mindennel meg kellett küzdeni, és mondhatnám azt, hogy sok esetben hősiesen. Nagyon fontos volt, hogy célszerű munkatervezése volt, és bizony bátorsága, hogy a népszerűtlenségeket is magára vegye, azért, hogy társait kimentse a nehézségekből. Őszinte bizalommal mindig egyenesen kért. Lelki frissessége, tudományszomja és képessége mindent élvezni, teljes szíve beállni, ahol és amire szükség volt, ez tette valóban elragadóan gyermekdeddé. Volt egy mondata, amit feljegyeztek róla, egyszer azt mondta, ma lelkem túlcsordul a boldogságtól, s valamit ki kell magamból adni. Hallottam Juditot lelkesen, egy fogadalomtétel, vagy egy jól sikerült értekezlet, vagy egy lelkesítő beszéd után. Boldog és vidám természete volt, gyengéd lelkű. Például, ez is egy mondás, amit feljegyeztek róla. Szegény kis Jake, hogy félti életét? Mondta megállva, hogy időt adjon annak a továbbhaladásra. Ez is jellemző, előbbihez hasonló gondolkodásra van. Először átölelem a lelkemmel, hogy azután jobban tudjunk beszélgetni. Vagy megsimogatom a lelkét. Az ilyenfajta beszédei, megnyilvánulásai igen gyakoriak voltak. Ez a gyengéd lelkiség társulva az emberi méltóság tiszteletével tette őt kiváló és figyelmes hallgatóvá. Belelátott az egyének lelkébe, őszinte megnyilatkozásra bátorítva őt. Ő maga teljesen bele volt mélyedve, és osztozott minden problémában. Mint egy jó anya, mindig simított. Önmagát adta, és gyakran észrevehetően felemésztette a nagy igyekezet az erejét. A társai, illetve Hildegard névvel egyik beszélgetésében megjegyezte, hogy néha azzal hecceltük, hogy kovászhoz hasonló, mert úgy látszott, mi többiek minél inkább felhúzottak, izgulók vagy bizonytalanok vagyunk, ő annál nyugodtabb, zavartalanabb maradt. Így nyilatkozott magáról, hogy az Úr egy bizonyos természetes ellenálló képességet adott nekem, fegyver és pajzs gyanánt az energiapazarlás, az idegzet fölösleges túlfeszítése ellen, hogy védje és megóvja érzékeny idegrendszeremet. Egészsége mindig gyenge volt ahhoz, hogy bármi tekintetben is hosszú időre bírja a túlfeszítettséget. Nem engedhette meg, hogy apró, jelentéktelen dolgok befolyásolják. Hűséges volt társulataihoz, életfeladatához, hálás is volt, és tehetségéhez képest mindig nagy lelkűen megbocsátott. Még olyasmi is volt, hogy mintha magára váltalta volna az okot a megbántásért. Nemes egyszerűségű volt, és nagyon értékelt a szépséget. Lehetőleg, ami jót, hasznosat kapott ő maga, azt azonnal megosztotta másokkal. Tanácsai és figyelmeztetései mindig anyaiak voltak. Engedelmes és őszintén együttműködő volt. Az is jellemző, hogy amikor megérkeztek Clevelandben, akkor megkérdezte, hogy még ma jelentkezni kell a püspöknél. Tehát ez az engedelmesség, a felettes tisztelet, az együttműködési készség nagyon-nagyon meglátszott rajta. Itt kell már is megjegyeznem azt, hogy amikor megérkeztek Amerikába, és ezt mondta, hogy még ma is jelentkezni kell a püspöknél, akkor még egy cseppet se sejtette, hogy mennyire ő nekik maguknak kell az utukat járni, küzdeni, kijárni, hogy a rendesnél is több lesz az emberi lanyhaság, amit le kell győzni. Néha azért felsúhajtott, hogy ha teljesen csak a munkának adhatnánk magunkat, és nem kellene alapítani, pont. Tehát ez az alapítás nehézsége, ez szenvedést okozott neki. Aztán meg lehet említeni még róla, hogy nőies volt a szó legjobb értelmében. Egyszer azt mondta, nem hittem, hogy tudok második hegedűs lenni, de megpróbálom. Meg kell említeni, hogy Prohászka püspököt nagy példaképének tekintette, azt a Prohászka püspököt, aki megelőzte korát, mert hogy megmentője, felvilágosítója volt itt nálunk az intellektuális életnek, és példája a karitásznak, egyszerűségének és mindenki iránti igazságosságának ténye vonzó volt. Juditban mintha megtestesült volna Prohászka oktokát tanítása. Így viszonylag röviden összefoglalva a Judit nővérünknek az ő élethatárain túlmutató jelentőségét, amelyet ma is nagyon tudunk hasznosítani igazi belső életünk gazdagításánál. Most viszont nagyon fontos megismerni azt, hogy honnan merítette ő alapvetően nemes természetéhez az erőt, hogy ez azért olyan szépen ki tudott bontakozni, hogy már halálakor szinte szentként emlékezett meg róla Király Kelemen Ferences. Nagyon-nagyon döntő volt számára az Isten kapcsolata, és ez az a másik pólus, amit nem csak nekünk missziós nővéreknek, hanem minden nagy belső értékre törekvő embernek érdemes keresztényként célul tűzni ki az Isten kapcsolat mélysége és az emberbarát szeretete. Most az Isten kapcsolatáról beszélünk akkor néhány szót. Le van írva róla, hogy a tabernákulumhoz ment minden problémájával, fájdalmával, gondjaival, mindazzal, ami foglalkoztatta őt. Igazi gyermeki őszinteséggel számított az Úr megvilágosító kegyelmére, erejére, hatalmára, az ő jóságára, hogy vezesse, irányítsa őt. Az Úr Jézus iránti szeretette szinte mérhetetlen volt. Mindent áthatott, amit csak csinált, és ez minden tettének fényt adott. És így mindjárt vissza is kapcsolhatunk arra a prohászkai tanácsra, amit magára is alkalmazott Prohászka, ugyanis azt mondta, lelkem mécses, tehát világét, szívem tűzhely, tehát melegét, jót teszek másokkal, segítve, nemesítve, biztatva hatok rájuk. Aki így él, higgye, hogy ő a világ világossága. Higgye, Krisztus mondta. Ez volt egyik központi gondolata az ő Judit nővér Isten kapcsolatának. Nem csak a templomban vagy kápolnában, hanem a saját otthonában is, ott a kis tellájában, szobájában olyan szerető, bensőséges találkozása volt Jézussal mindig az esti ima után, amely nagyon életszerű volt, nagyon bemutatta azt a valóságos Isten kapcsolatát, amely minden hősies és nagyszerű tettére jellemző volt. Nagyon finom volt a lelki ismerete, és gyakran hivatkozott arra, hogy amikor ő Jézussal, hogy úgy mondjam, négy szem közt van, akkor mint a megnyugvás és erőforrására talál. Megjegyezték róla, hogy amikor a háború után visszatért Amerikába, mert akkor ismét vissza kellett jönni Kupasz Irma nővérrel gyűjteni, és akkor kapott sok meleg gyapjútakarót, meg egyéb ajándékokat, és akkor egyszer megjegyezte, hogy de a szegény kicsi Jézusnak nem volt ilyesmije Betlehemben. Ezért újból és újból megújította a lelki szegénységet, a közömbösséget és a szegénységet, mint központi törekvését. Szinte felmagasztalva érezte magát, mint Krisztus jegyese, és örömmel vette a kiváltságot, hogy például oltárterítőt vasalhat. Azt mondta egyszer, szeretem azt a lelkületet, amelyik Istent és embert és mindent átölel szeretetben. Na, ez az Isten és ember szeretete voltak egyéniségének fő alkotó elemei. Azt is el lehet mondani, hogy néha nehezére estek a szerzetes élet bizonyos külsőségei, de azért magasabb szempontból mindig alávetettem magát mindennek. Mert hogy mindenben a mélyebb értelmet kereste, a valódit, a valóságot. És hát most így az ő jellemzésénél egy idézettet szeretnék ismertetni. Egyik amerikai tisztelőjének egy leveléből, aki szintén egy régi jó barátja és pártfogója volt az ottani kis közösségnek, amely végül is köréje épült, köréje alakult. Judit nővére jellemző volt, hogy hűséges volt a magyarságához, és ahhoz a missziótársulati szellemhez, amelyet itt Magyarországon alkalmazott a társulat. A püspök viszont, akinek fennhatósága alá kerültek, mert ő hívta őket Clevelandben, az volt az álláspontja, hogy váljanak amerikaivá, mert az amerikaiak azt mondták ott Clevelandban nekik, hogy nekünk elsősorban tanítókra van szükségünk, és nem szociális misszionáris nővérekre. Ez Juditban minden buzgolkodása, szeretete, mély tisztelete az amerikai légkör, az ott uralkodó társadalmi helyzet ellenére is azt eredményezte, hogy egy idő múltán hazajön, és végül is valóban ezt meg is tette. Összefoglalóan úgy emlékezett rá egy clevelandi hívő egyházközségi tag. Judit olyan teljes szívvel és nehezen dolgozott, fáradhatatlanul buzgolkodott, hogy kész a jutalomra, a szenvedésekért és áldozatokért, amiket élete folyamán hozott.
3: Boyer Judit szociális missziótársulat tagjáról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a szociális missziótársulat tagja volt.

0: Arcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra 30 perc. Következik a kerengő külpolitikai beszélgetések.
3: Indonézia egyensúlyoz. Az ország tagja gyakran a nyugat ellenpólusaként lefestett BRICS-nek, ugyanakkor csatlakozott a Trump elnök által életre hívott béketanácshoz is. Indonézia egyensúlyoz. Az iráni háborúval azonban felmerül a kérdés, hogy egy kiélezett geopolitikai helyzetben mennyire működik a minden irányba való megfelelés politikája. El nem kötelezettség, gyengeség vagy erő? Sodródás vagy bölcs előrelátás? Milyen kihívásokkal szembesül napjainkban ez a stratégia, és milyen tanulságokkal szolgál az indonéz példa más, szintén egyensúlyozó külpolitikát folytató országok számára? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Vendégem a stúdióban Gorecki Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Jó napot kívánok, Péter!
4: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, mielőtt Indonéziába belevágunk, és nehogy azt higgyék a hallgatók, hogy ez nem érdekes téma, nagyon-nagyon izgalmas, hiszen, ahogy mondtam a felvezetőben, Indonézia példája ebben az átalakuló világrendben nagyon érdekes tanulságokkal szolgálhat, de mielőtt belevágunk, szituáljuk egy kicsit Indonéziát, hiszen nem napi szinten foglalkozik vele a sajtó, és mi sem. Mekkora Indonézia, milyen ország, milyen erőforrásai vannak, miből gazdálkodik, és ez azért is fontos, hogyha kapcsolódni, szövetkezni kell, akkor nyilván valamiből kell neki táplálkoznia.
4: Ha előveszük a földgömböt, és meg akarjuk találni Indonéziát, akkor Ázsiához kell eljutnunk, azon belül is Dél-Kelet-Ázsiának a legnagyobb országa. Jelenleg a világ negyedik legnépesebb országa Indonézia, majdnem közel 300 millió lakossal. További érdekesség, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége tartozik az országhoz, illetve nagyon nagy gazdasági potenciált jósolnak az országnak, tehát előrejelzések szerint 2050-re akár a föld egyedik legnagyobb gazdasága is lehet Indonézia. Egy elég érdekes, mondjuk így a geopolitikai feszültségek fókuszában álló régióról beszélünk egyébként. Dél-Kelet-Ázsiát szokták az Egyesült Államok és Kína egyik fő ütköző zónájának tekinteni. Ugye itt van közel Tajvan is, ugye ott van a dél-kínai tengerű területi vita, szóval sok minden adott ahhoz, hogy ez egy feszültséggel terhes térség legyen.
3: Mindjárt erre is rákérdezek, hogy kikinek a barátja és az ellensége a régióban, hiszen ez is izgalmas, de milyen erőforrásai vannak Indonéziának, milyen ipara van, miből gazdálkodik?
4: Egyik erőforrás a nagy számú fiatal népesség. India kapcsán szokás ezt még kiemelni. Egy olyan népesség, amelyik fogékony az új technológiák használatára, vonzza a nagy vállalatokat, a külföldi cégek beruházásait, a technológiai cégeket, tehát önmagában már ez egy erőforrás. Illetve van Indonéziának még egy ütőkártyája, ez pedig, hogy itt található a föld legnagyobb nikkel tartaléka, nikkel készlet. A nikkel egy kritikus ásványkincs, kritikus fémként szokás említeni, nagyon sok olyan eszköz az elkészítéséhez használják föl, amelyek a legkorszerűbb technológiával készülnek.
3: Mint például?
4: A legkülönbözőbb kütyük, amiket használunk napi szinten, elektromos autókban is szükség van nikkelre, úgyhogy tényleg a modern iparnak az egyik legfontosabb alapanyaga.
3: Feltételezem, hogy itt a stúdióban is tele vagyunk nikkellel.
4: Jó esélye, igen.
3: Na és akkor hát most az nagyon érdekes, amit elkezdett már Péter, hogy a geopolitikai erővonalak Dél-Kelet-Ázsiában hogyan alakulnak, kikinek a barátja ott, kikinek az ellensége, és most Indonézia szemszögéből nézzük.
4: Alapvetően van két szuperhatalom. Ott van Kína, ugye Dél-Kelet-Ázsia gyakorlatilag a szomszédságában fekszik, Kína pedig mind a gazdasági hatalmát, mind pedig a biztonságpolitika terén a befolyását egyre inkább kiterjeszti, vagy igyekszik kiterjeszteni erre a régióra. És ott van az Egyesült Államok, amelyiknek hagyományosan több országgal a régióból van biztonságpolitikai együttműködése, illetve az az érdeke, hogy Kína ne tudja ezt a régiót teljesen a befolyás alá vonni. Tehát ezért is, hogy említettem, szokás ezt a régiót a két szuper hatalom egyik főütközési zónájának tekinteni. És köztük áll, mondjuk így, hogy köztük, 10, illetve most már 11 dél-kelet-ázsiai ország, amelyek együtt alkotják a dél-kelet-ázsiai nemzetek szövetségét, az ASEAN angol rövidítéssel. Ugye alapvetően ez a szövetség az olyan szempontból is jó a tagországoknak, hogy biztosít számukra valamiféle védelmet, valamiféle védőernyőt a külső hatalmi befolyásolási próbálkozásokkal szemben, illetve a kisebb tagországoknak, mint nem csak Indonéziáról van szó, hanem akár egész kis tagországokat is sorolunk, mint például a legutóbb csatlakozott Kelet-Timort. Ezeknek az országoknak ez a szövetség lehetőséget biztosít, hogy hallathassák a hangjukat, illetve a saját súlyukon felül képviseltessék magukat a regionális politikában.
3: Igen, ennek külön műsort szenteltünk éppen önnel. Néhány hónappal ezelőtt,
4: igen.
3: Izgalmas társulás. A kisebb országok közül van-e olyan ott Indonéziával kapcsolatban, amelyik ellenséges?
4: Alapvetően ellenséges, kifejezett ellenségességről nem beszélhetünk, és igazából rá is térhetünk akár az indonéz külpolitika egyik fő sajátosságára, az el nem kötelezettség vagy egyensúlyozás. Ezt egyébként ők úgy nevezték el, hogy szabad és aktív külpolitika, tehát így lehet lefordítani az indonéz elnevezést, azért szabad, mert hogy nem akar egyetlen nagy hatalom oldalára sem állni a különböző konfliktusokban, és azért aktív, mert a saját sorsát akarja kézbe venni és akarja irányítani. Tehát Indonéziának hagyományosan ez a fő külpolitikai stratégia. És ahogy ön is említette a bevezetőben, tehát most sok olyasmi történik a világban, ami ezt a stratégiát egyre nagyobb kihívások elé állítja.
3: Hát igen, Indonézia a sok lábon állás, a multilateralizmus bajnoka, úgy is mondhatjuk. Miben nyilvánul meg ez az egyensúlyozás konkrétan? Tehát hogyan egyensúlyoz akár Kína és az Egyesült Államok között, akár ott van még India, Oroszország, tehát milyen konkrét lépésekben nyilvánul ez meg?
4: Ugye egyrészt ennek a mondjuk így egyensúlyozó politikának az egyik sarokköve az, hogy Indonézia mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi jog az irányadó, a mérvadó, hogy a nemzetközi jog alapján kell rendezni a konfliktusokat, stb. Most nyilván az iráni háború, az, ahogy említettem, ez egy elég komoly kihívás elé állította ezt a szemléletet, ezt az irányvonalat, és erre majd valószínűleg mindjárt ki is fogunk térni. Hogyha a térségben megjelenő kapcsolati hálót akarjuk egy kicsit elgondolni, vagy elképzelni magunknak, akkor ugye ott van Kína, ami azért térség valamennyi országának a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ezért gyakorlatilag egyik ország sem engedheti meg a térségben magának azt, hogy teljesen elvadítsa, idegenítse magától Kínát. És egyébként egy nagyon-nagyon érdekes pragmatizmust látunk ebben a kérdésben, hogy ugye a térség több országának területi vitája van Kínával, Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, stb., de mellette pedig vígan tudnak gazdasági együttműködésekről, partnerségről, kölcsönös befektetésekről tárgyalni. Tehát úgy gondolom, ez is egy érdekes sajátossága a világunknak, a globalizált világgazdaságnak, amiben élünk, hogy olyan országok is, amelyek egyébként rendszeresen ütköznek bizonyos területi kérdésekben, ugyanakkor meg ezt félre tudják tenni, és tudnak gazdasági partneri kapcsolatokat építeni. Ez egyébként kedvez, ez a szemlélet, ez olyan országnak, mint Indonézia, amelyek azt mondják, hogy mi nem akarunk egyik oldalra sem állni, mi a saját érdekeinket akarjuk követni, és ez szükségünk van mind arra, hogy több partnerhez kapcsolódjunk, hogy minden hatalommal megpróbáljunk jó viszonyt ápolni.
3: Ott a nyersanyaggal kapcsolatban is vannak követelései vagy igényei Kínának?
4: Kínának inkább érdekei vannak a nyersanyaggal kapcsolatban, ugye arról beszélgettünk, ez egy nagyon fontos ásványkincs, az elektromos autókhoz használt technológiákban is felhasználják, és hát tudjuk, hogy az elektromos járművek terén Kína ugye abszolút megkérdőjelezhetetlenül világ első, és Indonézia ebben a tekintetben be tud csatlakozni a Kína által dominált értékláncokba, termelési hálózatokba, ugyanakkor ott van az Egyesült Államok, amelyik pont csökkenteni akarja a függőségét Kínától a kritikus ásványok terén, ugye ez az egyik nagy ütőkártya Kínának az Egyesült Államokkal szemben, amit ki is játszott a tavalyi kereskedelmi háború során, és gyakorlatilag ez volt Kínának az a fegyver, amivel tárgyalóasztalhoz tudta ültetni Washingtont. És hogyha Indonézia Kína által dominált értékláncokba tagozódik be, az megint egyfajta Kína felé való sodródás vagy orientációt jelent. És most februárban írt alá egy érdekes kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Indonézia, amelyben pont olyan kitételek kerültek be, hogy Indonézia feloldja a kritikus ásványexportra vonatkozó tilalmat az Egyesült Államok felé, illetve hogy amerikai cégeket, beruházásait vonja be a saját területén a nikkel feldolgozásba.
3: Ez nagyon érdekes, az ön egyik elemzésében olvastam, hogy ne tűnjek nagyon okosnak magamtól, mert hiszen én is hát szakemberektől veszem, amit tudok, hogy a nikkellel kapcsolatban Indonézia nem a nyersanyagot szeretné exportálni, hanem azt szeretnék, hogyha minél többen a feldolgozóiparban részt vennének, hogyha minél magasabb szinten lenne feldolgozva bármilyen nyersanyag, vagy bármilyen termék, amit Indonéziában előállítanak. Most ez a kereskedelmi megállapodás Amerikával ezt egy kicsit felülírja, nem? Tehát engedniük kell akkor ebből a törekvésükből.
4: Ez így van, ugye, ahogy ön is mondta, ennek az az oka, hogy Indonézia nem akar egyszerű gyarmattá válni, jön egy nagyhatalom, megveszi a kitermelt ásványkincseket, boldogan elviszi, és a valódi hozzáadott érték, az ipar, a termelés, az pedig a saját területén valósítja meg. Ezért folytat Indonézia egy olyan stratégiát, hogy ne csak az ásványkincsért jönjenek ide a cég,

0: Egyesült Államok felé is egy nagy lépést tett ezzel a megállapodással, tehát itt azért összefeszülnek az érdekek.
1: Így van, Kína elég visszafogottan reagált, tehát nem volt valami látványos kirohanás, ezzel együtt meglátjuk, hogyan fogják értékelni a jövőben, értékelhetik úgy, hogy ezzel, ahogyan is mondta, Indonézia úgymond az Egyesült Államok felé orientálódik, de ugyanakkor Peking sem akarja magától elidegeníteni Indonéziát, mert ők is tisztában vannak az egy óriási piac, amiről most már sokat beszélgettünk, ugye a föld legnagyobb nikkel készlet ott található, tehát számukra is egy értékes gazdasági partner, és itt nagyon óvatosan kell, gyakorlatilag ilyen szempontból ők is picit lavíroznak, vagy egyensúlyoznak, hogy ne az legyen, hogy egy agresszív külpolitikával az Egyesült Államok felé tolják még inkább Indonéziát, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és sok összetevős sakjátszma.
0: Milyen kapcsolata van Oroszországgal például? Viszonyul-e egyáltalán valahogy Oroszországhoz?
1: Oroszország olyan szempontból más, azért jóval messzebb van, mint akár Kína, és mondjuk nincs olyan közvetlen jelenléte a régióban Oroszországnak, mint mondjuk van az Egyesült Államoknak. Ugyanakkor pont az iráni háború mutatta meg azt, hogy az USA-Kína kettősön túlmenő partneri kapcsolatok is mennyire értékesek tudnak lenni. Ugye hiába a kőolajkitermelő ország Indonézia, azzal, hogy a Hormuzi szoros lezárta Irán, bizonyos komoly és fontos kőolajszállítmányok nem jutottak el Indonéziába, és azonnal el is kezdtek tárgyalni arról Oroszországgal, hogy milyen együttműködés révén tudják Indonézia energiabiztonságát a jövőben biztosítani. Ezen túlmenően egyébként pedig évente tart közös katonai hadgyakorlatot, haditengerészeti gyakorlatot az indonéz haderő, illetve az orosz haditengerészet néhány egysége. Úgyhogy ez is mutatja, amiről beszéltünk az elején, hogy az ország nem akar sem egyik, sem másik fél mellé állni, illetve próbál minden komoly hatalommal valamiféle partneri kapcsolatot kiépíteni.
0: Katonai szempontból hogyan áll Indonézia? Van-e saját haderőfejlesztése, saját gyártása? Kiktől vásárol? Kikkel működik együtt partnerségben vajon?
1: Ebben a tekintetben is az ország igyekszik több lábon állni. Hát nyilván van valamilyen szintű saját hadipara az országnak, de ezen túlmenően nyilván szüksége van valamiféle védelmi együttműködésen áll erősebb katonai hatalmakkal is, és úgy gondolom ez tükröződött abból, hogy áprilisban aláírtak az Egyesült Államok egy védelmi együttműködési megállapodás, de nagyon érdekes volt az időzítés, mert pont azon napon, amikor Washingtonban ezt aláírta az indonéz védelmi miniszter, az ország elnöke éppen Putyinnal tárgyalt Moszkvában, arról, amit említettem, az energiabiztonsági kérdésekről.
0: És a tenger alatt járókkal.
1: Nem, elsősorban a kőolajról, illetve energiahordozóknak a vásárlásáról, tehát ez nagyon látványosan mutatja, úgy gondolom azt, hogy ezt a több lábon állást, és hogy nem lehet egyfajta ilyen vagy logikával megítélni ezeknek az országoknak a külpolitikai törekvéseit.
0: Európával milyen a kapcsolat? Ez a zárójeles, mert szintén messze vagyunk, de azért mégis.
1: Úgy gondolom, hogy a térség országai számára Európa elsősorban gazdasági értelemben lehet egyfajta alternatíva. Nyilván nem tudja Kínának a jelentőségét pótolni, Kína ott van a szomszédban, egy elképesztő ütemben fejlődő gazdasága, ahogy említettem, a térség országai számára, legtöbb országa számára a legfontosabb kereskedelmi partner. Ugyanakkor a diverzifikáció szempontjából, tehát a több lábon állás szempontjából igenis van jelentőség, úgy gondolom az Európával fennálló kereskedelmi vagy befektetési kapcsolatoknak, és én azt érzem, hogy mindkét fél részéről, tehát az Európai Unió részéről is, meg Indonézia vagy a térség többi országa részéről is van egyfajta törekvés, hogy ezt a kapcsolati hálót ezt még szorosabbra fonják.
0: Na és akkor kitört az iráni háború, illetve hát Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Részben már említette, hogy a Hormuzi szoros lezárása érintette Indonéziát, de hogyan érintette még? Tehát ott azért kiderült, hogy az Egyesült Államok is elvárta, hogy mindenki lépjen elő és álljon elő a farbával, hogy A vagy B. Indonézia hogyan oldotta meg ezt a helyzetet?
1: Hát ez egy kényes helyzetbe került Jakarta. Ugye egyrészt ott van ez a tájékozódás az Egyesült Államok felé, ugye frissen aláírt kereskedelmi egyezmény, ugyanakkor Irán és Indonézia, ugye mind a ketten BRICS tagországok, hogy ön is említette a bevezetőben, és ezt a BRICS-et, tehát ez is mutatja egyébként, hogy nem biztos, hogy nyugaton mindig jól értelmezik. Szokás egyfajta ilyen déli, globális délországainak egyfajta ilyen együttműködési, vagy inkább védés dacszövetségeként leírni. Hát itt most az látszik, hogy Indonézia ebben a tekintetben nem állt ki Irán mellett, sokkal inkább egyfajta ilyen lagymatag elítélő nyilatkozat született. Ugye nyilván elítélték valamennyire az Egyesült Államok és Izrael támadását. Ezt már csak azért is meg kellett tennék, mert hagyományosan, ahogy említettem, a nemzetközi jog betartása, ez Jakarta számára egy ilyen nagyon fontos alapelv, de

0: Ez képest nagyon-nagyon-nagyon visszafogott volt a nyilatkozat, illetve Ali Khamenei ajatollah likvidálását követően, és nem tudom hány nap késéssel küldtek valamiféle részvét táviratot. Ugyanakkor meg, hogy a kicsit a másik király felé is tegyenek egyfajta gesztust, illetve a saját közvélemény nyomására, vagy a közvélemény megnyugtatására felfüggesztette Indonézia tagságát a béketanácsban, ahogy amit ön is említett, Donald Trump hívott életre. Tehát erre is, arra is, de látszott, hogy ez a taktika egy ennyire kiélezett geopolitikai helyzetben, konfliktus helyzetben nem igazán működött, mert Teherán nem díjazta ezt a lavírozást, és feltartóztatta Indonézia két kulcsfontosságú olajszállítmányát a Hormuzi szorosban. Ami érdekes kettőség, hogy akkor Malajzia tankerjeit pedig átengedte. És végül az egész helyzet úgy oldódott meg, hogy a szomszédos Malajzia közbenjárására volt szükség ahhoz, hogy Irán végül átengedje az Indonéziába tartó fontos olajszállítmányokat, ami úgy gondolom egyfajta presztízsveszteség volt Jakarta számára, amelyik igyekszik a dél-kelet-ázsiai országok vezetőjeként, regionális középhatalomként pozícionálnia magát.
1: Mégis mi a tanulság ebből? Mit mutat ez, hogy Indonéziának ez az egyensúlyozni próbáló politikája, ugye mégiscsak egy erős gazdaságú ország van, adóász a tarsójában, a nikkel és még egyebek is. Hát jogosan próbálkozhat ezzel, de ez erő vagy gyengeség most ebben az átalakuló világrendben, amikor az Egyesült Államok is próbálja megerősíteni a saját pozícióját, próbálja újra ezt a nagyhatalmi rendet visszaállítani?
0: Valószínűleg be kell látni azt, hogy amikor egy ennyire kiélezett helyzetről beszélünk, mint mondjuk a mostani iráni háború, akkor az olyan országoknak, amik nem akarnak elkötelezni, tudomásuk kell venni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem lehet mindenkinek megfelelni, és mindenkinél jó fiúnak maradni. Ez most úgy gondolom, hogy feketén-fehéren bebizonyosodott, és akkor elképzelhető, hogy mondjuk ilyen események zajlanak, akkor ez inkább átvált egyfajta sodródásba, futnak az események után. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ennek az egyensúlyozó politikának ne lenne létjogosultsága, ne lenne jövő. Úgy gondolom, hogy itt egy ilyen helyzetben segíthet valamiféle nagyon egyértelmű kommunikáció mindkét a konfliktusban résztvevő két oldal felé, amelyben az adott ország, amelyik most jelen esetben Indonézia, próbálja elkerülni azt, hogy állást foglaljon, vagy oldalt válaszol egy ilyen konfliktusban, nagyon egyértelműen jelzi mindkét résztvevő felé, hogy az ő döntései, az ő kommunikáció nem azt jelenti, hogy bármelyik fél mellé állna, hanem ebben a helyzetben nem tud és nem is akar oldalt választani. Nyilván fontos az, hogy az egész kapcsolati hálónak az egészét szemléje mindkét fél. Tehát úgy gondolom, egy olyan szemlélet, ami a viszonyrendszer egészét tekinti. Ugye sokféle kapcsolatról beszélünk, gazdasági, kulturális, katonai, stb. És egy konfliktus mondjuk ennek a kapcsolati hálónak az egyik elemét kikezdi, attól még ott van a többi. Tehát amiről beszéltünk talán egy pár perccel ezelőtt, hogy attól még, hogy több dél-kelet-ázsiai országnak területi konfliktusa van Kínával, ami időnként elég meredek találkozásokra ad alkalmat a különböző parti érségek, vagy akár hadihajók között. Ugye ez nem jelenti azt, hogy nem lehet gazdaságilag együttműködni, ez nem jelenti azt, hogy ennek a partneri kapcsolatnak vége kell, hogy legyen. Egy ilyen helyzetben az is látszik, hogy az egyensúlyozási politika az bizonyos szempontból kényszer is. Tehát Indonézia esetében most láthatóvá vált, igazából nem tudja befolyásolni az eseményeket. Ugye említettem, az egyik szomszédjának a segítségére volt szüksége az, hogy egyáltalán befusson az a két tankerhajó és meghozza azt a kőolajszállítmányt, ami nagyon fontos az ország gazdasága számára.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki mégis sikeresen, egy ország sikeresen folytathassa ezt az egyensúlypolitikát? Elég nagynak kell lenni ahhoz, elég erős gazdaságnak kell lenni, elég sok nyersanyaggal vagy iparral kell rendelkezni. És azért is kérdezem ezt, mert mondjuk itt Magyarországon is volt egy ilyen egyensúlypolitika, tulajdonképpen sikeres is volt az utóbbi években. Meddig lehet ezt fenntartani? Mindenki azért erre gondol magában, de beszéljünk Indonéziáról, és ott a környező. Tehát ki engedheti meg magának?
0: Hát igazából ezt a varázsformulát sokan keresik, amire most ön rákérdez, és nyilván egy nagyobb gazdaság, egy népesebb ország, egy olyan ország, amelyik évtizedek óta folytat egy ilyen külpolitikát, neki azért jobbak, sokkal jobbak az esélyei, mint mondjuk ugye Dél-Kelet-Ázsiában nem kell messzire menni, van egy pár ország, amelyik sokkal kisebb, nincsenek ilyen erőforrásai, és egyszerűen nem tud olyan több lábon álló gazdasági kapcsolati hálót kiépíteni, ami mondjuk egyfajta, ami lehetővé tenni ezt az egyensúlyozást. Ami úgy gondolom, ami talán kulcsfontosságú, és egyre inkább az lesz a jövőben, ez a gazdaságnak az ellenálló képessége. Tehát most megmutatkozott Indonézia példánál maradva megint csak, hogyha rászorul egy olyan kulcsfontosságú nyersanyag behozatalára, mint a kőolaj, és kitör a balhé egy olyan régióban, ahonnan ő importálja, akkor az ország bajba kerül. És nyilván 100%-os ellenálló képesség nem létezik. Egy olyan világgazdaságról beszélünk, ahol ezer szárral kötődnek egymáshoz az országok, de ugyanakkor azonosíthatók olyan kulcsfontosságú területek, technológiák, nyersanyagok, amik valóban olyan pontot jelenthetnek, hogyha ott megakad az import, megakad az értékláncban a termékeknek az áramlása, akkor bizony az adott ország bajba kerül. És ezt látjuk a világban, akár az Egyesült Államok vagy Kína részéről, hogy gőzerővel dolgoznak azon, hogy ezeket a szűk keresztmetszeteket megszüntessék, főleg azokat a szűk keresztmetszeteket, amik egymással szemben vagy egymás viszonylatában állnak fenn.
1: Itt beszéltünk gazdaságról, beszéltünk nyersanyagokról, és beszéltünk katonai erőről érintőlegesen, de vannak kulturális kapcsolatok, meg van egyfajta ilyen soft power, oktatás kultúra. Ez lehet az egyik láb ebben az egyensúlypolitikában, vagy ez inkább csak annyira marginális terület, hogy nem számít?
0: De igazából a soft power is egy fontos összetevője a mai világban a nemzetközi kapcsolatoknak. Úgy gondolom, soft powerben azért még az Egyesült Államok még mindig messze Kína előtt jár, ugye elég csak arra utalni, hogy azért még mindig inkább angol nyelvet tanulnak a világban szerte a fiatalok, meg egyáltalán a felnőttek is, és nem pedig kínaiul, bár nyilván egyre nagyobb az érdeklődés a kínai nyelvtudás iránt, de még mindig az amerikai kultúra, az angol száz kultúra, úgy gondolom, még ebbe a térségben is erőteljesebb. Egyszer érdekesség, de ugye mennyire a technológia használat terén is megmutatkozik, hogy évek között még láttam egy kimutatást arról, hogy hányan használják a dél-kelet-ázsiai országaiban mondjuk a Google-t a kínai keresőmotorral összehasonlítva, és ilyen ordító különbség volt a kettő között, tehát ezek az ikonikus technológiai nagy platformok, vagy szolgáltatások tekintetében is még nagyon egyértelműen erősebb az amerikai dominancia, de biztos vagyok benne, hogy ez is, ahogy sok más területen a két nagy hatalom között, azért ez az eltérés, ez a különbség is biztos, hogy a jövőben csökkenni fog, finomodni fog.
1: Maradt még néhány percünk, és az interjúra készülve én arra kértem önt, hogy egy kicsit beszélgessünk arról is, hogy milyen ott a keresztények helyzete Indonéziában, hiszen távoli ország, keveset beszélünk róla, és ezért szeretném megragadni az alkalmat. Tehát említette, hogy a világ legnagyobb muszlim népessége él ott, Indonéziában, de vannak keresztények is, ez a második vallás. Ők milyen társadalmi pozíciót foglalnak ott el?
0: Ha megengedem, akkor kicsit az egész régióra tágítom ki a válaszomat. Nagyon sokféle országról beszélünk Dél-Kelet-Ázsiában, és ennek megfelelően a keresztények, katolikusok státusza, társadalmi helyzete is nagyon-nagyon sokféle. Ott van Fülöp-szigetek, ami egy nagyon erősen keresztény, azonban is katolikus ország, és annak lehet nevezni, bár nyilván sokkal kisebb területek Kelet-Timort is. Ugye ezekben az országokban a keresztények alapvetően már csak a létszám miatt is fontos pozíciókat töltenek be, abszolút ott vannak a gazdasági életben, vezető beosztásokban. És akkor, hogyha tovább haladunk a skálán, akkor jön Indonézia, jön Malajzia és jön Brunei. Ezek ugye masszívan iszlám országok, hogy említettem, Indonézia a világ legnagyobb muszlim országának számít, és talán ez is így a skála, így ahogy haladunk, ugye Indonézia, Malajzia és Brunei, hogy mennyire uralkodik az iszlám, mennyire járja át a társadalmat, mennyire meghatározza azt, hogy valaki a társadalom vagy a gazdasági életben mennyire tud érvényesülni. Ugye Brunei nem is olyan régen még szultanátus volt a hivatalos államformája, tehát úgy gondolom ez mutatja, hogy ott azért nagyon erősen jelen van az iszlám. Ott van például a régióban Szingapúr, ami egy ugye a világnak egy pénzügyi, kereskedelmi központja, nagyon sokszínű, nagyon sokféle ember él ott. Ott alapvetően a kereszténység megtalálta a helyét, és szabadon lehet gyakorolni mindenkinek a vallását. Sajnos vannak a régióban olyan országok is, ahol komoly gondok vannak, hogy ott van Myanmar, ahol évek óta polgárháború dúl, így gyakorlatilag az ott élő keresztény csoportoknak nyilván ez meghatározza a mindennapjait meg az életét. De példaként lehet említeni akár Vietnámot is, mint egy megint csak egy másik kategória, vagy egy másik érdekesség, ugye ott alapvetően kommunista egy pártrendszer van. Ott, ha valaki érvényesülni akar, akár a gazdasági életben, vagy a társadalmi életben, ott nem a vallás, vagy az etnikai holtartozás az, ami meghatározó, hanem az, hogy áll a párthoz, ott milyen pozíciót tölt be. Ugye hát ezt Magyarország történetéből is ismerjük. Már még akkor is, hogy a Vietnám mondjuk nem tekinthető olyan értelemben kommunista berendezkedési országnak, mint mondjuk volt a Szovjetunió vagy Magyarország az 1950-es években.
1: 2024-ben a pápa Indonéziában járt egyébként, és én utána néztem a különböző ONG-k, civil szervezetek vallás szabadságról szóló jelentéseinek, és ott azt írták, hogy Indonéziában viszonylag jó a helyzet, nincs durva keresztény üldözés.
0: Igen, igen, ez így van. Tehát vannak fokozatok, és Indonézián szempontból úgy gondolom, még a muszlim világban egy visszafogott példa olyan értelemben, hogy valóban keresztények, nem kell úgy gondolom egzisztenciálisan félniük, vagy a létük félteniük, de tény az, hogy az iszlám dominál nyilván, és ez átjárja az egész társadalmat.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Indonézia kapcsán az el nem kötelezettség és az egyensúly politika tanulságairól, valamint egy kicsit az ottani keresztényekről is beszélgettünk, Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyintézet vezető kutatójával. A technikus Miksa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra van. Következik a Magyar Csillagok. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.
2: Szeretettel köszöntöm Önöket és vendégünket, Diószegi Lászlót, aki koreográfus, történész, egyetemi tanár, kutatási területe a romániai magyarság története többek között, és a Duna-medence integrációs törekvései. Annyira szerte ágazó, hogyha végignézzük az életét, annyi mindennel foglalkozott, hogy az embernek az az érzése, hogy talán a néptánc szellemisége indította el erre az útra, ami a magyarságot kutató, képviselő és egész életében domináló szerepet adó élet.
3: Hát ezt nehéz megmondani, hogy a néptánc volt az alap, vagy pedig az, hogy én már középiskolás koromban részint a családi okok miatt, mert édesanyám erdélyi születés és sok rokon volt Erdélyben, és ezért erdélyi járó voltam, még a táncház mozgalom előtt. Tehát, hogy melyik volt a domináns, azt nem tudom, de azt viszont tudom, hogy úgy tűnik, hogy két távolálló vagy nem összefüggő területről van szó, de ez egyáltalán nem így van. Tehát a néptánc, a Kárpát-medence csodálatos népművészete, illetve a romániai magyarság története, vagy a Duna-medencei integráció, tehát a Kárpát-medencei, vagy szélesebb körben a közép-európai népek együttműködésének a kérdése, ezek mind-mind összefüggenek, mint ahogy összefügg ezzel a világgal a műemlékvédelem is, hiszen az a másik nagy terület, amelyen az elmúlt évtizedekben sokat dolgoztam, ugye a határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség védelme, kutatása, dokumentálása, felújítása, ugye ez a Teleki László Alapítványnak az egyik legfontosabb tevékenysége.
2: A Teleki László Alapítvány szintén, aztán a Csóri Sándor programban dolgozott, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa volt, a Válaszú táncegyüttes vezetője.
3: Ahogy elhangzott már, én néptánccal kezdtem 70-es években a táncmozgalom kapcsán, és a Bartók együttesben Timár Sándor alatt táncoltam, és már akkor érdekelt a koreografálás, úgyhogy fiatalon elkezdtem koreografálni, és hát elég jól sikerültek a darabjaim. De aztán utána Szegeden volt az első együttes, amivel foglalkoztam, a Délép Napsugár Táncegyüttes, és ott mentünk fesztiválokra, sikerült díjakat nyerni, és hát kellett egy budapesti is. És akkor elvállaltuk a feleségemmel a Gutenberg Táncegyüttest, amelyik aztán a rendszerváltáshoz közeledve szépen a támogatók kikoptak mögülünk, és hát új utakat kellett választani. Nagyon jóba voltunk Kallós Zoltánnal, és szimbolikus volt a válaszút elnevezés, meg Kallós Zoltán is utalt, hiszen Válaszúton született, úgyhogy így aztán megalapítottuk a Válaszút táncegyüttest, amit mind a mai napig hát vezetünk, és hát ott nagyon sok mindent készítettem és csináltam a néptánc koreográfusi működésemmel kapcsolatosan.
2: Amit aztán folytatott a táncművészeti főiskolán is a tanítás formájában. Mi a tapasztalata a mai nemzedékkel?
3: Az egy rövid, de nagyon, nagyon jó periódus volt, amikor taníthattam a táncművészeti akkor még főiskolán. A nemzedékek olyanok, amilyennek mi csináljuk őket. Tehát én nem szeretnék azok sorába tartozni, akik a bezeg az én időmbe felkiáltással mindig azt mondják, hogy ez más volt. Persze az élet is más, és ugye a nemzedékek ennek megfelelően változnak. Nem szerettem természetesen a Facebookot, nem szerettem a TikTokot, nem is ismerem, de el kell fogadni, és elfogadom, hogy a fiataloknak ez egy fontos információ lehetőség. Nem szerettem, hogy állandóan bújják a telefonjukat, de éppen ezért kell a táncegyüttesbe dolgozni velük, mert tánc közben biztos, hogy nem fogják bújni a telefonjukat, meg a tánc közben a férfi szerep biztos, hogy férfi szerep marad. Tehát csomó olyan probléma, ami a mai időknek kardinális kérdése, az a népművészetben, a paraszt életben oly mértékig természetes volt, és ugye a mostani néptánc együttesek azt utánozzák, vagy azt a világot hozzák elénk. Tehát nyilván, ahogy mondtam, van van olyan dolog, amit nem szeretek, de én nem akarok belenyugodni, meg nem is sértődök meg ezen, tudomásul veszem, és csinálom azt, amit viszont jónak tartok.
2: A felszállott a PÁVA zsűri tagjaként a tehetségkutatás területén is megtapasztalhatta ezeket.
3: Az is egy kedves emlék, és jó lenne, hogyha még lenne felszállott a PÁVA, nem is értem, hogy miért nincsen, hiszen a televíziósok meglepődtek, megdöbbentek a sikerén, és én éppen most tegnap jöttem haza Erdélyből, és mindig jól esik, hogy most már 10 évvel, vagy még több mint 10 évvel a felszállott a PÁVA adásorozata után még mindig megszólítanak az utcán, mert emlékeznek rá, mert annyira szerették, nem engem, hanem a PÁVÁt. A felszállott a PÁVA egyébként nekünk nem volt olyan nagy újdonság, hogy milyen erőt mutatott, de nagyon büszkék voltunk rá arra, hogy ezek a fiatalok, ugye a gyerek sorozat is volt, hogy mit tudnak. Tehát Magyarország tényleg azt lehet mondani, hogy egy népművészeti nagy hatalom, nem csak a tánc területén, a népzene területén, ennek persze csomó háttér összetevője van, amire rövid idő miatt nem akarok belebonyolódni, de a tény az tény.
2: A Csóri Sándor program, a Teleki László alapítvány, ezek önt keresték meg, vagy hogy került a közelébe?
3: Hát megvan mindegyiknek a történet, hogy a Teleki László alapítvány az 1991-ben alapították, és az én nagyon kedves tanárom Jeszenszky Géza, aki a Közgazdasági Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán diplomáciai történetet tanított, és a végzés után ugye én az a Nemzetközi Kapcsolatok szak az a külügyminisztérium felé terelte az embereket, és akkor megkérdeztem Jeszenszky Gézát, hogy mi a vélemény, hogy menjek-e a külügyminisztériumhoz. Ugye még vastagon a szocialista, kommunista korszakban volt, és akkor azt mondta Géza, hogy hát ő nem javasolja, hogy abba a külügybe bemenjek. Úgyhogy aztán emiatt is kerültem egy másik pályára, amit egyáltalán nem bánok. Na és akkor ugye a Jeszenszky Géza, ő bement a külügybe, csak éppen a rendszerváltozás után külügyminiszter lett, és ugye a Teleki László Alapítvány, Teleki László Kutató Intézet, az egy új típusú tudományfinanszírozási lehetőség és mód volt, és akkor ő keresett meg engem azzal, hogy vállalnám az ügyvezetését, tehát a tudományszervezési feladatokat, amit én nagyon boldogan elvállaltam, úgyhogy így kezdődött a Teleki László alapítványos munkám, ami a mai napig tart, hát persze óriási zökkenőkkel, mert 2006-ban Gyurcsány kormány megszüntette, aztán 2007-ben újra alapítottuk a alapítvány, mármint magán alapítvány. A Csóri programmal kapcsolatosan pedig hát az akkori kulturális miniszter Balogh Zoltán kért föl a bizottságba, hiszen akkor én már mondjuk így, hogy díjazott néptánc koreográfus voltam, mert Harangozó Gyula díjat kaptam. Számított az, hogy mit mondok. Gondolom
2: Martin
3: ezért.
2: Martin,
3: igen, gondolom ezért kért föl a bíráló bizottság. Egy nagyon nagy munka, mert évente azóta is csak a néptánc területén közel 600 pályázat érkezik be, plusz még a határon túli pályázatok, ezeknek az elbírálása, az igazságos döntéshozatal az egy nagyon, nagyon felelős dolog, de azért itt hagyj jegyezzem meg, hogy a Csóri program az egyedülálló, mert végre központi támogatás nyújt a legkisebb művészeti műhelynek, kézműveseknek, táncosoknak. Tehát itt nem azt kell gondolni, hogy a felszállott a PÁVA élcsapatai kapnak támogatást, hanem a legutolsó falusi együttes, és mindenki, aki rendszeresen jár próbára legalább heti egyszer, de rendszeresen, az fordulhatott és fordulhat támogatásért, és általában is kapják.
2: Kossuth díjat kapott 2022-ben.
3: Hát ez egy nagyon-nagyon jelentős elismerés, a legmagasabb. Hát ugye ez, amikor gondolkoztam én azon fiatal koromban, hogy már most billenjen el valamerre, hogy a tudományos világ, vagy pedig a néptánc koreográfia, ami mind a kettő érdekelt, nem tudtam dönteni, vittem mind a kettőt, és akkor még belejött ebbe a képbe a Rákóczi szülőhelynek a helyreállítása, a Borsi Rákóczi kastély helyreállítása, és utána a működtetése, mert ez is az én feladatom lett, és én úgy gondolom, hogy minden erre az egészre, a művészeti teljesítményre, a tudományszervezésre, a művészetszervezésre kaptam meg ezt a hát nagyon magas kitüntetést, ami hát boldogsággal tölt el, az az egy fájdalmam, gyerekkoromban van, hogy édesanyám ezt nem érhettem meg. Én nem voltam egy nagyon szorgalmas gyerek, tehát én az egyetemi éveim alatt is nem azt mondom, hogy link voltam, mert azért az nem igaz, de azért nem voltam éltanuló. És anyukám hitt bennem, és hát tulajdonképpen, ahogy mondtam, ez egy kicsit fáj nekem, hogy ezt a legmagasabb elismerést ő már nem érte meg.
2: Nekem debreceni vonalaim vannak a családi származás tekintetében, úgyhogy muszáj, hogy megkérdezem, hogy Diószegi Sámuel, a botanikus, a református lelkész, nincs-e a felmenői között valamilyen módon?
3: Nincsen. Ő egyébként GHY-os, mi pedig sima GI-sek vagyunk, de ettől még lehetne elvileg. Én nem foglalkoztam olyan nagyon sállatfákutatással, de az unokaöcsém kikutatta, hogy a diószegi ősök azok a felvidékről települtek át a török után ugye az Alföldre. Eléggé hát általános mozgás volt, és az apai ágon alföldi paraszt emberek voltak, nincstelen paraszt emberek. Ez egy óriási dolog volt, hogy a dédnagymamám már azt mondta a fiainak, gyerekeinek, hogy tanuljatok, fiaim, el innen ebből a nyomorból, ami ugye akkor jellemezte a magyar falut. Aztán így lett a nagyapám továbbszolgáló katonatiszt helyettes, és az édesapámból, illetve a nagybátyámból pedig értelmiségi.
2: Diószegi Lászlóval beszélgetünk, a Teleki László Alapítvány igazgatójaként kerestem meg. Mutassuk be ezt az alapítványt.
4: Teleki László Alapítványt 1991-ben a magyar kormány hozta létre, azzal a céllal, hogy a közép-európai kutatásoknak, és ezen belül is hangsúlyosan a határon túli magyarsággal kapcsolatos kutatásoknak egy önálló intézménye legyen. Ezen kívül az is cél volt akkor, hogy egy a kommunista időszakban ismeretlen tudományfinanszírozási formát valósítson meg alapítványi keretek között. Ugye ez a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban bevett tudományfinanszírozási rendszer, ami ugye Magyarországon ismeretlen volt. Na ezért hozták létre a Teleki László Alapítványt, amelyik működtette a Teleki László Intézetet, és hát egyéb nagyon fontos feladatokat látott el. Ez 2006-ban közalapítvány volt, megszüntették a Gyurcsány kormány, de miután a feladat ott maradt, és a határon túli magyarsággal kapcsolatban is sor olyan tevékenységet meg kellett valósítani, amelyre az alapítvány megszűnése után nem volt megfelelő intézmény, ezért többen úgy gondoltuk, hogy mindenképp ezt folytatnék, és 2007-ben ugyanezzel a céllal, ezzel a névvel létre jött a Teleki László Alapítvány, amelyik intézetet nem működtet, tehát kutatóintézetet, tudományos intézetet nem működtet, de egy sor olyan feladatot vett a régi alapítvány tevékenységéből, amelyet azóta is végzünk, így a műemlékvédelem, műemlékhelyreállítás, kutatás, dokumentálás, a Csángó, Moldvai Csángó magyarsággal kapcsolatos kutatásokat, konferenciákat szerveztük és szervezzük a mai napig, és hát szertágozó tevékenységet.
2: A műemlékvédelemről is szó esett az imént. Nekem egyik legnagyobb élményem, múzeumlátogatási élményem a borsi Rákóczi várkastély volt, és én pedig elég hírhet nagymama vagyok, aki az unokáit is cipeli, ha akarják, hanem múzeumokba, de olyan élményem nagyon-nagyon régóta nem volt már mit ott.
4: Hát ez egy nagyon nagy munka volt, és úgy érzem, hogy nagyon sikeresen valósult meg, és még a mostani helyzetben is sikeresen történik. 2018-ban kaptuk meg azt a feladatot, hogy végezzük el a igen rossz állapotban lévő, de nagyon értékes borsi reneszánsz kastély, II. Rákóczi Ferenc szülőhelye felújítását. Ezt el is végeztük, a Teleki László Alapítvány alapított egy szlovákiai bejegyzésű civil szervezetet, de ez csak a technikája volt a dolgoknak, alapvetően a Teleki Alapítvány irányításával zajlott a munka. 2021-ben került átadásra a felújított kastély, benne egy csomó olyan funkcióval, amik a későbbi működtetés segítették, például az említett kiállítással, és azóta a működtetést is mi végezzük, ami egy nehéz, de nagyon szép feladat. Azért nehéz, mert Borsi az egy kis falu. Igazából nincs is más vonzó nevezetessége, mint a Rákóczi kastély, és hát azt kell elérni, hogy minél nagyobb bevételre tegyen szert, hiszen a magyar állam a felújítást azt támogatta, de aztán utána már a kulturális intézménynek a működtetését azt nyilván nem tudja vállalni. Úgyhogy úgy kellett megszervezni a dolgokat, hogy bevétel is legyen, de az érték is maradjon meg, és hát ez ezen dolgozunk a mai napig.
2: Hogy kell elképzelni, hogy milyen állapotban volt a kastély?
4: Hogyha más kárpát-medencei kastélyokkal vetjük össze, akkor azt kell mondjam, hogy egész jó állapotban volt, de ez nem azért van, mert a Borsi kastély valóban jó állapotban volt, hanem a többi van annyira rossz állapotban. A főfalak, a reneszánsz főfalak az épületnek a nagy részén még álltak. Azért mondom, hogy nagy részén, mert ez egy négyszög alakú várkastély volt, aminek a bodrok felüli oldala, illetve a U-alaknak egy másik oldala már az idő során elpusztult, úgyhogy a történeti részből egy L-alak maradt meg. Ennek a résznek a főfalai álltak, sőt, még a reneszánsz ablakkeretek egy része is megmaradt, de természetesen a tetőzet az már beomlott, azt újra kellett a födémszerkezetet is csinálni. Ugye a szokásos műemléki probléma, hogy vízesedett a fal, azt is meg kellett oldani, tehát azért ez egy nagyon nagy munka volt, de hát, ahogy mondtam, az egy külön érték, hogy a főfalakat és még a reneszánsz kőfaragványokat is megőrizték az idő során, nem pusztultak el.
2: Csodálatos emlékhely, és rengeteg ötlet van benne. Gondolok azokra a kis maketekre, amelyek a mesterségeket is bemutatták, a lépcsőépítéstől kezdve sok mindent, ami nem csak a gyerekeknek öröm, hanem a felnőtteknek is óriási élmény.
4: A felnőttek nagyon szeretnek visszagyerekesedni, úgyhogy én a Hősök tere mellett lakom, és iskolás koromban iskolai látogatások tömkelege volt a Színfészeti Múzeumban, és mindig nagyon-nagyon nem szerettem, hogy nem lehetett hozzányúlni semmihez, tehát ugye ez a vitrénes múzeum látogatás volt, úgyhogy itt, amikor megkaptuk ezt a feladatot, akkor a MOME kreatív csapata volt a tervező, és külön kértem tőlük, hogy lehetőség szerint olyan kiállítást tervezenek, ahol hozzá lehet érni, sőt hozzá kell érni a tárgyakhoz. Na most ez persze nem az én útfejembe jelent meg először, hiszen a kiállítás módszertan nagyon sokat változott az elmúlt években, és most már valóban az a követendő irány, hogy a kiállítás interaktív legyen. Úgyhogy ez is egy interaktív kiállítás, még egyszer hangsúlyozom, hogy a MOME kreatív csapata végzett kitűnő munkát. A fő cél az volt, hogy a fiatalokat is behívjuk, bevonzuk ebbe a kiállításba, mert a kiállításnak az egyik célja Rákóczi életének és korának a megismertetése, és az idősebb korosztályban jelen volt és jelen van egy Rákóczi kultusz, de a fiataloknál annyira nem. És én azt látom és tapasztalom, és az ottani kollégák ebben nagyon nagy munkát végeznek, hogy nagyon sok iskolai csoportunk van, akik nem unják a kiállítást. Tehát ez egy jó visszajelzés, hogy elmatatnak benne, és közben ismereteket szereznek.
2: Milyen módon lehet népszerűsíteni ezt a gyönyörű várkastélyt?
4: Ha csak a várkastély lenne, hogyha csak a kiállítás lenne, akkor sokkal kevésbé lenne sikeres. Úgyhogy ezért több lábra állítottuk mi ezt a programot. Van például szabadulószoba, ami ugye egy nagyon divatos dolog, de miután Rákóczi életében a bécsújhelyi börtönből való megszökés az egy valóság volt, ezért adódott, hogy erre fűzzünk föl egy nagyon kreatív, fantáziás szabadulószobát. Aztán van körpanoráma vetítés, ahol ugyancsak Rákóczi életével, a Rákóczi birtokokkal és más kis filmeket is csináltunk, ismerkedhetnek meg a nézők. Ezek is olyan technikai újdonságok, amelyek önmagukban is vonzóak. Tehát, hogyha beül a gyereksereg a körpanoráma vetítőbe, akkor már el van csodálkozva, hogy hiszen nem csak a vetítő vásznat látom, hanem körbe vesz engem az egész. Úgyhogy ezek a technikai újdonságok, ezek fontosak. Hát ugye a virtuális szobánk, a virtuális reality szobánk is erre épül. Tehát, hogy úgy megszólítani a fiatalokat, hogy nekik ismerős és általuk használt eszközökkel találkozzanak. Azt a kisebb korosztályra is gondoltunk, mert egy Rákóczi tematikájú játszóteret építettünk föl, arra gondolva, hogy már kiskorban azért legyen élményük Rákóczi életéről. Hát például van egy olyan hangsorunk, amelyik a Rákóczi indulót, úgyhogy végig húzzák rajta egy ilyen faütőt, akkor a Rákóczi indulót fogja eljátszani, és hát egy csomó más olyan dolog, ami játék, de mégiscsak Rákóczihoz kapcsolódik. A családokra is természetesen gondoltunk, ezért egy pihenő park van, és egy nagyon szép kies tó, amit rehabilitáltunk, kiszáradt már, és így elmocsarasodott, ezt újra építettük. Úgyhogy aki nem a múzeumba akar menni, de pihenni akar, akkor elmegy oda, és akkor ott pihen egy picit, vagy sétál, tehát ha kap kedvet ahhoz, hogy bemenjen és nézze meg a kiállítást is. Ugye Rákóczi születése 350. évfordulóját ünnepeljük idén, és ez adta az ötletet és a lehetőséget arra, hogy az Arany János évhez kapcsolódó, meg a Petőfi évhez kapcsolódó autóbuszos mobil kiállítást Rákóczi kapcsán is létrehozzuk, és ez sikerült is, úgyhogy már úton van az a autóbusz, amiben ennek a nagy kiállításnak az anyagát tömörítettük nagyon sikeresen, mert elképesztő mennyiségű információ került abba a kicsi kis autóbuszba, és az elsősorban a kis térségek és kis településeknek az iskoláiba fog parkolni, tehát úgy szervezzük meg az utat, hogy minden nap máshol lehetőség szerint iskola közelben parkoljon, erről természetesen tudnak a tanárok az iskolák, és oda viszik a gyerkőcöket. Hát ugye voltam már több helyszínen is, ahol megnéztem, hogy ez hogy működik, és azt mondhatom, hogy kitűnően működik. Biztos vagyok benne, hogy sok ezer gyerek fogja így megtekinteni a kiállítást. Az a rengeteg információ nem fog nekik mind rögtön lecsapódni, de biztos vagyok benne, hogy valamit már most is fölfognak, és hogy ott lesz a kicsi fejükben az, hogy hát ez érdekes, ide talán még el kéne menni, és akkor elmenek Borsiba is.
2: Nagyon pici kortól kell elkezdeni, arra rájöttem, hogy egyetlen védekezési lehetőségünk a világ ellen, hogy elültetni icipici korban már valamit, mert ebből tud aztán később táplálkozni az olvasás felé is, és egyáltalán a múlt felé a kapcsolódás, én ezt gondolom.
4: Mi is így gondoljuk, és a néptáncban is ugye azt láttuk, és azt gondolom, hogy a gyerekek rendkívül nyitottak, és sokkal-sokkal több információt, ismeretet tudnak befogadni, mint amennyit gondolnánk. Tehát a falusi világban ugye nem volt babysitter, hanem magukkal vitték a gyerekeket, hogyha volt egy lakodalom, ahova meghívták a családot, és akkor a gyerekek ott mit csináltak, utánozták a felnőtteket, és akkor kiderült, hogy már 6-7 éves korban ugye széken apróbb tánca volt, hát kitűnően táncolnak. De ez mindennel így van, hogy a gyerekeknek ezt az időszakát, ezt kell használni, hát a saját unokáimon is látom, hogyha én mondok nekik valamit, egy hónap múlva emlékeznek rá, és akkor mondják, úgyhogy óvatosan, de ezt ki is kell használni.
2: Diószegi László koreográfus, történész, egyetemi tanár volt a mai műsorunk vendége, aki szeretettel várja Borsiba a Rákóczi várkastély látogatóit. A szerkesztőt, Kövesdi Zsuzsát hallották, viszont hallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1864. június 11-én született Richard Strauss, német zeneszerző, karmester. A hangolóban most a négy utolsó énekét hallják, Lucia Pop előadásában. Majd az öt zongora darabjából egy tétel következik Glenn Gould játékában.

0: Az 1864. június 11-én született Richard Strauss német zeneszerzőre, karmesterre emlékeztünk. Elhangzott a négy utolsó éneke Lucia Pop előadásában, majd az öt zongora darabjából egy tételt hallhattak Glenn Gould interpretálásában. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Ungvári Judit bemondó, Bögös Henrietta zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Viksa Levente és Urbán Péter. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

A szóbeli imában azt mondjuk ki, ami Istenre vonatkozóan elménkben van. És erre a hegyi beszéd intő szavai érvényesek. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy sok beszédükért nyernek meg hallgatást. Ha az ember Istenhez szól, akkor tegye azt egyszerűen, mély tisztelettel és teljes bizalommal, és ne mondjon többet, mint amit valóban érez. Természetesen szabad ismételni, mint ahogyan az embereknek is többször elmondjuk ugyanazt, s az minden egyes alkalommal jó és igaz lehet, mert első szóra nem mindig világos, amit mondani akarunk. A pogányok szószaporítása, amelyről Jézus beszél, nem az ismétlések számát jelenti, hanem a módot, ahogyan mondják. Azt mondják ugyanis, hogy talán a szavak nagyszerűségével vagy mennyiségével lehet Istenre hatást gyakorolni. Előfordulhat azonban az is, hogy az ember nem akar semmi konkrétat mondani az Úrnak, hanem elidőzni akar az imádságban az Úr előtt, benne lélegezni és mozogni. Előfordul, hogy azért megyünk egy úton, hogy meghatározott célhoz érjünk. Ilyenkor gyorsan megyünk, és nem hagyjuk, hogy bármi is feltartóztasson. De előfordulhat, hogy végig akarunk sétálni az úton, elegendő időt hagyunk rá, és megállunk, ha valahol valami figyelemre méltót találunk. A hit világában is előfordul ez a jelenség, és nem csak hogy jogos, hanem egyenesen fontos és szép. A legjobb az lenne, ha az embernek sok mondani valója lenne Isten számára, mintha a legjobb barátjának mondaná. Képes lenne meghallgatni válaszát, és elidőzne ebben a szent kapcsolatban, de ki képes erre? Hiszen minden alkalom azt mutatja, hogy milyen fáradtságos az Istennel való érintkezés, és milyen hamar kiapad minden forrásunk. Csak egyetlen út marad, amelyen a keresztény imádság kezdettől fogva bátran járt. Az ugyanis, hogy meghatározott, nagyon tiszta és tartalmas imádságos szavakat ismétel, s ezáltal egy olyan tér keletkezik, melyben bensőnk elidőzhet. E szavakat azonban összeköti valamilyen gondolattal, mely tovább haladva legyőzi az egyhangúságot. Ezeknek az ismétlődő imáknak ősi formája a litánia. Az előimádkozó mondja a megszólításokat, mely Istent dicsőségének különböző vonatkozásaiban vagy működésének különböző összefüggéseiben szólítja meg. A nép visszatérő rövid mondatokban válaszol, mint irgalmaz nekünk, vagy kérünk téged, hallgass meg minket. Ezek a mondatok felveszik a megszólítások tartalmát, visszhangot ébresztenek. Másrészt, az állandó mondatok a megszólítás különböző tartalma révén mindig új jelleget kapnak. Ebben a folyamatban megpihenhet a hívő szív. Az egyszeri kérés túl röviden végződne, a csupa ismétlés egyhangúvá válna. Így azonban az imádság aktusa egy állandóan megújuló értelmet nyer, mégis megőrzi a megpihenés nyugalmát. Természetesen a litániát is helyesen kell imádkozni. Néha teljesen terméketlen az, ahogy imádkozzák. Hogy milyen szép a litánia és milyen üdvös hatású, azt csak akkor fedezzük fel, ha minden megszólítást érthetően mondanak, s a válasz után egy kis szünetet tartanak, de amely elég nagy ahhoz, hogy a tartalomnak terenyíjék, egy kis kicsengést nyerjen, s a rákövetkező ne valami gépies sietséggel következzék. Ekkor már teljesen biztonsággal lehet arra számítani, hogy a válasz sem lesz automatikus, hanem ugyanolyan kis szüneteket tart, s így Isten békéje övezi az egész imádságot. Ennek az imádság fajtának másik szép példája az Úr angyala. Napjában háromszor, napfelkeltekor, délben és alkonyatkor elmélkedjük végig megváltáson kezdetének az eseményeit, az angyal híradását Máriának, hogy ő lesz Isten anyja. Ennek az imádságnak tehát emlékezésnek, gondolati elidőzésnek kell lennie. Ez az imádság oly gazdag és egyszes, mint oly egyszerű is, hogy bárhol, otthon, a mezőn vagy az utcán jártunkban is imádkozhatjuk. Három rövid mondat beszél el az eseményt. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és az méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, és az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Minden mondatra az üdvözlégy következik. Ezek az előbbihez hasonlóan felveszik a bevezető mondatok tartalmát, tovább visszhangozzák, és megadják az imádkozó embernek, hogy emlékezve elidőzzék a mondottakon. Az úrangyala imádság csak nem elveszett a városi ember számára, mert a városban nem érzékelhető a napszakok változása, s általában nincs többé harangszó. De mégis lehetséges talán délben, vagy esetleg este emlékeztetni önmagunkat, hogy különböző országokban nagyon sok szív végzi ezt a szent megemlékezést, amelybe bekapcsolódhatunk. Talán leggyakrabban alkalmazott formája ennek az imádság típusnak a rózsafűzér imádság. Különös tökéletességgel egyesíti az ismételve elmélkedő imamód mindkét alapmotívumát, az ismétlések által történő elidőzést a lassú gondolati kifejtéssel. A rózsafüzért nem lehet mindig imádkozni. Például, akit a hitbeli keresés nyugtalansága tölt el, és tele van kérdésekkel, az nem tud mit kezdeni a rózsafüzérrel, s jobb, ha félreteszi. A rózsafüzér imádkozásához eleven hitre van szükség, de még előbb az elcsendesedés és csöndes elidőzés képességére. A rózsafüzért gyorsan imádkozni értelmetlen. Nem beszélve a szentségével szemben elkövetett igazságtalanságról. Lassan és elmélkedve kell végezni. Ha nincs az embernek elegendő ideje az egészhez, vegye inkább csak egy részét. Inkább egy kis részt jól, mint az egészet rosszul. A rózsafüzér lényege, hogy az Úr alakját és sorsát anyának életébe elhelyezve szemléljük. Az imádkozó ember az Úr életének 15 eseményét elmélkedi végig, de nem önmagában, hanem annak a szívéből, aki minden ember közül a legközelebb állt hozzá. És nem csak egyszerűen átelmélkedjük, hanem beleágyazzuk az üdvözlégy mindig visszatérő szavaiba. Ennek az egymásba fonódásnak a megvalósítása a rózsafüzér imádság lényege, és ezt meg kell tanulni. Aki megbarátkozott ezzel az imádsággal, annak olyan, mint egy csendes, elrejtett vidék, ahová elmehet és ott megnyugodhat, vagy mint egy kápolna, melynek ajtaja mindig nyitva áll számára, s amelybe beviheti mindazt, ami foglalkoztatja őt. Végül emlékeztetnünk kell a hívő elmélkedésnek egy olyan formájára, amely abból áll, hogy meghatározott időre, például egy napra, egy hétre, vagy akár hosszabb időre egy mondatot választunk. Azt magunkkal visszük az élet minden területére. Bensőleg mindig visszatérünk hozzá. Ekkor a mondat a nap vagy a hét különféle helyzeteivel kerül kapcsolatba. Néha semmi különöset nem mond, mint egy nyugszik önmagában. De előfordulhat, hogy fényt vet egy adott helyzetre, segít azt megérteni, segít cselekedni, vagy pedig a mondatunkat értjük meg jobban az adott helyzet által, mint egy feltárul a számunkra, és még inkább megtanuljuk becsülni, s így nagy jelentőséget nyer a mindennapok menetében. Még inkább sajátos jelleget kap mondásunk, ha nem magunk választjuk, hanem elfogadjuk valaki kezéből, akinek tekintélye van előttünk. Ilyenek voltak a kezdeti időkben az atyák mondásai, vagy később a heti mondat, vagy a mindennapra szóló szentírási olvasmányok. Így a mondat valóban adományává válik, és nagyon sok erőt nyújthat számunkra.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Fazekas Gyöngyvér.
1: Néhány általános szabályt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, amikor az Emma cselekményét vizsgáljuk. Talán először is emlékeznünk kell arra látszólagos lazasságra, amellyel Jane Austen összerakja történetét. Gyakorlatilag semmi sem a szokásos értelemben vett izgalmas anyag. Vagyis kevés a külső pont, és nincs kalandos cselekmény. Ennek elsősorban az az oka, hogy ez egy szatirikus regény, amely a társadalmi illemről és erkölcsökről szól, és a szatíra inkább az érzelmek hatásaiból, mint magából az érzelmek bemutatásából fakad. Amint az olvasó megismeri a cselekmények kimenetelét, és újra kezébe veszi a regényt, azt fogja tapasztalni, hogy ez az egyik legszorosabban megfogalmazott mű, ami valaha készült az angol írónő tollából. Mivel ugyanis a könyv nagy része irónia céljából rajzolja meg az egész történetet és a karaktereket, az olvasó élvezheti azt az aprólékosságot, amellyel Miss Austen előkészíti, majd a végletekig kiaknázza a provinciális közösségben élő emberek, és különösen Emma félreértéseit és gyarlóságait. Például mindaz, amit Frank Churchill tesz és mond a Box Hill-re tartó társaságban, kettős értelművé válik az olvasó számára, és felfedezhetjük, hogy csak látszólag komolytalan a jelenet. Hasonlóképpen érezni lehet az iróniát abban, ahogy Emma félreérti Mr. Elton gáláns viselkedését, vagy Harriet ragaszkodását Mr. Knightley iránt. Egyszerűen azért, mert a szereplők túl modorosak. A regény cselekmény szerkezetét tulajdonképpen a három kötetre való felasztása adja. Az első kötetben Emma becsapja magát Mr. Eltonnal kapcsolatban. Ez végül a kocsiban tett nyilatkozatában éli el csúcspontját. A második kötetben ugyanígy becsapja magát, ezúttal Frank Churchill-el kapcsolatban. És sokkal kevésbé csúcsosodó módon túllép rajta. Végül a harmadik kötetben folytatja az emberekkel kapcsolatos önőcsalását, de ezúttal a fő csúcspontot a végső leleplezésben éri el, önmagával és George Knightley-val kapcsolatban. Röviden vázolva, ez a regény három emelkedő és süllyedő szakasza. Véglegesnek azonban csak az utolsó tekinthető, hiszen Emma mindvégig egyre inkább, egyre jobban becsapja önmagát, ugyanakkor. Mégis valamiféle önismeret felé is halad, amely lehetővé teszi a számára, hogy megbékéljen saját magával és helyzetével. Ahhoz, hogy az olvasó megértse ezt a kiteljesedést, emlékeznie kell arra, hogy a regénybeli cselekmény mozgatórugója általában háromféle konfliktus közül az egyik vagy több. Az ember az ember ellen, az ember a környezete ellen, vagy az ember önmaga ellen. Nos, az ember elleni erő itt tulajdonképpen mellékes, bár fontos a regény általános szatírája szempontjából és a különböző szereplők társadalmi manőverezésében érhető tetten. A második, az ember a környezetével szembeni harc elsősorban Emma és a társadalmi környezete közötti viszonyban jelenik meg. Emma az elfogadott illemszabályok és társadalmi rangok ellenében próbálja manipulálni környezetét, többek között Harriettet, vagy éppen Harriet érdekében. A regény legkövetkezetesebb cselekmény erője, harca azonban az ember és önmaga között folyik. Emma folyamatosan becsapja magát, és így aztán konfliktusba is kerül önmagával. A cselekmény mindhárom mozgatórugója megtalálható tehát a könyvben, de az utóbbi kettő dominál. És lényegében ez a kettő ugyanaz, hiszen Emma ironikus módon azért van önmaga ellen, mert a környezete ellen harcol. elfogadja társadalmának szabálykönyvét, törvényeit, ugyanakkor képzeletének és értelmének kiegyensúlyozatlansága miatt szembe is akar szállni vele. Mind a szabálykönyv, mind az azzal szemben álló akaratossága fontos tehát számára. És innen a konfliktus. A cselekmény mozgásának általános mintázata meglehetősen klasszikus. Emma konfliktusa akkor kezdődik, amikor akarakos képzelete felszabadul Miss Taylor elvesztése miatt. Helyzete olyanná válik, mintha egy vákumba került volna, amelyet természetének megfelelően önmaga próbál betölteni és kitölteni. Az eredmény az olvasó folyamatos növekvő érdeklődése, ahogy Emma növekvő öncsalása megvalósul és megnyilvánul. A nagy tetőpont az olvasói érdeklődés legmagasabb pontján az utolsó kötet fejezeteiben következik be, amelyet aztán egy rövid feloldás követ. Ez az olvasói érdeklődés fokozására irányuló mozgás úgy ábrázolható, mint egy grafikonon az emelkedés, a csúcspont és a süllyedés háromszor és egyre nagyobb mértékben megtörténő mintázata. Mindezek az összecsapások mögött a komikus irónia motívuma húzódik meg. A téma magának az embernek az abszurditásai. Nem a tragédia magasröptű és kivételes abszurditásai, vagy a Swifti szatíra komor abszurditásai, hanem azok a közönséges, gyakori és nevetséges jelenségek, mint a társadalom és annak illemkódexe, vagy az ember idejének, gondolatainak és energiájának látszólagos lekötése. Mondhatnánk úgy is, ezek piszlicsáré ügyek. És mégsem. Austin szatirikus komédiája mögött valódi morális realizmus húzódik. A társadalmi dolgok valóságos ellentmondásainak ábrázolásával utal arra, hogy mi lehet a helyes. Az ideális egyensúly, az ész és a szív, a józanság és a jószívűség, a racionalitás és a képzelet vagy érzelem között helyezkedhet el. Az övé nem egy természeti világ, amely ellenséges vagy destruktív az egyénnel szemben. Inkább egy meglehetősen stabil, megszelidített társadalmi világ, amely kényelmesen működik, amíg nem történik nagyobb eltérés. Sőt, ha a történet kimeneteléből ítélünk, az eltérés ellenére is képes hatékonyan működni, biztosítva, hogy ez az eltérés korrigálható és eltüntethető, hogy a deviáns Emma megtalálja és elfogadja a neki kiutalt megfelelő helyet és szerepet. Emma ezen a háttéren követi akaratos és később keresztbe forduló útját. Változása végül nem valami újdonságá és a korától vagy a helyzetétől eltérővé válik, hanem pontosan olyanná, ami a környezetének a színvonala. A változás tehát nem egyfajta haladás valamilyen liberális eszme felé, hanem haladás a konzervatív eszméhez. Nem egy társadalmi hagyományból fejlődik tovább és lép el, hanem abban fejlődik ki. A könyv egyik fő tematikus iróniája tehát az, hogy Austin a végén hagyja, az olvasó belássa. A felszíni kételyek és zavarok ellenére soha nem állt fenn annak a valós veszélye, hogy a környezet szövetét Emma miatt, vagy Emma számára megváltoztatják. Ezt a bizonyosságot a házasulandó párok kényelmes és irodalmilag is konvencionális párosítása harsogja. Ennek ellenére, ennek a társadalmi világnak a diadala nem jelenti azt, hogy feltétlenül a legjobb a maga nemében. Az e világ illemszabályainak és embereinek rovására történő tematikus szatira a könyvben végig adott. A morális mondani való szerint a kiegyensúlyozott megfelelés világát még el kell érniük a szereplőknek, csupán látszólagos a megegyezés. És végig megmarad a kérdés, Vajon a nagy lázadók, vagy a nagy megalkuvók lesznek-e? Hosszú távon boldogabbak.

0: Chopin Ez-dur nocturnjét Lajos Judit szólaltatta meg.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hungárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művész barátunkat, a Szabó Gábor és gramofon díjas Vágyi Balázs, ütőhangszeres művész, jazzdobost prózain mondva, zeneszerző, zenepedagógus, zenekarvezető, hiszen a New Quartetről lesz ma is szó, és a Magyar Jazz Szövetség korábbi elnökét is tisztelhetjük a műsorban. Balázskám, szeretettel köszöntünk, és ugye a jelszavunk, a híreink, a Vágyi Balázs New Quintet házatájáról való újdonságok, miközben az Encore című parádés felvétel már felcsendült, és majd jön még egy török lángok is a végére, de közben azért tájékoztas minket, hogy a remek formációt körül mi a helyzet manapság.
1: Szervusz Tibor, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye Vágyi Balázs New Quartet, hát idestóva 13 éve létezik, úgyhogy már a fiúkkal ezt szoktunk kínosan nevetgélni egymás között, hogy valamit ki kell már találni, mert hogy már az újdonság varázsa is elmúlt.
0: De mindig megújultok, tehát azért aktuális.
1: Annyiban nem, azt szeretném mondani, hogy ugye nincs két egyforma este. Tehát estéről estére, vagy koncertről

0: Diversity. És aztán azt megint elkezdjük játszani, most egyelőre az Encore-nak a dalait játsszuk, egy igen intenzív időszak van mögöttünk. Szokták mondani, hogy időről időre elhanyagolom a saját formációmat, és más zenekarokban is játszok, 5 zenekarban játszok összesen, és,
1: a,
0: és hogy a sajátomra
1: a
0: meg alig marad.
1: Tehát a New Quintet lenne a sajátod, ugye?
0: A New Quartet.
1: Vagy New Quartet, bocsánat, igen.
0: Igen, de hogy arra, hogy alig marad idő, de most szerencsére volt egy olyan időszak, hogy voltunk az elmúlt hónapban, voltunk Essencia Artist Fesztiválban, a Pesti Vigadóban, aztán voltunk a Doknányi Zenei Központban, Bartók Rádió szervezésében, aztán volt BEC-s koncertünk is, szóval most egy sűrűbb időszak után vagyunk, hál' Istennek, úgyhogy most erre az időszakra nem igaz, mert sikerült szervezni. És aztán az őszi tervek meg, hogy megyünk tovább, van egy németországi turné tervezve, meg egy svájci fesztivál, meg ez az előbb említett lemez megjelenés, úgyhogy dolgozunk töretlenül továbbra is.
1: A Friss Titánok hallgatják most a műsort, és jazz formációt alakítottak, és csettintgetnek, hogy a kutya minden itt, hogy megy ez Svájcba, Németbe, Horvátba, ugye, hogy slangben fejezzem ki. Tényleg, hogy történik? Adjunk nekik egy kis tippet. Ki szervez? Ki a menedzser? Ki a promóter?
0: Van
1: ki
0: egy,
1: a...
0: ezeket az előbb említett dolgokat a Mila Art Agency szervez, ez a svájci ügynökség, akiknél vagyok.
1: Aha.
0: És ők szervezik nekem, ottani promóterekkel. Gyakorlatilag a 25-ös év az egy ilyen csendesebb év volt koncertek meg turné szempontjából, viszont legalább megjelent az Encore. Ám azt megelőzően a 24-es meg nagyon intenzív volt, mert a 24-es év az előző lemezanyagot, a Decade lemezanyagot, ami a zenekar fennállásának 10. évfordulójára készült, azt vittük szerte a világba, mert 24-ben voltunk Taihu Jazz Festivalon Kínába, voltunk Tallinnban, voltunk Mexico Cityben, voltunk 2 Erdélyben, úgyhogy az anyag bejárta a világot. Most az Encore-ral koncertezünk, úgyhogy így megy ez.
1: Ez mind visszatérő, visszahívások fesztiválokról, hiszen ahol egyszer voltatok, azt már azt mondják, hogy na titeket
0: nem,
1: már most beírunk jövőre, vagy ez a svájci cégnek köszönhető
0: minden? Nem, ezeket még nem, mert akkor még nem voltam velük kapcsolatban.
1: Aha, ezek ugye ment saját, ez anélkül is.
0: Ment ez anélkül is az elmúlt 20 évben.
1: Jó van akkor.
0: Hát tudod, önmenedzselés van erről, hát már sokat beszélgettünk, hogy a 30 éves pályafutásom alatt nekem soha nem volt menedzserem. Tehát én mindent magam csinálok, ez mondjuk rengeteg háttérmunkát is jelent.
1: Ha már olyan új a kvartett, akkor esetleg a tagokról egy
0: hát a tagok a régi, tagok a régiek, de nagyon fontos, hogy mondjam, zene működtető eleme a New Quartetnek, hogy kik a tagok, hiszen az ő egyéniségük is nagyon erősen megjelenik a zenében, és ugye formálják a kompozíciókat, amiket én egyedül otthon a zongoránál megírok, de aztán nyilván azok nem abban a formában csendülnek fel teljes mértékben.
1: El is várod,
0: és ebben az alakításban tettes társaim Szoszó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Dezső zongorán, és kedves barátom, akinél meg kell említsem, hogy 30 éve vagyunk egy ritmus szekció, Olá Péter a bőgön.
1: Hát neki a testvére is egy világklasszis.
0: Az Olival is sokat játszottunk fiatal korunkban.
1: Igen. Hát így már érthető, hogy ez az olajozott és egyéni és remek 5 csillagos kvartett miért duruzsol ilyen szépen, mint egy Rolls Royce, a te vezetéseddel is kiváló ütős játékoddal is, zeneszerzői képességeddel, mert hiszen ugye lehet örökzöldeket is csodálatosan Bágyi Balázs kvartettesen játszani, nem mindenkinek adatik meg, hogy jó ízű dallamokat és számokat is tud írni, de nálad szerencsére ugye ez is
0: amúgy
1: megvan.
0: Amúgy én szeretem azt standardeket is.
1: Azért
0: tehát
1: mondtam,
0: ugye az a világ, amiből jöttünk, vagy amit fiatalkorunkban játszottunk inkább ugye a jazznek az internacionális nyelvezete, amit bárhol a világon tudunk használni, tehát akárhova vetődünk, és

0: beülünk egy jam sessionre, akár Kínában, akár Amerikában, akár Mexikóban. Mert például most jártam, turnéztem Amerikában is, tehát ott is számtalan alkalom volt ilyenre. Úgyhogy ez működik, de aztán körülbelül 20-22 éve írok saját zenét.
1: Rájöttél, hogy hát a szerzői világeltárs.
0: Az egyedi, és igazából én azt gondolom, hogy nekünk ez a fontos.
1: Nincs mese, megadta ezt is az úr. Bágyi Balázs és az New Quartetje, török lángokba bukunk most, és aztán visszavárunk természetesen a kiváló zenekaroddal, mert hogy több formációd is van szerencsénkre. Köszi!

0: a Hajdó Klára Kvártett felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: beléptünk a Bosch Rexroth Cube-ba, ami egy interaktív élményközpont, multifunkcionális technológiai játszótér és oktatóközpont, de csak Cube-nak vagy kockának fogjuk becézni. Üdvözlöm a hallgatókat, a kocka kockafejűeknek szól, tehát olyanoknak érdemes ide ellátogatni, akik a számítástechnika, matematika világában érdeklődnek.
1: Köszöntök én is a hallgatókat, szia, üdvözöllek nálunk a Cube-ban, mert egyébként te vagy az első, aki kockának lefordítja. A Cube az úgy van leírva, hogy CU.BE, vagyis Customer Benefits, és egyáltalán nem csak kockafejű vagy matematikusoknak való.
0: A Customer Benefits az azt jelenti, hogy vevői élmény, mert hogy ez a hely, ahol most vagyunk, a legújabb ipari forradalmat mutatja be nekünk. Az ipari forradalomról mi az iskolában tanulhattuk, az jó régen kezdődött, az 1760-as években, és aztán volt több hulláma is ennek. Mi most itt a negyediknél tartunk?
1: Igen, abszolút a negyedik ipari forradalmat érünk már jó pár éve, és miért hoztunk létre ez az egészet? Mert a negyedik ipari forradalom arról szól, hogy a digitális világ és a mechanikus világot úgy összekötni, hogy ebből profitáljon az ember. De azt látjunk a mi közvetlen környezetünkben, hogy az még nagyon sok tudás, érettség hiányzik, sokan nem tudják, hogy hol kell az jól megfogni, mi lenne egy jó indítópont, ezért mi egy jó 2-3 éve úgy döntöttünk, hogy akkor hozzunk létre egy ilyen innovációs és élményközpont, ahol tudunk egy kicsit abból a ipari részből, az ipari digitalizációból, és főleg abból az innovációs drive-ból tudunk egy kis lendületet adni, inspirációt adni.
0: Tehát a felfedezés, a kutatás felől próbálják megfogni azt a társadalmi, gazdasági és technológiai átalakulást, ami most is folyamatban van. Prekel Dániellel, a Bosch Rexroth stratégiai üzletfejlesztési igazgatójával beszélgetek. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, kérem, hogy magyarázza meg az akcentust.
1: 21. évvel töltöm a Bosch Rexrothnál. Német vagyok, majd hogy echte német, ahogy szoktatok mondani magyarul. A 21 évből most már 17 évet töltöm Magyarországon. A Bosch miatt jöttem, és a feleségem miatt maradtam, úgyhogy magyar a feleségem, két gyerekünkkel itt élünk Budapesten.
0: És még egy segítőtársunk lesz, Juhász Bálint, ennek a Cube élményközpontnak a szakértője. Tehát te szoktad itt körbevezetni azokat a csoportokat, akik szeretnének megismerkedni azokkal a gépekkel, robotokkal, mindenféle újításokkal, amelyekkel itt inspirálni szeretnétek. Mert azért nagyon gyakran ez úgy működik, mint egy oktatási központ. Tehát nagyon szeretitek, ha jönnek ide egyetemisták, akik valamilyen módon kapcsolódnak azért a technika fejlődéshez, és szeretnétek őket rávenni arra, hogy lendítsék tovább ezt az innovációs szekeret.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez így van, sőt, akár már a fiatalabbokra is koncentrálunk, hiszen ami nekünk nagy missziónk az az, hogy megmutassuk mindenkinek azt, hogy mekkora lehetőség rejlik az iparban, illetve abban, hogyha valaki ebbe szeretné elképzelni a jövőjét, akkor olyan stabil alapokat biztosítsunk, akár a technológiák, akár az elérhető újdonságok révén, hogy mondjuk ezt a szakmát válassza és növelni tudja azt, hogy igenis mi magyarok mondjuk mennyire szuperek tudunk lenni abban, hogy gondolkodunk, tervezünk, építünk, hiszen ezt a látogatóközpontot is magyar mérnökök, kollégáink tervezték és vitték el igazából az építőkövekből odáig, amit most látni fogunk.
0: Most itt az egésznek a bejáratánál vagyunk. Ez a zene is azt sugallja számunkra, hogy most fog valami elkezdődni. Hogyha én most itt egy nagy csoporttal érkeztem volna, akkor most mi történne?
2: Hát most meg fogsz nyomni egy gombot, egy fekete nagy gombot, ami egy ipari kaput nyit, és ezzel az igazi látványvilág el fog indulni, mert hogy itt egy ilyen fény és hang hatásokkal teli tűzdelt úgynevezett élményfolyosóba vagy időfolyosóba fogsz belekerülni, mert hogy ahhoz, hogy eljussunk a jövő gyárába, először a múlttal kell megismerkedni, úgyhogy a cégeink, cégcsoportok múltját fogod megismerni az első, második, harmadik és negyedik ipari forradalmon keresztül.
0: Akkor belépek, és addig ti pedig itt megvártok engem, hogy utána együtt mehessünk tovább.
1: Jó utazást hozzá!
0: Felgyulladt a villany, és vetítés kezdődik meg, megismerkedhetek azzal, hogy mi is tulajdonképpen az az ipari forradalom, amely 1769-ben kezdődött el Nagy-Britanniában, és utána gyűrözött tovább Európába és Észak-Amerikába. Ugye az első ipari forradalom az körülbelül 1850-ig tartott, a lényege pedig a szénfűtésű gőzgép felfedezése, és ennek segítségével a gépesítés volt. És így folytatódik tovább ezen a folyósón a séta. Ugye a gépesítés után a második ipari forradalom, amely 1870-től az első világháborúig tartott, szintén az új találmányok folytán lendíthette tovább a társadalom és a gazdaság szekerét. Itt inkább a vegyészet, az elektromosság, az olaj és az acéliparban történtek ezek az újítások, és a tömegesítés, a tömegtermelés az, amely új inspirációt jelentett még, vagy amely újabb lépést jelentett az ipari forradalomban. A második ipari forradalomnak viszont a növekvő gazdaságú Németország volt a fontos helyszíne, illetve Észak-Amerika. Nem is véletlen, hogy ez a második ipari forradalom az első világháborúval lezárult. Az első világháborúnak az egyik oka is az volt egyébként, hogy túl nagy lett Németország és Németország gazdasági ereje. Aztán a harmadik ipari forradalomról hallhatunk még, amelynek a lényege már a high-tech megjelenése volt a gyártásban. Napjainkig ér a harmadik hullám az ipari forradalomnak.
1: Igen, a harmadik ipari forradalom, de akkor az, amit majdnem minden nap érzünk, azt a fajta automatizáltság, amit egy gyárban, egy üzemben lehet látni. Azaz, amikor mondjuk például vezelők jöttek be, amikor robotizálunk dolgokat, ezt neveztünk mi, vagy ezt nevezik a harmadik ipari forradalomnak.
2: Átsző mindent, ami most történik, amit mi most így látunk. A valódi ipar, ami a háttérben zajlik, amilyen folyamatok vannak most a nagyvilágban, az már szinte a negyedik és ötödik ipari forradalmat is elérheti. Tehát ahova mi most be fogunk lépni, igazából az a negyedik ipari forradalom, és az már itt van közöttünk, akár egész Európában is. Ez globalizáltan jelen van mindenhol, tehát hogy akár a mi cégcsoportunk is mindenhol jelen van, ugye a világ összes kontinensén, tehát hogy mindenhol dolgozunk, fejlesztünk, tanulunk ezekről a folyamatokról és lehetőségekről. És igazából a lényeg az, hogy tökéletesítsük azt, hogy az emberek sokkal hatékonyabbak tudnak lenni a gépek segítségével, sokkal kevesebb energiát használjunk erre, tehát ugye ezek azok a hangzatos, trendi mondatok, hogy környezethatékonyság, vagy mondjuk, hogy fenntartható fejlődés, ezek meg kellenek, hogy érkezzenek az iparba is, tehát ezen dolgozunk például mi.
0: Na akkor most menjünk tovább, és most már lépjünk be tényleg oda, ami a negyedik forradalomról szól.
2: De végüljük a folyosón, és akkor itt balra be fogunk menni. Ugye itt ebben az üvegfolyosóban a földön ilyen hangszóró ikonok vannak, és hogyha csak erre a hangszóró ikonra állsz, akkor felülről egy speciális zuhanyhangszóron keresztül hallhatod azt, hogy ugye mi történik velünk a harmadik, negyedik, vagy az első és második ipari forradalomban. Ezzel is szemléltetjük azt amúgy, hogy akár a gyártásban milyen technológiákat használunk. Tehát például vannak olyan gyárak, ahol ilyen hangszórókon keresztül egy adott operátor, vagyis egy gyári alkalmazott kapja az információkat, vagy azokat az inputokat, ami által ő tudja, hogy mit kell éppen az adott pillanatban végeznie, vagy mivel kell foglalkozni, hogy így próbáltuk ötvözni azért a dizájnt, a kinézetet, ugye most egy kicsit ilyen sejtelmes, kicsit ilyen űrállomásszerű, vagy futurisztikus ez az alagút, másrészt viszont olyan technológiát építettünk bele, ami ugyebár a valódi gyártásban, az iparban is előfordul.
0: Na most ez az egész azért számunkra egy kicsit ijesztő is. Tehát amire eljutottunk ide a negyedik, vagy akkor talán most már az ötödik ipari forradalomig, addigra azért már úgy érezzük, hogy nőttek a méretek, az ember pedig egyre kisebb lett ahhoz képest, ami itt körülöttünk történik. Mint hogyha egyre kevésbé lenne fontos az ember, meg az ember jelenléte, hiszen akkor most már oda haladunk, hogy a robotok majd mindent elintéznek?
1: Hát azért odaig nem fogunk eljutni. Az tény, hogy ugye a gyártás automatizálás az arról szól, hogy bizonyos automatizálható feladatokat, vagy olyan feladatok, ami nagyon nehéz elvégezni, nagyon káros környezetben, nagyon megterelni az embereket, azt próbáljon kivenni, és az automatizálni például robotokkal, manipulátorokkal, szállítószalagokkal, de nem kell olyan nagyon messzire gondolni, mert ha bármelyik raktárba ma belépsz, akkor látsz békákat, látsz dalgoncokat, az is már egyfajta automatizálás, mert nem, már nem kell a raklapokat mondjuk két kézzel fölemelni. Ez tovább víve, ez jelenti a gyártás automatizálás is, hogyha valami nagyon monoton, valami nagyon-nagyon nehéz, amit súlyban nehéz megcsinálni, vagy nagyon bonyolult megcsinálni, vagy nagyon komplex feladat megcsinálni, vagy például olyan környezetben, ahol nem tudom én, robbanás veszély van, ahol mondjuk nagyon-nagyon durva gázok, vagy érzékszervekre káros környezetben, akkor nyilvánvaló onnan ki szeretnénk venni az embereket.
2: Egy súlyintanod kell a kezeddel, szinte ilyen Star Wars-os lesz itt a felület mögötted, és ez fogja nyitni ezt a rejtett ajtót.
0: Most súlyintottatok helyettem, mert én a mikrofonnal dolgozom, úgyhogy olyan nagyokat nem súlyinthatok. Na, és akkor most egy újabb zene, és köszöntenek minket a Cube-ban, a kockában.

0: Na, a zene alatt itt villogott mindenféle, és különböző üvegkockákba zárt gépeket látok, ahogy először beléptem ide. Van itt sorrend, ahogy érdemes haladni?
1: Szóval most beléptünk gyakorlatilag a zene is ezért, meg az egész vizuális sort ezért csináljunk, hogy az ipari automatizálás, meg digitálás egy kicsit úgymond vonzóvá tegyünk, ne legyen ez csak szürke, meg bitek, bajtok, mert ugye alapból egy gyár nem úgy van berendezve, hogy nézzen ki jól, vagy legyen szép, de mégis ahhoz, hogy adjunk egy kis inspirációt, meg lendület, meg kedv az egészet, ezért fontosnak tartunk az, hogy legyen az egész showroom, ez a cube maga is vonzó, meg nézzen ki jól. Visszatérve a kérdésedre, alapból lehet minden egyes állomás, mert mi állomásnak hívunk őket, lehet külön-külön megnézni, összesen van 7 darab állomásunk. Most ez nem fog mind beleférni a műsor idejébe, úgyhogy mi arra gondoltunk, hogy amit szerintünk a legérdekesebb, vagy amely a legjobban lehet rádión keresztül közvetíteni, azt szívesen bemutatnánk.
0: Na, köszönöm szépen, akkor haladjunk is az első helyhez. Ez tulajdonképpen csak egy nagyobb terem. Tehát először azt hittem, hogy, hogy valami gyár részletbe fogok belépni. De azért ezt azt is mutatja, hogy itt most nem arról van szó, hogy valamelyik cégnek a gyártási folyamatát ismerjük meg, vagy hogy hogy készül egy termék azt, hanem hogy általában ma a gyártásban, bármilyen termékgyártásában milyen olyan eszközök segítenek, amelyek valahogy egyszerűsítik az akárminek a gyártását. Tehát például tudnak mozgatni valamiket. Tehát ezek most olyan gépek, amiket itt megnézhetünk, amelyek bármelyik gyárnak a gyártó sorába helyet kaphatnának. Hamarosan folytatjuk a műsort a kockában, azaz abban az interaktív élményközpontban, amelyben megismerkedhetünk a jövő technikájával, azzal, hogy mit jelent a 4. ipari forradalom.

0: Önök továbbra is a házunk táján hallják, melyben most egy technikai, multifunkcionális játszótéren ismerkedünk a technológiával. Avval a technológiával, ami a jelen, és egy kicsit már a jövő technikai újdonságait mutatja be itt Budapesten, a Kőbánya-Kispest közelében, a Kockában, azaz a Cube-ban.
1: Nagyon nagy kihívás, hogy nagyon-nagyon sokféle iparág van, nagyon-nagyon sok gép létezik. Minden nem tudtunk mi se ide belesúvasztani. Nem is az volt a cél. A legmodernebb eszközöinket, gépeket összetettünk, de külön-külön állomásba úgy tettünk, hogy ennek van standalone, önállóan is logikája, ennek van egy funkcionalitása, de nagyon könnyen lehet projektálni egy másik, nagyon hasonló gyártási folyamatban. Mi itt bent a Cube-ban nem gyártunk, csak egy kivétel, ezt majd a Bálint be fogja mutatni, egy élvezeti terméket tudunk előállítani, illetve mi egy gyártás szimulálunk, hanem alapból arról van szó, hogy milyen funkcionalitása, milyen digitális összekapcsolásra tudunk az egyes állomásokon létrehozni.
0: Az első helyen van egy mozgatható kar, meg egy kis képernyő.
2: Így van, egy hatalmas narancsárga csápot láthatsz itt belül. Ez a szín, ez igazából a Magyar Közúthoz kapcsolódik. Egy fűnyíró eszközt láthatunk, ami teljesen automatizált. Most már ugye meghaladtuk azt, hogy két jó barátunkat kiküldjük az árokpartra, és damilos fűnyíróval vágják az útszélén a füvet. Itt most már egy automatizált megoldásról beszélünk. Szenzorok, érzékelők, környezeti adatgyűjtő eszközök vannak beleépítve, és amit te itt látsz, a joystick, illetve a kezelőfelület, ez ugyanaz, mint amit a járművezető láthat ezen a mezőgazdasági gépen vagy járművön ülve. Ő azt ellenőrzi, hogy ez a fű kasza levágja rendben a füvet, úgy, hogy ezeket az útszéli jelző bójákat, amit például itt is láthatunk, hogy ez a fehér-fekete színű kis csíkozott izé, ami az útszélén van, hogy ezeket ne is döntsük ki. Tehát, hogy úgy vágjuk körbe ezeket az oszlopokat, hogy le legyen nyírva szépen a fű mellette, illetve az oszlopok is a helyükön maradjanak. Ez a nagyon egyszerű magyarázat annak, hogy mi van itt a kockában, de ami mögötte van, az még izgalmasabb, mert hogy adatokat gyűjtünk szenzorokkal, különböző diagnosztikai eszközökkel, és ezt már akár a központban is láthatóvá tehetjük. Ezáltal pontosan tudjuk azt, hogy hol járnak a járműveink, mennyi üzemanyagot fogyasztanak, mennyire hatékonyak, van-e bármiféle probléma a jármű belsejével. Nagyon sokszor magas hőmérsékleti tartományokban, mondjuk az Alföldön, 40 fok felett, hogy ezek a járművek már ezekkel a régi európai sztenderekkel már nem biztos, hogy úgy működnek, mint korábban, tehát oda kell figyelnünk a hőmérsékleti értékekre, hogy a rendszer ne hibásodjon meg, és a mi rendszerünk tényleg a velejéig belelátnak abba, hogy mi történik mondjuk egy ilyen járművel. Ezt mutatjuk be itt.
0: Hát ez csak egy része ennek, hogy mint egy régi számítógépes játékot játszva, itt egy ilyen joystickkal lehet ezt a fűkaszát vezetni, de igazából itt az a lényeg, hogy milyen adatokat tud gyűjteni ez a gép, és hogy miért lehetséges az, hogy egy ember ennek a gépnek a segítségével egy sokkal nagyobb területet mondjuk el tud így látni, vagy le tud kasszálni, mint hogyha elindulna a két jó barát gyalog.
2: Ez nagyon fontos, minden eszközünk úgy van felépítve, hogy lehet rajta játszani. A joystick sem hiába van itt, tehát akár te is tudod módosítani a sebességét, vagy állítani ezt a fűkaszát. Interaktíve próbáltuk tenni ezt az egész bemutatót. Tehát nem egy konstans fix múzeumot látsz, nem csak ezeket az eszközöket kiállítva, hanem be is tudsz avatkozni. És hogy miért ilyen egyszerű ez az egész? Azért, mert amit pont kint beszéltünk, mennyire monoton, unalmas, veszélyes, fárasztó az, amikor mondjuk két jó barát damilos fűnyíróval 20 kilométert kell, hogy lenyírjon. Hát az nekik szerintem majdnem egy hétbe telne. Így viszont a mi járművünk egy nap alatt végez. Sokkal hatékonyabb, sokkal kevesebb környezeti lábnyoma van, sokkal gyorsabban, és mondjuk több ember tudunk alkalmazni hasonló területeken, akár ezt a személyi állományt több járművel fel tudjuk ültetni. Tehát itt is megint csak az van fókuszban, hogy ne csak a járműveink, hanem akár az emberek is a lehető leghatékonyabban végezzék a munkát. Nem elveszük a munkájukat, hanem azokat a folyamatokat alakítjuk át, vagy tesszük jobbá, ami előre viszi az ő életüket, illetve az ipart is.
0: Persze, ehhez nekik is meg kell tanulniuk egy ilyen járművet vezetni. Ugye ez a kocka, vagy Cube, ez egy multifunkcionális technológiai játszótér, ezért is fogalmaztam én is, hogy így ezekkel a dolgokkal, ezekkel az eszközökkel itt lehet játszani, mert fontos része, hogy igen, jönnek ide fiatalabbak is, őket a játékon keresztül fogjátok meg.
1: Valószínűleg a legjobb játék az lett volna itt, hogy egy igazi nagy traktor fűkoszával állítsunk ki, de azért látod is, azért valamennyire határolt, meg limitált a helyigén. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis berendezést, ami gyakorlatilag szimulálja ugyanazt. Vagyis látjunk a fűkaszat maga, ami most nem mozog, mivel ugye egy helyben állunk, de úgy csináltunk ezt a kis bóját, mintha elhaladnánk mellette, vagyis nem mi haladunk, hanem a bója elhalad mellettünk, mindjárt be is kapcsoljunk, és akkor lehet látni, hogy teljesen automatán a fűkasza kikerüli ezt a bóját, ez az útjelző bója az oldalon, sőt, szerintem Bálint meg is nyomja mindjárt a start-stop gombot, lehet hallani. Amit itt látsz szabad szemmel, az még a harmadik ipari forradalom, mert ugye az történik, amikor a kassa az oszlophoz, vagyis ebben az esetben az oszlop a kasszahoz ér, van hátul egy kis mechanikus szenzor, akkor nem kell a járművezetőnek joystickkal játszani és kikerülni a bóját, hanem teljesen önállóan tudja, hogy milyen szögben, milyen sebességgel kell kikerülni a bóját. Most például megkérném mindjárt a Bálintot, hogy nagyobb sebességgel csináljunk ugyanazt, és akkor látni fogod, hogy nagyobb sebességgel kikerülni majd a bóját is. Ami még nem látható, ha csak a berendezésre ránézünk, az a negyedik ipari forradalom, az az, hogy mire vagyunk képesek a háttérben, a központban. Most itt van egy kis laptop kiállítva, ami azt mutatja, hogy milyen adatokat tudunk még kinyerni az egészben. Mondjuk azt szeretném tudni, hogy nem tudom, van-e például probléma a hidraulikus egységgel. Ugye az egész mozgatás hidraulikuson, vagyis olajnyomás alapján hengerekkel, hidromotorokkal működik, azok nagyon drága berendezések, és azért nyilvánvalóan nem lenne jó, ha a magyar közútos ember úgy indul reggel a 20 kilométeres szakasznak, hogy mit tudom, csöpök a hidraulika, nem tud rendesen kifordulni a fűkasza, nem tudja betartani a sebességet, és a többi. Ezzel az összes létező adat erről a berendezésről gyűjtünk, és akár online is lehet lekérni, lehet elemezni és látni.
0: Egy időben látja mondjuk, aki a központban ül, a sok-sok kasszát, amelyik dolgozik valahol az úton, és látja, hogy na, ott oda kell szólni, hogy álljon meg, mert nem tesz jót a gépnek, ha tovább megy.
1: Így van, illetve még jobb, hogy az összes múltbeli adat alapján már látja a rendszer, hogy mikor lehet milyen probléma. Vagyis nem abban a pillanatban kell leállni, hanem tudja, hogy figyelj, ezzel a berendezéssel egy hét múlva probléma lesz, csináljuk mostra a karbantartást.
0: A következő állomáshoz lépve, ez valami, nem tudom, látásvizsgálat, vagy mi ez?
2: Egy hipnózis körbe pörgetjük, egy hidromotort láthatsz itt most jelen pillanatban. Ezt szoktunk poénkodni, hogy a HR rakta ide, és hogyha sokáig nézed, akkor itt maradsz dolgozni nálunk. De ez a veszély nem áll fenn, bár elég jó dolgokkal foglalkozunk, szóval azért könnyen el lehet sábolni, hogy itt maradjál dolgozni. A hidraulikánál maradva, ugye az előbbi az mobil hidraulika volt, tehát mobil eszközökbe, gépjárművekbe rakjuk bele a hidraulikát, itt most nagy gépekbe rakjuk bele a hidraulikát. Amit itt láthatsz, egy ilyen hűtőszekrényszerű eszköz, hát ez nem hűtőszekrény, hanem egy nagy úgynevezett ipari tápegység, hidraulikus tápegység. Az a lényege, hogy ezt az olajat, a szivattyút, az elektromotort és minden olyan dolgot, ami a hidraulikához tartozik, bedobozoltuk, ez igazából az ipari hidraulikának a csúcsa. Ezzel az eszközzel például Magyarországon az operaháznak a nagy színpadát mozgatjuk lefel, vagy például a siózsilipet is hasonló eszközökkel működtetjük, illetve a Mosoni Dunán is rengeteg műgátnak a nyitás emelése, vagy nemzetközi példa London Tower Bridge, a párizsi Eiffel-torony liftjei, vagy hatalmas spanyol stadionoknak a teteje, hatalmas betontömbök mozgatása, ez mind a mi cégünknek a hidraulikájával működik. Ezt szemléltetjük, és ez is egy kicsit ilyen játszótér jellegű, ugyanis 250 kilót emelünk fel vele itt helyben, és utána megpróbáljuk megzavarni az ő működését. Itt már egy kicsit megjelenik az általam vélelmezett ipar 5.0, ami amúgy még nem létező fogalom, de ebben már egy tanuló algoritmus dolgozik, ami ugye a manapság nagyon izgalmas mesterséges intelligenciához hasonlító elveken működik, és mi már ezt beleépítettük a csúcskészülékünkbe. Egy nagyon jó társ, aki segít abban, hogy a gyártásunk folyamán, a hidraulikáról van szó, ne legyen semmiféle probléma. Ő mindent automatán kijavít nekünk, amilyen galiba történhet itt ezen a baloldali hatalmas szerkezeten.
0: És akkor, hogyha ilyen nagy súlyokat emelget ez a hidraulikus rendszer, akkor itt miért kell ez a hipnotizálás itt közben, vagy miért pörög az a spirál?
1: Ezek szerint kicsit elvette a figyelmet, de mindjárt mondom, hogy miért van ez a pörgöntjű. Ami egyébként itt látjuk, ez semmi más nem, mint egy ipari gyerekhinta, és azt próbáljunk ezzel szimulálni, hogy akár hány gyerek ül a másik oldalra, akár mennyire szaladnak jobbra-balra, a hinta mindig vízszintesben, vagy abban a pozícióban marad, ahol mi szeretnénk, hogy maradjon. Visszatérve a kérdésre, hogy mi ez a kis pörgöntjű, ezzel csak annyit mutatjunk, hogy az sem zavarja a rendszer, a hidrolikus munkahenge akkor is marad egy pozícióban, ha a szivattyút, ami szállítja a hidrolika mennyiséget, meg előállítja a nyomást, ha annak a fordulatszámot változtatjunk, akkor is marad egy helyen, vagyis ha Bálint fölpörgeti, most látod a fordulatszámot, akkor ezzel úgymond lehet látni, hogy milyen gyorsan forog, és ugyanabban a pozícióban marad. És látod, a jobb oldalon a 250 kilót jobbra-balra tolgatjunk, és ugyanazon azon a szinten marad az egész hinta.
2: Itt ugye ezeket a lehetőségeket mutatjuk meg, hogy tényleg bármilyen külső tényező jöhet, egy emberi beavatkozás, egy rendszerhiba, megmozdul a föld, ez a rendszer, ez stabilan tudja tartani ezt a 250 kilót. Ha mondjuk egy nagy darúról beszélünk, mozognia kell az alsó kerekeinek, csúszik egy vasúti sínen, vagy mondjuk pakol ki egy konténert egy hajókikötőben, mozognia kell ugye jobbra-balra, felfelé, lefelé, ott van még szépen a gravitáció, fúj a szél, tehát nagyon sok irányú erő csapódik le egy adott ponton, ezeknek mind ellen kell állnunk, és minden kísérő mozgás, minden plusz feladatot, minden plusz fordulást vagy mozgást egy motornak biztonságosan ki kell szolgálnia. Itt mutatjuk meg azt, hogy a mi rendszerünk igazából így teljes egészében képes erre.
0: Aki most ebbe a látványtárba eljön, tulajdonképpen ez olyan, mint egy ipari látványtár, mennyire a legeket vagy a legjobbakat, legérdekesebbeket, legkorszerűbbeket látja abból, ami ma létezik.
2: Folyamatosan cseregetjük az eszközöket, és például itt, amihez át fogunk mindjárt menni, ez egy olyan eszköz, ami az ipari Oscar-díjat igazából elhozta. Minden évben van egy fesztivál, ahol a leginnovatívabb terméket megszavazzák, és mi hoztuk ezzel az okos egységgel el. Ilyenek is első körben Magyarországon itt láthatóak.
0: Mert egyébként az egész világon ez a második ilyen kocka, cube, és itt az elsőhöz képest is már változtattatok, vagy átdolgoztatok.

0: tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy milyen területei vannak a gyártásnak, ahol a gép hasznos lehet. Ugye, hogyha nagyon nagy súlyt kell, nagyon pontosan kell valamit emelni, az egy ilyen példa lehet. Na és akkor most itt szókirakót játszik a gép?
1: Pontosan. Mindjárt fogod látni, hogy a rádió nevét ki fogja rakni. Úgy kell elképzelni a hallgatóknak, mint azok a jó kis játszó gépek a benzinkutakon, ahol plüsöket egy kis ilyen manipulátorra lehet nyerni. Ugye azok úgy vannak kitalálva, hogy az ember nem nyerjen rajta, mert össze-vissza mennek jobbra-balra. Na, mi most itt az ellenkezőt szeretnénk mutatni, hogy elképesztő precizitással, tényleg mikrométer precizitással lehet akár plüsöket, de ebben a pillanatban betűket kirakni egy táblára, ami mindjárt látni fogod, hogy a katolikus rádió szó ki lesz rakva. A gép tudja, hogy melyik betű hol van felsorcozva, és a megfelelő helyre fogja lerakni. És ha mégis lenne egy pozicionálási hiba a rendszerben, akkor van egy ilyen kompenzáló egység, ami mindig megfelelő helyre, középre behozza az egészet.
0: Hogyha valaki itt nem csak olyan szinten érdeklődik, hogy most megnézi, hogy ez milyen jó pofa, hogy kirakják a nevét. Azoknak, akik mondjuk az egyetemről jönnek ide, mit mutattok? Hogy mi az extra az ő számukra, magasabb szinten egy ilyen gépben?
1: Gyakorlatilag, amit itt látunk, ez talán a legáltalánosabb mérnöki alkalmazás, mert ez úgy, vagy pick and place, vagy handling, vagyis manipulátor feladat. Gyakorlatilag egy gyártásban, ha bármelyik munkadarabot egyik helyről a másik helyre akarok tenni, akkor ahhoz van különböző megoldás, és a leguniverzális megoldás, ez az úgynevezett manipulátor rendszer, amit itt látsz. Ez akár több száz kilót is tud mozgatni, nagyon nagy, 10 méteres távokon keresztül. Most egy kisebb verziót raktunk ki, ami viszonylag lassan mozog, de még egyszer, talán ez a legesleg általános mérnöki munkafolyamat, akármelyik gyártáson belül egy alkatrészt, egy motor, egy fröccsöntött alkatrész, például egy gépből kiveszem és egy szállítópályákra ráteszem, vagy az egyik munkahelyről elveszem és egy nagyon precíz présbe beleteszem.
0: És akkor most mi lesz Kovács Jancsi munkájával?
1: Hát igen, a szó kirakodó játék valószínűleg Kovács Jancsi is meg tudja csinálni, mert itt az egy nagyon kellemes kis csarnokban vagyunk, de ha úgy képzeled, hogy ez a munkadarab nem 200 gram, hanem mondjuk 35 kiló, és nem 5 centin belül, hanem 2 méteren belül kell mozgatni, akkor valószínűleg ez a Jancsi már sem szeretne mondjuk 10 percnél tovább csinálni. Ez a berendezésben 0-24-ben csinálja, ugyanabban a sebességben, ugyan a minőségben, és annak az a lényege.
2: Szerintem azt nagyon fontos elmondani, hogy mindig ezzel jönnek, ugye, hogy majd elveszik a gépek az emberek munkáját, viszont azt kell látni, hogy amikor mi mérnökileg tervezünk valamit, vagy iparilag tervezünk valamit, pont hogy olyan feladatokat próbálunk a gépeknek adni, ami az ember számára vagy nagyon monoton, vagy az egészségére mondjuk ártalmas és káros. Én például Ajkáról származom, ez egy bányászváros. A nagyszüleim generációja még lejárt a bányába reggel, és nem tudni, hogy délután feljöttek el. De én nem szeretnék abban a korszakban élni, örülök, hogy a gépek ezeket mind megcsinálják ma már helyettünk, a bányászati gépek. Most ugyanez van igazából az iparban, ugye azokat a folyamatokat adjuk a gépeknek, amit tényleg ma már elvégezhető gépek által. Viszont nagyon fontos, Kovács Jancsira is mindig is szükség lesz. A cégek felelőssége átképezni őket, hogy mondjuk meg tudják tartani abban az állományban, és adjanak nekik feladatot. Mert ezeket a gépeket amúgy be kell tudni állítani, be kell tudni ütemezni, meg kell tervezni azt, hogy hogyan fogjuk gyártani. Ahhoz emberek kellenek, ezt még a ChatGPT vagy a mesterséges intelligencia sem fogja tudni átvenni. Most nagyon-nagyon népszerű, de sokkal többet látunk mi ebben a mesterséges intelligenciában, mint ami van. Az intelligencia az bennünk van. És például ez a gép azért is különleges, mert ma már akár te is meg tudnád csinálni ennek a programkódját. Mi ebben látjuk a fejlődést, hogy mondjuk inkább lehozzuk az emberek szintjére, és igenis alkalmazzuk a gondolkodó, logikus gondolkodású embereket a gépek használatára, ütemezésére, felügyeletére. Ott soha nem fognak labdába rúgni a gépek ellenünk.
1: És ezzel is hoztunk létre ezt a Cube-ot, hogy lehessen látni és inspirációt kapni például a mérnöki pályára. Nem csak a mérnöki pályára, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy a végén ezeket a berendezéseket, ezeket a megoldásokat valakinek meg kell tervezni, szerkesztetni, 3D-ben le kell rajzolni, programozni kell, és a többi. És ezzel szeretünk volna egy kicsit lehetőséget adni, a színfalak mögé mondjuk egy ilyen képzelbeli gyárba beletekinteni, ezzel egy kicsit játszani, és hát ha még egy-két technikust, még egy-két programozót, még egy-két mérnököt tudunk ezzel inspirálni.
0: Vagy még egy-két kávéfőző kisasszonyt, vagy most itt mit csináltok éppen?
2: Igen, az előbb még szakértő voltam, most meg már kávét készítek neked, ez itt előfordulhat. Ugye itt most például pont azt mutatjuk be, hogy egy régi gépet hogyan lehet felokosítani. Ez egy 1961-es kávéfőző, tehát 63 éves, ez kell a kézi lehúzás, tehát kézi barista erő. Ezeket a folyamatokat már lehet automatizálni és precízebbé tenni, ahogy Dani is mesélt róla. Mi itt éppenséggel egy úgynevezett hidraulikus munkaengert, ezt a kék színű rudat raktuk igazából ide, ő helyettesíti az emberi munkát, és egy mezei nagyon egyszerű tabletről fogjuk elindítani a kávéfőzés tudományát. Ugye ma már vannak ilyen nagyon menő automata kávéfőzők, mi igazából ezt most hidraulikával pótoltuk, viszont az üzenet annyi, hogy egy akár 63 éves gépet is fel lehet okosítani, tehát lehet automata folyamatokat kialakítani régi Esztergom gépekre vagy bármire, másrészt pedig adatokat lehet róla gyűjteni, ami pedig nagyon fontos, ugye mondják most, hogy az adat az új kincs, meg az arany, és ez itt is nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. Meg tudjuk mondani, hogy Magyarország legízletesebb kávéja milyen adatokból készül össze. Ez itt készül a Cube, és tényleg minden egyes lefőzés után mérjük a nyomást, megnézzük azt, hogy hány másodpercig tartott itt a folyamat. Az igazi kávé gurmék, akik tényleg idejöttek az elején megkóstolni itt a lehetőséget, nagyon sok fogást találtak rajtunk, de most már tényleg a legtökéletesebb, legprecízebb kávét tudjuk itt előállítani Magyarországon, és ezt láthatja a közönség, és itt a túra felénél amúgy meg is kóstolhatják ezt a számunkra készített saját pörkölésű kávét. Ezt még én, mint túravezető, vagy akár ők, mint látogatók készíthetik el részben.
0: Ja, ezért egy nagyon fontos mondat hangzott el, hogy régi gépeket felokosítani, mert itt az egész helyszín arról is szól, hogy úgy szeretnétek, vagy úgy szeretné elképzelni a jövőt az ipar, meg az ipar fejlesztése, hogy ne kelljen mindent kidobni, újra és újra kidobni. Tehát nem úgy néz ki, hogy most kitaláltok valamit, de ez két év múlva már okafogyottá válik, tehát kidobjuk az egész gépet, meg az egész gyártósort, hanem valamit utána kell kezdeni vele. Úgy tervezitek már, vagy úgy tervezik ma a mérnökök a részegységeket is, hogy hogyan lehet majd használni, tovább használni, újra használni, és régit is beépíteni.
1: Egyre fontosabb a fenntarthatóság, egy ciklikus gondolkodás napi szintű, és ugye ha belegondolunk, rengeteg olyan berendezés van, ami több mint 50 éve teljesen jól működnek, vagy csak mondjuk például mechanikus kopolkatrészek cserélével rendszeresen tud működni. Vannak olyan prések, ami majdnem 100 évesek. Attól a prés szelszám, a prés maga teljesen rendben van, ha azt karbon tartjuk. De igenis, ezzel is fontos azzal a apró kis részlettel, ahogy a kávéfőzőt nézünk, hogy egy régi prést is, hogy ezt most nagyon kicsiben látjuk, de lehet óriásiban is gondolkodni, hogy több száz ezer tonnát préselünk, mondjuk egy karosszia ütemben, ott is egy 50 évvel ezelőtti prést valószínűleg nem fogunk tudni távolról elérni, nem fogunk tudni minden nyomás adat, minden sebesség adat, minden kopást időben látni, vagyis erre is szeretnénk megoldásokat biztosítani, hogy úgymond fölokosítjuk a mechanikusan teljesen jól működő berendezéseket.
0: Na akkor halljuk, lássuk, hogy mi történik most. Azért kézzel annyit meg kellett tenni, hogy megtöltötte egyikötök kávéval, igen, ugye a szűrőt.
2: Igen, de már erre is van amúgy egy robotunk, csak itt nem lehet ő beüzemelve igazából, de hogy azt is meg tudnánk már csinálni. Itt pont azt szeretnénk bemutatni, hogy vannak olyan szituációk, amikor az ember és a gép együtt dolgozik, és ilyenek is lesznek a későbbiekben is. Ezt már néha kollaboratív robotokkal, ez azt jelenti, hogy olyan robot, amit nem kell ketrecbe zárni, ilyeneket főként autógyárban láthatunk, mert a ketreces változatot. Itt akár ővel együtt tudnék én itt baristáskodni, de mi itt szerettük volna első kézből megfőzni a legfinomabb kávét. De be kellett tölteni, megkaptuk a szakértőtől azt, hogy milyen kávét, milyen tárolási módszerrel, hogyan tamperálunk, vagyis préselünk, vagy nyomogatunk le ugyebár a kávépánát, és utána egy általunk másodpercre beállított úgynevezett előáztatás következik, felhúzzuk a munkahengert, bekerül a vízgőz ide a tetejébe, majd önmagát átpréseli ez a dugattyú a kávé pánán magán, és így keletkezik majd a presszó kávénk, ezt fogjuk látni. És arra kérlek, hogy mivel interaktív, itt van két csúszka, kérlek állítsd be, hogy milyen kávét szeretnél. Be lehet állítani, hogy mennyire legyen lágy, keserű, savas, és utána egy start gombbal tudod ugyancsak egy tabletről elindítani, miközben látod az összes adatot valós időben erről a kávéfőzési periódusról.
0: Na nézzük. Tehát igen, akkor két csúszka van, az egyik az, hogy mennyire erősre szeretném, hogy mennyire lágy, Még nem próbáltam, de körülbelül beállítottam valamit, és a sebessége múlik, hogy mennyire lesz keserű vagy savas. Ezt is látom, hogy a töltési idő múlik, hogy mennyire lesz intenzív vagy lágy az íze, és a sebessége meg, hogy mennyire keserű vagy savas. Jó, beállítottam valamit, és akkor most megnyomom a start gombot. És mindjárt le is folyik a kávé, de közben hogy kérdezzem meg, mert látom, hogy itt van egy daráló is. Tehát, hogy a jó kávé, az nem darálva érkezik, vagy nem tartjátok darálva, hanem ugye kávészemeket tároljátok valahol. Úgyhogy a darálás is azért beletartozik itt a szeánszba.
2: Hát úgy érzem, egy kicsit challenge ez. A lényeg az, hogy elárulhatjuk, hogy az elején nem főztünk jó kávékat. És képzeljétek el, hogy Magyarország összes kávészakértője tényleg az első két hétben az első túrákra jött ide. Ezt nem így kell, az nem úgy, ne itt tároljátok, tűrülő. Úgyhogy papír nélküli barista lettem, úgyhogy mindent tudok már a helyes kávé tartásáról. Ugye közvetlenül előtte szabad csak betölteni a kávégébe, aki egész héten ott tárolja, akár a cégénél is, az rosszat tesz. Ugye mert mondjuk a kávészem két óra után elkezd erodálódni az oxigén hatására, úgyhogy mi igyekszünk minden ilyesmi dologra figyelni. Most, hogyha közelebb hozom a kis zacskót. Itt láthatod, hogy amennyire tudjuk, mi próbáljuk például az oxigént is kizárni ebből az zacskóból, és úgy tároljuk. Minden héten friss kávét nyitunk, tehát hogy...
0: És tényleg az van rányomtatva, hogy ezt a Cube-nak készítik. Na szerintem ennyit a kávéról, én mindjárt meg is kóstolom, hogy tényleg olyan szuper a kávé.
2: Nincs benne hidroolikóolaj.
0: Én most először megpróbálom tej nélkül. Hát az illata, ez fantasztikus. Íze meg az illata így szerintem még tej nélkül jobban kijött. Itt hajlunk egy olyan kar, amire én távolból kíváncsi lettem. Olyan, mint egy sci-fi filmben az a

0: őt tanítani, ami korábban elképzelhetetlen volt például a robotprogramozás tekintetében.
1: Tehát az a lényeg, hogy ez a kar, ez annyiféle mozgást tud megcsinálni, mint egy emberi csukló. Tehát ugye ez a 7 szabadságfok az, hogy milyen irányba tud egyetlen egy darab kar elmozdulni.
0: Így van, olyan mozdulatokra képes, mint amire az emberi kéz, ezáltal, ami a jó hír, és beszéltünk róla, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni, amit az emberi kéz, meg ugye a rossz hír annak, aki ezt annak veszi, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni, amit az emberi kéz, de ő képes tényleg hegeszteni, fúrni, diszpenzálni, ragasztani, adagolni, raklapokat pakolni, tehát hogy nagyon sokféle használati módszere van, és ez mint látható, nagyon kicsi helyen is elfér. Ugye most egy ilyen kofferem van rajta. Egy nagyipari robot sokkal nagyobb területet igényel, sokkal több szabályzatnak, biztonsági előírásnak kell megfelelnie. Ez most jelen pillanatban itt is a csúcs kategóriát képviseli. Úgyhogy az is könnyen elképzelhető, hogy most például egy olyan eszköz mellett állunk, ami mondjuk a jövő évi Oscar-díj várományosait az iparban.
1: Na, köszönöm szépen a kávét. Köszönöm szépen itt a Cube-ban, a kockában a vezetést. És hát ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a jövő iránt, meg az iránt, hogy miért érdemes a gépekkel számolni, és hogyan érdemes akár gépekkel dolgozni, vagy fejleszteni őket, hogy látogassanak el ide a kőbánya-kispesti metróállomás közelébe, a Cube-ba, amely tehát egy interaktív élményközpont, multifunkcionális technológiai játszótér és oktatási központ. Mai túránk vezetői voltak Prekel Dániel, stratégiai üzletfejlesztési igazgató, és Juhász Bálint, az élményközpont szakértője. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szabó Csillát hallották.

Itt az Aquarell, transplantáció és újjászületés. Tükrök és magyarok. Egy állatorvos, ló és a születésnap. Ezeket a témákat kínálja mai kulturális ajánlónk, a szerkesztő Nagy György András.

0: A halál völgyében is velem voltál. Ezzel a címmel dolgozta fel szívbeültetésének történetét Jéger Tamás. A szerző vallja, hogy mostani életének részese lett egy ismeretlen donor és annak családja is. Áldozatuk adott számára új lehetőséget. Nagy György András kérdezte őt.
1: A könyvedben szereplő óra mese miatt jutott eszembe a hasonlat, hogy a transzplantáció egy kicsit olyan, mint az elemcsere, de azért ez talán nagyon leegyszerűsítő. Jól látom?
2: Igen, egy volt osztálytársam, Lám Alexandra meseíró munkája. Úgy került a könyvbe a mese, hogy van egy fotó, amikor egy órával vagyok lefotózva a kórházba. Őt ez megihlette. Hát ha azt vesszük, hogy végül is a szív üzemelteti ugye az embert, mert a vért keringeti, gyakorlatilag ez az egyetlen funkciója, viszont ezt ugye végtelenül tartósan 120 évig képes ellátni, hogyha a feltételek adottak, akkor igen, egy motor. Az a helyzet, hogy a születésemkor ott fogtak a kórházban. Március 22-én születtem, 77-ben, nem tudták, hogy mi bajom van, ez mondjuk talán szerencsének mondható, mert ha kiderül, hogy mi a bajom, akkor valószínűleg ugye nem jövök a világra. Ez az én szerintem nem alaptalan feltételezésem, és ott fogtak, és akkor igazából hát diagnosztizáltak, és egy éves koromban műteni kellett,